Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök atya, fölajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus

0: Fájdalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas

0: áld meg.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
5: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
5: könyörülj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen. Amen.
6: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
7: Páncsázza a következő telefonszámot.
8: 031 5 04 04 04.
7: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
8: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
7: Hallgassa telefonon keresztül is
8: a

0: alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az alfától az omegáig előadás sorozat újabb előadását hallgatják, amelyben a jelenések könyvének tartalmáról, a jelenések könyvének üzenetéről elmélkedünk. Horváth Endre vagyok. Ezzel a mai előadással a jelenések könyvének 15. és 16. fejezetét szeretnénk felölelni, amelyet olyan címmel jellemezhetnénk, hogy a harag 7 edényének kiöntése. Igazából ez a kicsit ijesztő cím, egy olyan leírást szeretne bemutatni, amelyben beteljesedik Isten büntetése és Isten igazságossága a világ bűnösei felett. Közvetlenül az ezt megelőző fejezetekben, tehát a jelenések könyvének a 12, 13, 14-ben a központi gondolat, ami dominál, az a keresztény üldözés. És érthetően ezen keresztül a keresztényeknek, Jézus tanúinak a magatartását szeretné erősíteni a jelenések könyvének szerzője, mikor megmutatja nekik azt a valóságot, amiben élnek, megmutatja nekik a világnak a valóságos arcát, ami ijesztő, de mégis biztosak lehetnek abban, hogy az Úristen az utolsó szó. Ez az utolsó szó Isten végső ítélete a gonosz és a rossz fölött, ez fogalmazódik meg a 7 edény kiöntésének leírásában. Többször találkoztunk már a jelenések könyve során ezzel a 7-es sorozattal. Igazából 3 ilyen sorozat van. A 7 pecsét feltörése, a 7 harsona szó, illetve ezen a helyen a 7 edény kiöntése. Mind a 3 ilyen 7-es sorozat valahol csapásokat, ijesztő leírásokat tartalmaz. De mikor közelebbről szemügyre vettük már előzőleg is ezt a 3 sorozatot, akkor azt láttuk, hogy vannak nagyon egyértelmű különbségek a hasonlóságok ellenére. A 7 pecsét feltörése gyakorlatilag azt akarja bemutatni, hogy a jó és rossz között folyó apokaliptikus küzdelemben kik a főszereplők, melyek azok az erők, amelyek mozgatják az eseményeket. A 7 harsona szó elhangzásánál különböző csapások jelentek meg, de a csapásoknál mindig ott állt, hogy az emberiségnek a csapás mindig csak 1/3 érte a kijelölt célnak. Vagyis azt jelenti, hogy a 7 harsona szó, ami nagyon-nagyon hasonlít sok szempontból erre a mostani 7 edény kiöntésére, az mindig részleges csapásokat jelzett. Itt viszont kifejezetten azt fogja mondani a jelenések könyvének a szerzője, hogy ez a 7 edény kiöntése Isten haragjának a beteljesülése. Tehát itt a végső csapásokról van szó. Talán azt mondhatnánk, hogy a 7 harsona szó azt jelzi, ahogyan a világ történelem folyamán újra meg újra csapásokkal igyekszik az Úristen jó útra téríteni az emberiséget. Olyan csapásokkal, amelyek nagyon-nagyon hasonlóak a végső csapásokhoz, de melyek részlegesek, vagyis éppen lehetőséget adnak arra, hogy az elszenvedett fájdalom, szenvedés következtében az emberiségnek megüljön az esze, és rádöbbenjen, hogy igazából a bűnei miatt kapja mindezt. A végső csapásoknál erre már nincs lehetőség, és megtérésre mindig van lehetőség, de itt már nem egyszerűen csak javító, nevelő célzattal következnek be ezek a csapások, hanem Isten pontot akar tenni a világot pusztító, a világot megrontó rossz erőknek a működésére. Egyszer s mindenkorra be akarja fejezni az ő működésüknek a hatását. Vagyis olyan csapások leírásáról van szó a 15-ös és 16-os fejezetben, a Harak hit csészéjének kiöntésében, hit edényének kiöntésében, amikor Isten végérvényesen ítéletet mond. Ez a kifejezés, hogy hit edény, ez egy olyan szót jelöl, ami a templomi, a liturgikus edényekre vonatkozik. Ezért szoktuk néha csészének is fordítani, csésze vagy edény. Igazából azokat az edényeket jelöli, amit a papok használtak a templomi áldozat bemutatásához. Például, amiben fölfogták az áldozat állatnak a vérét, vagy amiben az áldozatokat az Úristen színelítették. Nem sok mindenben különbözik igazából ez a megjelölés ez előző hitcsapás eszközeitől. Minden egyes alkalommal azt akarja velünk éreztetni a Szent Szerző, hogy a csapásoknak a kiinduló pontja az az Isten. Isten akaratából, döntéséből folynak ezek a csapások. Akkor is, amikor a hit harsona elhangzott, akkor is Isten szín előtt állva kapják a hit harsonát az angyalok. Itt is a templomban kapják a hit csészét, a hit edényt. Ezt kell kiönteniük a földre, a tengerre, és ezeken keresztül valósul meg az Isten ítélete különböző csapások folytán. Ténylegesen itt csak arról van a szó, hogy mindegyiknél azt érezzékelteti a Szent Szerző, hogy az Isten az, aki cselekszik. Eszközökön keresztül, szimbólumokon keresztül, de minden büntetésnek a kiinduló pontja az Isten döntése. Ezt az elgondolást igazából már a legelső mondat így összefoglalja. Tehát egy rövid összefoglalással indítja a Szent Szerző ezt a látomást, amikor azt mondja a 15. fejezete első versében, ekkor egy másik nagy és csodálatos jelet láttam az égben. Miért másik? Azért, mert az első nagy jel, amiről beszélt, az az asszony. A 12-es fejezetben nagy és csodálatos jel, ami az egyházat ábrázolva megmutatja annak dicsőségét. Ahhoz viszonyítva ez egy másik nagy és csodálatos jel, de egészen más jellegű, mint az a jel. Ez a másik nagy és csodálatos jel hét angyal, akinél a hét utolsó csapás volt, mert azok által teljesedik be Isten harakja. Ez a egyfajta összefoglalás rögtön a legelső mondatban elmondja, hogy mi az, ami itt következik a 15-ös és 16-os fejezetben. Hét utolsó csapás, amely által beteljesedik Isten haragja. Isten haragja a bűnökre vonatkozik, a rosszra vonatkozik, az ő teremtését megrontó és elrontó erőkre vonatkozik. Azokra az emberekre is vonatkozik, akik ennek a szolgálata válnak. Valamilyen szinten mindenki, aki bűnt követel. De valahol mindig nagyon fontos különbséget tennünk, hogy Isten nem a bűnösre haragszik, hanem a bűnre haragszik. Vagyis bűnöst szereti, viszont adta érte az egyszülött fiát. De a bűnét, az gyűlöli. A bűn, ami éppen, hogy Isten és az ember közé áll, az olyasmi, mire Isten nem csak hogy haragszik, hanem egyenesen gyűlöli, hiszen az választja el őt az embertől, az okozta az, hogy Jézusnak meg kellett halni a kereszten. Istennek a haragja nem olyan értelemben teljesedik itt be, hogy itt válik teljesen teljessé, hanem itt mutatkozik meg teljes egészében a bűn felett. És ez a végső teljes megnyilvánulás azt is jelenti, hogy Isten ezzel akar pontot tenni mindarra, ami rossz a világban. Gyakorlatilag ez a mai értelembe vett világ végére is vonatkozik. Tehát ha ténylegesen végignézzük a Jelenések könyvének a tanítását, akkor a Jelenések könyve arról beszél, hogy a jó és a rossz küzdelme. És minden egyes alkalommal az Isten beavatkozása is a világ történelembe, az folyik az egész világ történelem folyamán. Nem tudhatjuk, hogy pontosan mikor érkezik el az az időszak, amikor Isten kimondja ezt a végső szót. Nem tudhatjuk azt, hogy mikor érkezik az a pillanat, amikor Isten tényleg a világ ilyen folyásának, az emberi történelemnek a végét veti. Pontosabban pontot tesz mindarra a rosszra, mindarra a kétértelmű szabadságra, ami a mai világot jellemzi. Jézus maga is azt mondta, hogy ezt még a mennyei angyalok se tudják, még a fiú se, csak az Atya Isten maga tudja ezt. Ő maga saját döntésébe helyezte ezt az időpontot. Viszont maga az apokaliptikus küzdelem az folyik egész idő alatt. Vagyis ma is, attól függetlenül, hogy a világtörténelem vége holnap lesz, vagy pedig 2000 év múlva. Mindaz, amit a Jelenések könyve leírt, az nagyon is vonatkozik mindenkire. Annyi, hogy ezen a ponton már azt is tudatosítja velünk, hogy a részleges csapások után, amelyekkel Isten nevelni akar, elérkezik az a végső csapás, amikor már nem nevel, hanem pontot tesz arra a folyamatra, amit a rossz jelent. Mielőtt leírná a Szentírás ezt a 7 csapást, először még egy érdekes képet tár elénk, a győztesek diadalénekét. Ez a leírás az előző részhez kapcsolódik, ahol azzal találkoztunk, hogy a sárkány, a gonosznak a terveit kivitelező vadállat és a próféta minden egyes embernek a homlokára, illetve a kezére a vadállat számának a nevét, pecsétjét akarja tenni. Ezzel jelképezve az, hogy lefoglalja saját magának. Azok, akik ezt nem hajlandók elfogadni, azok vagy ki vannak zárva a társadalomból, vagy pedig az életüket is veszítik. És itt azt látjuk, ennek a 7 edény kijöntésének a kezdetén, hogy a látnok látja a győzteseket, azokat, akik legyőzték a fenevadat, a képmását és nevének számát. Ezek a győztesek, akik tehát éppen, hogy ellen tudtak állni a gonoszság erőinek. Nem csak a gonoszság csábításainak, hanem megfélemlítésének. És valószínűleg olyanokról van szó, akik vértanúkká lettek. Hiszen épp arról beszél, hogy Isten szín előtt állnak egy üveg tenger félén, amely tűzzel volt vegyítve. Az üvegtengerre utalást találunk a Jelenések könyvének 5. fejezetében, az Isten tróntermének a leírása kapcsán, ahol az üvegtenger éppen, hogy Isten trónja előtt, vagy alatt áll. Tehát amikor ezek a győztesek ott állnak ezen az üvegtengeren, akkor gyakorlatilag Isten trónja Isten szín előtt állnak. Föltételezhető tehát, hogy a vértanúkról van szó, akik olyan módon győzték le a vadállatot és a vadállatnak a számát, a nevét, hogy életüket adták a hitükért. És ezek a győztesek Isten színe előtt hárfával vannak, és éneklik Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a báránynak az énekét. Isten szolgájának, Mózesnek az éneke szinte biztosan a kivonulás könyvének 15. fejezetére vonatkozik. Azért mondjuk, hogy szinte biztosan, mert több ilyen zsoltár is, illetve ének is van a Szentírásban, ami Mózeshez, Isten szolgájához kapcsolódik. Van egy ilyen zsoltár is, a második törvénykönyv vége felé is van egy hosszú ilyen ének, de a jelen szövegkörnyezetben egészen biztos, hogy a kivonuláshoz kapcsolódó győzelmi énekről van szó. Arról az énekről, amit akkor énekelt Mózes, illetve az izraeliták, amikor Isten a vörös tengeren átvezette az ő népét, és tenger összecsukódásával ott pusztul az üldözőknek a serege. És akkor éneklik az Isten dicsőítő éneket. Annyiban érdekes, hogy ezen a ponton ezek a győztesek Mózesnek, Isten szolgájának az énekét nem akkor éneklik, miután megtörtént a szabadítás, hanem előtte. Még a hét edény kiöntése el se kezdődött, ők már dicsőítik az Istent a szabadításért. Vagyis meg vannak győződve Isten nagyságáról és Isten biztos győzelméről. Pontosabban nem csak, hogy előre dicsőítik, hanem valamilyen módon értelmezik is azt, ami történni fog ebben a hét edény kiöntésének ebben az ítéletében. Így szól az énekük: nagyok és csodálatosak a te műveid, Uram mindenható Isten, igazságosak és igazak a te útjaid. Nagyok és csodálatosak, tehát a műveid. Mindent, amit tesz, az nagy és csodálatos. De ugyanakkor nem csak, hogy nagy és csodálatos, hanem igaz és igazságos is. Vagyis jogos és megérdemelt mindaz, amit történni fog a hét edény kiöntése kapcsán. Isten végső ítélete, a végső csapások. Nagyok, csodálatosak, igazak és igazságosak. Ezen túl azonban még egy dolgot hozzátesz, hogy megmagyarázza, hogy mi a célja ezeknek a csapásoknak. Így folytatódik az ének: ki ne félne téged, Uram, ki ne magasztalná nevedet, mert egyedül te vagy szent, hisz minden nemzet eljön és leborul színen előtt, mert ítéleteid nyilvánvalóvá lettek. Ezeknek a csapásoknak a célja éppen az, hogy megbizonyosodjon róla mindenki, hogy Isten összehasonlíthatatlan mindenki mással. Ki ne félne téged, ki ne magasztalna nevedet, egyedül te vagy a szent. Hogy egyedül ő a szent, ő a hatalmas, ő az igazságos. És hogy minden nemzet eljöjjön és leboruljon szín előtt, és elismerje őt Istennek. Igazából a Jelenések könyve, a Szentírás mindig nyitva hagyja ezt a kérdést, hogy valóban az ember megtér-e. Az egyház is mindig nyitva hagyja ezt a kérdést. Az a célja Isten minden cselekvésének, hogy valóban mindenki felismeri azt, hogy ő az egyedül igazságos, sőt, ő az egyedül irgalmas és jóságos, és ezért hozzátérjen mindenki. De az, hogy valóban mindenki hozzátér-e, az mindig az ember döntésén múlik. Igazából a Jelenések könyve is, a Szentírás is azt szeretné elérni, hogy tudatosítsa bennünk, hogy döntéshelyzetben vagyunk, és jól döntsünk. Tudatosítsa bennünk, hogy olyan helyzetben vagyunk, ahol van döntési lehetőségünk, és megmagyarázva nekünk azt, hogy mi a döntésnek az igazi súlya, a helyes útra lépjünk. Nagyon-nagyon sokszor az ember azért nem dönt, mert úgy gondolja, hogy nincs döntési lehetősége. Azért nem dönt, mert nem is érzi, hogy döntés helyzetben van. Akkor azonban, amikor nem dönt valaki, akkor már döntött és elindult a nem útján. A Szentírás tudatosítani akarja bennünk ezt a döntési helyzetet, ebben az esetben úgy, hogy szembesít Isten nagy, csodás, igazságos és igaz tetteivel, és annak céljával, hogy minden nemzet és benne minden ember eljöjjön és leboruljon Isten előtt, és szentnek, igazságosnak, jónak, irgalmasnak, szeretőnek vallja. Ez a döntés helyzet, amiben Isten mellett, az ő útján, neki igent mondva kell döntenünk. Gyakorlatilag a győztesek előre zengik Isten dicséretét, biztosak Isten győzelmében, és elmondják, hogy mi mindannak a célja, értelme, ami itt most történni fog.

következő jelenet, amikor a látnok tényleg látja a templomból, az égi szentélyből kilépő hét angyalt, akinek végre kell hajtania Isten ítéleteit. Ezek után láttam, hogy íme megnyílik a tanúbizonyság hajlékának temploma az égben. És hét angyal jött ki a templomból, akiknél hét csapás volt, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, mellük körül pedig aranyövvel övezve. A tiszta és fehér gyolcsba öltözve, mellük körül pedig aranyöv, ezt Dániel könyvéből veszi az író, ahol szintén az angyalok ilyen öltözetben jelennek meg, de ez papi öltözet, vagy legalábbis templomi liturgikus öltözet, tehát ott is különbség volt a főpap öltözete, illetve a többi pap öltözete között. Mindenképpen azt jelzi, hogy ezek az angyalok Isten szín előtt szolgáló, tehát liturgiát is végző lények. És ennek a része, amikor kihozzák a templomból a halak hét edényét. A négy élőlény egyik a hét angyalnak hét arancsészit adott, telve az örökkön örökké élő Isten haragjával. És a templom megtelt füsttel, Isten felségétől és hatalmától. És senki sem mehetett be a templomba, míg be nem teljesedett a hét angyal hét csapása. A templom betelik füsttel, ez talán a tömjén füstre való utalás, de mindenképpen az élő Isten dicsőségére és a hatalmára utal. Az Ószövetségben többször találkozunk ilyen jelenettel, amikor az Salamon által elkészített templomot fölszenteli az Úristen az ő jelenlétével, amikor Mózes által elkészített szent sátrat fölszenteli az ő jelenlétével, ott nem füsttel telik meg, hanem az Isten dicsőségét jelző felhővel. De ugyanaz a gondolat, hogy Isten mindenestől betölti jelenlétével a szentét és az ő dicsőségével. És mindaddig, míg be nem teljesedik a hét csapás, addig senki sem tud belépni a szentélybe Isten szín elé. Önmagában a jelenések könyvének a képei néha egymásnak ellent mondanak, mert mindeddig úgy láttuk, hogy Istennek egy trónterme van. Itt viszont már egy templomról beszél. És nem is próbálja összekötni a kettőt.

ki támadt az embereken, akik a vadállat bélyegét viselték, és azokon, akik az ő képét imádták. Ahogyan a hét harsona alkalmával és az első harsona kapcsán a földet sújtja valamilyen csapás, úgy itt is a földet sújtja valamilyen csapás. Viszont a hét harsonánál arról volt szó, hogy a füvek és a fák egy része ég ki, vagyis valóságosan a földet sújtja, mint anyaföldet. Itt viszont a földre öntve a vadállat bélyegét viselő, vagyis az őt szolgáló embereken szörnyű fekélyek keletkeznek. Ezek a fekélyek emlékeztetnek bennünket az egyiptomi csapásoknál is, hogy a fekély volt az egyik csapás. Hogy pontosan milyen betegséget jelentett ez, de valami olyan csapás, ami jelzi az Isten ítéletét az ember testén. Az egyiptomi csapásoknál, amire kifejezett utalást tartom, van jó néhány helyen ennél a hét csapásnál, az egyiptomi csapásoknál itt a fáraó szolgái és népe, tehát az elnyomó nép az, akit Isten ezekkel a fekélyekkel büntet. Itt viszont a vadállat szolgái, illetve mindenki, aki hordozza az ő jelét, mindenki, aki imádja az ő képét, aki bármilyen módon kapcsolódik a vadállat szolgálatához. Ez a vadállat, ahogyan láttuk már a korábbiakban, igazából konkrét esetben, amikor János írja, akkor a Római Birodalom. A Római Birodalom, ami el akarja tiporni, és a sátán szolgálatára akarja kényszeríteni a kereszténységet. De azt is láttuk annak idején az előző előadásban, hogy igazából nem egyszerűen csak a Római Birodalom, hanem minden olyan intézményi rendszer, aki a sárkány, vagyis a gonosz szemlélet módja szerint él ebben a világban. A legkülönbözőbb diktatúrák, államrendszerek így lehetnek a vadállat. Sőt, valahol minden intézményrendszert újra meg újra megkísért ez a veszély, hogy a vadállat módjára viselkedjen, a sárkány gondolkodás módjának megfelelően álljon az emberekhez. Isten viszont mindazokat, akik gyávaságból, vagy számításból szolgáival lettek a vadállatnak, ezen a ponton büntet. És elment a második angyal, és kiöntötte az edényit a tengerbe, és az vérré változott, mint a halotté, és minden élőlény elpusztult benne. A vér az az életelem, ami által élünk. Ugyanakkor, hogyha a tenger víz helyett vérrel van tele, akkor ez az éltető elem nem hogy nem éltető, hanem éppen, hogy a pusztulás helyévé válik. És ez egészen egyszerűen maga az ember is érti, hogy valami, ami nem csak hogy jó, hanem szinte szentnek kell neveznünk, valami, ami az emberi életre vonatkozik, a vér, az, hogyha visszaélünk vele, lehet pusztulásnak az eszköze. Isten gyakorlatilag azt akarja megmutatni, hogy mindazok, akik visszaéltek az emberi élettel, az emberi vérrel, maguk és mások számára is pusztulást hoznak. A Szentírás mindig is úgy képzeli el, hogy a vér az Isten tulajdona. És itt alapvetően nem elsőbben a vérről, mint az ember testében kerigből, testnedvről van szó, hanem az életről. Az élet, amit úgy képzeltek, hogy a vér hordozza az életet, az az Isten tulajdona, senki más nem rendelkezhet fölötte. Annyira szent. Ezért van az, hogy minden egyes kiontott vér az Isten iránti hűtlenséget jelentette. Az ártatlanul kiontott vér. Csak is Isten az, aki rendelkezhet az ember élete felett. És akik visszaélve ezzel rendelkeznek más ember életével, kiontják másnak a vérét, azoknak meg kell tapasztalniuk azt, hogy maguk és mások számára is éppen, hogy a pusztulást hozták. Kicsit
ugyanez

Ez a gondolat ismétlődik meg a harmadik edény kiöntésénél is, azzal, hogy még jobban megmagyarázza. És a harmadik angyal is kiöntötte edényét a folyókba és a forrásokba, és azok vérré változtak. Ezen a ponton szinte szó szerint ismétlődik az, ami az egyiptomi csapásoknál történt, amikor Mózes a Nílust vérré változtatja. Ugyanez a gondolatmenet valósul meg, hogy a Nílus, ami az élet forrása, az ember visszaérések kapcsán a vért, ami az élet forrása számunkra, éppen hogy a pusztulás eszközévé teszi. És ezt magyarázva mondja a vizek angyala az Úristennek: igazságos vagy, Uram, te, aki vagy, aki voltál, te, aki szent vagy, mert így ítéltél. Mivel szentek és proféták vérét ontották, vért adtál nekik inni. Vagyis azok, akik vért ontottak, szentek és proféták vérét, de igazából bárkinek a vérét, olyasmit tettek, ami nem az ő teremtményi valóságuknak a jogkörébe tartozik. Csak is Isten rendelkezhetik az ember vére, pontosabban az ember élete fölött. Tehát nem szabad összekevernünk, nagyon sokan erre hivatkozva azt mondják, hogy nem szabad vért adni másnak. Ez butaság. Tehát igazából Isten azt akarja, hogy minden módon segítsünk, hogyan lehetséges. Azt akarja itt csak elmondani a Szentírás, hogy Isten az, aki az ember élete fölött rendelkezik. És ha valaki Istent játszva rendelkezni akar mások élete fölött, kiontva mások vérét, annak az Isten vért ad inni. Vagyis éppen megmutatja, hogy szembesíti a teremtményi valóságával, hogy nem ez az, ami őt sem élteti. Isten az embernek meghatározta az ő helyét. És amikor átlépjük azokat a szabályokat, átlépjük azokat a határokat, akkor igazából saját magunkat is tönkretesszük. Ez az, amivel szembesíti mind a második, mind a harmadik csapás az embert. A tetteinek a következménye a fejére hull. Vért ontottak, és ezért vért kapnak inni. Ami éppen hogy elpusztítja őket. És a negyedik angyal is kiöntötte csészéjét a napra. Erre annak megadatott, hogy a forrósággal gyötörje az embereket és tűzzel. És az embereket égette a nagy forróság, és káromolták Isten nevét, akinek hatalma van a csapások fölött, de nem tartottak bűnbánatot, hogy őt megdicsőítsék. A negyedik csapás a napot, mint égi testet sújtja, vagyis pontosabban itt is az embereket, mivel akkora nagy hőség lesz, hogy az emberek szörnyen szenvednek, égeti őket, de az emberek, akik testükön viselik már azt a tetteik következményeit, azt a sok-sok szörnyűséget, mégsem térnek meg, sőt, ellenkezőleg káromolják az Istent. Ez a hihetetlen élmény, hogy az ember azt gondolná, hogy a sok-sok csapás után az emberek megtérnek. Sokszor hallottam már olyan dolgot, hogy milyen jó, hogyha jön ilyen vagy olyan háború meg csapás, majd az emberek jobbak lesznek. Az a tény, hogy azok, akiknek készséges a szívük, azok sokszor tényleg azokká lesznek. De akiknek gonosz a szívük, azok legszörnyűbb csapásoknál is nem tudnak másként reagálni, mint hogy káromolják az Istent, és nem hajlandók megtérni. Nem hajlandók belátni, hogy a saját tetteikkel okozták mindazt a rosszat, mindazt a szörnyűséget, amit el kell szenvedniük. Sokszor ténylegesen föl kell tennünk azt a kérdést, hogy a csapások, amik ránk zúdulnak, az Isten adja, vagy mi csináljuk? Annyiban Isten adja, hogy ő engedi meg. De nagyon nagy tévedés minden rosszat az Isten nyakába varni. A legtöbb szörnyűséget igazából mi, amit téves döntéseinkkel okozunk saját magunknak. Csak aztán később nyújtja be Isten is, de igazából az egész világ, az életnek a rendje később nyújtja be a számlát. Az ötös csapásnál a vadállat trónjára önti ki az angyala az edényt, és egy sötétség támad. Ez szintén az egyiptomi csapások egyike, a kilencedik csapás. A sötétség, amelynél a vadállatnak a szolgái kinyugban nyelvüket harabdálták. Tehát valamilyen ijesztő félelemmel is együtt járt.
de mindenképpen a sötétség az Isten nélküliségnek a szimbóluma, ami egyszerre nyilvánvalóvá válik. Ahogyan Saul, mikor üldözi a keresztényeket, és találkozik az Úr Jézussal, akkor egyszerre vakká lesz. Ténylegesen vak volt, lelkileg, és ezt most fizikailag is megtapasztalja. Itt is az a sötétség, ami az emberek lelkébe van, megmutatkozik fizikailag is, és ijesztő számukra. A hatodik csapásnál, amikor a hatodik angyal kijönti az edényét, az Eufráteszre. Nagyon hasonló ez a hatodik harsonoszónak a leírásához, ahol ennek kapcsán elindul egy hatalmas nagy büntető sereg. Itt nem indul el még egy büntető sereg, csak út nyílik Napkelet királyainak. És aztán látjuk a sárkányt, a vadállatot, a prófétát, ezt a démoni háromságot, amint harcra toborozzák a világ összes nemzeteit, a világ összes pogány nemzetét. A leírásokból úgy jön ki, hogy igazából ez a csata, amire itt készülődnek, az nem más, mint a Jelenések 19. fejezetében leírt végső küzdelem, amelyben a fehér lovas, Jézus Krisztus, az Isten igéje legyőz mindenkit, de ezen a ponton itt igazából még csak készülődnek erre a nagy csatára. Ennek a csatának a helye, ahová toborozzák a pogány nemzeteket, érthetően a választott nép, az egyház ellen, az Harmageddon helye. Harmageddon egy olyan hely, ami szó szerint fordítva azt jelenti, hogy Megiddó hegye. Megiddó hegyénél volt egy fontos csata. Itt csapott össze Jozia király az egyiptomi seregekkel. Jozia volt az egyik király, az egyik nagyon-nagyon ritka király, akit mindenestül pozitívnak és jónak, Isten szolgájának ítél a Szentírás. Ő volt a jó királynak, meg a bölcs királynak a példája az Ószövetségben. És annak ellenére, hogy minden érv mellette szól, az egyiptomiakkal vívott csatában Jozia mégis elesik. És igazából nagyon-nagyon rövid idő alatt az ő összműve elpusztul ez miatt. Az a hely, Megiddó hegye, Harmageddon, ahol a jó király, ahol a jók elbuktak a gonoszokkal szemben. Itt úgy kell értenünk, hogy Isten visszavág, és most az utolsó csapásnál a jó győzelmeskedni fog a rossz annyi és annyi győztes csatája után. Végül pedig a hetedik csapásnál a hetedik angyal a levegőbe önti ki az edényét, tehát szétszórja mindenfelé, és elkiáltja, bevégeztetett. Vagyis Isten minden egyes terve eljutott a befejezéséhez. Jelenti az emberi történelem a jó és a rossz közötti küzdelem befejeződését is. És ekkor a hetedik csapás kapcsán gyakorlatilag az Isten egyfajta megjelenését látjuk. Isten erőinek a megjelenését. Ugyanis villámlások, zúgások és mennydörgések támadtak, ez mindig Isten jelenlétét jelzi, többször is találkoztunk vele már a Jelenések könyvében, villámlások, zúgás, tehát mennydörgés, és akkora földrengés, amekkora még nem volt, amióta ember van a földön. Gyakorlatilag a világ mindenséget összetartó, a kozmoszt összetartó erők megrendülnek az Isten erőinek, az Isten jelenlétének a közössége miatt. És ekkor a nagyváros három része szakadt, a nemzetek összes városai leomlottak. Eltűnt minden sziget, a hegyek sem látszottak sehol. Ez a hatalmas földrengés gyakorlatilag mindent elpusztít. Ez a legjobb kifejezés, hogy a világ mindenséget összetartó erők eltűnnek, és a káosz következik be. Hatalmas, mázsányi jégeső hullott az égből az emberekre, az emberek pedig káromolták Istent a jégeső csapása miatt, mert igen nagy volt. Úgyis még ezen a ponton se hajlandók megtérni. Igazából, kedves testvéreim, az egész leírásnál, amit nagyon fontos szem előtt tartanunk az, hogy milyen szemmel olvassuk ezt a leírást. Ez a leírás azt akarja nekünk elmondani, hogy az egyiptomi csapások módjára Isten ezekkel a csapásokkal
a mi megmentésünkre érkezik. És nagyon érdekes, hogy amikor az egyiptomi csapásokat, az Egyiptom való szabadulást, Mózes történetét olvassuk, akkor az ember a megszabadult izraeliták szemével nézi az egész történetet. Vagyis nagyon is felismeri, mi is, amikor Mózes történetet olvassuk, nagyon is felismerjük, hogy Isten csodásan cselekszik, nagy dolgokat cselekszik. Isten igazságosan cselekszik. És azt is felismerjük így utólag, későbbi nemzedékekben, hogy egyszerűen nem is volt más döntés az izraeliták számára is, hogy mint kivonulni abból a valóságból, amit Egyiptomból, amit ők otthonuknak éreztek. Ezzel szemben, amikor mi hallgatjuk a Jelenések könyvének a leírásait, főleg ezt az utolsó 7 csapást, akkor az ember ilyetten néz körbe, és úgy érzi, hogy a mi közös otthonunk pusztul el, mi lesz velünk. Érdemes belegondolnunk, hogy az izraeliták hasonlóan élhették meg a csapásokat. Nekik Egyiptom nagyon is az otthonuk volt már akkor. Csak az elnyomásnak a helye. És az, hogy valaki kiszabadítja, egy új lehetőséget ad nekik, az föl sem merült bennük. Igazából a Jelenések könyvének az írója azt akarja elmondani, szemünk elé tárni. Ebben a világban, amelyben élünk, ami ténylegesen tele van rengeteg fajta elnyomással. És ez az elnyomás elsősorban a bűn, amit sokszor mi is elkövetünk. A bűn, az igazságtalanság a rossz, de mindenfajta más elnyomás, ami a betegség, minden olyasmi, amivel az ember egész ténye megnyomorodik. Ez az egész jelen élet az egyiptomi szolgaság. Amivel mikor Isten megszabadítja a népét, akkor ezek a büntetések a fáraó szolgáira, a vadállat szolgáira hullanak. Pontosabban ránk akkor, hogyha mi is megmaradunk a vadállat szolgájának. Félelemből, megalkuvásból, rosszra hajlásból. De ugyanakkor azt akarja tudatosítani bennünk az Úristen, a Szent Szerző, ebben a könyvben is, hogy Isten a mi szabadításunkra viszi végbe ezeket a csapásokat. Nekünk is ijesztő, hisz a világ, a közös otthonunk pusztul. De ahogyan az izraeliták számára annak idején az Úristen készített valami újat, valami sokkal szebbet, ugyan mi számunkra is valami új életet kezd, valami új életet tervez. A Jelenések könyvének ez a leírása azokhoz a leírásokhoz tartozik, ami ijesztő. De az ijesztő leírás mögött is fel kell ismernünk a reményt és a reményre való fölhívást. Isten a mi szabadításunkra cselekszik, igazságosságát és a büntetését is megmutatja. Az a kérdés, hogy én merem-e megragadni Isten szabadító kezét, és rábízom-e magam, hogy arra vezessen, amelyre ő szeretne. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, remélem, hogy ezen keresztül is kicsit közelebb hoztuk a Jelenések könyvének szövegét, és jobban megértjük, hogy mennyire valóban minden üzenete, akár az utolsó időkre, akár a mai történelemre vonatkozik, mégis bennünket személyesen is érint. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Szentségimádást közvetítünk, melynek témája a Szentírás. Meghívjuk a kedves hallgatókat, lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzunk egy.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, nyisd meg szívemet és értelmemet, hogy be tudjam fogadni szavaidat. Engedd, hogy még jobban megismerjem és megszeressem akaratodat az életemben. Hiszem, hogy mindig velem vagy, és bízom szeretetedben, ami vezet és erősít engem. Segíts, hogy téged szeresselek mindenek felett. Tudom, Uram, hogy Te dolgozol az emberek szívében és értelmében. Segíts, hogy felismerjelek mindenkiben, akivel beszélek, és megértsem, ha mások által akarsz hozzám szólni. Uram Jézus, segíts, hogy növekedjek alázatban. Segíts, hogy megnyissam előtted szívemet, és meglássam kegyelmed működését. Elfogadjam a leckéket, amik által tanítani akarsz engem. Lágyítsd meg az én ellenállásomat, hogy könnyen a képmásodra tudj alakítani.

Urunk Jézus Krisztus, szívünk nemes szándékával keresünk téged, mert evangéliumodban felismertük az örök élet tanítását. Az evangélium szerint élve akarunk követni téged, mert egyedül a te tanításod és személyed méltó a követésre. Nem adjuk életünket látszatigazságok szolgálatára, hanem evangéliumod teljes igazságát, mint igazi örömhírt akarjuk hirdetni azoknak, akik tévedéseik után életük értelmét keresik. Ismerjék fel ők is, hogy te vezetsz bennünket az örök üdvösségre. Amen.

Uram Jézus, adj nekem igaz alázatot. Segíts, hogy szeretettel és akarattal el tudjam fogadni a Te akaratodat. Arra vágyom, hogy közvetítsem szavaidat és erődet másoknak, azáltal, hogy következetesen élek a hit igazságaiban. Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd szívemet a Tiedhez hasonlóvá.

Urunk Jézus Krisztus, lelkünk megtisztítását kérjük tőled. Mi sokszor megelégszünk a felületes bűnbevallással, de te gyökeres megújulást vársz tőlünk. Te képes vagy alapjaiban megtisztítani lelkünket, hogy egyedül Istennek éljünk. A lelki megújulás adjon nekünk erőt ahhoz, hogy evangéliumod hirdetői legyünk a világban azok számára, akik még keresik megtisztító irgalmadat és felemelő szeretetedet.

Jó pásztorunk, Jézus Krisztus, miként egykor kiválasztotta az apostolokat, és elküldted őket, hogy a te nevedben tanítsanak, és csodákat tegyenek, úgy napjainkban is hív magadhoz fiatalokat, akik téged és szeretetedet megismerve indulhatnak a világba. Küldj az evangélium hirdetésére, valamint isteni titkaid és csodáid közvetítésére papokat, akik életüket egészen neked szentelik. Add, Urunk, hogy elfogadják és hűséggel teljesítsék hivatásukat mindazok, akiket a papságra vagy a szerzetesi életre kiválasztasz. A te szereteted alakítsa át szívüket, hogy képesek legyenek embertestvéreinknek továbbadni a te jóságodat, irgalmadat és szeretetedet. Amen.

Jézus, te vagy a mindenség királya. Hittel várjuk eljöveteledet és a veled való találkozást. A hitről való tanúságtétel mindenkorban bátorságot kíván a keresztényektől. Tőlünk bátorságot, hogy az üldözések idején az elutasításokat megtapasztalva, vagy az emberek közönyét látva is folytatódjon az evangélium hirdetése és a hit terjesztése. Annak tudatában élünk, hogy a te megbízásodból, a te munkatársadként adjuk tovább a hitet. Nevelj minket az alázatra, hogy ne önmagunkat, hanem téged és a te örömhíredet hirdessük. Amen.

Gondviselő Istenünk, Te szeretetből teremtettél meg minket, és életünk minden napján kimutatod irántunk szeretetedet. Adj nekünk éles látást és bölcsességet, hogy észrevegyük szereteted jeleit, mindazt, amivel testi és lelki fejlődésünket segíted, és az üdvösség felé vezetsz minket. Oszlasd el félelmeinket, aggódásainkat és bizonytalanságainkat. Segíts, hogy bizalommal tekintsünk jövőnk felé, és teljes bizalommal adjuk életünket neked. Gondoskodj rólunk, családunkról, szeretteinkről és minden emberről. Mutasd meg jóságodat minden ember felé. Amen.

Istenünk, fiad Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség. Világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek. Add, hogy életünket ő hozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem megszüntetni, hanem beteljesíteni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig rád, aki botránykő vagy azoknak, akik nem fogadnak el, de akik befogadnak, azoknak az élet teljessége. Amen.

Uram, köszönöm, hogy megvilágítod a lelkiismeretemet az evangélium által. Segíts kérlek felismernem, miben vagyok süket, vagy érzéketlen a hívásodra és a tanításodra. Akarom, hogy kegyelmed győzedelmeskedjen életemben, Uram. Segíts bátornak lennem, hogy változtassak azon, ami bánt téged, és hiteles keresztény életet élhessek. Amen.

Mindenható Istenünk, Te mindenkit meghívsz a veled való közösségre, és senkit sem zársz ki a szeretetedből. Minden embernek felkínálod az üdvösséget, és megmutatod, milyen úton érhetjük azt el. Egyedül mi, emberek, zárhatjuk ki magunkat azzal, hogy elutasítunk téged, megtagadjuk a neked való engedelmességet, és semmibe vesszük törvényeidet. Hálások vagyunk azért, hogy minden embernek, nekünk és minden embertársunknak megadod a segítséget ahhoz, hogy üdvözöljünk. Amen.

Uram, Jézus Krisztus, erőt vesz rajtam a csüggedés, amikor csalódást okoznak az emberek, terveim kudarcba fordulnak, vagy váratlan események forgatják fel életemet. Ilyenkor a legszívesebben elmenekülnék a világból, az emberek elől. Bezárkóznék a magam kis világába, hogy egyedül legyek, de te nem hagysz magamra, hanem mellém állsz, tanítasz, és megismerteted önmagadat előttem. Vezess engem vissza az emberi közösségbe, tanítványait, követőit közé. Vezess engem az Atya közelébe, hogy a vele való kapcsolatomat helyreállítsam.

Uram, növeld a hitemet, reményemet és szeretetemet. Kegyelmed erősíti bennem ezen erényeket, amikor imádkozom, és azért küzdök, hogy mindenek felett szeresselek. Töltsd el velük szívemet. Uram, bár szeretnélek teljes szívemből, erőmből, elmémből,

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az éjt, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott, köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik, add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok. Te így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szeretném.

Drága jó Istenem, én megköszönöm neked, hogy te megteremtettél minket a te képmásodra. Azért a képmásodra, hogy szólni tudj hozzánk, hogy képesek legyünk téged látni, hallani, téged megismerni, hiszen az az örök élet, hogy megismerjünk téged. Köszönöm, Atyám, hogy amikor ősszüleink vétkeztek, aminek következtében már nem látunk téged színről színre, a te hangodat már nem halljuk tisztán, a mi szívünk már nem keresi oly buzgón a te megismerésedet. Te mégsem adtad fel, mégsem fordítottál hátat nekünk, hanem prófétákat küldtél a te ószövetségi választott népedhez, hogy szóljanak hozzánk, te szólj általuk. Köszönjük, Uram, hogy felkészítetted a te népedet arra, hogy amikor elérkezik az idők teljessége, fiad által szólj hozzánk. Köszönjük az evangéliumot, köszönjük a szentírást. Köszönjük egyházat hűségét, amely őrzi a te kinyilatkoztatásodat. Köszönjük, Uram, hogy ma is a szentírás szavai által szólni akarsz hozzánk. Köszönjük, hogy az eukarisztián kívül a te igéd által nap mint nap táplálni akarod a mi lelkünket. Add, Uram, a te népednek, minden tagjának a szívébe a vágyat, hogy keressük a te akaratodat, keressük a te arcodat, kutassuk a te lényedet. Add, Uram, hogy újból felfedezzük a szentírást, ezt a kimondhatatlan értékű kincset, amelyet itt hagytál számunkra, hogy általa megismerjünk téged, és hogy általa szólj hozzánk minden nap. Küldd el a te szent lelkedet személyesen mindegyikünkhöz, hogyha te ígédet keressük, olvassuk, hallgassuk, és általa valóban megismerjünk téged, egyedül igaz Istent, és akit te küldtél, Jézus Krisztust. Add, Uram, hogy a te igéd eljusson a szíveinkbe. Egyre jobban lássunk, halljunk, megismerjünk téged. Hála neked ezért a kincsért. Hála neked azért, mert ma is azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Amen.

Uram, hálát adok neked, hogy a te ígéd lámpás a lépteimnek, utamon fényforrás. Add kérlek, hogy szomjúság és éhség legyen a szívemben a te ígéd iránt, hiszen te mondtad, Úr Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik. Kérlek téged, hogy táplálj engem a te szent igéddel, vezess, bátoríts, vigasztalj, hogy egyre jobban megismerjelek téged, egyre jobban meghalljam a te hangodat, egyre inkább felfedezzem a Szentírás soraiban és sorai között a te végtelen szeretet

hiszen a Szentírás a te szerelmes leveled hozzánk. Uram, áldalak téged, és újra csak hálát adok neked ezért a lehetőségért, hogy meghallhatom a te hangodat, meghallhatom, felismerhetem, hogy mit akarsz mondani nekem a Szentíráson keresztül. Add, hogy egyre jobban vágyakozzam arra, hogy megismerjelek téged, egyedül élő igaz Istent. Amen.

0: Uram Jézus, köszönjük, hogy itt lehetünk a Te valóságos jelenlétedben, és hogy egy szívvel, egy lélekkel együtt imádkozhatunk a Mária Rádió hallgatóival, bizalommal neked ajánljuk most magunkat. Mindazokat, akik a rádión keresztül velünk együtt imádkozzanak, elét hozzuk, Uram, a betegeket, a szenvedőket, a magányosokat, mindazokat, akik különböző dolgokkal kell küzdjenek, a szomorúakat. Te látod minnyájunk szükségét, és hisszük, hogy szerető Istenünk vagy gondviselünk, aki valóban csodákat cselekszel, ahogy az ének szavait is hallhattuk az előbb. Ezért most kérjük, Uram, hogy áldj meg minnyájunkat mindazzal, amire szükségünk van. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned reménylő üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesed.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Hadd kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atyával és Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a veletek.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Kedves hallgatók, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Köszönjük, hogy velünk együtt voltak, hogy együtt imádkozhattunk. A megfáradtaknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, aki még teheti, maradjon továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. 14. Leó felhívása a rózsafűzér imádkozására. Szűz Mária biztos

0: Leó pápa szerdai katekézise. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. Az egyház ebben a világban élés küldetése, hogy részt vegyen a földi város építésében. Ehhez mindenek előtt hitelességre van szüksége, ugyanakkor a közreműködés során soha nem mondhat le alapvető missziójáról a hit és a szeretet tanúságtétele révén, amelyen Isten országát építi, miközben az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettség jegyében mindenki javát szolgálja. Tanított a 14. Leó pápa a Szentpéter téren tartott szerdai általános kihallgatás során. A Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció első részének 4. fejezete az egyháznak a mai világban betöltött küldetését értelmezi.
1: Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso.
0: A zsinat először is arra emlékeztet minket, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem inkább bele van abba oltva. Mundus reconciliatus ecclesia, írta Szent Ágoston, vagyis az Istennel kiengesződött világ az egyház. Zarándokok vagyunk a földön, és osztozunk e világ törékenységében és szépségében, kezdte katekézisét Leó pápa. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kibékítsa azt az atyával, úgy az egyház is a világban lakozik Isten megtestesülésének jeleként, hogy kinyilvánítsa tervét, miszerint mindnyájunkat gyermekeivé tesz egy nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben jár a népek és kultúrák között, és ennek alátámasztására Leó pápa saját enciklikájából idézett. Az életnek ez az összefonódása a népekkel egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséget von maga után a társadalmi kapcsolatok szövődéséért. A zsinat szerint az egyház elsődleges küldetése, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, azokra, amelyek eredetünkkel és sorsunkkal, valamint a szeretet és a szenvedés jelentésével kapcsolatosak. A mindenáron való haszonszerzés logikája és az információk manipulálása azzal a kockázattal jár, hogy indokolatlan nyomást gyakorol az emberekre, hogy megfeleljenek az anyagi javak fogyasztásán alapuló életmódnak, noha a szívük arra van teremtve, hogy fölfelé tekintsen. A zsinati atyák szerint az egyház küldetése abban áll, hogy járuljon hozzá a földi város építésének a megvalósulásához. Módszerei és céljai azonban elsősorban nem politikai jellegűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettségben állnak.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia.
0: A hívő, miközben az igaz Krisztust imádja, aki meghalt a nem igazakért is, nem fogadhatja el az alacsonysorúak és szegények elnyomását, sem azokat az igazságtalan struktúrákat, amelyek a függőség és az igazságtalanság állapotát tartják fenn. Az egyház társadalmi tanítása irányítja a keresztények cselekvését, akik minden jó akaratú emberrel együttműködnek a közjó előmozdításában. Az egyháznak tehát semmi sem állhat jobban a szíve közepén, mint hogy mindenki javát szolgálja, és szabadon fejlődjön bármely olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja a személy és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Ahhoz, hogy hatékonyan teljesítse az evangéliumi küldetést, minden megkereszteltnek el kell köteleznie magát a Szentlélek kegyelmével való együttműködésre, hogy hite élő legyen, és az következetes viselkedésben nyilvánuljon meg. Ahogy a zsinati atyánk is emlékeztetnek, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szétválasztást korunk legsúlyosabb tévedései közé kell sorolni. A dokumentum külön szól a világi hívők küldetéséről, akik keresztségük erejét

0: Ében arra hivatottak, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium szemléletével éltessék a világot. Ennek a valóban papi jellegű cselekvésnek az elsődleges helyszínei kétségtelenül a család és a munkahely, de kiterjed az élet minden területére, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház mindig figyelemmel kíséri, mi történik és mi változik a társadalomban. Isten egész népének, de főként a papoknak és a teológusoknak a feladata, hogy megkülönböztessék, mi érdemel figyelmet korunk kultúrájában, mindig Isten igéje és az egyház hagyománya, mint legfőbb megkülönböztető szempont alapján. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális trendektől mentes gondolkodásmód szükséges, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor rendíthetetlenül megőrzi és bemutatja az evangélium üzenetét a maga teljességében. A kereszténység ugyanis semmiképpen nem tehető vonzóvá tartalmának felhígításával és követelményeinek enyhítésével. A történelem útját járó egyház szeme előtt csak egyetlen cél lebeghet, mégpedig Isten országának eljövetele és az egész emberiség üdvösségének megvalósítása.
1: A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno.
0: E cél elérésére mindenek előtt személyes életszentséggel és testvéri szeretettel törekszik, ahogy Szent VI. Pápa írta. Az életszentség jelen nélkül szavunk aligha talál utat a kortárs emberek szívéhez, hanem azt kockáztatja, hogy hiába való és terméketlen marad. Legyünk tehát engedelmesek a Szentlélek működése iránt, hogy segítsen nekünk szentségben és szeretetben élni, hogy a világ higgyen és reméljen, zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: 14. Leó. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette.
1: Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita.
3: Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó szerdán az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak hozzá a rózsafűzér imádságával. A Szentatya október 7-én a rózsafűzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívását, amelyet már az előző vasárnapi úrangyala imádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdes látogatásán is megfogalmazott. A portugál nyelvű hívekhez fordulva 14. Leó egy másik Mária ünnepről, az október 12-én ünnepelt Aparecidai miasszonyunkról, Brazília védőszentjéről is megemlékezett. Anyai közbenjárására bízlak benneteket és családjaitokat. A szűzanya mindig örködjön felettetek, kérte a pápa.
1: Maria, la madre di Gesù, sia per voi rifugio e forza nei momenti di difficoltà e di sofferenza.
3: A kínai nyelvű zarándokokat köszöntve pedig Máriát menedéknek és erőnek nevezte a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Leó pápa, a szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait és megnyitja azt Isten felé. A művészet és a szépség szeretete, valamint az emberiség művészeti és vallási öröksége megőrzésének vágya vezeti őket, ugyanakkor zarándokok is, akik megtapasztalják Isten irgalmasságát, és új erőt merítenek hitük útján. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte 14. Leó a Vatikáni Múzeumok művészete támogatóinak louisianai csoportját, amelyet október 7-én délelőtt az általános kihallgatás előtt fogadott a 6. Pál aula kistermében. Róma püspöke emlékeztette vendégeit, hogy egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a hatékonyság és a haszon kerül előtérbe, alapvetően fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és időt, valamint teret szenteljünk a szépségnek. Ez a magatartás nagy segítséget jelenthet az emberiségnek, különösen a fiataloknak. Segíthet felfedezni a művészet képességét arra, hogy felemelje és feltárja az emberi lélek mélységeit és az Isten iránti nyitottságunkat. Egyúttal annak felismeréséhez is elvezet, hogy önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, mutatott rá Leó pápa beszédében. Utalt Szent VI. Pál pápára, aki ösztönzést adott a szervezet létrejöttéhez. Különösen arra a gondolatára hívta fel a figyelmet, hogy szükségünk van a szépségre, hogy ne merüljünk el a kétségbeesésben. VI. Pál a II. Vatikáni zsinat lezárásakor 1965. december 8-án a művészekhez intézett üzenetében hangsúlyozta, hogy a szépség, akár csak az igazság örömet ébreszt az ember szívében, összeköti a nemzedékeket, és képessé teszi őket arra, hogy közösen csodálattal szemléljék ugyanazokat az értékeket. Mint a vatikáni múzeumok támogatói, bizonyára személyesen is megtapasztaltátok, hogy a szépségnek megvan az ereje ahhoz, hogy felébressze az emberi szív legnemesebb vágyait, hogy túllépjünk önmagunkon, és hogy megnyissa lelkünket Isten ajándékainak ingyenessége előtt, fogalmazott 14. Leó. A pápa köszönetét fejezte ki a támogatóknak az elmúlt évtizedek nagylelkű együttműködéséért, amellyel hozzájárulnak a vatikáni múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, folytatta a Szent Atya. Szent Ágoston szavaira utalva, Istent mindig ősi és mindig új szépségként írta le, amely szüntelenül magával ragadja és magához vonzza az embereket. Kedves barátaim, miközben folytatjátok zarándoklatotokat, arra bátorítalak benneteket, hogy nyíljatok meg e szépség előtt, és gondolkodjatok el azon, hogyan segíthettek másoknak is ugyanezt megtenni, kérte vendégeit 14. Leó. A találkozó végén a pápa a rózsafüzér királynőjének oltalmába ajánlotta a jelenlévőket, majd áldását adta rájuk, kérve, hogy azt továbbítsák a szervezet valamennyi tagjának, a béke és az Úrban való öröm zálogaként. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ezek ma is rendkívüli erejű szavak. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk, két olyan kifejezés, amely ma is különleges erővel és időszerűséggel bír. Erről beszélt Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok titkára szeptember 21-én este a Megbocsátunk és bocsánatot kérünk című könyv bemutatóján. A kötetet az a történelmi üzenet ihlette, amelyet a lengyel püspökök 1965-ben intéztek német püspöktársaikhoz. A Lengyelország Szentszéki Nagykövetségén bemutatott kiadvány annak a tudományos konferenciának az eredménye, amelyet tavaly a Pápai Gergely Egyetemen rendeztek meg a történelmi esemény 60. évfordulója alkalmából. Geleger érsek felszólalásában hangsúlyozta a két püspöki kar több mint 60 évvel ezelőtti gesztusának máig érvényes jelentőségét. A megbocsátunk és bocsánatot kérünk szavak, amelyek egy a háború sebeitől még mélyen megsebzett Európában hangzottak el, ma is különleges erőt és időszerűséget őriznek, fogalmazott a vatikáni képviselő. Ezek a szavak arra emlékeztetnek, hogy a kiengesztelődés nem a múlt elfelejtéséből születik, hanem abból a képességből, hogy az igazság fényében szembenézzünk vele, bátran és bizalommal megnyílva az őszinte párbeszéd előtt. A keresztény ember számára pedig a kiengesztelődés mindenek előtt a feltámadt Úr ajándéka. Ahogy Szent Pál tanítja, Isten Krisztus által kiengesztelt minket önmagával. Geleger érsek szerint a kötet arra hív, hogy elgondolkodjunk e tanúságtétel jelentőségén, a jelen és a jövő számára egy olyan korban, amikor ismét új megosztottságokkal és szembenállásokkal találkozunk. Arra is figyelmeztet, milyen értékes mindaz, amit évtizedeken át türelmesen sikerült felépíteni. Az érsek köszönetét fejezte ki Lengyelország és Németország Szentszéki Nagykövetségének azért, hogy ápolják annak az eseménynek az emlékét, amely egyedülálló módon járult hozzá a háború utáni európai kiengesztelődéshez. Geleger érsek reményét fejezte ki, hogy a 60 évvel ezelőtt egymás felé nyújtott kezek továbbra is összekapcsolódnak, és az új nemzedékek számára is a kiengesztelődés, a közös felelősségvállalás és a béke útját mutatják. Adam Kwiatkowski lengyel nagykövet megköszönte Geleger érseknek, hogy felszólalásaiban többször is utalt a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett üzenetére. Számunkra, Lengyelország és Németország számára ennek óriási jelentősége van, hangsúlyozta a diplomata. Kiemelte, hogy mielőtt visszatér Lengyelországba, utolsó általa szervezett rendezvényét éppen a kiengesztelődés témájának szentelték. A nagykövet szerint a mai világnak ennél is többre van szüksége, bátrabb gesztusokra és döntésekre, amelyek képesek megelőzni korukat. Ki kell nyújtani a kezünket embertársunk felé, és a közöttünk fennálló különbségek ellenére is tisztelettel és hálával kell fordulnunk egymáshoz. Bruno Kahl német nagykövet szintén hangsúlyozta, hogy napjainkban sürgetően szükség van arra, hogy ihletet merítsünk a két ország püspökeinek egykori kiengesztelődési gesztusából. A kiengesztelődés nehéz, de lehetséges. Valakinek azonban meg kell tennie az első lépést, fogalmazott a német nagykövet. Reményét fejezte ki, hogy a most megjelent kötet felrázza az intézményeket és ráirányítja a figyelmet ezekre az alapvető értékekre, hogy napjainkban is hasonló kezdeményezések születhessenek a gyűlölet, az erőszak és a háború leküzdésére. Ez a könyv összefoglalja mindazokat a tevékenységeinket, amelyek a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulójához kapcsolódtak, mondta a Vatikáni Rádiónak a könyvbemutató alkalmával Andrzej Zserje, a Wroclawi Emlékezet és Jövő Központ igazgatója, az évfordulós megemlékezések kezdeményezője. Ha figyelmesen olvasuk a kötetet, láthatjuk a Lengyelország és Németország közötti jó kapcsolatok építését szolgáló közös munka konkrét gyümölcseit mutatott rá. Példaként Knut Ábrahámnak a konferencián elhangzott szavait idézte föl. Eszerint a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulója alkalmából Wroclawban rendezett ünnepségek hozzájárultak ahhoz, hogy a német Bundestag csaknem egyhangulag megszavazza a berlini lengyelház és a II. Világháború lengyel áldozatainak emléket állító emlékmű finanszírozását. Már ezért az egyetlen mondatért is érdemes volt kiadni ezt a könyvet, fogalmazott Zserje. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád szápel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

többé nem vagy már szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor örökös is az Isten által. Sok keresztény úgy él, mintha csak szolgája lenne Istennek. Folyton attól fél, hogy nem elég jó. Nem tesz eleget. Nem felel meg az Úrnak. Pedig ő nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem az Isten gyermekség lelkét, aki által így kiáltunk. Abba, Atya. A szolga elsősorban kötelességből engedelmeskedik. A fiú azonban tudja, hogy szeretik. Nem azért tartozik a családhoz, mert kiérdemelte, hanem mert abba született bele. Ugyanígy mi sem a saját érdemeink miatt lettünk Isten gyermekei, hanem az ő kegyelméből. Ez a fiúság nem csupán egy szép gondolat, hanem új identitás. A mennyei Atya nem csak eltűr bennünket, hanem örömmel fogad. Gondoskodik rólunk, és örökséget készít számunkra. Vizsgáld meg ma a szívedet. Milyen kapcsolatban vagy az Úrral? Csak teljesíteni akarod a kötelességeidet, vagy gyermeki bizalommal fordulsz hozzá? Meg tudsz pihenni az Atya szeretetében? Ne csak a teremtődet lásd Istenben, hanem egy olyan Atyát, aki ismer téged, és be akarja tölteni minden valódi szükségedet. Ne idegenként vagy szolgaként állj meg előtte, hanem gyermekeként, aki bizalommal megy hozzá minden örömével, fájdalmával és kérésével. Ne feledd, ha Isten gyermeke vagy, akkor az ő örököse is vagy. Ez azt jelenti, hogy részesedhetsz mindabban, amit szerető Atyád Krisztusban készített számodra. Már most megtapasztalhatod az ő békéjét, irgalmát, bocsánatát, kegyelmét és hűséges gondviselését. Örökölheted ígéreteit is, amelyek biztos reménységet adnak a nehézségek között, és az örök élet felé vezetnek. Ezért nem kell félelemben vagy bizonytalanságban élned. Mennyei Atyád ismeri az utadat, gondoskodik rólad, és soha nem hagy magadra. Gyermeki méltóságod nem a teljesítményedből, nem a sikereidből vagy érdemeidből fakad, hanem Krisztus megváltó szeretetéből, amely által Isten fiává vagy leányává fogadott. Élj ennek a gyermeki szabadságnak, biztonságnak és reménységnek az örömében ma és minden nap.

Én a felségesnek szájából születtem, mint elsőszülött valamennyi teremtmény előtt. El nem múló fényt gyújtottam az égen, s kötként borítottam be az egész földet. Fönt a magasságban volt a lakóhelyem, és a trónusom felhőoszlopon állt.

0: Szép rózsa, boldog mennyországnak drága gyöngyvirága, bűnösöknek édes szószólója. Vigyázz reánk, édesanyánk, magyaroknak kegyes királynéja.
1: Boldog asszony édes, hozzád es ma népe.
0: Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy énségben lévén, így szólít meg hazánk, Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról.
1: Boldog asszony édes, hozzád es ma népe.
0: Nyújtsd ki mennyből, ó szent anyánk, kezedet, meg nem utáld énségében népedet. Oltalomhely Isten után csak te vagy, szólj mellettünk, mert Istennél szavad nagy.
1: Boldog asszony édes, hozzád es ma népe.
0: Magyar nemzetnek védő asszonya, légy népednek hűséges oltalma, mint annyi számos hosszú éven át, siess most is megvédenie hazát.
1: Boldog asszony édes, hozzád es ma népe.
0: Nagyasszonyunk, hazánk reménye, bús nemzetet zokogva est, minden reményünk csak te vagy, szent szűzanyánk, ó el ne hagyj.
1: Boldog asszony!

0: Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária közben járására népünket számtalan jó téteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadságra. Törvény. Lejtőn lakni nem lehet, se két éltűen jobbra-balra menni. S válaszút ez, föl vagy lefele. Mondta

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Van egy olyan nap, amikor egy egész nép fordul Istenhez. Ma a magyarok nagyasszonya ünnepén nemzeti történelmünk és katolikus hitünk egyik legszebb titka előtt állunk meg. Mária a magyar nép nagyasszonya és égi édesanyja előtt. Ezen a napon különösen is eszünkbe jut Szent István király. Az a király, aki nem csak országot akart építeni, hanem keresztény népet. És amikor életének végén elveszítette fiát, Szent Imrét, amikor emberileg úgy tűnhetett, hogy minden bizonytalanná vált, Szent István egyetlen nagy mozdulattal Istenhez fordult, Máriára bízta országát. Ez az egyik legmélyebb üzenet ennek az ünnepnek, amikor már nem tudjuk kezünkben tartani az életünket, akkor is van kinek átadni. A szűzanya egész életének középpontjában egy szó áll: igen. Az angyal eljön hozzá, és Isten akaratát közvetíti. Mária pedig ezt mondja: íme az Úr szolgáló leánya, legyen nékem a te igéd szerint. Milyen egyszerű mondat, és milyen nehéz kimondani. Mária nem tudta, mi következik. Nem tudta, milyen lesz Betlehem. Nem tudta, milyen lesz majd Egyiptomba menekülni. Nem tudta, milyen lesz 30 éven keresztül csendben élni. Nem tudta, mit jelent majd a Golgota. Nem tudta, hogy milyen lesz, milyen érzés lesz majd látni saját fiát a kereszten, de egy dolgot tudott: Istenben megbízhat. Ezért mondott igent. És talán nekünk is itt kell kezdenünk Mária ünnepét. Nem elsősorban azzal, hogy azt kérdezzük: Mária, mit adj nekem, hanem azzal: Mária, taníts meg engem úgy bízni Istenben, ahogyan te bíztál. Szent István is eljutott erre a nagy felismerésre. Ezért ajánlotta országát Máriának, és ez nem menekülés volt a felelősség előtt, éppen ellenkezőleg azt jelentette: Uram, megtettem, amit emberként megtehettem, és amit már nem tudok megtenni, azt rád bízom. Az evangéliumban van egy mondat: Jézus keresztje mellett ott állt anyja. Figyeljük meg, ott állt. Mária nem tudta levenni Jézust a keresztről, nem tudta megállítani a katonákat, nem tudta megszüntetni a szenvedést, de ott maradt. Ez az anya szeretete. Amikor már nincs mit mondani, ott marad. Amikor már nincs mit tenni, ott marad. Amikor minden összetört, ott marad. Csendben, a fájdalmas szeretetben. És talán ezért van olyan közel a szűzanya a magyar ember szívéhez. Annyi keresztet hordozott a magyar nép: háborok, veszteségek, elválások, kényszerű vándorlások, szétszakított családok, idegenbe szakadt gyermekek, üresen maradt falvak, elveszített otthonok. Minden elveszett. Mária neve megmaradt. A templomokban tovább szól az ének: boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk. Mit kér tőlünk ma a szűzanya? Mit jelent ma a magyarok nagyasszonyát ünnepelni? Nem csupán az, hogy elmondunk néhány imát. Nem csupán az, hogy eléneklünk néhány régi Mária éneket. Hanem az, hogy meghalljuk a szűzanya szavát: tegyétek meg, amit mond. Azt mondja: nézzetek Jézusra. Nem azt mondja, hogy nézzetek rám, hanem azt mondja, nézzetek a fiamra, ez a Mária tisztelet lényege. Mária mindig Krisztushoz vezet. Ha Máriához közelebb kerülünk, Jézushoz is közelebb kerülünk. Ha Máriát szeretjük, Jézus szeretetét is jobban kell élnünk. Kedves hallgatók, talán soha nem volt olyan fontos a családért imádkozni, mint napjainkban, mert a család nem magától marad együtt. A családot nap mint nap építeni kell, türelemmel, megbocsátással, áldozattal, hőséggel, imádsággal. Ezért kérjük ma, magyarok nagyasszonya, őrizd családjainkat, őrizd az édesanyákat, édesapákat, gyermekeinket, fiataljainkat. Ne engedd, hogy a gyermekeink úgy nőjenek fel, hogy ne ismerjék Jézus nevét. Ne engedd, hogy a templomok csendje kihaljon. Ne engedd, hogy a családokból eltűnjön az imádság. Tanítsd meg nekünk újra azt az egyszerű mozdulatot, összetenni a kezünket és imádkozni. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos Szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. október 8-án a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attila köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra 10 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségi imádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Gyergyószárhegyi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Önkéntes találkozóink. Holnap délelőtt 10 órától a Gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánián, még délután 1 órakor a Székelyudvarhelyi stúdióban tartunk önkéntes találkozót. Október 12-én délután 1 órától a Kézdivásárhelyi Boldogözsé plébánián, fél 4-kor a Sepsi Szent Györgyi stúdióban, míg október 13-án délelőtt 11 órakor a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánián, délután 3 órakor pedig a Szentegyházi Szent András plébánián lesz majd önkéntes találkozó. Október 14-én déli 12 órára Temesvárra, a Józsefvárosi plébánia hittantermébe, délután 4 órára pedig Aradra, a Belvárosi plébánia hittantermébe várjuk önkénteseinket és hallgatóinkat egy kötetlen együttlétre és beszélgetésre. Konferencia a Vatikánban. 14. Leó pápa meghívására Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, a Romániai Püspöki Konferencia elnöke is részt vesz az október 7-e és 14-e között a Vatikánban megrendezett találkozón, amelyet az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából tartanak. A 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése a családokkal közösen témájú találkozón a Szentatya a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel közösen keresi azokat a lelkipásztori utakat, amelyek által a családok nem csupán az egyház gondoskodásának címzettjei, hanem az evangelizáció tevékeny szereplői is lehetnek. Nagyváradon ülésezik a Romániai Püspöki Konferencia Katolikus Oktatásért Felelős Bizottsága. Október 8 és 10-e között Nagyváradot otthont a Romániai Püspöki Konferencia Katolikus Oktatásért Felelős Bizottságának a találkozójának. A tanácskozás témája új térképek egy reménnyel teli jövő felé. A katolikus iskola, a közösség és a nevelés szolgálatában. A háromnapos találkozó során a résztvevők a katolikus oktatás jelenlegi kihívásairól, az iskolák közösségépítő és nevelő küldetéséről, valamint az intézmények közötti együttműködés lehetőségeiről tanácskoznak. Üvegben zárt idő. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa tisztelettel hív minden kedves érdeklődőt Préda Barna Üvegbe zárt idő című kötetének bemutatójára ma este 6 órára a Gál Sándor utca 9 szám alatti Lázárház eskütermében. Az 1990 májusában bekövetkezett földmengés után megrongálódott a Sepsi Szent Györgyi Gyulai ház, az egykori napfény műterem épülete. A helyreállítás során a legendás Sepsi Szent Györgyi fotográfus Ince Lajos által készített több ezer üvegnegatív került elő, amelyek egy letűnt korszak mindennapjainak és szereplőinek különleges vizuális lenyomatát őrizték meg. Préda Barna néprajzkutató vállalta a hat történeti vonatkozású képek szakszerű feldolgozását, így született meg az Üvegbe zárt idők című kötet. A könyvet bemutatja Préda Barna néprajzkutató, a kötet szerzője és Magyarosi Sándor hadtörténész. Templombúcsuk a nagyváradi egyházmegyében. Ezen a hétvégén a nagyváradi római katolikus egyházmegye három templomában ünnepelnek templombúcsút. Szombaton déli 12 órakor a magyarok nagyasszonya tiszteletére emelt Krasznalécsei templomban Pitó Lajos, Monos Petri plébános lesz a búcsú szentmise főcelebránsa és szónoka. Vasárnap déli 12 órakor az Assisi Szent Ferenc tiszteletére emelt Szilágysomlyói kis templomban Sövér István zsibói plébános mutatja majd be a szentmisét. Szintén 12 órától tartják a hegyköz Tóth-Teleki plébánya templom fennszentelésének évforduló szentmiséjét, melynek szónoka Kuglis Gábor székehédi plébános lesz, szeretettel várják az ünneplő közönséget és az alándokokat.
Örökbefogadó családok lelki napja. November 14-én újra megszervezik az örökbefogadó családok lelki napját, ezúttal a Marosvásárhelyi Szent Család templom és közösségi házban. A lelki nap vezetője Szénégető István családreferens plébános lelki gondozó lesz, a motto pedig örök szeretettel szeretlek téged. A lelki napon való részvétel ingyenes, de regisztrációt igényel, amelyet a Facebook eseménynél megadott űrlap kitöltésével lehet megtenni.

Híreink végén pedig néhány szó van a várható időjárásról. Ma nyugat-észak-nyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket. Ennek hatására megnövekszik majd a felhőzet, hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenütt számíthatunk. Késő délutántól estétől több helyen alakulhat majd ki esős zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A déli délnyugati szelet sok felé élénk erős lökése kísérik, napközben még 22-29 fok közé melegszik a levegő, holnap itt Nagyváradon például már csak 16 fok lesz a délután mérhető maximum. Nézzük a ma reggel 7 órakor mért adatokat. Ezek szerint 5 fok van Herkulesfürdőn, 15 fokot mértek Ressicebányán, 10 fok van Temesváron, 13 fok Aradon és Máriaradnán, Déván és Vajdahunyadról 6 fokot jelentettek, Köröskisjenőn és Zerénden 10 fok van ma reggel, Nagyszalontán és Nagyváradon 12 fokot mértek, Belényesben 10 fok van ma reggel, Mihályfalván és Szentjobban 15 fokot jelentettek, 10 fok van Zilahon és Szilágysomjón, 6 fok Tasnádon és Nagykárolyban, 8 fok Szatmárnémetiben, 9 fok ma reggel Máramorosszigeten és Nagybányán, 2 fok van ma reggel Désen és Boncidán, 6 fok Kolozsváron, 8 fokot jelentettek Tordáról, Gyulafehérváron, 6 fok a reggel, 7 órakor mért adat, 7 fok van Nagyszebenben, 3 fokot mértek Segesváron és Medgyesen, 2 fok van Fogarason, Brassóból és Kézdivásárhelyről, valamint Kovásznáról 4 fokot jelentettek, szintén 4 fok van Maróton is, 3 fok Mánásfürdőn és Sepsiszentgyörgyön, mínusz 1 fok a hivatalos adat Csíksomjon, valamint Ugrapatakán, plusz 1 fok a ma reggel kiadott adat szerint Ditróban, Gyergyószentmiklóson és a Gyilkostónál, 0 fok van Borszéken és Marosévízen, 6 fok Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron, 4 fok Szentegyházán, 4 fokot mértek úgy szintén Marosvásárhelyen, Szovátán, Varajdon és Erdőszentgyörgyön is, 5 fokot mértek Besztercén, 7 fok van ma reggel Szászrégenben, 8 fok Bákóban, Fővárosban 8-10 fok van ma reggel Bukarestben. Nézzünk kicsit nyugatabbra, Budapesten 12-15 fok révethetnek a hallgatók, Miskolcon 5, Debrecenben és Szegeden 12 fok van, Pécset 9, még Győrben, itt van Magyarországon a legmelegebb, még 18 fok van. A gyönyörű fölvidéken Pozsonyban 11, Révkomáromban 16, Kassán 8 fok a reggel, ottani 6 óra szerint mért idő, hőmérséklet, Kárpátalján, Ungváron és Beregszászon is 8 fokot mértek, végezetül a délvidéken, Eszéken és Szabadkán 7 fok van, 10 fokot mértek Újvidéken, és a legmelegebb most a Kárpát-medencében a Dunához nagyon-nagyon közel, Nagybecskereken van itt 20 fok van ma reggel még. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, én köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában minden nap megtalálhatják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek föl minket minden nap a Facebook oldalunkon is.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a névnapok és a napeseményei rovata következik. Ezen a napon Koppány és Demeter névnapja van. Nézzük meg a Koppány név eredetét. Török, magyar eredetű név, régi magyar, személyi név István király ellenlázadó főúrnak a neve. Jelentése méltóság név, nagy, győzelmes, erős, magas. Nézzük meg, milyen kiemelt események történtek a mai nap folyamán. 51 éve elhelyezték a paksi atomerőmű alapkövét. 125 éve megszületett Franciszek Halász, cseh költő és műfordító. 800 éve Assisiben meghalt a ferences rend alapítója, Assisi Szent Ferenc olasz katolikus szerzetes és költő. ...133 éve Thurman szabadalmaztatta az első motoros porszívót. 105 éve aláírták a Nyugat-Magyarország átadásáról szóló jegyzőkönyvet. 104 éve elküldték az első fényképet faxon. ...97 éve Első Sándor a szerb-horvát-szlovén királyság nevét jugoszláv királyságra változtatta. 78 éve a Koreai Köztársaság nemzeti ünnepe. 74 éve megjelent az első mágneses szallaggal működő videomagnó. 73 éve Nagyváradon megszületett Cseke Péter, Jászai Mari díjas színész. ...64 éve született Tommy Lee, amerikai színész. 54 éve hatályba lépett a rakéta elhárító védelmi rendszerek korlátozásáról szóló SZALT 1 szerződés. 52 éve az Amerikai Egyesült Államokban megkezdődtek a Watergate ügy tárgyalásai. 22 éve II. János Pál pápa boldoggá avatta első Károly osztrák császárt, IV. Károly néven az utolsó magyar királyt.

95 éve meghalt Carl August Nielsen dán zeneszerző, karmester és hegedű művész. 74 éve Nagy-Britannia a harmadik atomhatalommá vált. ...45 éve született Zlatan Ibrahimovic, bosnyák és horvát származású, svéd válogatott labdarúgó. 6 éve, 47 évesen meghalt Mérei Tamás cselló művész.

130 éve magyarok nagyasszonyának az ünnepe. Szent István király halála előtt Szőz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Őseink ezt a felajánlást örökségként adták át nemzedékről nemzedékre. 152 éve született Gróf Bethlen István, Magyarország miniszter elnöke.

0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a mai nap témájával jelentkezünk, és nagy szeretettel köszöntöm a telefononal túlsó végén Uzsajné Pécsi Ritát, akinek a műsorát évek óta hallhatják itt a Mária Rádióban, nem csak itt Erdélyben, hanem Magyarországon, Fölvidéken, illetve Délvidéken az életre növelőt, és hogy miért is hívtuk fel a kedves Ritát most éppen útközben, egy nagyon-nagyon érdekes programra szeretnénk az érdeklődők, a hallgatók figyelmét felhívni, hiszen 120 órás organikus pedagógia képzés indul hamarosan Gyergyószentmiklóson, melynek a mottója címe Életre nevelni. Az első kérdésem már is az lenne, kedves Rita, hogy hogyan eszik, mivel isszák ezt az organikus pedagógiai képzést?
2: Igen, ez egy nagyon, hát így talán az elnevezés egy kicsit elvont, de egy rendkívül életszerű, és tényleg az életre nevelő pedagógia, az is lett a mottónk, hogy a nevelés az élet szolgálata. És egy nevelési rendszer tulajdonképpen, ami most Gyergyószentmiklóson így áttekinthető, és azt szeretnénk, hogyha egy ilyen szemléletmód alakulna ki azokban, akik így vállalkoznak erre az utazásra, tényleg azt lehet mondani. Ez 6x2 nap, vagy 6x másfél nap, talán így lehet megfogalmazni, és úgy látjuk, hát most már több éve megy, most már ez a 10. évfolyam lesz, Magyarországon már vidéken is, meg Budapesten is évente indulnak tanfolyamok, és úgy látjuk a résztvevőknek, hogy mindig azzal búcsúznak el, hogy jobb anya lettem, jobb tanár lettem, jobb szerzetes lettem, jobb rendőr lettem, tehát mindenféle élethelyzetből vesznek részt ezen a képzésen, és azt tapasztalják, hogy abban a funkcióban, abban a szerepben, abban az élethelyzetben valahogy jobbak lettek. Tehát jobban átlátják a problémát, jobban el tudnak indulni, tehát biztonságosabban indulnak el egy olyan irányban, ami sikerre viszi őket. Tehát tényleg az életre nevel. Nagyon sok házaspár is jár, tehát nem csak kifejezetten tanároknak szól, de a pedagógusoknak, hát ugye két szerepből is nagyon jó, mert hogyha ő szülő is, meg pedagógus is, vagy óvónő, vagy csecsemőgondozó, de nagyon-nagyon sokan járnak, a vezetők például, vagy katekéták, hitoktatók, lelki gondozók, akkor nem is csak katolikusok, nagyon érdekes az, hogy református lelkész, evangélikus lelkész is volt már, pszichológusok, tehát tényleg azt tapasztaljuk, különben a maga az egész pedagógiai rendszer, tehát maga ez a tartalom. József Kentenich, ő katolikus pap volt, és József Kentenich, aki a Schönstedt családmozgalomnak is az atya, tehát ő az, aki gyakorlatilag ezt megálmodta, és ő maga nem írta le, de rengeteg előadását hát írásban is el lehet olvasni, és az utódok szerkesztették egybe, de hát Kentenich atya rendkívül jó szerkezetben gondolkozott, tehát nagyon jól összeáll az egész struktúra, mondjuk így, és az egész rendszerező agyát lehet azt valahogy úgy érzékelni, és ezért tényleg azt tudom mondani, hogy mire valaki ezt elvégzi, akkor tényleg kap egy szemüveget, egy jó szemléletmódot, hogy adott esetben egy-egy problémánál, élethelyzetnél merre felé induljon el. Én magam is használom, tehát akár a gyerekeknél, amikor a gyerekeim kisebbek voltak, meg hát egyetemen pedagógiát tanítok, és most is felnőtt képzésben is iskolát okot, tehát alapítottam is, és minden helyzetben tudtam használni. Tehát azért is mentünk el Gyergyószentmiklósra is, Erdélybe is szeretnénk, mert úgy látjuk, hogy nagyon nagy a szomjúság, nagyon nagy a vágy arra, hogy egy egyértelmű utat lássunk, egy keresztény szemléletű, de nagyon szakmai, de mégis érthető, nem csak pedagógusoknak való útmutatást, iránytűt kaphassanak.
1: Kedves Rita, néhány témát, ha megemlítene, amellyel foglalkoznak majd ez alatt a néhány hétvég alatt.
2: Igen, nagyon, nagyon hétköznapi témákkal foglalkozunk, például a kritika befogadása, haragkezelés, konfliktuskezelés, motiváció, életkorok, serdülők, kisgyerekek, felnőttkornak az életszakaszai például, akkor a önbizalom, fegyelmezés, tekintély kialakulása, akkor a szexualitás, szexuális nevelés, nyilván az okos eszközök, persze okos használat, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy abba is jó érveket kapjunk, kapaszkodókat, mikor igen, mikor nem, mennyit. Aztán ugye nagyon szép része a szövetségpedagógia, ami a mély kapcsolatoknak a kialakításáról, a kötődésről, a mély kötődésekről, tehát barátságról, házasságról, Isten kapcsolatról, élő Isten kapcsolatról, akkor a hitre nevelésről. Tehát hát szépen egyet kérdezett, és azt be se tudom fejezni, de azt látom, hogy rendkívül húsba vágó, életszerű, tényleg egy olyan világosságot nyújtó rendszerről van szó. Én magam is nagyon-nagyon sok örömöt találtam benne, és nagyon sok használható pontot, és azért gondoltam, hogy nagyon fontos lenne ez, hogy minél többeknek továbbadjuk, és nem titkos szándékunk az is, hogy akik itt ebben részt vesznek és áttekintést kapnak, hogy a maguk helyén, hogy tovább tudják adni, tehát hogy újabb szövetségeseket, munkatársakat és társakat kapjunk ezen az úton.
1: Nagyon szépen köszönöm. Kedves Rita, néhány kérdés már érkezett is a hallgatóktól. Így az egyik hallgatónk Melinda, aki ezt írja, hogy online lehet-e ehhez a programhoz csatlakozni?
2: Hát érdekes ez a kérdés. Már dolgozunk az online programon, tehát ez egy jelenléti képzés azért alapvetően. Azt mindenképpen fogjuk segíteni, hogyha valaki nem tud az összesen jelen lenni, hogy akkor kapja pótlásba esetleg a felvételeket, vagy ilyesmit, de aki mondjuk nagyon messze van, és nem tudja megoldani ezt a 6x2 napot, neki azt a reményt tudom mondani, hogy már dolgozunk azon, hogy egy komplett online képzéshez hozzá lehessen jutni, be lehessen szerezni, és akkor az akkor, amikor akarja, ugye, akkor tudja meghallgatni, kap hozzá segítő feldolgozó kérdéseket és ilyeneket, akkor is majd a Mária Rádión keresztül szólunk is, hogyha készen lesz. Mert azt gondolom, hogy az is egy nagyon nagy igény, hogyha valaki nem tudja ezeket a szombatokat mondjuk rászánni, hogy akkor egy olyan anyagot kapjon, amit hát akkor hallgatsz meg, amikor éppen van rá ideje.
1: Következő kérdés, azt írja egy kedves hallgatónk, Mária, hogy péntekeken mikor indulna ez a képzés? Gondolom, hogy a két nap péntek délután vagy szombaton lenne.
2: Hát úgy tervezzük, hogy péntekeken csak délután indulna meg a képzés, és ez így is kezdődik már október 23-án, és utána majd csak januárban találkozunk, tehát most nyilván a decemberre tele van a karácsonyra készülés, advent, stb. Tehát akkor nem majd aztán januárban. És hogyha jönnek majd az október 23-ai képzésre, akkor a jelenlévőkkel is szeretnénk egyeztetni, hogy ez így nekik megfelelő-e, hogy körülbelül olyan 2 órakor indulna el a képzés, hát akkor aznap viszont tart 6-8-ig biztos, és másnap akkor reggel elkezdünk 9-kor, és 4 óráig tart másnap szombaton délután, hogy haza tudjanak érni.
1: Kedves Rita, a nagyon-nagyon sok program van ugye Magyarországon, mindenfajta témában itt Erdélyen belül is. Kedves Rita, én is hallgatom nagy szeretettel a műsorait, és hát nagy-nagy rajongója vagyok én is, de nem csak én, hanem nagyon sok hallgató. Kedves Rita, az, ahogy mondják Magyarországon, a jóbornak is kell a cégér. Ön mivel hívná erre a gyönyörű program sorozatra a kedves hallgatókat, érdeklődőket?
2: Hát azzal a felkiáltással mindig megkérdezik, hogy kinek való, vagy kinek lesz jó, kinek használ ez a képzés, kinek használ ez a pár nap, hogyha rászánja, és akkor elkezdem sorolni, hogy aki gyermeket nevel, aki az önnevelésben érdekelt, aki a hitre nevelésben érdekelt, aki vezet, aki gyógyít, aki házasságban, párkapcsolatban gondolkozik, szóval aki emberrel él, annak nagyon hasznos, és főleg, hogy egy nagyon, nagyon örömteli, tehát én azt gondolom, hogy egy rendkívül, tehát egy feltöltő programsorozat is, tehát amellett, hogy tanulunk, amellett sokan is úgy is jeleznek vissza, hogy kifejezett feltöltődést jelentettek ezek a napok számára.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük. És hát elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy aki jelentkezni szeretne, ugye a feltöltő vagy a szülőnök lenni csapatánál is tud érdeklődni, természetesen Gyergyószent Miklóson, de az intime.hu/e.organikus pedagógia képzés oldalon is, de akár itt a rádiót felhívva is bővebb információt tudunk adni. Még egy kérdést mondanék az internetről, egy kedves hallgató írja. Évek óta hallgatom drága Rita műsorait. Azt szeretném kérdezni, hogy honnan merít ehhez a sok vidám előadáshoz erőt?
2: Hát nagyon jó a hátterem mindenféle szinten, tehát nyilván a közvetlen családi hátterem, a férjem, a gyerekeim, a közvetlen kapcsolataim, tehát tényleg a kapcsolatokból, a munkatársaknak a tényleg a szeretetteljes és hatékony együttműködéséből, és hát azt gondolom, hogy ajándék, tehát tényleg az égieknek a sokszoros ajándék az. Az is, hogy erőn léttel bírjuk, az is, hogy tényleg a drága emlékű édesapám volt ilyen nagyon, nagyon erőteljes és jó teherbíró előadó is és tanár is, de azt gondolom, hogy ezekből a kapcsolatokból, tehát a földi és a végi kapcsolatokból.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Kedves Rita, önt elengedjük, további jó utazást kívánunk, és hát további áldott munkát.
2: Nagyon köszönöm, és szeretettel várok minden érdeklődőt.
1: Kedves hallgatóink, hát mi is hívjuk a kedves hallgatókat, hogy az Életre Nevelni programsorozatba kapcsolódjanak be, amely 6 hétvégén át fog tartani, majd most októbertől kezdődően. Minden egyéb információt Gyergyószent Miklóson és környékén a feltöltő, valamint a szülőnek lenni csapatától megkaphatnak, illetve az interneten az intime.hu/e/organikus pedagógia képzés. Kedves Rita, nagyon szépen köszönjük, hogy a sok munkája mellett ma is rendelkezésünkre állt, a Jóisten bőséges áldását, jó egészséget, és nagyon sok sikert kívánunk a munkájához, és az egész családjának pedig
2: köszönöm
1: jó egészséget.
2: Köszönöm.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az elmúlt néhány percben Uzsainé Pécsi Ritával beszélgettünk.
3: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Boldog Contardo Ferrini, hitvalló. Itáliában, Milánóban született 1859. április 4-én. Az ő állásában és napjainkban gyakorolt hite és keresztény élete valóságos csodának tűnik számomra, jelentette ki Contardo boldoggá avatási perében az Ambrosiának könyvtár akkori vezetője, a későbbi 11. Pius pápa. Az Itália egyesítése utáni évtizedek folyamán a politikában, a sajtóban, az irodalomban

a mindenféle jót. Az örök szeretet igénye ez, egy szegény teremtett szív feláldozása, amely másként nem tudja viszonozni teremtőjének szeretetét. Gimnazista korában Contardo a szentírás iránti szeretetből héberül tanult. Az Ambrosiana könyvtár vezetőjénél tanult szírül, valamint koptul és szanszkritül is. Rendkívül jó adottsága volt a nyelvek iránt. Később olvasott a fontosabb modern nyelveken, és könnyedén írt németül, latinul és görögül. A papi hivatás terhétől és felelősségétől való bizonyos félénk visszahúzódás hatott pályaválasztására. Döntő volt számára Isten akarata, ez pedig tudósként akarta őt világba helyezni. Nem a papságra érezte magát hivatottnak. Egyik anyai nagybátyja a római jogprofesszora volt, és ez a szakterület Contardót különösen érdekelte. 17 évesen kezdte meg jogi tanulmányait Páviában. A Borromei kollégiumban lakott, amelynek tanulószobáiban léha szellem uralkodott. Contardónak rendkívül éber volt a lelki ismerete. A hitetlenség, erkölcstelenség és lelki sivárság egymással versengve őt tette gúnyolódásának céltáblájává. Következménye, vallásos igyekezete annál erősebb lett, minden szabad percét a tanulásnak szentelte. Megragadta az a gondolat, hogy környezetének apostola legyen, de még nem tudta ennek pontos formáját. 1880-ban benyújtotta doktori értekezését, amelynek ez volt a címe. Haszon, amit a jogtudós húzhat Homérosz és Hésziódosz költészetéből a büntető jog történetére nézve. Görögül fogalmazta meg, és professzora kívánságára latinra fordította. Az egyetem költségén kinyomtatták, és ez berlini ösztöndíjat hozott számára. 2 éven át ott tanult. Berlinben volt akkor a legjelentősebb egyetem a római jog és jogtörténet tanulmányozása számára. Professzorai bíztatták, hogy adja ki Teofilosznak, egy régi bizánci jogtudósnak, Justinianus császár törvényeihez írt magyarázatát kritikai kiadásban, latin fordításban. Ezután következtek később a római bizánci jogforrások kiadásai. Éppen a bizánci jog nem ritkán csak szírfordításban volt elérhető. Érthető, milyen fáradtságos munka volt ezt az olvashatatlanná tett írást egy kvarclámpa segítségével többé-kevésbé ismét láthatóvá tenni. Éppen az ilyenféle kisilabizálásokról mondta 11. Pius, aki a vatikáni könyvtár későbbi vezetőjével, Mercatival együtt az Ambrosiában segített Contardónak ebben a munkában. Olyan fáradtságos munka volt, amelyet csak azt tud méltányolni, aki tapasztalatból ismeri. Olyan munka, amelyet valódi és állandó vezeklő övhöz lehet hasonlítani. Könnyen elolvasta a nehéz, ismeretlen szövegeket az elmúlt századok olvashatatlannak tűnő írásaiban. Latinul, görögül, szírül. Azonnal felfogta értelmüket, és száguldó tollal írta le latin vagy olasz fordításukat. Ferrini 1882-től 20 éven át volt a római jog és jogtörténet professzora Páviában, Messinában, Modénában, majd ismét Páviában. Ezekben az években több mint 200 tudományos munkát tett közzé. Előadásaiban sikerült pedagógiai okossággal alkalmazkodni a hallgatóihoz, úgyhogy órái nagyon látogatottak voltak. Messze menően segítőkész volt és támogatta diákjait munkájukban. Professzori tevékenysége valódi apostolság és az általa gyakran megvallott hit védelme volt. A jog története és fejlődése, a törvényalkotás az ő számára csak az Istenben és Isten által megalapozott erkölcsi törvény alkalmazását jelentette. Bár szenvedélyes kutató volt, szívesen nevezte a tudományt menyasszonyának, fő szenvedélye Isten volt, aki minden jog forrása és minden jó végső oka. Hozzászokott, hogy minden nap a Szent Mise előtt egy negyed órát imádkozzon, munkája közben gyakran emelje szívét Istenhez, és ha jutott rá ideje, órák hosszat is tudott imádkozni az oltári szentség előtt, és éjszakákat is képes volt imádságban átvirrasztani. 11. Pius elmondta, hogy nem egyszer térdelt Ferrini mellett ugyanabban a padban, és benne megvalósulni látta azt a gyakran hallott kifejezést,

kifejezést, hogy angyalként imádkozik. A szentségház előtti imádkozása némelykor extázishoz hasonlított. Amikor egy vasárnap beszélni akart vele valaki, a portás így válaszolt. Vasárnap nehezen lehet megtalálni a professzor urat, mert a templomban van, és ott mindig sok a tennivalója. Lelkivezetője engedélyével már 1881-ben tisztasági fogadalmat tett, 1886-tól Szent Ferenc harmadrendjébe tartozott. A Ferrini családnak volt a Lago Maggiore mellett egy kis nyaralója, az apa és a fiú íróasztala egymással szemközt állt benne. Apjával, aki a legjobb barátja volt, szívesen ment úszni a közeli tóba. Egyéb felüdülés csak a hegyi sport jelentett számára. A hegyek nagyon vonzották. Egy ilyen hegyi túrán ivott egy patakból, amelyről nem tudta, hogy frissen trágyázott réten folyt keresztül, tífuszba esett. Lázálmaiban öntudatlan imákat mormolt az ajka. Ha a közeli kikötőben megszólalt a hajóharang, ezt suttogta. Misére harangoznak. Gyakran tette föl a kérdést, teljesítettem a kötelességemet? Békésen és nyugodtan halt meg Szúnában, a Lago Maggiore mellett 1902. október 17-én. 30 éven át itt töltötte csak nem minden szünidejét. Társai kezdetben gúnyból Szent Alajosnak nevezték. Lassanként aztán így hívta mindenki, de már nem gúnyból. És amikor a lakosság általános részvéte mellett eltemették, csak a legközelebbi ismerősei tudták, hogy a neve valójában nem Alajos, hanem Kortádó volt.

Mai nap gondolata. A magyar ember sokszor nem tudta megváltoztatni történelmének viharait, de megtanult térdre borulni Mária előtt.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai nap folyamának következő műsorokkal örvendeztetjük meg önöket. Ma is a mai délelőtt folyamán 8 órától Szent Misét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József templomból. Majd utána az ima szándékokat fogadjuk és imádkozzuk a világosság rózsafűzérét. 10 órától Takár Zoltán az Isteni Érintések című műsorával jelentkezünk, majd 10:30-től házunk táján Szilágyi László kollégánk jelentkezik. 11 órától az életigét hallhatják, majd asztalt terít nekünk Dávid Gyöngyi. Azt követően imádkozzuk az Úrangyala imádságát, majd a Zsolozsma napközi imaóráját. Azt követi pedig a Déli magazin, amelynek végén egy újabb műsorismertetővel jelentkezünk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, a szűz anya oltalmazzon bennünket.

0: Gyűjtsetek kincset a mennyben, ahol sem oly, se rozsda nem emészt, emberek nem törnek be és nem lopnak. Ahol a kincsed, ott a szíved is. Gimnazista koromban sokat jártam egy nyugdíjas atyához, akivel próbáltuk elképzelni azt is, hogy mi lesz a mennyországban. Akkor kezdtem orgonálni tanulni, talán sérelmeztem, hogy majd ott nem lehet orgonálni. Akkor ő úgy próbálta megértetni velem az igazi boldogságot, hogy azt mondta: ha neked olyan fontos az orgona, biztos, hogy ott is lesz saját orgonád, melyen bármikor, bármennyit kedvedre játszhatsz. 43 évig voltam a Szentendrei Szent Cecília kórus, 29 évig pedig a Pomázi Szent Cecília kórus vezetője, melyből 24 közös év volt. És emellett 26 éve kántorkodom Budakalászon. Az én orgona tanulás alatt gyerekkoromban, diákkoromban sokat jártam a fűtetlen templomokba gyakorolni. Néhány éve sikerült vásárolni, leértékelve egy két manuálos villanyorgonát. Tehát amit az atya a mennyországba képzelt el, az már a földön megvalósult. Ez elmélyítette bennem a mennyország valóságát, és mindenkit biztatuk, vegyük komolyan a Biblia tanítását, mert az Isten szava, és szerinte irányítsuk életünket.
1: Silaher Miklós, kántor, gondolatait hallották.

Úgyhogy sok Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon a nem és túl. Szentmisét közvetítünk Nagyvárodra, Szent József plébánya templomból, melyet bemutat Bánkos Alex város szülősi plébános, a kántori szolgál pedig ellátja Majorosatja. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egészség gyereje legyen mindenkinek. És kérem, vizsgáljuk meg lelkismeretünket és bánjuk meg bűnünket, hogy méltók

fogalmazza nekünk a mindenhogy.

0: hogy a boldogságos Szűz Mária közben járására népünket számtalan jó téteménnyel halmozta meg. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyoknak és pártfogóknak tiszteljük a földet. Ad jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a nemzet. A mi Urunk Jézus Krisztus, a kiabálytál, aki veled élő uralkodik a Szent Élet egységben, Isten mindörökön
1: jó életet szakasztottunk, mint a szeretőnk, és virágainkból pompás, Krisztus Istennek, ami az adott jönnösség szeretetlen, az Isten kívánalmat, a titkot és a szentlenemet. Nálam van az Krisztus, az igazság minden kegyelme, nálam az élet és eljön minden remény. Gyertek hozzám mi, akik megkívántok engem, és terjetek el gyümölcsömmel. Mert lelkem üdessebben ismél, és birtoklásom a vitasszékét. Emlékezetemnél minden idők rendezőkénk, akik engem esznek, hogy munkát élhetnek, akik engem isznek, hogy munkát szívesznek. Aki reám hallgat, megmond szívemnek, akik értem fáradnak, nem esnek rendben. Akik kint verítenek rám, örök életet.

0: szépen elhagy. Szent fiadat boldog asszony, kérden évő.
1: Szent Recske, Szent Pál apostolnak a Galaták közért leveléből, testvéreim, amikor elérkezett az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott jóságot elnyerni. Mivel pedig Isten fia vagyunk, Isten szívünkben elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú. És ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Ebben az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názaret nevű városában Szűrtől, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házába való Józsefnek. A fűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá is így szólt. Üdvözd légy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldotta vagy te minden asszony. Ezek a

0: aki a kereszt alatt fájdalomban lett lelki gyermekeinek anyjává, hogy ne oltalmazná gyermekeit, amikor szükségükben hozzá fordulnak. Köszönöm, hogy szeretett testvérek, és hogy Mária magyarok nagyasszonyának ünnepe van Magyarország kultártolmája. Szent István királyunk rendeléséből, ő a nagyasszonyunk, aki pártolunk. A fájdalom és az oltalomnak a pártfogója és kísérője. Kicsit először a fájdalomhoz. A magyar nép a tüdőjelről sokat beszélni, van történelmi során.
1: Rengeteg fájdalom, de annyira nem magunkat nézzük, hanem amikor a fájdalomról beszélünk, akkor mindig Krisztust és Szűz Máriát kell nézni. Konkrétan a mai ünnepen, és üdvös, hogy életünk minden napján a Szűzanyának a fájdalmait nézzük. Jézus születésekor a Szűzanyának nem volt fájdalma, mert tudjuk az, hogy a Szűzanya, a Szűz volt Jézus születése előtt, születése közben és születése után. Ezt jelenti az, hogy mindenkor Szűz Mária. Annál inkább volt a Szűzanyának fájdalma a mi lelki születésünkkor. És ez akkor történt, amikor a kereszten Jézus azt mondta Máriának: asszony, íme a te fiad, és Jánosnak mondta: íme a te anyád. Akkor vált Mária minden Krisztus hívőnek az égi édesanyja, és bizony az a születés, az az anyaság fájdalommal kezdődött. Szent István királyunk egy fájdalom révén döntött úgy, hogy a Szűz Mária oltalmába ajánlja fel Magyarországot és a magyar népet. Meghalt az utód, meghalt Szent Imre herceg, és fájdalmában a Szűzanyához ajánlotta drága országunkat és népünket. Utána történelem során a tatárjárás idejében, itt Nagyváradról közvetítünk, hát itt Nagyvárad is elpusztult, de nem csak Nagyvárad, egész Magyarországon Máriához fohászkodtak az emberek. És mit mondjuk még Mohácsról, idén van 500 éve, van egy ilyen legenda, vagy talán igaz is, hogy az egyik püspök, Várad püspöke, Perényi Imre, miután az ő anyja megtalálta a csatamezőn, és a többi elhunyt katonával eltemette, hogy Mária zászlóban tekerte a halott püspök testét, úgy temette el. Török hódoltság alatt, utána Mohács után Magyarországon a legtöbb részen nem voltak papok, nem volt szemmise. De a magyar nép nem felejtette el se hitét, se Máriát. Papok nélkül Mária volt az az igazi vezércsillag, amely a hit hangja, a hit lángja és fénye volt a népnek. A magyar nép Máriával vészelte ki a történelem viszontagságait, és igen, Máriával finomult ki a lelke. Mindig, mikor baj volt, Máriához fordult, és mindig, mikor örült, Máriát dicsérte. Hány és hány Mária Szűz Máriának szentelt templomban, és mondjuk, hogy nem elég, mert igen, Máriából sosem elég a tisztelet. Ma is, kedves testvérek, Máriát hívjuk a jelen veszedelmei közepette. Ma nincs több tatárjárás, hál' Istennek nem fenyegetnek minket háborúk, de azért veszedelmek vannak, és igen, szükségünk van Máriára, és ma is az ő segítségét hívjuk. Milyen veszedelmek vannak ma? De elsősorban nem a földi dolgokra kell gondolni, nem az anyagi dolgokra, hanem a lelki dolgokra. Talán az egyik legnagyobb veszedelem a hit elvesztése, és utána a hitnek a továbbadásának, a hit továbbadása a többi generációnak, látjuk, hogy ez akadozik. Na itt van nagyon-nagyon nagy szükségünk a Szűzanyára. Ugye mi az egyház, egyház csak egy okból létezik, hogy hirdesse Krisztus az evangéliumot. Teszi ezt innen a papok az Ambótól, templomból és a hívek teszik ezt a templomokon kívül, legalábbis ezt kell tennünk. De ütközünk annyi és annyi nehézségbe, hogyan tudjuk hirdetni a hitünket, hogyan tudjuk vonzóbbá tenni a hitünket, pláne az új generációnak. Hát nincs szebb dolog, mint hogy Máriával elvinni, elkísérni a híveket, a fiatalokat, a Mária kegyhelyekre, és Máriához fohászkodni. Jelen veszedelmei. Például szükségünk van Máriára, hogy legyenek hivatások. Ugye sokat imádkozunk papi szerzetesi hivatásokért, de ugyanolyan szükség van házassági hivatásokra, és látjuk, hogy ebben is van egy úgymond veszedelem, hogy a fiatalok nem mernek igent mondani, és utána nem mernek gyerekeket vállalni. Ez korunknak a ki nem mondott egyik nagy veszedelme, hogy fogyatkozzunk, nem csak itt nálunk, hanem az egész nyugati társadalomban. Már nincs meg az a remény, nincs meg az az életkedv, hogy családot alapítsanak és gyerekeket vállaljanak. Erre is szükségünk van Máriára, mert ahol ott van Mária, ott van az egyház, ott van az erkölcs, ott van a hit, ott a prédikáció. Úgyhogy kedves testvérek, forduljunk Máriához őt dicsérni, és őt hívni segítségül. És mondjuk együtt, és mondjuk életünk minden napján azt a nagyon szép imát, amit a kereszténység már a második századtól mondja Máriának, hogy oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevest szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz.

0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében,
1: és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrban van, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Testvéreim, magyarok nagyasszonya ünnepén gyermeki bizalommal terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé.
2: Áld meg, Urunk, szent atyánkat, hogy vezetésével Krisztusnak hűséges tanítványai és nagyasszonyunknak buzgó gyermekei legyünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Adj hazánk főpásztorainak, papjainak és szerzeteseinek testi-lelki erőt, hogy munkájuk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országában.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Alakítsd át szívünket, hogy boldog asszonyunk példája szerint mi is rád figyelő és akaratodat teljesítő keresztények legyünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Segítsd a magyar családokat, hogy Szent Istvánt, Boldog Gizellát és Szent Imrét követve vállalják az áldozatos családi életet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Ébreszd fel a magyar ifjúságban a keresztény hivatás tudatot, hogy Mária országa újra a szentek földje legyen.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk és Istenünk, első szent királyunk végakaratából fiad édesanyját nagyasszonyunknak tiszteljük. Segíts, hogy pártfogásával családjainkban és hazánkban megvalósítsuk Szent Fiad országát, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Gondviselő Istenünk, felajánljuk fölségednek Jézust, a szeplőtelen bárányt, és arra kérünk, hogy a boldogságos szűzanya közben járására őseink hitében megerősödjünk, és mindnyájan az igazságban egységre jutva, ugyanezzel az üdvösséges eledellel táplálkozzunk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. S a boldogságos mindenkor Szűz Mária ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő foganta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az égerői és a boldog szeráfkórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Leo pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyeseivel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr béke legyen veletek mindenkor.
1: És az elekedve.
0: Engesztelődjetek is szívből egymással.
1: Legyen békesség, köszönjük mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet.

0: Krisztus.
1: Amen.
0: Krisztus.
2: Amen.
0: Krisztus teste. Krisztus teste. Krisztus teste.

0: bőséges áldását.
1: Amen.
0: Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét.
1: Amen.
0: Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát.
1: Amen.
0: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon lerátok, és maradjon veletek mindenkor.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek.

hallgatói, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Vánkos Alex Várad szőlősi plébános, a kántori szolgál pedig ellátta Majoros Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánok Önök Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezem. Görgényi Tünde vagyok, és a következő negyed órában fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Kedves hallgatók, a világosság rózsafüzérét fogjuk elimádkozni ezen a szép ünnepnapon. Szűz Mária magyarok nagyasszonya ünnepén adjunk hálát a jó Istennek, hogy minket annak idején Szent István király felajánlott a szűzanyának, és a szűzanyára bízott minket. Ő a mi közbenjárunk Jézusnál, aki édesanyai gondoskodásával, szeretetével mindig Jézushoz vezet. Imádkozzunk a háborúk megszűnéséért, és itt nem csak a szomszédos országokra gondolok, hiszen a népünk körében is elég sok háborúskodás, békétlenség, istenkáromlás, veszekedés, válás, alkoholizmus és megannyi zavar van. Imádkozzunk a testi, lelki, szenvedélybetegekért, azokért, akiket elhagytak, akiket még a szeretteik is elfelejtettek. Imádkozzunk a fiatalokért, hogy Isten útján járjanak, és az ő igazságát válasszák. Hálatelt szívvel imádkozunk önkénteseinkért, támogatóinkért, és minden rádió hallgatóért. A szokott módon hívhatnak 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS-ben is írhatnak a 0758 420 555-ös számra, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre, ez egy szó ékezetek nélkül, ezen belül pedig az ima szándék menüpontra kattintva. Ma is emlékeztetem a kedves hallgatókat, hogy amikor élőadásba kerülnek, akkor a háttérben a rádiókészüléket ne felejtjék kikapcsolni. Köszönöm megértésüket és türelmüket, és már is átadom a szót egy kedves hallgatónak.
1: Kedves hallgató.
0: Halló?
1: Itt a már. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlom az egész betegnek, magamnak, és a háború megszűnés, és a papbácsikért, és minden Mária Rádió tagja, és a testvéreimnek, a rokonomnak, a megtörgés halottaimnak. Imádkozzunk együtt, dicsérjék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Valóban imádkozzunk együtt. Köszönjük a hívását!

0: Amíg újabb telefonáló lesz, néhány üzenetet is felolvasok, minden imád szentmisét felajánlok önökért, és minden betegért. Testi-lelki betegségeimmel fordulok nyitott szívvel most hozzád gyógyulásért, hogy kérd számomra az erőt a keresztem hordozásához, kérem a szűzanya közbenjárását betegségem kitartásáért családom számára is, és mindig önökkel imádkozom, Erzsébet írta. Halló, itt a Mária Rádió. Élőadásban van, szeretettel köszöntöm.
1: Halló.
0: Igen, élőadásban van.
1: Halló.
0: Én köszöntöm önt, hallom jól.
1: Kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
1: Ezt a rózsafüzét és a heti este simákat és szentmiséket önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a szűzanyának, az ő szent fiának a kapott kegyelmekért. Felajánlom Miklós Jóskáné, Annacska Lászlidvért, akit most 10 órakor helyeznek örök nyugalomra. Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, családjának, szeretteinek adjon lelki megnyugvást. Felajánlom családom minden élő és meghalt tagjáit, csukszugóvá tetkársam és a magam gyógyulásáit, egyházközségünk lévánosáit, minden egyes lakójáit, a háborúk megszűnéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért és minden hallgatójáért tisztán fizessen, tündikáig meghallgatott Jóistentől megáldott napot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. A Jóisten hallgassa meg az ön kérését, köszönjük a hívását. Ma felajánlom az összes imát és rózsafüzért édesanyám születésnapjára, aki ma lenne 75 éves és 22 éve meghalt. Nyugodjék békében, drága édesanyánk. Az anyák nem halnak meg, örökké szeretünk, örökké hiányzol, Piroska írta Németországból. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzét és a mai összes imádságot, szentmisét feleállom családom tagjaiért, élő és meghaltjaiért. A családban lévő betegeit, a magam gyógyulásáért, egy fontos szándékért. Önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, a világ békéért, és különösen felajánlom az úton lévőkért, unokámért, aki a tanulmányainak adjon a Jóisten neki egészséget, hogy tudja folytatni, és elvégzése után tudjon egy jó munkahelyet kapni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Éva írja kükümlő kemény falváról, a rózsafűzére és szentmisét felajánlom gyógyulásomért, fontos szándékért, nagynéném felépüléséért. Köszönöm. Heti imákat, rózsafűzéreket felajánlom egészségért, fiam szerencséért, egészségünkért, hogy minden jóra forduljon az életünkben, és a szűzanya oltalmazzon. Közben volt egy kedves telefonáló, de megszakadt. Kérem, hogy próbálkozzon újra, hiszem, hogy sikerülni fog. Mai rózsafűzért és minden imádságot felajánlok a kapott kegyelmekért. Köszönöm. A mai összes imát felajánlom a mennyei atya dicsőségére, hálát adva, hogy ilyennek teremtett, amilyen vagyok, szeretett fiaként szeret, és nem szolgaként, és elfogad minden hibám, gyengeségem ellenére, Magdi írta Mári falváról. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel?
1: Kérdezzük a Jézus Krisztus.
0: Köszöntöm. Köszöntöm mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét szeretném ajánlani a családomit, gyermekeimét, unokáimét, férjem egészségét, az édesanyám egészségét, legész halottonként. Családomban szeretett, egyetértés, békességre jön, dicsértessék a Jézus Krisztus, Tisztel Miklós voltam, bírok rára, Isten szívesen meghallgatott, kellemes szép napot kívánok.
0: Kellemes szép napot kívánok Lára néninek, köszönjük szépen a hívását. Istenem, segíts engem, mert elvesztettem a munkahelyem, és nagyon rossz helyzetbe vagyok, bízom benned, hogy újra megsegítesz engem. Együtt fogunk imádkozni mindazokért, akik a munkahelyüket elveszítették. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
3: Imádságos lelkülettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját és hallgatóit, és ezt a Szent Rózsa füzért és minden imát ebben a hónapban szeretném felajánlani a drága Szűzanyának, az Úr Jézusnak, az Jóistennek. Megköszönöm, amit értünk, teszen és tettek, és az elhunyt halottaimét, főleg akik a Kalász negyedbe, a drága férjemét, testvéremét, a drága fiamét, kérem a imákot. Köszönöm szépen mindenkinek az imáját, nyugodjanak békességbe a halottak, az Úr Jézus szent nevében, egy bánatos édesanyja és özvegy, Csíkból Fannika voltam. Köszönöm szépen mindenkinek az imáját, a betegeknek gyógyulást, és mindenkinek egy szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, Pannika néni. Maradjon velünk az imában is. Hála adó imával köszönjük a jó Istennek a 37 év házasságot. Hát a jó Isten áldása kísérje és tartsa meg önöket továbbra is. Rózsafüzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségünkre, egész életükre. Imádkozom a halottaim békés nyugalmáért és egy fontos szándékért. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm, mindörökké, amen.
4: Ezt a olvasót és a ma elhangzó minden ima szeretettel ajánlani Csíkszentmihályi Farkas Margita néni műtétjéért, akit szegényként másodikszor kell műtsenek. Jóisten adja még az orvosok kezét, és adja Jóisten, hogy sikeres műtétje legyen, és gyógyulást kívánok neki. Továbbá felajánlom drága szüleim gyógyulásáért, szép Tamás és Erzsébetért, az egész falu közösségünk lelki megújulásáért, minden Mária Rádió hallgatóért, Mária Rádió nagycsaládjáért, a többi szeretteimért, és minden jó akaratú emberért, a világ békéért. Isten szívesen meghallgattak, mit értettük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. E-mailben is érkeztek imakérések, az összes imát felajánlom, hogy kapjak egy munkahelyet. Isten nyisson ajtót előttem, a Szűzanya tegyen egy csodát. Jézusom, bízom benned, Isten fizesse mindenki imáját. Hargitáról írta egy hallgató. Nagyváradról írja egy másik hallgató. Az egész heti rózsafüzéreket felajánlom a Szűzanya szándékáért, a bűneink bocsánatáért, a halott hálából a kapott kegyelmekért, a gyermekeinkért és egy fontos szándékért. Ezt az imát felajánlom családomért, hogy távozzon a gonosz. Köszönöm. Ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásért és gondjaink megoldásáért. Minden imát, szent misét felajánlok önökkel együtt imádkozva, hálából, köszönetet mondva, mindenért, amit kaptunk, családomért, magamért, bűneink bocsánatáért, a betegek gyógyulásáért, családunkért, minden jótevőért, minden függőségben szenvedőért, a Mária Rádió összes dolgozójáért, papjainkért, püspökeinkért, Leó pápáért, halottaink lelke üdvéért és a világ békéért. Halló, itt a Mária Rádió.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom én is az elhangzott imakérésekhez, imaszándékokhoz, és önökkel imádkozva a nap imáit, szentmiséit hálából szeretném felajánlni a kapott sok-sok kegyelemét, és bízva a közös ima erejébe családom minden tagjának egészségéért, családhoz tartozó meghaltak lelkük üdvéért, bűneink bocsánatáért, munkánkra áldásért és fontos szándékokért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké ámen, köszönjük szépen a hívását. Egy utolsó üzenet. A mai rózsafüzér imád szentmisét felajánlok édesapám idős Moldován Sándor lelke nyugalmáért, aki ma 28 éve, hogy az égi hazába költözött, nyugodjék békében, emléke legyen áldott. Köszönöm szépen, Borbála vagyok, Szatmárnémetiből. Együtt imádkozunk minden kedves hallgató szándékáért, akár sikerült beolvasni, vagy élőadásba meghallgatni, vagy csak a szívükben fogalmazták meg, vigyük az Úr elé, kérjük a szűzanyát, járjon közben mindnyájunkért, és most hívjuk önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak. Az imába a világosság rózsafüzérét fogjuk imádkozni. Maradjanak velünk továbbra is. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessük a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Imádkozzuk előtt a világ rózsa fűzérét az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett, az égből az Atya szózata hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizeiben megkeresztelkedett.
1: Asszonyul, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyul, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak hírgalmadra.
2: Második szentitok, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét, anyakor figyelmeztette a szolgákat, tegyétek meg, amit fiam mond.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyekzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Harmadik szentitok, aki meghirdette Isten országát, az idő betelt, közel van az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Negyedik szentitok, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét, imádság közben arcának színe elváltozott, ruhája pedig fehéren ragyogott.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ötödik szentitok, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát, erős mindenható Isten, köszönjük, hogy Jézus Krisztus szent testét és vérét adta nekünk, lelkünk táplálékaként az örök üdvösségünkhöz. Kérünk, szenteld meg a papságot, akire ezt a szent titkot bízta megváltónk, és add meg híveid számára, hogy a szentségnek ez a forrása ünnepélyes pillanat legyen keresztény életünknek szent lélek erejében. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

0: Adott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen

0: boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.

0: könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsa Fűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csícsomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Most pedig folytassuk imáinkat a Szentlita litániájával, mint felajánlunk világbékéért, családi békéért, egészségért.
3: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
3: Szentséges Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
3: Istennek szent anyja,
1: könyörögj érettünk.
3: Szüzeknek szent szüze,
1: könyörögj érettünk.
3: Szent József,
1: könyörögj érettünk.
3: Szent Ágoston,
1: könyörögj érettünk.
3: Szent Mónika,
1: könyörögj érettünk.
3: Szent Rita,
1: könyörögj érettünk.
3: Kegyelemmel teljes Rózsa, segítünk látszólag lehetetlen ügyekben.
1: Könyörögj érettünk.
3: Reménytelenségben vigasszunk.
1: Könyörögj érettünk.
3: Elhagyottak oltalmazója és menedéke.
1: Könyörögj érettünk.
3: Minden szükségben hű közben járunk.
1: Könyörögj érettünk.
3: Szelídség és alázatosság példája.
1: Könyörögj érettünk.
3: Engedelmesség és lemondás példaképe.
1: Könyörögj érettünk.
3: Türelem és Istenben való megnyugvás tükre.
1: Könyörögj érettünk.
3: Szent Ágoston rendísze.
1: Könyörögj érettünk.
3: A megfeszített Krisztus kedvelője.
1: Könyörögj érettünk.
3: A szenvedő Jézus arája.
1: Könyörögj érettünk.
3: Szent Rita, akit az üdvözítő koronájának egy tövise megsebzett.
1: Könyörögj érettünk.
3: Szent Rita, akinek homlokát ez a seb ékesítette.
1: Könyörögj érettünk.
3: Szent Rita, aki az isteni gondviselésben bíztál.
1: Könyörögj érettünk.
3: Szent Rita, aki magadat teljesen Istennek adtad.
1: Könyörögj érettünk.
3: Szent Rita, Jézusnál hatalmas közben járunk.
1: Könyörögj érettünk.
3: Szent Rita, akit Isten sok csodával megdicsőített.
1: Könyörögj érettünk.
3: Szent Rita, akit Isten sokszor meghallgatott.
1: Könyörögj érettünk.
3: Hogy az önszeretetről lemondjunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy az alázatosságot gyakoroljuk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy keresztünket türelemmel viseljük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy Istent mindenek fölött szeressük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy Isten akaratát mindenkor teljesítsük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy megbántóinknak szívesen megbocsássunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy fele barátainkat, mint önmagunkat szeressük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy az erényekben példádat kövessük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Minden kísértésben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Minden veszedelemben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Minden szükségemben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. hallgass meg minket.
3: Minden szomorúságban és kelemetlenségben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Szenvedésben és keresztviselésben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Halálunk óráján.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Uram.
3: Imádkozzál érettünk, Szent Rita.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk. Úristen, aki végtelen jóságodban szolgálódnak, Szent Ritának imádságát meghallgatni méltóztattál, és közbenjárására megadtad azt, amit emberi erőnek lehetetlen volt elérnie. Légy könyörületes szorongattatásainkban, és küld segítségedet szükségeinkben. Engedd, hogy éjképpen mindnyájan elismerjük, miként jutalmazod az alázatosokat, oltalmadba veszed az elhagyottakat, és erőssége vagy a benned bízóknak. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
2: Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya.
1: Amen.
2: Szent József,
1: légy házunk ura,
2: kis családunk patrónusa, egyetértésű szeretet, egyesítse szíveinket, az ég felé mutass utat,
1: gyámolítsd az ellankadat,
2: küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk, átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védj lakóit, zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos, engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak, és szeplőtelen szűz arádnak, hogy családunk is háza, Názáretnek legyen mása.
1: Amen.
2: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat
1: helyére. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves hallgatóiknak megköszönjük, hogy ma is velünk tartottak, és együtt imádkozhattunk. Kívánunk Önök Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hatalmas szeretettel köszöntöm a Mágár Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Takály Zoltán, és itt az isteni érintések következő adását hallják. A mai témánk a hit, a megtérés ajándéka. Illetve a hit, mint megtartó erő nemzetünk történelmében. A Biblia nagyon nagy hangsúlyt fektet a hitre, a megtérésre. Pál apostol azt mondja, mert kegyelemből tartatotok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. A hit tehát ajándék. Istentől van. Kegyelemből van, a mennyből száll alá, és a nyitott szív és a szabad akarat tudja csak elfogadni. Mert hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, hogy mondja a zsidók 11:6. Istennek fontos, hogy találjon hitet a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe. Mert a hit indítja be Isten hatalmas kezét. A hit változtathat meg emberi szíveket, jellemeket, törhet meg egókat, nevelhet ki igazságos, bátor, kegyes vezetőket, államférfiakat, és tehet nemzeteket istenfélővé keresztény országokká. Mindannyiunknak szükségünk van tiszta élő hitre, úgy egyénileg, mint egy nemzet életében elengedhetetlen lenne ez, mert ahol hit van, ahol egy nemzet keresztény értékeket vall, ott már nem a hazugság, a békétlenség, a korrupció, a csalás irányít egy nemzetet, egy politikát, hanem Isten félelme, a bölcsesség, a mértékletesség és a béke szeretete. De nem lehet igazi hitünk megtérés nélkül. A megtérés pedig Isten szorgalmazza. A hit csak a megtérés után jön. Ezért mondja az ige, hogy térj meg és higgy. Kedves hallgatóim, nem könnyű megtérni. Mert mi ragaszkodunk a magunk útjaihoz, ragaszkodunk a szokásainkhoz, a megszokott bűnös életünkhöz. Hogy Ézsaiás 53-ban olvassuk, hogy mindenki eltévejedett, és saját útját járta. Igen, elég ennyi a kárhozathoz. Nem nagy bűnök, csak hogy a mi utunkon járunk. Nem az ő útját és akaratát éljük és cselekedjük. A Biblia nagyon nagy hangsúlyt fektet a megtérésre. Két szó van erre a Bibliában, az Új Szövetségben, görög nyelven a metanoia. A gondolkodásunk megváltoztatását jelenti. Míg az Ószövetségben a héberül a súv vagy a súb kifejezés van, ami hátraarcot, megfordulást, hátrafordulást jelent. Megtérni azt jelenti, hogy ott hagyom azt az életemet, az az életutat, amit eddig jártam, ami a világútja volt, a magam útja volt, a bűnös út volt, és visszafordulok, Isten felé fordulok, és elkezdek járni az ő útján, az ő akaratában, az ő elhívásában. Sajnos ma sok kereszténynél az a probléma, hogy igazából soha nem tért meg. Soha nem hozott egy radikális, egy tudatos, akarati döntést, hogy járom a Krisztus útját. Hanem lehet hozott egy érzelmi döntést, megpróbálja egyedül csinálni, cselekedetekből, vallásos szokásból, mert talán ez neki megéri, mert így előbbre kerül, mert jó a közösség, és néha egy betanult formát, egy megtanult sémát, viselkedésformát követ, de a megtérés az a szív állapotának a megváltozását jelenti. Mert a vallás megváltoztatja ugyan a viselkedést, de a hit pedig a szívet és a jellemet. A Bibliában a tékozló fiú példázata alapján látjuk, hogy Isten, mint Atya, mennyire várja, hogy visszatérjünk, hogy hazatérjünk ő hozzá, az atyai, az abbai házba. Itt a megtérés azt jelenti, hogy magunkba kell szállni, hogy bánkódni kell a bűneink miatt, hogy jó döntést kell hozni, tudatos akarati döntés, azaz, hogy hazamegyek, hogy visszatalálok oda, ahonnan kiestem, vagy rátalálok arra az útra, amin még soha nem jártam. Ahogy az atya meglátja tékozló fiát, ugye messziről meglátta és odafutott, ruhát adott rá, gyűrűt húzott rá és levágta a kis bárányt, majd turkot. Ez mutatja a mennyei atyánk szívét, hogy figyel, hogy vár, hogy keresi azt a pillanatot, hogy megöleljen, hogy felruházzon, hogy az ő szeretetét kiárassza mi ránk, mint hazatérő bűnös, eltévedett juhaira. A Biblia alapján van igazi megtérés, amit az Isten munkál ki, az Isten végez el bennünk, és van hamis megtérés. Amikor van bűntudat, de nincs igazi mély bűnvallás. Ilyen volt Ézsau és Júdás esete a Bibliában. Ézsau testi keresztény volt. Mit érdekel engem az első szülöttségi jog? Én most vagyok éhes. És nem Jákob vette el, hanem Ézsau adta oda az első szülöttségi jogot. Hányszor vagyok én is ilyen Ézsau magatartású, hogy amit nem kéne eladni, odaadni, azt én odaadom. És amit ki kellene dobni az életemből, azt meg megtartom. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett. Isten megvetette, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste. Kedves hallgatóim, van olyan, amikor már késő bánkódni. Van, amikor már nem elég a bűntudat, hanem őszinte megtérés, őszinte bűnbánat kell, hogy visszataláljunk, visszatérjünk Isten kegyelmébe. De látjuk, hogy Ézsaunál ez is kevés volt. Van egy dolog, amit Isten nagyon megharagítja, nagyon megszomogítja, ami megvetjük az ő kegyelmét, az ő jóságát. Mert az ige azt mondja, hogy Isten jósága téged megtérésre indít. Nem szabad halogatni a megtérést. Nincs garancia arra, hogy Isten többször fog szólni, hogy fog még rád várni. Ma van az üdvösség napja. Ha az ő nevét halljátok, ne keményítsitek meg a szíveteket, mondja Pál apostol. Igen, ha Isten elkezd velünk foglalkozni, akkor térjünk meg, szálljuk oda neki az életünket. Tartsunk bűnbánatot, és induljunk el a hitnek az útján. Ézsau áldást akart, igazi bűnbánat nélkül, de ez így nem működik, mert lehet bűntudat megváltozás nélkül is, de ez az Úrnál nem elég. Az Úr a megváltozott jellemet, a megtört, képlékeny, puha szívet nézi. Ezért az ige sokszor kihangsúlyozó, hogy térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa, és nincs igaz hit megtérés nélkül. Mert Isten azt parancsolja minden embernek, hogy térjen meg. A laodiciai beli gyülekezethez írott levélben ezt olvassuk, nem találtam cselekedeteidet teljesnek. Térj meg, és mivel nem vagy meleg, sem hideg, kiköplek a számból. Istené nincs köztes állapot. Istené nincs langyos állapot. Vagy az övé vagy, vagy nem. Ha nem vagy az Istené, akkor az ördögé vagy, a világé vagy. Az Úr azt mondja, hogy láttam, mit tettél, tudom, ki vagy, és én megbocsájtom a bűneidet. De te most gyere és térd meg hozzám, és én a hitnek ajándékát ajándékozom neked. Mert Jézus Krisztus váltott meg a mi bűneinkből, halt meg a mi bűneinkért, halt meg helyettünk, miattunk és értünk. Ő, ami megváltunk, váltott meg a mi bűneink súlyától és átkától. De Jézus nem csak megváltó, ő bíró is. És ha nekünk nem kell a megváltó, akkor marad a bíró, az ítélő. A zsidók 11-ben azt olvassuk, hogy Isten rendelt egy napot, amikor mindent és mindenkit majd megítél. És tudjuk azt, hogy igazsággal fog megítélni. Kedves hallgatóim! Nem lehetsz igaz keresztény megtérés nélkül. Becsapjuk az embereket, ha erről beszélünk. Nem elég jó keresztínek lenni, nem elég templomba menni, nem elég a szertartásokon részt venni, rózsafüzért mondani, mi atyánkot mondani, vagy hallgatni az ige hirdetést csak. Meg kell térni. Le kell tenni a mi bűneinket. Bűnvallást kell tenni az Úrnak. Meg kell jobbítsuk a mi útjainkat. Kell olvassuk az ő ígéjét, hogy ő mossa, tisztítsa át az életünket. És Isten hív mindannyiunkat. Egy Isten tisztelet, egy ige által, egy ember által, mert a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Ő az ő hívása nélkül, az ő munkája nélkül nem tudok megtérni. A hit az megváltoztat embereket, emberi szíveket, emberi jellemeket, megtöri ez emberi egókat, és képes nemzetek életét pozitívan megváltoztatni. A mi nemzetünk életében is maradandót alkotott a hit, a keresztény értékrend. Nagyon kevés olyan ország van, ahol ennyi szent királyunk, ennyi keresztény elkölcsű, jellemes uralkodónk és szentünk volt, mint amit az Magyar Árpád ház adott. Szent István, Szent László, Szent Imre, Szent Gellért, Szent Piroska, Szent Kinga, Szent Margit, és folytathatnám. Amikor Géza fejedelem térítőket hoz be Magyarországra, amikor fiát már keresztény értéken szerint nevelés megkereszteli, ott már az Úr dolgozni kezd István életében. És épülnek a kolostorok, a templomok, az emberek templomba jártak. És ahogy Szent István írja fiának, Imre hercegnek, parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha királyi koronát meg akarod becsülni, javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy az egyetemes apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass. Légy szelíd és sose harcolj az igazság ellen. Kedves hallgatóim, a hit személyes ügy, de egy nemzet ügye is. Egy nemzet ügye is. Politikai döntés. A hit egy nemzetpolitikai ügy is. És Isten gyönyörködik a te személyes hitedben, de Isten gyönyörködik egy nemzet életében, amely rátér az ő útjára. Tudjuk azt, hogy nem elég a vallás, nem elég a szokás, a tradíció, mert a vallás megváltoztatja bár a viselkedést, de a hit, az élő hit, a szíved és a jellemet. Az Úrat nem tudjuk becsapni. Az Úrnak utálatos a hideg, üres tradíciók, vallásos rituálék, amiben nincs, ha nincs benne az élő hit, nincs benne a szívnek teljessége, nincs benne az imádat, az alázat, a szolgálatnak az öröme. Mert Isten a vesék és a szívek vizsgálója. És a magyar nemzetünk is akkor volt erős, akkor volt bátor, akkor élt biztonságban, akkor gyarapodott, amikor ott volt a tiszta evangéliumi hit. Szent László város alapítónk rendet tesz az országban. Folytatja az ország keresztényi tételét, törvénykönyveket ad, szentté avatja Istvánt és Imrét, és megvédi Magyarországot a pogányságtól, a pogány népek betörésétől. Váradot is a kereszténység, a hit teszi nagyjá, hiszen ide temetik Szent Lászlót, zarándokhely lesz Várad, püspöki székhely lesz, és Isten megáldja ezt a várost, amely gyarapodni fog, fejlődni fog, virágozni fog. A hitben, az élő hitben ott van a hazaszeretet, ott van a bajtársiasság, ott van a bölcs kormányzás, az Istennek a félelme és szeretete. A Biblia azt mondja és azt tanítja, hogy hit nélkül lehetetlen az Úrnak tetszeni, mert Isten nézi a mi szívünkben, hogy mennyire hisszük el az ő szavát, az ő akaratát, az ő elhívását. Mert Isten a lehetetlen dolgoknak az Ura és az Istene. Dávid hittel győzte le Góliátot, és a hit ajándékaként lett egy pásztorfiúból Izrael királya. Dániel a hitnek a magatartásával élte túl az oroszlán vermet. Józsui a hitnek ajándékával vette be Jerikót, majd Kánaánt. József a hitnek, a bölcsességével, a türelmével, az Isten bizalmával várta ki, hogy a börtönből palotába jusson. És ma nagyon sok ország, nemzet, az Isten félelem, a hit hiánya miatt van ott, ahol van. Ma ezért vannak háborúk, éhínségek, korrupt vezetések, lopások, csalások, békétlenségek, mert nincs ott Istennek a félelme, Istennek a tisztelete, az ő törvényeinek a betartása. A mi országunk is többször elpusztult, jöttek a tatárok, majd a mohácsi vész, majd 48-49, majd Trianon, majd 56, a kommunizmus. Ez a kicsi nemzetünk máig él, és ha lesz 1 millió imádkozó magyar, nem féltem Magyarország jövőjét, ahogy mondta Mindszenti. És amikor az ország, amikor nemzetünk bajba került, amikor szétszaggatták, akkor jött egy Bethlen Gábor, egy első Rákóczi György, Lórántfi Zsuzsanna, vagy egy második Rákóczi Ferenc, aki a hit bátorságával, az erős jellemmel, az Isten félelemmel megtette azt, ami rájuk volt bízva. Fejlesztették az országot, kiálltak a szabadságért, hitet adtak a nemzetnek, és azon az úton vezették, amilyen járniuk kellett. De honnan jön ez a hit? Ez a bibliai élő hit. A Biblia azt mondja, hogy a hit hallásból van, és a hallás pedig Isten igéje által. Tehát a hit alapja, kedves hallgatóim, az Istennek az igéje. Kezdjék el olvasni Istennek az igéjét, mert Isten igéjéből kapjuk meg a reménységet, a bátorítást, az Istennek a törvényének a szeretetét. Zsidók 11 azt írja, hogy a hit a remélet dolgok valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ma nagyon sok embernek van reménye, és sokan azt gondolják, hogy ez a hit. Ez még nem hit, mert a hit az ajándék. A hit itt van, és most van. Míg a remény az a jövőre vonatkozik. A hit látja láthatatlant. A hit túllát azon, amit érzékelnek az érzékszervek. Az képes lélekben, szellemben látni. A hit látja valóságot, de túl is lát rajta. A hit alapján lehet reménységünk a jövőre nézve. Minden olyan remény, kedves hallgatóim, amelynek nem a hit az alapja, az csak vágyakozás, csak szimpla vágyakozás. A hit az a valóság, amit a szívünkben van, amit az Úr a szívünkben helyezett. És a hit, ha olvassuk az igét, hallgatjuk az Istennek a bátorítását, az a hit növekszik. A hit nem az elmében van. A hit, ami szívünkben van. Az Új Szövetségben a hit mozgást jelent, amely megy előre, ami fejleszthető, ami mindig növekszik. Van intellektuális hit, amikor hiszem a fejemmel, de az életem nem változik meg. Ez semmit nem ér. És van szívbéli hit, bizalom. Na ez a kedves, ez tetszik Istennek. A hit az a mára, a mostra vonatkozik, míg a remény majd a jövőre. A hit a szívben van, a remény a fejben van. Kedves hallgatóim, nem könnyű néha hinni. Amikor elfáradunk, megcsüggedünk, megszomorodunk, amikor keserűség van a szívünkben, amikor vannak problémák a házasságban, a családban, van betegség, nyomorúság, ez megrabolja a hitünket. Hol vagy, Uram? Miért késel? Miért nem hallod meg? Miért nincs változás? És elbizonytalanodunk, elgyengülünk, nem hisszük el, hogy az Úr jó, hatalmas és tud cselekedni. De a hit alapja nem az, amit látunk, amit érzékelünk, hanem a hit képes látni a láthatatlant. Erre fókuszáljunk, hogy az Úr a lehetetlen dolgoknak az Ura, és a lehetetlen dolgoknak az Istene. Ő túlvisz a mi látásunkon, a mi érzelmünkön, mert hitben járunk, és nem látásban, ezt mondja az ige. A hit a mellvért, ami védi a szívet, a remény a sisak, ami védi a fejet. Igen, Isten néha leteszteli mi hitünket, kipróbálja mi hitünket, mert a hit hűséget jelent, lojalitást jelent, elkötelezettséget jelent az Úr iránt, az Úr ügye iránt. Isten a hitet megjutalmazza. A hívő ember Istennek tetszik, de a hitetlenségnek ára van. A zsidó nép nem hitt Mózesnek, nem hitt az Úrnak, hogy át tudja vezetni őket a Vörös-tengeren. Nem hitték el, hogy be tudja őket vinni Kánaánba. s a hitetlenségnek ára volt. A két heti útból, amit Egyiptomba kellett volna megtegyenek Kánaánba, abból lett 40 év. De a Isten a hitre mozdul. Isten örül a tiszta, élő hitnek. Jerikónál ezt látjuk, leomlottak Jerikó falai az engedelmes hitnek következtében. Mert amikor engedelmes vagyok az Úrban, kis dolgokban, érthetetlen dolgokban, amikor csak menetelni kell, nem logikus, hogy menetelek első nap, másik nap, harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap, hatodik nap, de az Úr a hetedik nap megadja a csodát, megadja az áttörést, mert Isten a te hitedre mozdul, a te tiszta, benne bízó gyermeki hitedre. Hinni azt jelenti, hogy megmaradok folyamatosan Jézussal, Jézus mellett, hogy Jézussal járom a terepet, hogy Jézusban maradok. Mert a hit apostola, a mi főpapunk, Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóim, kérnünk kell a hitnek az ajándékát. Kérnünk kell, hogy Isten szent lelke költözön a mi lelkünkbe, újítsa meg a mi elménket, erősítsa meg a szíveket, adjon a mi életünkkel nézve reménységet. És amivel foglalkozunk, ami betölt bennünket, az fog irányítani. Ha negatív dolgok, ha a híradó, ha különböző filmek, a világ dolgai, akkor megrabolhatják a mi békességünket, és lenyomhatják a mi szellemünkben, lelkünkben az Istennek a szavát, a bátorítását, a reménységét. Ezért az Úr azt kéri ma, hogy olvasd az ő igéjét, menj be az ő dicsőségébe, énekelj az Úrnak új éneket, magasztald őt, tegyél egy lépést ő felé, és ő kettőt fog feléd lépni. Azt mondja a Biblia, gerjesszétek fel a hitet magatokban, nem fog jönni magától, vonulj el a belső szobádba, zár ki mindent, tisztítsd meg az elmédet, üresíts ki az elmédet és a szívedet, és hagyd, hogy az Úr megszólítson, menj be az ő jelenlétébe, dicsőítéssel, kezd el őt áldani, kezd őt megszólítani. Kérd tőle hitet, kérd, hogy nyissa ki a te szellemi, lelki szemeidet, hogy ne a csüggedésnek a lelke, a megfáradásnak a lelke, a depressziónak a lelke, hanem az erőnek, a józanságnak, és az örömnek a lelkisége szelleme legyen a ti az önök életén. És végezetül a műsor végére értünk, szeretném egy imádsággal befejezni a mai adásunkat, és konkrétan, különösen most a hit ajándékáját imádkoznék. Drága Uram, semmink nincs, amit ne tőled kaptunk volna. Uram, te adtad az életünket. Uram, tőled függ a mi életünk. Uram, nélküled senkik vagyunk. Rád szorulunk, koldusok vagyunk. Uram, kérlek, add a hitnek ajándékát. Add azt a hitet, Uram, amely hisz benned, amely bízik benned, amely reménykedik a te jóságodban és kegyelmedben. Ne engedd, Uram, hogy a világnak a baja, a problémái, a betegség, a nyomorúság, a nehéz helyzetek, az embertársak, vagy a világnak az állapota megszomorítson, megraboljon, elvegyék azt az erőt, azt a békességet, azt a tisztaságot, amit benned általad kaphatunk meg. Uram, add a te szent lelkedet, te szent lelked vigasztalását, erejét, te szent lelked vezetését és bölcsességét a mi életünkre, hogy jó döntéseket hozzunk, hogy te vezess bennünket az élet mindennapjaiban, hogy Uram, amikor megcsüggedünk, elcsüggedünk, akkor te legyél az, aki bátorítasz. Uram, amikor megszomorodunk, akkor te legyél az, aki örömre vezetsz bennünket. Köszönöm, hogy mindennek te vagy a forrása. Köszönöm, hogy benned van a békesség, benned van az öröm, benned van a megnyugvás. Köszönöm, Uram, hogy te vagy a megváltóm, és köszönöm, Uram, hogy meghaltál az én bűneimért, és kifizetted annak minden árát. Köszönöm a megtérésemet, a megtérés ajándékát, hogy követhetlek téged, bár néha meggyengén vagy bukdácsolva, de köszönöm, hogy kézen fogva veled indulhatok, és folytathatom ezt az utat, te drága ingyen való kegyelmedből. A Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg engem. Amen. Az Úr áldja meg önöket, fedezze be az ő jóságával, szeretetével és védelmével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket Nagyváradról, a Mária Rádió kápolnája helyett továbbra is a Szent József templomból, illetve Erdőszentgyörgyről közvetítjük. A reggeli Szentmisék 8 órától, a délutániak pedig este 6 órától, tehát a megszokott időpontokban voltak és lesznek. Kivétel természetesen szombat, amikor reggel 11 órától kezdődik a búcsús szentmise Erdőszentgyörgyön. Magyarok nagyasszonya tiszteletére van szentelve a templom, és ezért is esett a választás erre a templomra ezen a héten. Este 6 órától, szintén szombaton Marosvásárhelyen lesz szentmise a Keresztelő Szent János templomban a Mária áhítat keretében. Vasárnap pedig két szentmisénk lesz, 11 órától Erdőszentgyörgyön, előtte 10.30-tól a rózsafűzért is imádkozzák az erdőszentgyörgyiek, este 6 órától pedig a csíksomlyói kegytemplomból közvetítünk még egy szentmisét. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem az erdőszentgyörgyi plébános atyának, munkatársainak, mindenkinek, aki ott segít, legyen az kántori szolgálat, technika vagy bármilyen segítség. Mindenkinek a szolgálatot nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. Jövő héten, október 12-től kezdődő héten Maros-Ludas lesz az egyik helyszínünk, onnan lesznek a reggel 8 órától kezdődő szentmisék, a másik helyszínünk pedig Kézdi Szentkereszt, ahonnan az este 6 órától kezdődő szentmisék lesznek, hétfőtől péntekig este. Szombat este 6 órától Kovásznáról lesz a szentmise a Mária áhítat keretében. Jövő vasárnap lesz egy szentmisénk 10 óra 30 perctől Kézdi Szentkereszten, előtte 10 órától a rózsafűzér is, onnan lesz imádkozva, a 11:30-től pedig Maros-Ludasról közvetítjük a szentmisét, este 6 órától szintén a csíksomlyói kegytemplomból közvetítjük majd a délutáni szentmisét. Október 19-től kezdődő héten Kisdengeleg lesz az egyik helyszín, a másik pedig Nagybányán a Szent Háromság plébánia templom. Kisdengelegen búcsú lesz majd 20-án, tehát kedden, mégpedig Szent Vendel tiszteletére. Október 26-ától a délutáni szentmiség helyszíne már megvan, ez pedig Gyergyó alfalu, ahol azon a héten szerdán délután 5 órától a búcsús szentmisét is közvetítjük majd. A másik helyszínt keresem, illetve még választ várok. Tehát ez még szervezés alatt van. A következő hétre is már van egy elképzelésem, de még nem sikerült lebeszélni. November 9-től kezdődő héten pedig már megvan, mégpedig reggel 8 órától, tehát a reggeli szentmisék Nagyváradról lesznek, innen a rádiókápolnája helyett továbbra is a Szent József templomból, a délutáni szentmisék pedig Csíkszentmártonból lesznek, azon a héten, vasárnap délben búcsú lesz Szent Márton püspök tiszteletére Csíkszentmártonban. Tehát pillanatnyilag így állunk a közvetítések megszervezésével kapcsolatban. Már a múlt héten jeleztem, hogy megjelent az újság, és el is kezdődtek az önkéntes találkozók, és még ezután is lesz jó néhány önkéntes találkozó. Egyenlőre arról tudok beszámolni, hogy a múlt héten szerdán megvolt a találkozó Kolozsváron, hát én voltam, ott kifejezetten arra mentem rá, hogy megkérdezzem a megjelenteket, hogy hogyan élték meg a születésnapot, ami nem sokkal azelőtt volt ott náluk Kolozsváron, és örömmel hallgattam végig, hogy ki hogyan élte meg, kinek mi tetszett. Hát minden esetre egy szóban úgy meg tudtunk egyezni, közös nevezőként, hogy felemelő volt. Hát tényleg nagyon, nagyon szép volt mindenféle szempontból a születésnap megünneplése Kolozsváron, és örülök, hogy ennek az élménynek én is része lehettem. Örülök a kolozsváriak miatt is, hogy ők is így bekapcsolódhattak, és ők is ünnepelhettek. Egy
ünnepség még hátra van, mégpedig a Szatmár Németi stúdióban. És ezt jelzem előre, tehát november 27-én tartjuk a születésnapot Szatmár Németiben, ott is a Székesegyházban. Ez egy péntek délután lesz természetesen, hogy közeledik az időpont, majd részleteket is mondunk a rádióba, tehát az első önkéntes találkozó most az új újság megjelenése kapcsán, tehát Kolozsváron volt a múlt héten szerdán. A múlt héten pénteken Nagy Károlyban tartottunk találkozót, természetesen odafelé menet mindenhova benéztem, ahova máskor is szoktam. Onnan aztán tovább mentünk, Tímeával együtt megtartottuk szombaton, október 3-án Szatmár Németiben is a találkozót. Visszafelé jövet Mihály falván is megálltam, ott is megvolt a találkozó, illetve mindenhova bementem a visszafelé vezető úton is, tehát Kolozsvár felé is, Nagy Károly felé és onnan visszafelé is a megszokott helyekre, tehát megvoltak ezek a találkozók. Ezen a héten hétfőn megtartottuk Nagyváradon is a találkozót. Örömmel mondtam a megjelent önkénteseknek, hogy már egy kicsit látszik a fény az alagút végén, tehát 2-3 fontos lépés megtörtént itt a Nagyváradi stúdió felújítása felé vezető úton, tehát néhány akadály elhárult, és tehát néhány dolog megoldódott, úgyhogy szépen haladunk a jó irányba, úgyhogy bízunk benne, lehet tovább imádkozni, hogy minél hamarabb meglegyen az építési engedély, és meg lehessen valósítani itt a felújítási munkát a Nagyváradi székházzal kapcsolatban. Örömmel fogadták a legtöbb helyen a naptárt is, ugyanis már megvan a jövő évi forgatós naptárunk is. Hát most egy pont őszi kép van a borítólapon, hát olyan eleven egy nagy szőlő fürt van, hogy jön, hogy megkóstolja az ember, a borítólapba jön, hogy beleharapjak. Hát most ilyen érdekes lett, tehát nem ilyen szent képekkel van tele a naptár, hanem ilyen természetből vett képekkel, de most is állítom, hogy nagyon szép a naptárunk, és kapható. Minden stúdióba eljutott, én személyesen vittem el Szatmárra és Kolozsvárra, és feltételezem, hogy a többi helyszínre is már eljutott, vagy hamarosan el fog jutni, és akkor itt mondom, hogy hátra van még néhány önkéntes találkozó, mégpedig a következő sorrendben. A következő találkozó Gyergyószentmiklóson lesz október 9-én pénteken, tehát ez magyarul mondva holnap, délelőtt 10 órától tartják a találkozót, tehát Gyergyószentmiklóson, a Szent Miklós plébánián, illetve annak az egyik termében, onnan pedig átmegy a kolléga Székely udvarhelyre, ahol délben 1 órától a stúdió kápolnájához, illetve a Szent Pió Lelki Gyakorlatos Ház dísztermébe várják a kedves önkénteseket és érdeklődőket, tehát holnap október 9-én pénteken délben 1 órától Székely udvarhelyen is lesz önkéntes találkozó. A többi találkozó pedig jövő héten lesz a következő időpontokban, tehát hétfőn október 12-én Kézdivásárhelyen lesz a találkozó délben 1 órától a Boldog Özséb plébánián, ott valamelyik teremben. Aztán Sepsiszentgyörgyön lesz a következő találkozó 3:30 délután, tehát hétfőn Kovászna megyében a két helyszínen, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Sepsiszentgyörgyön természetesen a stúdióhoz, vagyis a Szent József plébániára várják a kedves érdeklődőket. Október 13-án kedden két találkozó lesz Marosvásárhelyen, illetve Szentegyházán. Tehát délelőtt 11 órára várják Marosvásárhelyre az önkénteseket és az érdeklődőket a Keresztelő Szent János plébániára. Szentegyházán pedig délután 3 órakor kezdődik a találkozó a Szent András plébánia hittantermében. Tehát ez október 13-án kedden.
és az utolsó találkozók október 14-én szerdán, tehát jövő héten szerdán a Temesvári Egyházmegyében két helyszínen, tehát Temesváron tartjuk a találkozót délben 12 órai kezdettel a Szent, elnézést, nem Szent József, hanem Józsefvárosi plébánia hittantermében. Az a templom, azt hiszem, hogy Nagy Boldogasszony, vagy Kis Boldogasszony templom, tehát nem Szent József tiszteletére van szentelve, csak a városrészt nevezik Józsefvárosnak. Hát Józsefváros délben 12 órától a plébánia hittantermében, és aztán Aradon is megtartjuk a találkozó délután 4 órától, tehát jövő héten szerdán a belvárosi plébánia hittantermében. Természetesen minden találkozón jön az újság és a jövő évi forgatós naptár, illetve a többi Mária Rádiós tárgy is elérhető lesz, főleg, hogyha előre szólnak a kedves önkéntesek, főleg akik nem csak egyet-kettőt szeretnének beszerezni, hanem többet is, úgyhogy aki nagyobb mennyiségbe szeretne valamit, főleg olyan helyen, ahol nincsen stúdiónk, akkor kérem szépen, hogy szóljon előre nekem, vagy Lóránt kollégámnak, vagy az illetékesnek, hogy hozzon magával több olyan bizonyos tárgyat. És ha már itt a tárgyaknál tartunk, akkor Tótiban jártam vasárnap. Velem volt Szebeni Lajos önkéntesünk. Tótiban volt a közvetítés a múlt héten, és a vasárnapi búcsús szentmisén sikerült részt vegyünk. Nagyon szép volt. És utána át lettünk hívva. Minden jelenlévőt meghívtak az ebédre, és ott az ebéd helyszínén ott állítottuk fel a promóciós asztalt, ki voltak téve a Mária Rádiós tárgyak, amiben mindenki átjött, akkor tényleg a templomban igen szűk volt a hely, hál' Istennek sokan voltak, itt az ebédlő teremben, a kultúrházban ott bővebben volt hely, és volt hál' Istennek érdeklődés, több emberrel el tudtam beszélgetni, nem csak a helyiek közül, hanem a zarándokokkal is, olyan helyekről is jöttek, ahol nem is gondoltam, hogy eljönnek odáig messzebbi helységekből is. Jó volt elbeszélgetni, és persze néhány régi ismerőssel és önkéntessel, hallgatóval is találkozhattam helyből, illetve más helyekről is. Tehát szép élmény volt, és hát úgy is el kellett volna menni leszerelni, és akkor így sikerült, hogy az utolsó szentmisén részt venni, és akkor beszélgetni is tudtam néhány hallgatóval. Tehát ez volt ezen a vasárnapon. Sűrű volt a hét, tehát az önkéntes találkozók miatt és utána is, de a kis fáradtsággal együtt a sikerélmény és az elégedettségérzés is ott van ilyenkor az emberben. Istennek legyen hála. Közben Kolozsvárról az önkéntes találkozóról átmentem Marosludasra, ott felszereltem a mobil stúdiót a jövő heti közvetítéshez. Amúgy Váradról elég messze van Marosludas, több mint 200 kilométer, úgyhogy ha már Kolozsvárig elmentem, akkor onnan kézenfekvőbb volt átmenni oda. Egyébként Kisdengelegre is elvittem a mobil stúdiót, ahol nem jövő héten, azután héten lesz a közvetítés. Ott hát nem olyan sok plébános atyát ismerek, aki

október 18-án vasárnap lesz a 12:30-es Szentmise, és oda is viszek majd különböző Mária Rádiós tárgyakat, és ott is ezeket majd be lehet szerezni, illetve adományozásra is van lehetőség, illetve beszélgetni is lesz lehetőség. Tehát már mint nekem lesz lehetőségem beszélgetni a kedves hallgatókkal Maros Ludason, amit természetesen nagyon várok. Úgyhogy ezek a tervek a közeljövővel kapcsolatban, tehát ajánljuk szeretettel a jövő évi forgatós naptárunkat. Ezen a héten egyébként a hét második felében a Rómában egy nagy találkozó lesz a világcsalád keretében, összegyűlnek a Mária Rádió elnökei és műsorigazgatói, nekik lesz ott valamilyen lelki gyakorlat, vagy valamilyen program. A mi rádiónkat is képviselik a mi elnökünk és műsorigazgatónk. Kíváncsian várjuk majd, hogy visszajönnek és beszámolnak erről az élményről. Szóval körülbelül ezek az újdonságok, aktualitások a Mária Rádió házatáján. Továbbra is ünnepeljük a 20. születésnapot. Még egy helyszín hátra van, még egyszer mondom, november 27-én Szatmárnémetiben is megünnepeljük a 20 éves születésnapot. A hét további részében akkor a megszokott időpontokban lesznek a szentmisék, tehát a mai napon, október 8-án csütörtökön este 6-tól Erdőszentgyörgyről, holnap reggel, tehát pénteken reggel 8-tól Nagyváradról, péntek este 6-tól megint Erdőszentgyörgyről, szombaton 11 órától lesz az erdőszentgyörgyi Magyarok Nagyasszonya templom búcsús szentmiséje, este 6 órától pedig a Mária Áhítat szentmiséjébe kapcsolódhatunk be, ami Marosvásárhelyen lesz. Vasárnap 2 szentmisénk lesz, 11 órától Erdőszentgyörgyön, előtte a rózsafűzért is imádkozzák, majd este 6 órától a csíksomjai kegytemplomból közvetítjük a szentmisét. A jövő heti szentmisék és a megszokott időpontban lesznek reggel 8 és este 6 órai kezdettel, a reggeliek Maros Ludasról, a délutániak pedig Kézdi Szent Keresztről. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, köszönjük az imájukat, köszönjük, hogy továbbra is támogatnak minket, imádkoznak értünk. Jó Isten tartsa meg minden kedves hallgatót. Bízom benne, hogy a rádió hullámhosszán együtt tudunk lenni egy ilyen láthatatlan kötelékekkel összekötött nagy család, nagy közösség. Jó Isten tartsa meg ezt a Mária Rádió erdélyi nagy családját. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Életige. A Fokolári Lelkiség műsorát hallják a Mária Rádióban.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük hallgatóinkat a Fokolári Lelkiség Életige műsor októberi számába. Ebben a hónapban is, mint az elmúlt hónapokban, a lelkiség alapítójának, Chiara Lubichnak egy 1987-ben elhangzott tanítását olvassuk fel a testvéri szeretetről. Kezdjük azzal, hogy a legtávolabbiakat szeretjük. Kedveseim, visszatérünk a testvér iránti szeretethez. Ez hasznos, szükséges és szép dolog, újra felülvizsgálnunk. Az általános cél valóban, amiért Mária műve vagyunk, ez, a szeretet tökéletessége. A testvér iránti szeretet. Szeretet, melyet egyre inkább éreznünk kell, melynek egyre mélyebbnek, tökéletesebbnek kell lennie. Sokszor érezzük, hogy szívünk nehezen hajlik egy annál kifinomultabb szeretetre, mint amit már táplálunk testvéreink iránt. Szívünk egy kicsit még kőből van, szeretetünk nyers, felületes, túlságosan sietős. Miért? Mert a szívünk még önmagunkkal van elfoglalva, azzal, hogy saját magát vegye tekintetbe. Akkor is, ha sokszor nem vagyunk tudatában, önzők és gőgösek vagyunk. Ezt is az bizonyítja, hogy mikor valami kemény lelki próbatételt szenvedünk, egy megértőbb, mélyebb, egyszerűbb, természetesebb szeretet születik bennünk testvéreink iránt. Ez így van. Ebből tehát azt a következtetést kell levonnunk, hogy a szegénység és az alázat a szeretet alapja. A szegénység és az alázat. Hogy szerezzük meg ezeket, hogyan nyerjük el őket annélkül, hogy a lelki viharokat várnánk? Úgy, hogy éljük ideálunkat. Vele legalább a jelenben elérhetjük a tökéletes szegénységet és alázatot. Ideálunk azt tanítja nekünk, hogy szeretni ennyit jelent, élni a másikat a Szent Háromság példájára. És ez magába foglalja a totális szegénységet, a totális alázatot, azt, hogy az ember nem veszi tekintetbe önmagát. Éljük hát lelkiségünknek ezen alapelveit, és jól fogjuk élni az aktuális életigét is. Azzal a magatartással álljunk oda fele barátaink elé, hogy tökéletesen befogadjuk magunkba életüket. Tegyünk így minden fele baráttal szemben. S ha már a fele barátokról beszélünk, kérdezzük meg magunktól, kit szeressünk elsőnek, kit szeressünk jobban, kit részesítsünk előnyben. Mi az életünkben az elhagyott Jézust választottuk. Azokat kell jobban szeretnünk, akik körülményeik vagy helyzetük miatt egy kicsit az ő arcára emlékeztetnek, akik jól lehet katolikusok, mégis az egyháztól elszakadva élnek, mint azok, akik többé-kevésbé távol vannak az igazságtól, aki Krisztus, egészen a nem hívőkig. Mindenek előtt őket kell célba vennünk. Törődnünk kell csoportjainkkal, akikkel a mozgalom tagjai kapcsolatot tartanak, s akiknek továbbadják az egység lelkiségét. Levelet kell írnunk, meg kell valakit látogatnunk, fel kell valakit hívnunk telefonon? Kezdjük azoknál, akik egy bizonyos módon a legtávolabb vannak tőlünk. Akkor nem csak a mű általános célja szerint fogunk élni, mely a szeretet, hanem annak speciális céljáért is, ami az ut omnes, legyenek minnyájan egy. És ezt a párbeszéd által érhetjük el. Úgy tűnik, hogy ebben a korban Isten mindannyiunkat erre ösztönöz. Tehát élesszük fel a szeretetet testvéreink iránt, úgy egyé válva velük, hogy mondhatni az ő életüket éljük. Kezdjük azokkal, akik úgy tűnik legtávolabb vannak az evangélium gondolkodás és életmódunktól, azokkal, akik nem hisznek. Kezdjük velük. Jézus ott vár minket, ott van a helyünk. Ezért az akcióért szállt földre karizmánk.

0: Most hallgassuk nyitott szívvel az októberi életigét és magyarázatát, melynek mottóját a Kivonulások könyvéből választották.
1: A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargast, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén.
2: A hónap életigéje a Kivonulás könyvéből származik, amely az izraeliták egyre reménytelenebb helyzetéről szól Egyiptomban. Az elnyomatásban a rabszolgasorból az ég felé kiáltanak segítségért. Ez a könyörgés eljut Isten szívéhez. Úgy dönt, hogy közbelép, és Mózest választja küldöttének. A szabaddá válás után sor kerül az ünnepségre, amely megpecsételi Isten és Izrael szövetségét. Ezt a kapcsolatot tükrözi egy dokumentum, az úgynevezett szövetségkönyve, amelyet az egész nép elfogadott, és amelynek legismertebb része a 10 parancsolat. Ehhez különféle egyéb előírások és törvények csatlakoznak, amelyek mindegyike összefüggésben áll a szabaddá válás rendkívüli eseményével. Az e hónapra szóló ige ebből az életet rendező, magatartási normákat tartalmazó örökségből származik.
1: A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargast, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén.
2: Isten különösen kedveli és óvja az idegeneket, mert a szegényekkel, az árvákkal és az özvegyekkel együtt ők a legsebezhetőbbek. Ezt bizonyítja mindaz, amit az egyiptomi fogság alatt megtapasztaltak. Isten hatalmának beavatkozását, a kivonulás történetet az Ószövetség újra és újra felidézi. Ezt az eseményt a népnek mindig szem előtt kell tartania, olyan történet ez, mely más és más formában, de minden nemzedékben megismétlődik. Nagyon érdekes, amit Origenész mond a kivonulás könyvéhez fűzött magyarázatában. Ha valaki elnyomja az idegent, azzal bizonyítja, hogy még nem hagyta el Egyiptomot. Ez a parancsolat az empátiára is utal. Ha magunkat mások helyébe képzeljük, az segít megérteni őket, és felismerni, mire van szükségük. Akinek már volt része nehéz tapasztalatban, az könnyebben tud azonosulni mások fájdalmával. Az Ószövetségben azonban nem csupán emberi tapasztalatról van szó. Az első, aki példát mutat, hogy mit jelent magunkat mások helyzetébe képzelni, az maga Isten.
1: A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargast, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén.
2: Hogyan valósíthatjuk meg ezt az életigét? Hasznos lehet, ha felteszünk magunknak néhány kérdést. Volt már olyan élményem, hogy idegennek éreztem magam. Éreztem már magam elutasítottnak, akit nem fogadtak be, akit nem értettek meg, aki nem találta a helyét. Mit tanultam ezekből az eseményekből? Ki az idegen számomra? Ki az idegen Isten számára? Hogyan fogadhatom be őt fenntartások nélkül, úgy, ahogyan az Úr tesz velünk? Mit tehetek konkrétan? Kjárá Lubik így ír. Ha mellettünk áll Isten, aki nem tesz különbséget az emberek között, hogy is ne élesztenénk fel szívünkben az egyetemes testvériség érzését? Ha egyetlen atya gyermekei vagyunk, ráébredhetünk arra, hogy testvérei vagyunk mindenkinek, akivel kapcsolatba lépünk. Ha tehát mindannyian testvérek vagyunk, akkor mindenkit szeretnünk kell, a mellettünk lévőktől kezdve szüntelenül. Így szeretetünk nem plátói, elvont szeretet lesz, hanem konkrét szolgálat. Olyan szeretet lesz bennünk, amely képes elébe menni másoknak, képes párbeszédet kezdeményezni, azonosulni a másikkal, aki kellemetlen helyzetben van. Magára tudja venni terheit, aggodalmait annyira, hogy a másik úgy érzi, hogy különbözősége ellenére megértették és befogadták őt, és érzi, hogy feltárhatja előttünk az összes kincset, amelyet magában hordoz. Ez Mariam, egy fiatal pakisztáni lány tapasztalata is. Egy étteremben láttam, hogy a tulajdonos megtagadta egy idős hölgytől a teát. Csak néhány rupia, a helyi pénz nem volt a zsebemben, de úgy éreztem, segítenem kell neki, ezért oda mentem a tulajdonoshoz, és felajánlottam, hogy kifizetem. Eleinte habozva nézett rám, aztán egy kis szünet után elmosolyodott, és azt mondta, ez nem helyes. Ha te, mint vendég, képes vagy a kevéske pénzedet odaadni, hogy gondoskodj róla, akkor nekem, a tulajdonosnak sokkal nagy lelkűbbnek kell lennem. Én könnyebben adok neki egy csésze teát ingyen, mint hogy tőled pénzt kérjek érte. Ez nagyon megrendített. Megpróbáltam szeretetet tanúsítani először a hölgy iránt, majd a tulajdonos iránt is, és láttam, hogy egy kedves gesztus hogyan nyithatja meg egy másik ember szívét.
1: A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén.
3: Oggi qualcuno mi ha detto, vieni ad abitare la mia casa.

0: Az életige magyarázatban olvastuk. Hogyan valósíthatjuk meg ezt az életigét? Hasznos lehet, ha felteszünk magunknak néhány kérdést. Ki az idegen számomra? Ki az idegen Isten számára? Hogyan fogadhatom be őt a fenntartások nélkül, úgy, ahogy az Úr tesz velünk? Mit tehetek konkrétan? Talán mindannyian elmondhatnánk egy-egy történetet az életünkből, de most egy plébánossal történt eseményt szeretnénk megosztani.
1: Számomra ez karácsonyi történet. A mai ünnepi evangéliumban ezt hallottuk. Az ige a világba jött. Mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Igazi karácsonya annak van, aki befogad Jézust, aki emberek személyében kér szállást tőlünk. A szívünkbe, de néha a lakásunkban is. Én egy ilyen élményemet szeretném elmondani. Ez nem karácsonykor történt, de számomra mégis igazi karácsonyi történet. Immár több mint 20 éve. Nem sokkal az eleki plébániára kerülésem után időben történt, amikor az egyik szombatról vasárnapra víradóra éjszaka 2:30 körül erőteljesen csengettek. Kinéztem az ablakon. 3 rossz kinézetű ember állt az ablak alatt. Az egyik tört magyarsággal kérte, hogy 5 óráig melegedhessenek bent. Engedjen be őket. Csikorgó hideg volt, lehetett vagy -10 fok. Megkérdeztem, honnan jönnek. Egyikük azt válaszolta, hogy Brassóból, most jutottak át a határon. Miért nem mennek a buszváróba? Mert ott is hideg van. Azt láttam, hogy a kinézetük alapján mindenre számíthatok. Csak egyetlen szoba volt fűtve, a hálószobám, tehát oda kell beengednem őket. Ez esetben vállalom a teljes kiszolgáltatottságot. Hogy mi volt igaz az elmondottakból, azt nem tudtam. Egyet tudtam teljes biztonsággal, azt, hogy valóban nagyon kemény hideg van. Arra gondoltam, hogy nekem szeretnem kell, és ez esetben kivételképp vállalnom a kockázatot Istenért, tudatában annak, hogy minden megtörténhet. Szóltam, hogy jöjjenek be. Egyikük, akik addig is vitte a szót, most is rossz magyarsággal, de beszélt. A másik csak oda mordulva köszönt, a harmadik fél sem nézett, csak a kabát nyakába visszahúzva fejét, zsebretett kézzel bejött. Nyilván teljesen át voltak fázva. Bevezettem őket a szobámba. Gyorsan forró teát készítettem, és megkínáltam őket azzal, meg valami kis étellel. Ezt elfogadták. Matracokat hoztam, amire azonnal le is feküdtek. Felhúztam az órát 16:30-ra, és én is lefeküdtem, de azzal a tudattal, hogy bármi megtörténhet. Arra gondoltam, hogy virasztani kellene, de aztán eszembe jutott, hogy vasárnap lesz. Nekem pihennem kell, hogy hely tudjak állni. Amúgy is, mit tudok csinálni, ha 3 megtámadnak? Ez még a mobiltelefonos világ előtt történt. Rábíztam magam a gondviselésre, és 1-2-re el is aludtam. Hajnalban csörgött az óra, felébredtünk. Egyikük annyira aludt, hogy úgy tűnt, nem tudunk lelket verni belé. Hosszas ébrezgetés után végre ő is felcihelődött. Ekkor még pénzt kértek utazásra. 300 forintot adtam nekik. Ezt követően elmentek a hajnali buszhoz. Aztán hálát adtam Istennek, és aludtam tovább. Aznap a miséken teljes részletességgel elprédikáltam az esetet, mely teljesen lázba hozta a híveket. Sorra jöttek és mondták, hogy ilyet nem lehet csinálni. Hogy mi minden lehetett volna. Sokan tehát nagyon féltettek és együtt éreztek velem. Másokat pedig megdöbbentett az, hogy itt nem csak szövegelés folyik, hanem mindaz, amiről beszélek, az radikális élet és valóság. Itt élet-halál komoly dolgokról van szó. Szóval nagy lelki visszahatása volt az esetnek. Néhány hónap múltán pedig a szereplő személyekre és az eset mélyebb megismerésére is jött információ. A három úgynevezett Brassóból jött ember közül az egyikről kiderítették, hogy Eleken lakott. A hajnali busszal valóban elmentek, de egy csárdánál megállították a buszt, hogy elköltsék azt a pénzt, amit a pap jó átverésével szereztek. Ezt a segítési módot éreztem, hogy nem csinálhatom rendszeresen, de azt is éreztem, hogy akkor és ott vállalnom kellett ezt a kockázatot. Számomra ez volt Jézus karácsonyi kopogtatása.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, milyen nagyszerű látni az októberi életigényben, hogy a másokkal való együttérzésre maga Isten tanít minket, és ő ad példát számunkra. A mennyei atya előtt mindig kedvesek a szegények, árvák, özvegyek, vagyis az emberi társadalom kirekesztettjei. Ez alapján, mikor mi vagyunk ilyen helyzetben, tudjuk, hogy nála mindig vigasztalásra találunk. Aztán van a másik helyzet is, amikor esetleg a mi viselkedésünk kirekesztő mások számára. Erre kapunk utasítást ebben az életigében. A magyarázatban hallottunk néhány feltett kérdést, mely segíthet életigénket valóra váltani, ezeket hasznos lehet újra áttekinteni és megválaszolni. Személyes tapasztalatomból én meg is válaszoltam. Volt már olyan élményem, hogy idegennek éreztem magam? Talán nem kell mindjárt idegen országba képzelni magam, elég, ha például egy új munkaközösségbe kerülök, és lehet eleinte nem szívesen fogadnak. Éreztem már magam elutasítottnak, akit nem fogadtak be, akit nem értettek meg. Ha a munkahelyi példánál maradok, igen, egy ideig nem fogadtak be, mert nem engem vártak arra az állásra, kétkedve követték tevékenységem, és meghatároztak egy másik munkaterületet ahhoz képest, amire alkalmaztak. Mit tanultam ezekből az eseményekből? Elfogadva a meghatározott munkaterületet, igyekeztem jó munkát végezni, és egy idő után nekem is jobban tetszett, mint a másik munkaterület. A gondviselés művét láttam benne. Ki az idegen számomra? Ki az idegen Isten számára? Legkönnyebben talán idegen számba vesszük azokat, akik igen eltérő kultúrából származnak, nem a mi vallásunkhoz vagy felekezetünkhöz tartoznak, és már akár a család rosszokásából kifolyólag mindig is valamilyen szinten elutasítottuk ezeket az embereket vagy népcsoportokat, amely magatartást már lehet észre sem veszünk, hogy ez nem Istennek tetsző viselkedés. Ha felismertem, ezt bizony ki kell nevelnem magamból, mert az általam idegennek tekintett emberek Isten számára nem azok. Hogyan fogadhatom be őt fenntartások nélkül, úgy, ahogyan az Úr tesz velünk? Erre Chiara Lubich válasza igen megfelelő. Ha egyetlen atya gyermekei vagyunk, ráébredhetünk arra, hogy testvérei vagyunk mindenkinek, akivel kapcsolatba lépünk. Ha tehát mindnyájan testvérek vagyunk, akkor mindenkit szeretnünk kell, amelynek konkrét szolgálatban kell megnyilvánulnia. Mit tehetek konkrétan? Erre a kérdésre egy összefoglaló válasz lehet, azt tedd fele barátoddal, amit szeretnéd, hogy veled is tegyenek. Az ő fájdalma vagy bánata legyen az enyém is. Azt adjam neki, amin van, amit csak megtehetek érte, úgy, mint a testvéremnek, akinek ugyanaz a mennyei atya, mint nekem. Vezessen bennünket a Szentlélek, hogy mi mindnyájan minél tökéletesebben megvalósíthassuk Istene parancsát, a jövevényhez ne légy kegyetlen és ne sanyargasd, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Az életige műsort hallották benne
1: Kolumbán Mártát,
0: Veres Saroltát
2: és Kolumbán Imrét.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonnál Dávid Gyöngyi, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Ígéretet tettem, hogy néhány adás erejéig az egészséges táplálkozással foglalkozom, ezáltal is felhívva a figyelmet arra, mekkora fontossággal bír, ha odafigyelünk tudatosan. Múltkori műsorban már el is kezdtük. Ha emlékeznek, arról a megdöbbentő tényről volt szó, hogy meglepő módon nem a permetező és tartósítószerek a legkárosabbak, hanem az, hogy szinte mindenből túl sokat és túl gyakran eszünk. Megdöbbentően sok cukrot, sót és zsírt fogyasztunk. Mindezekért nagy árat fizetünk. A betegségeket. Nem hiába tartják számon a 21. század embereit az egyik legjobban táplált nemzedékként az évszázadok során. Fel is soroltam néhány rossz szokásunkat, ami rendkívül egészségtelen, és itt jegyezték meg az ezt kutatók, hogy ezen rossz szokásainkkal többet ártunk magunknak, mint amennyit mások ártanak a tartósító és permetszerekkel. Pedig mi csak finomabbá, ízletesebbé szeretnénk tenni azt az ételt, amit szeretteinknek az asztalra teszünk. Íme néhány tény, amin el kell gondolkodjunk. Például a cukor. Sokunk napi kalória bevételének 20%-át teszi ki. Mivel nincs benne rost, tápanyag, a finomított cukor csak üres kalória, ami nagyban hozzájárul az elhízáshoz is. Finomított élelmiszerek, ide az étolaj, margarin, kristálycukor, fehér liszt tartozik. A finomítás éppen attól szabadítja meg az élelmiszereket, ami hasznos lenne, azaz a rosttól. Ha főzésnél hidegen sajtolt növényi olajakat, kisebb mennyiségben állati zsíradékot, olívaolajat, vajat használunk, akkor már is tettünk valami jót az egészségünkért. És törekedhetünk arra, hogy minél kevesebb zsíradékot használjunk, többször pároljunk, sütőzacskóban süssünk, teflon kerámia edényekben már a kevesebb olajjal, zsíradékkal is főzhetünk jól. Kristálycukor helyett mézet, szőlő vagy nátcukrot használjunk, lassanként csökkentsük a cukoradagot a süteményeknél, nálam ez már bevált. Finomított lisztet is vegyíthetjük a teljes kiürlésűvel, úgy 20-35%-ban ez is működik. Csak a palacsinta sütése izzasztott meg, amikor teljesen kicseréltem a lisztet. Ezért kell részben, mert hogy részben ez is működik. Mindezekről a dolgokról nem kell teljesen lemondanunk, csak csökkenteni kell, ugyanúgy, mint a sót is. Számítások igazolják, hogy 15-20 g sót fogyasztunk Romániában. Ez 2-4 teáskanálnyi, és 4-szer több, mint amennyire nekünk szükségünk van. Jóval több a fogyasztásunk zsírban is. Ezt a jóval többet nem képes a szervezetünk kezelni. Súlyos betegségek kialakulásához vezet a zsír és a só túlzott használata is. Szív, vese, cukorbetegségek, és sorolhatnám még tovább. Fehérjék, a húsban és állati fehérjékben gazdag étrend is több fehérjét, zsírt, koleszterin tartalmaz a kelletnél. Aztán itt vannak az italok. Amikor arról beszélünk, hogy mi romániaiak, mi kevés folyadékot fogyasztunk, akkor nem a szénsavas üdítőkre, cukrozott italokra, alkoholra gondolnak, mert azt bizony bőven fogyasztunk, hanem a tiszta vízre. Hiszen alig iszunk vizet, pedig abból a 2 liter is elfogyasztható lenne. Átlagos testsúly mellett nem sokkal több, hiszen az már igen átmosná a szervezetünket, hasznos vitaminok, ásványi anyagok távoznának szintén a szervezetünkből, az izzadással és a gyakori vizelettel. Ezt nemrég alátámasztotta Balla Árpád doktor úr is egy műsorában, amit hallottam, és nagyon-nagyon örvendek, hogy meghallgattam akkor ezt a műsort, mert nagyon sokan promoválják a nagyon sok vizet, és észszerűnek tartottam a magyarázatát, hogy kimossa a szervezetünkből azt a kevés vitamint és ásványi anyagot is, amit magunkhoz veszünk.
A cukrozott italok, kávé, alkohol kalóriában gazdagok, segítik az elhízást, ami sok betegség kialakulásának az alapja. És már is elérkeztünk egyik nagyon rossz szokásunkhoz, a nassoláshoz, a falatozáshoz, ami lassacskán átveszi a normális étkezés helyét, nem mellesleg a hét főbűn egyike is, a torkosságra is sarkal, hiszen ha elkezdtük rákcsálni, nehezen tesszük le a kezünkből, és ezt tapasztalatból mondom, ezért sokszor hozzá sem fogok, és gondolom, hogy most mindannyian bólogatnak a fejük, kell, mert hogy ez így van. Ha az ember egyszer elkezdett befalt egy kis kekszecskét, akkor rájár egész délután. Az előbb felsorolt dolgok rossz hatásait, akár csak a falatozásét, a mérsékletességgel tudjuk ellensúlyozni. Bizony, a vásárlást is sorolhatnánk az egészséget megrontó tényezők közé. Megvesszük, ha kívánjuk, akkor is, és akkor is, ha kedvező az ára. Mindez arra sarkal, hogy megegyük, nehogy kárba menjen, vagy eldobjuk, ami korunk egyik-másik fő és rossz tényezője, mármint az, hogy megvesszük az ételeket csak azért, mert megkívánjuk, vagy hogy olcsó, és nem tudjuk felhasználni, képtelenek vagyunk annyit megenni, és kidobjuk. Legközelebb erről is szó esik egy külön műsorban. Az előbb elhangzott dolgok nem kell elkeserítsenek, lehangoljanak, ám tudnunk kell, ezek tények. A kezünkben tarthatjuk az ollót és a posztót is, tőlünk függ, hogy kárunkra vagy éppen egészségünkre lesznek mindezek az ételek, mert hogy sót, zsírt, cukrot, fehérjéket, italokat tényleg valóban kell fogyasszunk és fogyasztunk is. Itt a mennyiséggel van legtöbbször a baj. Tehát tőlünk függ, hogy kárunkra vagy éppen egészségünkre lesznek ezek a dolgok. És tőlünk függ az is, hogy nyitottak vagyunk-e az egészséges, de majdnem elfelejtett élelmiszerek iránt. Nem sokára a felhangzó kedves dal után hallani fognak egy nagyon egészségesen élő állatról, ez nem más, mint a juh, birka vagy ürű. És most hallgassuk a zenét.

Ha egyszer eljön az ősz, minden kis hadnagy lefőz. Állj félre, rokkant huszár!

Az elmúlt percekben egy nagyon kedves kuplét hallottunk Bilicsi Tivadar és Csákány László előadásában, Ha egyszer elmúlt a nyár címmel. Meg vagyok győződve arról, hogy ők is szerették a jó húst, akárcsak Mikszáth Kálmán. Biztosan állítom azt is, aminek ennyi neve van, az csak jó lehet. Érdekes mód itt az elnevezései életkorból adódik. A juh vagy birka az ember által egyik legrégebben háziasított állatfaj. Kérődző állat, szinte a füvön is megél. A gyengébb legelők első számú hasznosítója, természetes körülmények között is könnyen szaporodik. További elnevezései, amint mondtam, életkorából adódik. Van a szopós bárány, a választott bárány vagy növendék, ez úgy egyéves korig. Aztán az egyéves bárány, itt nálunk székelyeknél milórának nevezzük, és ezt is kedveljük legjobban a főzésnél. A kós ivarú, míg az ürű kiherélt jó. És az ürűt hízlalásra használják, húsa nagyon finom. Az az állat, akinek legfőbb tápláléka a fű, legelése közben legfinomabb gyógyfüveket veszi magához, nem egyszer fordult elő, hogy legelésző nyáj közelében éppen kakukkfüvet szedtünk, annak húsa csak is egészséges lehet, emellett koleszterinmentes is, mivel zsírtartalma alacsony, ezzel szemben vitamintartalma jelentős, könnyen emészthető húsféle. Mindezek mellett a húsa ízletes, zamatos, egy szóval finom. Mégis vannak köztünk olyanok, akik ha csak meghallják a nevét, fanyalognak. Ez csupán azért van, mert soha meg sem kóstoltak egy jól elkészített és előkészített ételt belőle. Mint minden ételnél, az elő és a megkészítésre, ha nem fektetünk hangsúlyt, az akkor olyan is. A birka húsnál többszörösen is oda kell figyelnünk, hiszen meg kell tisztítani a fagyútól legelőször is, így nem lesz szaga és fagyús. Forró ecetes vízzel lemoshatjuk, esetleg zeller zöldjével, lestjánnal, vagy pácolhatjuk is, így már elő is készítettük a főzéshez. Itt meg szeretném jegyezni, hogy vásárláskor a kövérebb húst vegyük, mert az sokkal zamatosabb, inkább nagyobb hangsúlyt fektessünk a megpucolására, mert valóban a kövérebb állat, annak a húsa nagyon-nagyon finom, és még az zeller mellett lestjánnal is leforrázhatjuk, az ecetes vízbe pedig ne hagyjuk, mert magába szívja, és nem lesz jó ízű, azt csak átmosni kell vele. Sajnos nincs meg a kellő kultúránk a fogyasztásához, legtöbbször a tokány pörkölt készítésénél ki is merül a tudományunk. A jó minden porcikája felhasználható, húsa, teje, a belsősége, a leszedett fagyut gyógyászatban, a népi gyógyászatban hasznosíthatjuk. A csontos részek, levesek, pörköltek, gulyások készítésére alkalmas, a comb, gerinc, borda frissen sültekhez és egybesültekhez egyaránt használhatóak. Köretként szinte minden illik hozzá, a krumplitól a rizsennát, párolt zöldség, tésztafélék, puliszka, és itt megjegyzem, hogy egy jó birka tokány mellé bizony a puliszka az igazi, a kuszkusz is ugyanúgy illik mellé, de még a gyümölcsök is, grillezve is és aszalva is. Amiért én most megkedveltem, határozottan a fűszerezés volt. Tokájnak elkészítve só, bors, fűszer mellett a csombor ízét éreztem meg legelőször, ami nagyon passzolt hozzá. Alig vártam, hogy elkészítsem én is, kíváncsi voltam arra, hogy eltalálom-e azt az ízet, és eltaláltam. Ezen kívül még sok fűszer illik hozzá, általában a zöld fűszerek. Kakukkfű, kapor, tárkony, petrezselyem, borsikafű, bazsalikom, rozmaring, lestján, majoránna és a keleti egzotikus íz.

vagy birkahúsból húsgombócokat készítünk. Legjobb, ha kétszer is leörőjük a húst, így nagyon szépen összeáll maga a hús. Reszelünk hagymát hozzá, fűszerezzük kakukkfűvel, csomborral, tojást is teszünk bele, majd a kis golyócskákat nyers rizsbe forgatjuk. Nem bele dagasztjuk a rizset, hanem beleforgatjuk a gombockáinkat, és úgy a raguba helyezzük, és megfőzzük. Köretnek naturkrumplit készítsünk, ez illik hozzá a legjobban, de ha nem akarnak krumplit, akkor szerintem rizssel is nagyon finom lehet. Ha levest szeretnénk készíteni belőle, akkor természetszerűen a palóclevest készítsék el, hiszen legendák születtek nyomán. Egyik szerint Gundel János a híres palóc levest Mikszáth Kálmán születésnapjára készítette. Az író olyan levest kért, amilyet még soha nem evett. És itt idézem, talán ezt mondta akkor, amelyik magába foglalja a magyar konyha minden zamatát. Ha csak a hozzávalókat vesszük, nem is kételkedünk benne, hogy a magyar konyha minden zamatát magába foglalja a palócleves. Hozzávalói az ürühús, azaz birkahús, hagyma, fokhagyma, sárgarépa, petrezselyemgyökér, burgonya, és persze a főszereplő, a másik főszereplő az ürühús mellett a zöld bab. Paradicsompüré is, de ebből csak egy kevés, só, bors, fűszerpaprika, pici őrölt kömény, egy babérlevél, kis csokor kapor, és beeresztéshez liszt és tejföl. Hogyha észrevették, akkor azok a zöld fűszerek szerepelnek itt ennél a levesnél is, amit már az előbb felsoroltunk, a kömény, a babérlevél, a kapor, és akkor lesz igazán finom a levesünk. Végezetül, mivel hogy nem csak hússal él az ember, néhány szóban a jó tejből készült sajt túróról is beszélek. Sajnos hátrányba szorult, azt mondják főleg az iparszerű élelmiszer termelés miatt lett ez az ő szomorú sorsa. Főleg a városi emberek asztaláról tűnt el, pedig értékesebb, mint a tehéntejből készült joghurt, sajt vagy túró. A jótejből készült termékek fogyasztása révén erősödik az immunrendszerünk, fontos vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak, rákellenes hatást fejtenek ki, allergiások és tejfehérje, tejcukorérzékenyek is fogyaszthatják a jótejből készült termékeket. És nagyon egyszerű receptemet osztom meg önökkel, remélve, hogy mi hamarabb ki is fogják próbálni a jó sajtot. Most még igazán lehet jó sajtot vásárolni, most még nem keverik a tehén sajttal, de nem sokára eljön az idő, hogy nagyon-nagyon ritka helyen és ismerős helyen kapunk csak tiszta jó sajtot, úgyhogy most tegyék meg az elkészítését ennek az ételnek, tehát a jó sajtot felszeleteljük, nem túl vékonyra. Enyhén megkenjük olívaolajjal, oregánóval, frissen őrölt borssal megszórjuk, és egy kevés sóval. Bazsalikomot is használhatunk, illik a sajthoz ő is. Grillsütőben vagy lerben megsütjük. Ha netalán szétfolyik egy kicsit, nem kell megijedni, lehűléssel könnyen visszaszilárdul. Tehát az kis lapátunkkal elegyengetjük a tányéron, és amire már felszolgáljuk, kikerül az asztalra, arra már helyre is szilárdul. Köretnek céklát ajánlok mellé, a megfőtt céklát kockára vágjuk, apróra vágott hagymával összekeverjük, pár csepp ecetet és olívaolajat teszünk rá, parányi cukorsó és bors kell még ehhez az ételhez, és nagyon finom kísérőt kapunk, ez most nem savanyúság, hanem köret. Natur rizset is tálalhatunk hozzá, sőt, jobb, hogyha több mindent teszünk. Egy kis rizset, egy kis céklát, sőt, sült paprika is illik mellé.
Most minden még kezünk ügyében, kertben, frissen. Használjuk

ki ezt az időt. Kedves hallgatók, műsoridőnk lejárt. Nagyon reméljük Józsa Ferenc technikus társammal együtt, hogy jövő héten is velünk tartanak. Addig is erőt, egészséget kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dávid Gyöngyit hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, akik önöket köszöntik a nagyváradi stúdióból.
1: Vidikán Lokodi Tünde.
0: És Majoros Attila. Kedves hallgatóink, megszólaltak a harangok Erdély szerte, imára hívnak minket, mint mindig, mi is imára hívjuk önöket. A mai szép déli órában az Úrangyalát és a Zsolosban napközi imaórát végezzük, melyet felajánlunk a békéért, minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, családjainkért, az úton lévőkért, megfelelő időjárásért, ma is imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért, a tehetik tartsanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárás által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük.
1: Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk! A létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz és délben tűzőragyogást.
1: Olsd el minden viszálytüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök Király. Amen. Minden méznél édesebb, drága kőnél fényesebb, tisztaságos liliom, búban, rosszban oltalom. Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben élsz.
1: Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel, s a szolgáló szeme úrnője kezére,
0: mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre, amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
1: Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal.
0: Túlságosan megtelt a lelkünk a dúslakodó gúnyolódásával, a kevélyek gyalázkodásával.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ha nem lett volna az Úr velünk, vallja meg most Izrael, ha nem lett volna az Úr velünk, amikor ránk támadtak az emberek,
0: akkor elevenen nyeltek volna el. Úgy fellángolt haragjuk ellenünk.
1: Talán elárasztott volna minket a víz, elsodort volna a zuhatag. A tajtékzó hullámok elsodortak volna.
0: De áldott az Úr, aki nem adott minket foguk martalékául.
1: Megmenekültünk, mint a madár, a vadászok hálójából.
0: A vadászháló szétszakadt, és mi megmenekültünk.
1: Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Aki az Úrban bízik, akár a Sionhegy, megmarad örökre rendületlenül.
1: Jeruzsálemet hegyek övezik, így karolja körül népét az Úr, most és mindörökké.
0: Nem maradhat a gonoszság uralma az igazak örökségén, nehogy az igaz is gonoszságra nyújtsa ki kezét.
1: Tégy jót, Uram, a jókkal és az igaz szívűekkel.
0: Aki pedig rossz útra hajlik, juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Békesség Izraelnek!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Minden méznél édesebb, drága kőnél fényesebb, tisztaságos liliom, búban, rosszban oltalom.
0: Dicsőséges nép közt vertem gyökeret, az Úrnak részében, az ő örök részén, s a szentek gyülekezetében megtelepettem. Szűz Mária felmagasztaltatott,
1: az angyalok kórusa fölé, a mennyben.
0: Könyörögjünk! Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jó téteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogunknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezhessünk a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy a mai szép déli órában is velünk imádkoztak. A tehetik, tartsanak továbbra is velünk, néhány percen belül kezdetét veszi a mai déli magazin.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai déli magazinunk veszi kezdetét, a mikrofonnál Majoros Attilát hallják a Nagy Veledi stúdióból. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk önöket a következő szűk 45 percben. Hamarosan a déli hírek és az időjárás jelentés következik, majd a nap evangéliuma rovatunkat ismételjük a reggeli műsorból. Egy érdekes riportot hallhatnak majd Uzsainé Pécsi Ritával, hiszen 180 órás képzés indul néhány hét múlva majd Gyergyószentmiklóson. Minden egyéb információról a kedves Ritával beszélgetünk majd körülbelül negyed órán belül. Utána pedig majd adásunk végén egy szép délután egy remekbe szabott műsorismertetőt is hallhatnak. Érdemes lesz tehát velünk maradni, következzenek a hírek.

Kedves hallgatóink, 2026. október 8-án önök a déli híreket hallják, a pontos idő pedig 12 óra 17 perc. Második Bartók napok. Október 8 és 11-e között második alkalommal rendezik meg Sepsiszentgyörgyön a Bartók napokat. A rendezvénysorozat célja, hogy a klasszikus zene értékeit közvetlen és befogadó formában hozza közelebb a közönséghez. A rendezvénynek a Székely Nemzeti Múzeum Bartók terme ad otthont. A program a következő. Ma este 7 órától Fejes Krisztina zongora koncertje lesz hallható. Holnap délután 5 órától Makkai Zoltán zenetörténész tart előadást Bartók Béláról. 7 órától pedig Érdi Tamás zongora koncertjére várják a nagy érdemű közönséget. Holnap délután 5 órától Státatos Sebestyén, Veres Áber és Török Ákos kamarakoncertje, 7 órától pedig Bogányi Gergely zongora koncertje lesz hallható. Jegyek kaphatók a Városi Kulturális Szervezőirodában és a Székely Nemzeti Múzeumban, illetve vásárolható a koncert előtt is, a diákok és a nyugdíjasok 50%-os kedvezményben is részesülhetnek. Passió találkozó Csíksomlyon. A csíksomlyói Passió 30. évfordulója alkalmából október 8-11-e között első alkalommal találkoznak Csíksomlyon a Kárpát-medence Passiót játszó közösségei. Szeretettel ajánlják mindenki figyelmébe a találkozó nagy közönség számára is nyitott programjait. Holnap délután 2 és 4 óra között szakrális séta lesz a Kissomlyon. Vezető Gergely István. Szombaton délután 1 órától a Fodorház udvarán könyvbemutatót tartanak, Passió 30, emlékek és állomások a csíksomlyói Passió történetéből címmel. Közben működik a Subito Quartet. 5 órától passiójáték lesz megtekinthető a csíksomlyói kegytemplom udvarán, melyet 6 órától ünnepi Szent Mise követ. Alzheimer séta Nagyváradon. A séta lassítja a kognitív funkciók hanyatlását azokban a betegekben, akiknél enyhe gondolkodásromlás, illetve Alzheimer kor áll fenn, vallják az orvosok. Az Alzheimer séta szeretné idén is felhívni a figyelmet a demenciával élő emberek, valamint családtagjaik mindennapi kihívásaira. A közös séta lehetőséget teremt arra, hogy együtt fejezzük ki támogatásunkat az érintettek iránt, és erősítsük a közösség összetartását, elfogadását és egymás iránti odafigyelését. A rendezvény a 72 óra kompromisszum nélkül program keretében valósul meg, és arra ösztönöz minden résztvevőt, hogy néhány lépéssel is hozzájáruljon egy figyelmesebb, elfogadóbb és támogatóbb közösség kialakításához. Az Alzheimer séta holnap délelőtt 10 és 11 óra között kerül majd megrendezésre. A résztvevők a Szent László Római Katolikus Teológiai Liceum épületétől indulnak, és a Püspöki Palota amfiteátrumáig sétálnak majd. Könnyű zenei nosztalgia est. Nem csak a 20 éves, aki a világ címmel kerül sor, könnyű zenei nosztalgia este holnap este 7 órától a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A Lóránt Fizsuzsanna Kulturális Egyesületnek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal társfinanszírozásával megvalósuló rendezvényen Uta Árbád, Márton Katalin, Farkas Kovács Tímea, Nagy Csilla és Boczok Botond énekel zenél, Székely Edvén zongorán, Pető Csapa gitáron, Kovács Péter a doboknál, és I.S. Réka pedig basszusgitáron, a belépés díjtalan. A szervezők adományokat köszönettel elfogadnak. Szeretett láng lelkinap Gyergyós Szent Miklóson. Szombaton szeretett láng lelkinapra hívják a Gyergyós Szent Miklósi kerület ima csoportjait, rózsafűzér társulatait a Szent István templomban délelőtt 9 órától. A lelkinap moderátora Küsmedi Csongor Csíkszereda is segédlelkész lesz. A lelkinapot 1 órától szentmisével és szeretett láng átadással zárják, melyhez a szervezők kérik, hogy vigyenek magukkal gyertyát a résztvevők. Folytatódik a hanguló. Isten csodálatosan összetett testet ajándékozott nekünk, melyben apró élőlények milliárdjai dolgoznak nap mint nap belső egyensúlyunk megőrzéséért. A mikrobiom meghatározó szerepet játszik emésztésünkben, immunrendszerünk működésében és általános közérzetünkben is. De mit tehetünk azért, hogy ez a sokszínű, érzékeny egyensúlyt megőrizhessük? Milyen szerepe van ebben a táplálkozásnak, a rostoknak és a probiotikumoknak? Hogyan hat rá az alvás, a stressz és a mindennapi életmódunk? Ezekre
A kérdésekre keresi a választ Staharocki Noémi táplálkozási tanácsadó a hanguló következő estjén október 12-én délután 6 órától az Ady Lucem Zarándokházban itt Nagyváradon. Szeretettel várnak minden érdeklődőt egy tartalmas, közérthető és gyakorlati útmutatót kínáló estére. Híreink végén pedig néhány szó van a várható időjárásról. Ma nyugat-észak-nyugat felől egy hidegfront közelíti meg térségünket, ennek hatására megnövekszik a felhőzet, hosszabb, rövidebb időre még a nap kisüthet. Késő délutántól estétől több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatalok is előfordulhatnak, a déli délnyugati szelet sokfelé élénk erős lökések kísérhetik. Napközben még 22-29 fok között lesz majd a maximum hőmérséklet. Holnap még előfordulhat helyenként eső, zápor, majd napközben délkelet felől szakadozni kezd a felhőzet, délután már a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk erős, helyenként viharos lökések kísérhetik, véget ér a mai nappal az utónyári idő, holnaptól a maximumok már csak 15-19 fok között alakulhatnak, a bánságban lehet még 24-25 fok. A mostani radar felvételeken már jól látszik, hogy a hidegfront Magyarország közepén tart, a Duna vonalát már elhagyta kelet felé, úgyhogy már Szolnokon is jó hűvös van, de mindjárt meghalljuk, hogy hány fok van Kárpát-medence különböző részein. Nézzük a déli adatokat, ezek szerint Herkulesfürdőn 19 fok van, 24 fokot mértek Lessicabányán, 23 fok van Aradon és Temesváron, Déván 16 fok a déli adat, itt Nagyváradon és Nagyszolontán 24 fok van, szintén 24 fokot mértek Szentjobban és Mihályfalván is, Szilágycsomjon és Zilahon 21 fok van, Tastándról 20 fokot jelentettek, Nagykárolyban és Szatmárnémetiben, valamint Halmiban 23 fok van, Máramarosszigetről 17 fokot jelentettek, Nagybányán 21 fok van, Désen és Boncidán 16, Kolozsváron 15, Tordán 17 fok a déli adat, Gyulafehérváron 16 fok van, Nagyszebenben 19, Segesváron, valamint Fogarason és Kiskapuson 18, 16 fok a déli adat Brassóból, és Barótról 17 fok van Sepsiszentgyörgyön és Tusnádfürdőn, 18 fok Kovásznán és Kézdivásárhelyen, Csíksomjon, valamint Görbepatakán és Balánbányán 14 fokot mértek délben, 13 fok van Marosfőn, Ditróban és Gyergyószentmiklóson, 14 fok Borszéken és Maroshévízen, 15 fok a Bucsintetőn, 18 fokot mértek Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron, 16 fok van Szentegyházán, 18 fok a hivatalos adat Marosvásárhelyről, Szovátáról, Erdőszentgyörgyről és Farkaslakáról, 20 fok van Besztercén és Szászrégenben, 18 fok Bákóban, Bukarestben 21-22 fok a déli adat. Nagy az eltérés már Magyarországon, Budapesten csak 15-16 fok van már, Győrben 17, Pécset 21, míg itt a keleti részeken Szegeden 23 fok van, Debrecenben 23, úgyszintén Miskolcon már csak 16 fok van. A gyönyörű fölvidéken Pozsonyban 18, Révkomáromban, ahol működik a fölvidéki stúdió, ott 20 fokot mértek, 17 fok van Kassán, Kárpátalján, Beregszászon és Ungváron is 19 fokot mértek, a délvidéken Eszéken 20, Szabadkán 24 fok van, míg Nagybecskereken és Újvidéken 25 fokot mértek. A legmelegebb most a Kárpát-medencében Szegedhez nagyon közel Makón van, itt még 26 fok van. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, én köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában minden nap megtalálhatják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek föl minket minden nap a Facebook oldalunkon is.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Van egy olyan nap, amikor egy egész nép fordul Istenhez. Ma a magyarok nagyasszonya ünnepén nemzeti történelmünk és katolikus hitünk egyik legszebb titka előtt állunk meg. Mária a magyar nép nagyasszonya és égi édesanyja előtt. Ezen a napon különösen is eszünkbe jut Szent István király. Az a király, aki nem csak országot akart építeni, hanem keresztény népet. És amikor életének végén elveszítette fiát, Szent Imrét, amikor emberileg úgy tűnhetett, hogy minden bizonytalanná vált, Szent István egyetlen nagy mozdulattal Istenhez fordult, Máriára bízta országát. Ez az egyik legmélyebb üzenet ennek az ünnepnek, amikor már nem tudjuk kezünkben tartani az életünket, akkor is van kinek átadni. A szűzanya egész életének középpontjában egy szó áll, igen. Az angyal eljön hozzá, és Isten akaratát közvetíti. Mária pedig ezt mondja: íme az Úr szolgáló leánya, legyen nékem a te igéd szerint. Milyen egyszerű mondat, és milyen nehéz kimondani. Mária nem tudta, mi következik. Nem tudta, milyen lesz Betlehem. Nem tudta, milyen lesz majd Egyiptomba menekülni. Nem tudta, milyen lesz 30 éven keresztül csendben élni. Nem tudta, mit jelent majd a Golgota. Nem tudta, hogy milyen lesz, milyen érzés lesz majd látni saját fiát a kereszten, de egy dolgot tudott. Istenben megbízhat. Ezért mondott igent. És talán nekünk is itt kell kezdenünk Mária ünnepét. Nem elsősorban azzal, hogy azt kérdezzük: Mária, mit adj nekem, hanem azzal: Mária, taníts meg engem úgy bízni Istenben, ahogyan te bíztál. Szent István is eljutott erre a nagy felismerésre. Ezért ajánlotta országát Máriának. És ez nem menekülés volt a felelősség előtt, éppen ellenkezőleg azt jelentette: Uram, megtettem, amit emberként megtehettem, és amit már nem tudok megtenni, azt rád bízom. Az evangéliumban van egy mondat: Jézus keresztje mellett ott állt anyja. Figyeljük meg, ott állt. Mária nem tudta levenni Jézust a keresztről, nem tudta megállítani a katonákat, nem tudta megszüntetni a szenvedést, de ott maradt. Ez az anya szeretete. Amikor már nincs mit mondani, ott marad. Amikor már nincs mit tenni, ott marad. Amikor minden összetört, ott marad. Csendben, a fájdalmas szeretetben. És talán ezért van olyan közel a szűzanya a magyar ember szívéhez. Annyi keresztet hordozott a magyar nép: háborok, veszteségek, elválások, kényszerű vándorlások, szétszakított családok, idegenbe szakadt gyermekek, üresen maradt falvak, elveszített otthonok. Minden elveszett. Mária neve megmaradt. A templomokban tovább szól az ének: boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk. Mit kér tőlünk ma a szűzanya? Mit jelent ma a magyarok nagyasszonyát ünnepelni? Nem csupán az, hogy elmondunk néhány imát. Nem csupán az, hogy eléneklünk néhány régi Mária éneket. Hanem az, hogy meghalljuk a szűzanya szavát: tegyétek meg, amit mond. Azt mondja: nézzetek Jézusra, nem azt mondja, hogy nézzetek rám, hanem azt mondja, nézzetek a fiamra, ez a Mária tisztelet lényege. Mária mindig Krisztushoz vezet. Ha Máriához közelebb kerülünk, Jézushoz is közelebb kerülünk. Ha Máriát szeretjük, Jézus szeretetét is jobban kell élnünk. Kedves hallgatók, talán soha nem volt olyan fontos a családért imádkozni, mint napjainkban, mert a család nem magától marad együtt. A családot nap mint nap építeni kell, türelemmel, megbocsátással, áldozattal, hőséggel, imádsággal. Ezért kérjük ma, magyarok nagyasszonya, őrizd családjainkat, őrizd az édesanyákat, édesapákat, gyermekeinket, fiataljainkat. Ne engedd, hogy a gyermekeink úgy nőjenek fel, hogy ne ismerjék Jézus nevét. Ne engedd, hogy a templomok csendje kihaljon. Ne engedd, hogy a családokból eltűnjön az imádság. Tanítsd meg nekünk újra azt az egyszerű mozdulatot, összetenni a kezünket és imádkozni.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a mai nap témájával jelentkezünk, és nagy nagy szeretettel köszöntöm a telefononal túlsó végén Uzsajné Pécsi Ritát, akinek a műsorát évek óta hallhatják itt a Mária Rádióban, nem csak itt Erdélyben, hanem Magyarországon, Fölvidéken, illetve Délvidéken az Életre Növelőt, és hogy miért is hívtuk fel a kedves Ritát most éppen útközben, egy nagyon-nagyon érdekes programra szeretnénk az érdeklődők, a hallgatók figyelmét felhívni, hiszen 120 órás organikus pedagógia képzés indul hamarosan Gyergyószentmiklóson, melynek a mottója címe Életre nevelni. Az első kérdésem már is az lenne, kedves Rita, hogy hogyan eszik, mivel isszák ezt az organikus pedagógiai képzést?
1: Igen, ez egy nagyon, hát így talán az elnevezés egy kicsit elvont, de egy rendkívül életszerű, és tényleg az életre nevelő pedagógia, az is lett a mottónk, hogy a nevelés az életszolgálata. És egy nevelési rendszer tulajdonképpen, ami most Gyergyószentmiklóson így áttekinthető, és azt szeretnénk, hogyha egy ilyen szemléletmód alakulna ki azokban, akik így vállalkoznak erre az utazásra, tényleg azt lehet mondani. Ez 6x2 nap, vagy 6x másfél nap talán így lehet megfogalmazni, és úgy látjuk, hát most már több éve megy, most már ez a 10. évfolyam lesz, Magyarországon már vidéken is, meg Budapesten is évente indulnak tanfolyamok, és úgy látjuk a résztvevőknek, hogy mindig azzal tehát azzal búcsúznak el, hogy jobb anya lettem, jobb tanár lettem, jobb szerzetes lettem, jobb rendőr lettem, tehát mindenféle élethelyzetből vesznek részt ezen a képzésen, és azt tapasztalják, hogy abban a funkcióban, abban a szerepben, abban az élethelyzetben valahogy jobbak lettek. Tehát jobban átlátják a problémát, jobban el tudnak indulni, tehát biztonságosabban indulnak el egy olyan irányban, ami sikerre viszi őket. Tehát tényleg az életre nevel. Nagyon sok házaspár is jár, tehát nem csak kifejezetten tanároknak szól, de a pedagógusoknak, hát ugye két szerepből is nagyon jó, mert hogyha ő szülő is, meg pedagógus is, vagy óvónő, vagy csecsemőgondozó, de nagyon-nagyon sokan járnak, a vezetők például, vagy katekéták, hitoktatók, lelki gondozók, akkor nem is csak katolikusok, nagyon érdekes az, hogy református lelkész, evangélikus lelkész is volt már, pszichológusok, tehát tényleg azt tapasztaljuk, különben maga az egész pedagógiai rendszer, tehát maga ez a tartalom. József Kentenich, ő katolikus pap volt, és József Kentenich, aki a Schönstedt családmozgalomnak is az atya, tehát ő az, aki gyakorlatilag ezt megálmodta, és ő maga nem írta le, de rengeteg előadását hát írásban is el lehet olvasni, és az utódok szerkesztették egybe, de hát Kenteri atya rendkívül jó szerkezetben gondolkozott, tehát nagyon jól összeáll az egész struktúra, mondjuk így, és az egész rendszerező agyát lehet azt valahogy úgy érzékelni, és ezért tényleg azt tudom mondani, hogy mire valaki ezt elvégzi, akkor tényleg kap egy szemüveget, egy jó szemléletmódot, hogy adott esetben egy-egy problémánál, élethelyzetnél merre felé induljon el. Én magam is használom, tehát akár a gyerekeknél, amikor a gyerekeink kisebbek voltak, meg hát egyetemen pedagógiát tanítok, és most is felnőtt képzésben is iskolátokat, tehát alapítottam is, és minden helyzetben tudtam használni. Tehát azért is mentünk el Gyergyószentmiklósra is, Erdélybe is szeretnénk, mert úgy látjuk, hogy nagyon nagy a szomjúság, nagyon nagy a vágy arra, hogy egy egyértelmű utat lássunk, egy keresztény szemléletű, de nagyon szakmai, de mégis érthető, nem csak pedagógusoknak való útmutatást, iránytűt kaphassanak.
0: Kedves Rita, néhány témát, ha megemlítene, amellyel foglalkoznak majd ez alatt a néhány hétvég alatt.
1: Igen, nagyon, nagyon hétköznapi témákkal foglalkozunk, például a kritika befogadása, haragkezelés, konfliktuskezelés, motiváció, életkorok, serdülők, kisgyerekek, felnőtt kornak az életszakaszai például, akkor a önbizalom, fegyelmezés, tekintély kialakulása, akkor a szexualitás, szexuális nevelés, nyilván az okos eszközök, persze okos használata, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy abba is jó érveket kapjunk, kapaszkodókat, mikor igen, mikor nem, mennyit. Aztán ugye nagyon szép része a szövetségpedagógia, ami a mély kapcsolatoknak a kialakításáról, a kötődésről, a mély kötődésekről, tehát barátságról, házasságról, Isten kapcsolatról, élő Isten kapcsolatról, akkor a hitre nevelésről. Tehát látja, szépen egyet kérdezett, és azt be se tudom fejezni, tehát, de azt látom, hogy rendkívül húsba vágó, életszerű, tényleg egy olyan világosságot nyújtó rendszerről van szó. Én magam is nagyon-nagyon sok örömöt találtam benne, és nagyon sok használható pontot, és azért gondoltam, hogy nagyon fontos lenne ez, hogy minél többeknek továbbadjuk, és nem titkos szándékunk az is, hogy akik itt ebben részt vesznek és áttekintést kapnak, hogy a maguk helyén, hogy tovább tudják adni, tehát hogy újabb szövetségeseket, munkatársakat és társakat kapjunk ezen az úton.

0: reményt tudom mondani, hogy már dolgozunk azon, hogy egy komplett online képzéshez hozzá lehessen jutni, be lehessen szerezni, és akkor az akkor, amikor akarja, ugye, akkor tudja meghallgatni, kap hozzá segítő feldolgozó kérdéseket és ilyeneket, akkor is majd a Mária Rádión keresztül szólunk is, hogyha készen lesz. Mert azt gondolom, hogy az is egy nagyon nagy igény, hogyha valaki nem tudja ezeket a szombatokat mondjuk rászánni, hogy akkor egy olyan anyagot kapjon, amit hát akkor hallgatsz meg, amikor éppen van rá ideje.
1: Következő kérdés, azt írja egy kedves hallgatónk, Mária, hogy péntekeken mikor indulna ez a képzés? Gondolom, hogy a két nap péntek délután vagy szombaton lenne.
0: Hát úgy tervezzük, hogy péntekeken csak délután indulna meg a képzés, és ez így is kezdődik már október 23-án, és utána majd csak januárban találkozunk, tehát most nyilván a decemberre tele van a karácsonyra készülés, advent, stb. Tehát akkor nem majd aztán januárban. És hogyha jönnek majd az október 23-ai képzésre, akkor a jelenlévőkkel is szeretnénk egyeztetni, hogy ez így nekik megfelelő-e, hogy körülbelül olyan 2 órakor indulna el a képzés, hát akkor aznap viszont tart 6-8-ig biztos, és másnap akkor reggel elkezdünk 9-kor, és 4 óráig tart másnap szombaton délután, hogy haza tudjanak érni.
1: Kedves Rita, a nagyon-nagyon sok program van ugye Magyarországon, mindenfajta témában itt Erdélyen belül is. Kedves Rita, én is hallgatom nagy szeretettel a műsorait, és hát nagy-nagy rajongója vagyok én is, de nem csak én, hanem nagyon sok hallgató. Kedves Rita, az, ahogy mondják Magyarországon, a jóbornak is kell a cégér. Ön mivel hívná erre a gyönyörű program sorozatra a kedves hallgatókat, érdeklődőket?
0: Hát azzal a felkiáltással mindig megkérdezik, hogy kinek való, vagy kinek lesz jó, kinek használ ez a képzés, kinek használ ez a pár nap, hogyha rászánja, és akkor elkezdem sorolni, hogy aki gyermeket nevel, aki az önnevelésben érdekelt, aki a hitre nevelésben érdekelt, aki vezet, aki gyógyít, aki házasságban, párkapcsolatban gondolkozik, szóval aki emberrel él, annak nagyon hasznos, és főleg, hogy egy nagyon, nagyon örömteli, tehát én azt gondolom, hogy egy rendkívül, tehát egy feltöltő programsorozat is, tehát amellett, hogy tanulunk, amellett sokan is úgy is jeleznek vissza, hogy kifejezett feltöltődést jelentettek ezek a napok számára.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hát elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy aki jelentkezni szeretne, ugye a feltöltő vagy a szülőnök lenni csapatánál is tud érdeklődni, természetesen Gyergyószent Miklóson, de az intime.hu/e.organikus pedagógia képzés oldalon is, de akár itt a rádiót felhívva is bővebb információt tudunk adni. Még egy kérdést mondanék az internetről, egy kedves hallgató írja. Évek óta hallgatom drága Rita műsorait. Azt szeretném kérdezni, hogy honnan merít ehhez a sok vidám előadáshoz erőt?
0: Hát nagyon jó a hátterem mindenféle szinten, tehát nyilván a közvetlen családi hátterem, a férjem, a gyerekeim, a közvetlen kapcsolataim, tehát tényleg a kapcsolatokból, a munkatársaknak a tényleg a szeretetteljes és hatékony együttműködéséből, és hát azt gondolom, hogy ajándék, tehát tényleg az égieknek a sokszoros ajándék az. Tehát az is, hogy erőn léttel bírjuk, az is, hogy tényleg a drága emlékű édesapám volt ilyen nagyon, nagyon erőteljes és jó teherbíró előadó is és tanár is, de azt gondolom, hogy ezekből a kapcsolatokból, tehát a földi és a végi kapcsolatokból.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, kedves Rita, önt elengedjük, további jó utazást kívánunk, és hát további áldott munkát.
0: Nagyon köszönöm, és szeretettel várok minden érdeklődőt.
1: Kedves hallgatóink, hát mi is hívjuk a kedves hallgatókat, hogy az Életre Nevelni programsorozatba kapcsolódjanak be, amely 6 hétvégén át fog tartani, majd most októbertől kezdődően. Minden egyéb információt Gyergyószent Miklóson és környékén a feltöltő, valamint a szülőnek lenni csapatától megkaphatnak, illetve az interneten az intime.hu/e/organikus pedagógia képzés. Kedves Rita, nagyon szépen köszönjük, hogy a sok munkája mellett ma is rendelkezésünkre állt, a Jóisten bőséges áldását, jó egészséget, és nagyon sok sikert kívánunk a munkájához, és az egész családjának pedig
0: köszönöm
1: jó egészséget.
0: Köszönöm.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az elmúlt néhány percben Uzsainé Pécsi Ritával beszélgettünk.

Kedves hallgatóink, nagyon gyorsan elrepült a mai DD magazinunknak is az ideje. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban itt az Erdélyi Mária Rádióban. Hamarosan a csíksomlyói stúdióba kapcsolunk, ahonnan a szeretett láng rózsafűzőjét imádkozzuk, majd imádkozzunk a békéért, a zenés köszöntővel 13:30-tól várjuk Önöket. Marga László atya Isten jelenlétében című sorozata folytatódik a harmadik résszel 14 órától. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírást Tibor atyával, majd a Medjugorje üzenet lesz hallható. Az Önök imakéréseit fogadjuk 14 óra 40 perctől, majd együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzérét 15 órától. 15 óra 15 perckor kezdődik Böjte László szép műsora, a koncertó, majd az igézőt követően Tímár Sándor asztrik atya katekézisét hallgathatjuk 16 óra 5 perctől. A Vatikáni Rádió hírei után 17 órától ismét ima szándékfogadás a csíksomlyói stúdióból, majd együtt imádkozhatjuk kedves önkénteseinkkel a Világosság rózsafűzérét. 18 órától Erdőszentgyörgyről közvetítünk majd Szentmisét, a hét plébániájának bemutatása után pedig 19 órától az Úrangyalát imádkozzuk. Tibor atya mélyülő hittel a Szentmisén című sorozata folytatódik a hatodik résszel, 19:30-kor pedig egy újabb műsorismertetőt hallhatnak a csíksomlyói stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.

0: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmet, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké.
1: Amen.
2: Isteni megváltunk, öt szent sebeti szeretére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya...

0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
0: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
0: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
0: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: áján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Marian, Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: áján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Menyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Üdvözd légy, Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömböseket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,

0: nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik, az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. Amen.

0: Ért. Amen.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkét felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a békefejedelmen legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján minden szív boldogító királya és középpontja.
2: Amen. Imádkozzunk a szeretet láng elterjedésért, a világ békért és a testi és lelki betegekért. Most segíts meg, Mária!

0: Anya, amen.
1: Uram, hallgasd meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbbbe.
1: Istennek segítsége legyen mindenkor mi velünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szeplőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Mennyei Atyánk, a Te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen Atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és emberiesség ajándékát. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adj a népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Töltsön el benneteket a reménység Istene, teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Töltsd el szeretettel és békéddel minden ember szívét, hogy megtérés uralkodjék az egész világon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek, és őszinte jó akarattal imádkozzunk értük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a keresztények az egész világon áldozatosan és őszinte szeretettel keressék az egység és megbékélés útját.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Őj már egy gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Klária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, tiszteleten és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Edély Mári Rádió Csíksomi stúdiójából a mikrofonoknál.
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gélét köszönti önöket, a pontos idő 13 óra és 38 perc. Zenés köszöntő műsorunk veszi kezdetét, hívjuk önöket a tehetik, tartsanak velünk és köszöntsék szeretteiket a mai szép napon is. A mai napon a Koppány nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából, de köszönthetik szeretteiket a családban, akik születésnapot, de bármilyen eseményt ünnepelnek, hívjuk önöket, hogy telefonáljanak, vagy küldjenek üzenetet, és köszöntsék szeretteiket. Telefonszámaink, az élőadás telefonszámai 0259 420 555, illetve 0359 420 555, üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös a telefonszámra várjuk. Készültünk három énekkel az Új Forrás együttes előadásában a Maradj Nálam, majd az Emabisz kórus előadásában Áld nevét, illetve egy nagyon szép gyerekdallal is, melynek címe A Nagy Én.

Nem feledkeztünk meg az idősekről, betegekről, ágyhoz, házhoz kötöttekről, sem nagyon sok szeretettel. Gondolunk kedves mindannyiukra, kívánunk jó egészséget, szeretetet, egyetértés, békességet a családban mindannyiuknak, akik a kórházban vannak, mielőbbi gyógyulást, az úton lévőknek szerencsés célba érkezést. Szeretettel várjuk hívásaikat, itt vagyunk, és fogadjuk telefonhívásaikat szeretettel.

amíg lesz telefonálunk vagy üzenetünk érkezik, meg fogunk hallgatni egy nagyon szép éneket. Áld nevét, ez a címe, fogadják szeretettel.

0: kedves Máre Rádió hallgatónk. Ád nevét, ez a nagyon szép ének hangzott el itt a Máre Rádió hullámhoztán zenés köszöntő műsorunk van éppen. 13 óra 45 perc a pontos idő, és van velünk telefonáló.
1: Halló, köszöntjük szeretettel. Halló, halló.
2: Halló.
1: Igen.
2: Köszönjük a Jézus.
1: Mindörökké, amen.
2: Én tulajdonképpen halából szeretnék beszélni, mert nekünk máma 60 éves házassági évfordulónk van.
1: A Jóisten éltesse.
2: A 60 évét, minden jóért, minden
1: kevésbé jóért.
2: Kevésbé jóért halad szeretnékot.
1: A Jóisten áldja meg öröket jó egészségbe, hallgatjuk szeretettel.
2: Hogyha lehet, azt a dalt szeretnénk, hogy Ó Mária, Isten anyja.
1: A délután folyamán be fogjuk tenni, ígérjük, a Jóisten adjon önöknek jó egészséget, további egyetértést, békességet, szeretetet, és a Jóistennek legyen hálá, hogy így egymás kezét fogva, támogatva továbbra is haladjanak az élet útján. Ezt kívánjuk szeretettel. Egy újabb hallgató van velünk. Halló, halló!
3: Kétessék a Jézus!
1: Mindörökké, amen!
3: Köszönöm a stúdióban a műsorvezetőket, a csíksomjai boldogságot szüzenje legyen minnyájukkal. Szeretném köszönteni kisunokámot, Koppányt neve napja alkalmából. A Jóisten áldása

és jó tanulást kívánok nekik. Egy másik üzenet Kápolnás faluba Benedek Dénesnek, idős Péter Dénesnek, ifjú Péter Dénesnek névnapjukra. Erőt, egészséget, Isten áldását kérjük életük minden napjára. Isten éltesse őket sokáig családjukkal együtt, minden dallal köszöntjük nagy-nagy szeretettel. Egy másik üzenet, Isten éltesse önöket, Ülkébe Anna nénit szeretném köszönteni. Erőt, egészséget és minden jót kívánunk Isten áldását életére minden napjára. Ne add fel a reményt, áldott napot kívánok, mindenkinek szólt a jó kívánság.

kérték a gyerekdalt, üzenetben is köszöntöttek gyereket. Hát szóljon mindenkinek, nem csak nekik, felnőtteknek és hallgatóknak, mindenkinek, aki most hallgatja az Erdélyi Mári Rádiót. Nagyon szép gyerekdal, címe: A nagyi fogadják szeretettel.

0: kedves hallgatóink, nagyon szép gyerekdalt hallhattak, címe volt a Nagyi. Megyünk tovább a zenés köszöntő műsorban, és van velünk telefonáló.
1: Halló, köszöntjük szeretettel.
2: Dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen.
2: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Évikét és Gellértet. Minden jót adjon a jó
1: Isten. Adjon a jó Isten önöknek is.
2: Szeretném köszönteni unokánkot, Detelokán, Sándúj Dénes. Jó Isten éltesse sokáig. Adjon vidám boldog gyermekkor testvéreivel együtt, hónap lesz nálanapja, és ebben a hónapban ünnepli a születése napját is, a évet fog tölteni. Jó Isten adjon jó tanulás neki, iskolás lesz a kisfiú, és köszönti Zetelokáról a Sándúj nagyszülők. Áldott béke és napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Dicsértessék.
1: Mindörökké, amen, mi is csatlakozunk mindezen. Jó kívánok.

0: Halló, köszöntjük. Halló, halló.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Hát én is így ismeretlenül szeretném köszönteni azt az udvari Erzsébet néni, aki nemrég telefonált, hogy 60. házasságuk évfordulója. Sokat hallottam a rádióban. Nekem van egy osztálytársam, vagy volt, 1975-ben tettük az építészeti iskolába, udvari Balázs volt, de rég nem találkoztunk, nem tudom, hogy nem én, neki a szülei. No, hát a jó Isten adjon erőt, egészséget még, ha halnak. Ironka vagyok Madéfalváról, akkor valahogy egymásnak jelezzük.
0: Hát a jó kívánság az mindenkinek jól jön, így ismeretlenül is. A jó Isten áldja meg önt is, és visszatérve a házaspára, jó Isten adjon sok boldog, még együtt töltött éveket, jó egészségbe. Köszönjük szépen a hívását, önnek is küldjük a hátralévő éneket.
1: Édítem, és tetszik a Jézus.
0: Mindörökké, amen.

0: kedves hallgatóink, ezen le is járt a zenés köszöntőre szánt időnk a mai napon. Ha tehetik, továbbra is hallgassák szeretettel az Erdélyi Mári Rádiót, egy nagyon szép énekkel búcsúzunk, maradj nálam, ez a dal címe. Az önök házigazdái voltak a mai délutánon,
1: Csatlós Éva
0: és Pál Gellért. Áldott délután kívánunk kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Isten jelenlétében. Varga László atya műsora következik.
1: Nagy változás. Eddig úgy osztottuk fel a világot, hogy vannak a hívők és a nem hívők. Mármint az egyházon belül így osztottuk fel. Én ma inkább ezt a szót használnám, hogy istenkeresők. Az egyházon belül is istenkeresők. Nekem fogalmam sincs arról, hogy mi zajlik a fiatalok szívében, gondolataiban, miközben misérek. Hogy közben hol szörföznek ők a gondolataikkal. De lehet, hogy ott van náluk az okostelefon a padban, és inkább azzal szórakoznak. Attól, hogy bent van valaki a templomban, és mondja a mi atyánkot, egyáltalán nem biztos, hogy ő már rátalált Istenre. Rátalált egy vallásra, egy hagyományra, ami fontos, mert megtart. Az egyházon belül is nagyon sok az istenkereső, a kételkedő. Ma már egyáltalán nem jelent biztonságot az, hogy senki nem fogadja magától értetődőnek, önmagára kötelezőnek, ha a pápa megszólal. Vagy ha a Szentírás, azt mondom, hogy ez a Szentírás kinyilatkoztatása, vagy az egyház tanítása. Na is, ettől ők még nem tekintik magukra kötelezőnek, különösen a szexuális kérdésekben nem hajlandók magukra kötelezőnek tekinteni az egyház tanítását. Hát ez csak egy vélemény. Ezt mondja a pápa, ezt mondja az egyház, én meg ezt mondom. És kész. Az egyházon kívül is sokkal inkább keresők vannak. Nem hitetlenek, keresők. Egészen kevés a hitetlen. Sokkal több az, aki keresi az igazságot. A fiatalok mindig keresik az igazságot. Ha nem nálunk vannak, az azt jelenti, hogy nem jól mondtuk el. Valamit nem jól tolmácsoltunk, pedig nálunk ott van az igazság. Meg kell tanulnunk elmondani másképpen. Ehhez meg kell szólítanunk az istenkeresőket. Meg kell először hallgatnunk őket. A legnagyobb sikere idézőjelben annak a Facebook bejegyzésemnek volt, amit 18. január 1-én tettem fel a Facebookra, hogy ma nagyon sokan elhagyják a katolikus egyházat. Mi lenne, ha botránkodás helyett, ítélkedés helyett elindulnánk utánuk, és megkérdeznénk őket, hogy te miért mentél el? 50 ezeren lájkolták egy nap alatt ezt az egyetlen egy mondatot. Valamit eltaláltam. De sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy hát ők hitetlenek, ők bűnösök, ők nem idevalók. Sokkal fárasztóbb elindulni utánuk, és megkérdezni, hogy miért mentél el? És egyből nem megvédeni egyből a várat, hogy hát te rosszul látod, hanem egy kicsit gondolkodni azon, amit mondod. Mert lehet, hogy igaza van. Korunkban a keresztény hit és a vallás csak egy világnézet a sok közül. Nem magától értetődő a körülöttünk lévő világ számára, és a templomba járok számára sem. Vagyis nem léphetünk fel az igazság letéteményeseként velük szemben. Akkor is, hogyha én hiszem, hogy a katolikus anyaszentegyház tanítása őrzi a leghitelesebben az igazságot, és az igazság letéteményese. De ebből az alapállásból nem fogok tudni találkozni vele. Hittérítés helyett a közös utat keressük. Mivel az egyház egyszerre Isten és emberi mű, ezért mindig reformra és megújulásra szorul. A vallás, a religió, a religare, egyesítés, a relegere, újraolvas, együtt. Figyelmesen és kritikus szemmel kell újraolvasnunk a hit két forrását, a Bibliát és a hagyományt. Újra kell fogalmaznunk, nem megtagadnunk, csak el kell mondani úgy, hogy értsék. Mert olyan katolikus szakzsargonunk van, amit nem értenek az emberek, még a templomba járok se. Dobálozzunk a teológiai fogalmakkal, és Nem tudják, mit mondunk. Csak ott vannak, mert lelkiismereti kötelességük, tisztelet a kivételnek. Békesség teremtő egyház. Három különböző egyházmodellről beszélhetünk. A communio viatorum, a történelem vándorló, a történelemben vándorló egyház, ami dinamikus esemény. Állandóan struktúrájában is tud változni, formáiban is tud változni. A másik a keresztény bölcsesség iskolája, a elvont teológiai gondolkodás, ahol viták, eszmecserék vannak, és így keresik az igazságot. Jó lenne, ha a plébániáink, a kolostoraink, egyházközségeink, vagy egyházi mozgalmaink a bölcsesség, a keresztény bölcsesség iskolái lehetnének. És a Ferenc pápa által sokszor emlegetett tábori kórház, amelyik ott van jelen, ahol az emberek szenvednek. Minden embernek megvan a maga lelki élete, és szüksége van kísérőre. Tiszteletben tartva a szabadságát, manipuláció nélkül kell kísérnünk az embereket. Új ökumenizmus. Az első ökumenizmust a keresztény egyházak közötti közeledés jelentette. Megosztott volt a keleti és a nyugati egyház, megosztott volt a nyugati egyház. Az első lépések, hogy ezek a keresztény egyházak közeledni kezdtek egymáshoz. A második a vallások közötti párbeszéd. Ez is a második vatikáni zsinatnak az újdonsága. A zsinatra meghívták nem csak a más vallásoknak a képviselőit megfigyelőként, hanem az ateistákat is. A harmadik pedig közös alap keresése azokkal, akik egyetlen valláshoz sem tartoznak. Nagyon sokan vannak, akik egyetlen valláshoz sem sorolják be magukat. A szemlélődés és a cselekvés egységét kell keresnünk ezekkel a testvéreinkkel. Az új ökumenizmus a barátság és a kísérés ökumenizmusa, vagyis a tapasztalatoknak a megosztásáé. Nem kioktatva a másikat, egyszerűen meghallgatva a saját útjukat és a saját tapasztalataikat, azzal a szándékkal, hogy tanulhassunk tőlük. Nagyon sokat lehet tanulni a különböző vallásoktól, még a szektáktól is lehet tanulni. Csak nyitott szív kell hozzá, és nem ítélkező szív. Ebben az ökumenizmusban előtérbe kerül a nem kötődéssel vagy eloldódással jellemezhető szemlélet. A fiatalok félnek elköteleződni, kötődni. Kitolódik a párválasztás és a házasságkötés a 30-as, 40-es éveikre. Nem tinédzserként fognak házasságot kötni, vagy nagyon fiatalan, és nem lesznek papok se, szerzetesek se olyan gyorsan. Félnek elköteleződni, bizonytalanok. Nem akarnak kötődni. A keresők, akik más keresőkkel együtt közös úton zarándokolnak, és így próbálják megtalálni a saját spirituális útjukat. Jelenleg az emberek a hiteles plébániák felé áramlanak. A keresztények a lábukkal szavaznak, vagyis elmennek máshova, vagy idejönnek, mert itt kapnak olyan táplálékot, olyan hiteles üzenetet, ami vonza őket. Vannak a letelepedettek az egyházban is. Ők azok, akik elborzadva látják a Societas Christiana pusztulását, annak a korszaknak a végét, amikor még az egész társadalmat meghatározták a keresztény értékek és intézmények. Mi most már Magyarországon is a kisebbségi osztályhoz tartozunk, a kisebbségi és vallásügyi osztály. Nem tekintenek bennünket társadalmi tényezőnek, politikai síkon sem, még akkor sem, ha ezt hangoztatják. Valóságban nem tekintenek így ránk. Ami nem is baj. Részemről nem baj. Mert újra föl kell fedeznünk az evangéliumból fakadó forrást és erőt. A letelepedettek kétségbe vannak esve ettől, hogy most már nem vagyunk tényező, és ezért elsősorban a régi formákat restaurálják és stabilizálják. Liturgiában, egyházszervezetben, meg külső megnyilvánulásokban mindent be akarnak biztosítani, és abban látják a legnagyobb veszélyt, hogy ezeket mi elhagytuk, vagy pedig újraértelmeztük. Vissza akarják terelni az embereket a hagyományos keretek közé. Számukra a jövő egyháza a múlt. Egy alternatív modell a mustármag képe. Isten országa földbe vetett mustármag Jézus tanítása szerint. Jelentős az időbeli távolság a mag elvetése és a növekedés és a gyümölcs termés között. Ezt nem szeretnénk kívánni. Mi itt és most azonnal szeretnénk mindent. Nem csak a technikánktól, hogyha elindítom az automat, akkor az azonnal induljon. Meg kelljen kurblizni, mint annak idején nekünk, vagy betologatni, vagy... Ha nem pöccintesre indul, akkor le kell cserélni. Ugyanez a mobiltelefon, internet, tévé, minden technikai eszköz. És ez kihat, visszahat a kapcsolatainkra, az Istennel való kapcsolatunkra, és az egymással való kapcsolatunkra. Ha nem itt és most azonnal kapom a választ, akkor dühös leszek és elmegyek. Ezért tudják a nagy áruházláncok, hogy miért kell olyan sok pénztár és akkor a parkoló. Vagy be se kell ilyen jönni, csak oda gurulok a kis ablakhoz, és megmondom az ételnek a számát, és akkor hozzák nekem azonnal. Ki se kell szállnom, mert az idő pénz. És nem szeretünk várakozni. Istenre várakozni, hanem rettenetes. De ő nem pattogtatható, és ő nem úgy működik, mint a technika. Ő személy, akivel kapcsolatba kell kerülnünk. Időbeli távolságban a mag elvetése és a növekedés között. A folyamat türelmet kíván, annak a belátását, hogy a növekedést Isten adja. És Isten szentsége, jósága mindig váratlanul jelenik meg, és kezd működni. Nem programozható, bármennyire szeretnénk. A prédikáció, mint a békesség teremtés eszköze, csak egy lehetőség. Ilyennel már biztos találkoztatok. Mi nem célja a szentbeszédnek? A szentbeszéd nem a szónok nagy lehetősége, hogy saját veszőparipájával hozakodjon elő, vagy az egyházon belüli valamelyik párt véleményét hangoztassa. Nem azért van, hogy a politikai eseményeket elemezgessük, vagy zászlót bontsunk valamelyik irányba. Mikor jó egy prédikáció? Ha a szavaink egybegyűjtik a közösséget, és gyógyítják a közösséget. Ha megosztást szítunk a prédikációval, akkor bármilyen brilliáns prédikáció volt, teret adtunk a sátánnak, mert ő a diabolosz, ő a megosztó. Akármilyen szépen beszéltünk, nem hagyja ki. Akkor jó, ha Isten akaratának a felismerésében segíti az embereket. Hogy mi az Isten akarata? Akkor jó, ha a prédikálás békességet teremt. Krisztus békéjét hozza el a szívekbe, ami nem egy jó lelki állapot. A menjetek békével nem azt jelenti, hogy olyan fantasztikus békét kaptunk itt már. Remegett a szívem, amikor megáldoztam, akkor már könnyeim is kijöttek, nem csak a prédikációtól, és akkor én most már ezt, én békébe vagyok. Nem. A menjetek békével azt jelenti, hogy menjetek és váljatok áldozattá szeretetben. Nem több és nem kevesebb. Nem nyugalmi állapot, hanem azt a békét, amit az értem feláldozó, önmagát odaajándékozó Krisztustól kaptam, meg kell élnem. Vagyis nekem is hasonlóképpen kell cselekedni. Akkor jó, ha a prédikáció Istenre mutat, a prédikáló Istenre mutat, és nem önmagát állítja középpontba. Amint a prédikátor saját magát hallja beszélni, be kell fejezni a prédikációt. De ilyenkor szerintem sokszor nagyot hallok vagyunk. Baj van a vallásommal. Nem hallom az Urat, de magamat. Igen. A béke követői vagyunk. Szentmiséről szentmisére tanúságot kell tennünk arról a békességről, amit Jézus hozott el. Mivel ő a vére ontásával szerzett békességet, nem kevesebbel, a saját vére ontásával szerzett békességet, ezért igent kell mondanunk nekünk is a szenvedésre, a passióra, és az együtt szenvedésre, a kompassióra. Enélkül nincs béke. Enélkül csak fegyverkezés és győz háború van, hogy legyőzzük a másikat Isten nevébe. Mindezt azzal a bizonyossággal, hogy boldogok, akiket az igazságért üldöznek, a békességteremtésnek mindig ára van. Mi vagyunk az ára. Mi fogjuk megfizetni a saját testünkben az árát. És nem lehetünk nagyobbak, mint a Mester. És nagyon realista, amikor azt mondja, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Mi pedig úgy viselkedünk, mint farkasok a bárányok között. Nagyon szívesen széttépjük az ellenségeinket. Megnyelveljük, megmarjuk, kiprédikáljuk, megkritizáljuk, marcangoljuk, megalázzuk, soroljam. Szeretet tévesztettünk, minket nem farkasként küldtek a bárányok közé. Minket bárányként a farkasok közé, azzal a bizonyossággal, hogy a szögek mindig ott lesznek a feltámadó Krisztus titokzatos testén. És az ő szeretetét, az ő békéjét kell elvinnünk minden áron. Akár az életünk odaadása árán is, másképp nem lesz béke, másképp nem lesz egység. Isten országának igazsága, béke, békéje és öröme csak ezen az áron valósulhat meg.
0: Isten jelenlétében Varga László atya műsorát hallhatták.
2: Isten jelenlétében Varga László atya műsorát hallhatták itt, a Mária Rádióban.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mára Rádió hallgatót. Ott hagytuk abba, hogyha valaki a világgal szövetkezik és beviszi a családba a világot, beviszi a közösségbe a világot, és ha a világ bemegy, akkor onnan kiszorítja azt, ami isteni, kiszorulnak az úrházának a kincsei, és ezt olvastuk ugye, hogy ebben a szentírási részben, hogy amikor a főpapát engedett a vejének egy kamrát, ami annak idején ételáldozat, a tömjén és az edényeknek, olajnak, gabonának a tízede volt ottan, ott tartották. Ez az érték énekeseknek, levitáknak a törvény szerint való része volt. Tehát az edények, az ételáldozat, a tömjén, az arany, a tized, és ezek voltak benne. És ezek mind kiszorultak, amikor bement oda Tóbiás ételáldozat, ugye ez egy olyan kincs, ami mindig arra mutat, amikor az ember az életét élő és szent áldozatul adja oda az Úrnak. És ha bejön a világi gondolkodás, a legelső, ami kiszorul, ne add oda az életedet teljesen az Úr oltárának áldozatul. Élj egy kicsit magadnak is, élj a világgal, használd ki a lehetőségeket. Tehát az étel áldozat kiszorult. Aztán rögtön utána a tömjén. A tömjén az az Isten dicsőítésének, az imádatnak a képe. Az Isten dicsőítés, az imádat azonnal kiszorult. A kérdések még maradhatnak, önző kérések, hogy add meg ezt, add meg azt, egyengesd az utamat, de az imádat, a hálaadás, a magasztalás az rögtön kiszorul. Aztán kiszorult az étel. Nem lesz az ige eledel, legfeljebb olyan szentbeszéd, ami úgy elmegy a fejünk fölött. Esetleg elhat a lelkéig az embernek, ami úgy megindítja, vagy könnyekre fakasztja, vagy valami meleg érzést ad, de nem hat el a szívig. Márpedig az ige, az igazi mennyei étel, Krisztus a mennyből alászállott kenyér a szívekig jut el. És ez nincs tovább a szellemünknek, táplálék, éhezik az ember, és helyette bevitték az ellenségnek a kincseit. És az ellenségnek milyen kincsei vannak? Elsősorban is a pénz. A földi értelemben vett pénz, és az olyan gondolkodás, ahogy az ellenség a hívő embereket, vagy a vallásos embereket a legjobban rá tudja szedni. A szociális segítség, a humanitárius gondolkodás, ez veszi át az Isten szent lelkének a helyét. És ugye a szociális segítséghez is pénz kell, a humanitárius dolgokhoz is pénz kell, és lassan a pénz átveszi a szerepet. Ahol a pénzes emberek, akinek pénze van, azok lesznek a hangadók és a vezetők. Akkor ott már azoknak hely nem jut, akiknek mennyei kincseik vannak, és akiknek mennyei értékeik vannak. Pontosan ugyanúgy, ahogy olvastuk, hogy amikor kihordták az Úr edényeit, és ami benne volt, akkor megtudtam azt is, hogy a leviták részeit nem adták ki ennek, ezért ki az ő mezeire, az élettel, az Isten házába szolgáló leviták és énekesek közül. Nos, ez maradt el, elszélettek, nem volt az Úrnak való szolgálat, megszűnt, mert bejött egy világi, és kiszorult az Isten. És aztán még egy dolog nagyon figyelemre méltó, hogy ugyanazokban a napokban meglátogattam azokat a zsidókat, akik ammonita és moabita asszonyokat vettek feleségül, és fiaik fele része asdódi nyelven beszélt, és nem tudtak zsidóul, hanem egyik vagy másik nép nyelvén. Tehát nem beszélték a zsidó nyelvet, más nyelvet beszéltek, így nem értette meg lassan az az ember, aki érthette volna a mennyei nyelvet, az Isten nyelvét, az ige nyelvét. Tehát nem érti már. Zárva van előtte a Szentírás, nem szól hozzá Isten, nem érti ezt a nyelvet. Tehát a világi nyelvet azt érti. Hogyan kell helyezkedni a világban, hogy kell pénzt szerezni, ezt érti, de a mennyei nyelvet azt már nem. Az vagy teljesen bezárult, vagy homályos, vagy félreérti. Azt majd nem, aztán nem is érti majd. És mi a megoldás? Amíg Isten ad olyan vezetőt, mint amilyen Nehemiás is volt, amíg ad, és Isten mindig ad, amíg lát egy embert is, aki képes szót fogadni, amíg még Isten ad, és amíg biztos a prófétai beszéd, ahogy Péter írja, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, addig az a megoldás, amíg a nép figyel rá, és engedelmeskedik neki, mint ahogy itt Nehemiásnak is.
megfigyelhetik, hogy egyetlen egy Nehemiás volt, egyetlen egy ember az egész Jeruzsálemben, egész Izraelben, aki kiállt és azt mondta, hogy ez így tovább nem megy. Kifelé Tóbiásnak, kifelé az edényeknek megtisztítani a kamrát, visszahordani az úr edényeit, az ételáldozatot, tömjén tizedet, ez így nem megy tovább. Egy ember volt, aki oda ment és ilyeneket csinált, hogy megvertem néhányat közülük, megtéptem őket, és megeskedtem őket. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben szeretném látni imában átváltozott arcotokat. Annyira elmerültetek a földi gondokban, hogy nem is érzitek, hogy a tavasz a küszöbön van. Gyermekeim, megvagytok hívva a bűnbánatra és az imára. Mint ahogyan a tavasz csendben küzd az új életért, ti is megvagytok hívva, hogy az imában nyíljatok meg Istennek, akiben meg fogjátok találni a békét, és szívetekben a tavaszi nap melegét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. február 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, benne tiszteletterjel szeretettel köszöntünk minden kedves Mára Rádió hallgatót, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyről, Csíksomlyóról. 14 óra 44 perckor elérkezett az ima szándékok fogadására szánt idő. Fogadjuk az önök ima kéréseit.
1: Csatlós Éva
0: és Oltán Szabó Hunor. Hívhatnak bennünket a kedves hallgatók a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámok bármelyikén. De esetleg előre megfogalmazott ima kéréseiket SMS-ben is elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámokon. Egyéni szándékaink mellett imádkozzunk együtt a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, keresztények egységért, katolikus Szentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, betegekért, bajban lévőkért, keresztény családokért, a Mára Rádió adományozóért és támogatóért.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Imád kérek Klára testvérünk lelki üdvért, adjon a jó Isten örök nyugodalmat neki, az örök világosság fényeskedjék, Isten fizesse lánya Éva Csíkszeredából. Ezt a rózsafűzért felajánljuk drága édesapánk csíktaplucai Szabó Ferenc földi születésnapja emlékére. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes, Isten fizesse gyermekei és azok családjai. A jó Isten adjon csendes pihenés neki az anyaföld ölében. Felajánlom a gyermekeimért, Arnoldért, Piroskáért, Isvánért, Isten fizesse és vezest, Uram, őket a te útadon. Felajánlom Lóriért, édesanyámért, testvéremért, a családban minden tagért, saját magamért, tarts meg, Uram, minket hitben, szeretetben és egységben. A rózsafüzét felajánlom a betegekért, papjainkért és a világ békéért. Legyen minden a te akaratod szerint, Uram, Isten fizesse. A családom testi-lelki gyógyulásáért, gyermekeinkért, békesség, egészség, őrizze meg a szűzanya minden bajba lévőt. Hitünk megerősödésért és a hozzám tartozó halottak lelki üdvért. Ezt a rózsafűzért felajánlom férjem teljes testi-lelki gyógyulásáért, gyermekeim egészségért, Isten fizesse meg mindenki imáját, Jézuson bízom benned. Önökkel imádkozom, szándékra hallgassa meg a jó Isten, és adja meg azt, ha javunkra válik. Imád kérek édesanyja depresszióból való kigyógyulásáért, két kislányát tudja nevelni, és egy kislánynak a lába gyógyulásáért, hogy a szűzanya küldjön megfelelő orvost.
0: Szöveges üzeneteink érkeztek, ezeket igyekszem beolvasni. Ezt a rózsafűzért felajánlom fiamért, gyógyulásáért, munkahelyen való jó teljesítésért, lányom családjáért, férjemért, valamint egészségért is imádkozom. Köszönöm szépen! A mai rózsafűzért és minden imádságot felajánlom azért, hogy elveszítette a fiam a pénztárcáját és minden iratát, találja meg, ebben bízom, kérjük Szent Antalt, az elvesztett tárgyak védőszentjét, illetve

0: akinek ma este 6 órakor lesz a 30 napos szentmiséje, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Isten nyugtassa békében mindörökké. Amen.
2: Ezt a rozsafűzért fel szeretném ajánlani családom, egészségért, békességért, külföldön dolgozó gyermekeimért, Isten fizesse. Gyermekeinkért, az élőhit kegyelmért, és ő rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, ezekért imádkozik egy édesanya. Ezt a rozsafűzért felajánlom békéért, a betegekért, teljes gyógyulásukért, köszönöm. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom, házasságomért, gonosz távozásáért, valamint a nagyon fontos szándékért, Jézusom, hallgass meg imáinkat. Ezt a rózsafűzért felajánlom, hogy az unokáim tudjanak jól tanulni, drága szüzanyám, segíts meg őket. A rózsafűzért felajánlom családomért, valamint hogy a gonosz eltávozzon, ezekért imádkozom.
1: Betelefonálót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Ezt a rózsafűzért felajánlom papjainkért, tántorainkért, a kispapokért, minden stúdió műsorvezetőjét, saját magam bűneim bocsánatáért, testi-lelki gyógyulásomé. Isten fizesse, bejutottam, s meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Jó Isten, hallgassa meg kéréseit, szándékait.
2: Ezt a rozsafűzért, a fiatal 21 éves lány örök nyugalmáért ajánlom fel, a szüzanya adjon a szüleinek erőt, valamint a falu közösségének a nagy bánat elviseléséhez, nyugodjon békességben. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse, kedves hallgató, hidegségről tart velünk. A mindennapi imákat hálából az egész családért, testi-lelki gyógyulásért ajánlom fel, Istenem könyörül rajtunk a problémák megoldásáért, és imádkozom, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánlom édesanyám gyógyulásáért, sikeres műtétéért, az orvosokért, ápolókért, szüzanya közbenjárását kérve egy mindennapos hallgató tart velünk az imában.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk, halló, halló! Kérjük szépen háttérbe a rádiót leholkítani, köszönjük szépen!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Bocsánatot kérek, hogy nem zártam el már.
1: Semmi gond, köszönjük szépen.
4: És felajánlom a szüzanyának a sok kegyelmet, amit megadott. És ezután is kérem, hogy gyógyítsa meg a fülemnek a hallását, és még ajánlom a családomért, a betegekért, minden beteg számára, az én betegségemért is, és minden jó akaratú emberi, a papjainkért, a papi hivatásért, és minden harangozójé, és minden kié, és a szomszédjaimért. Önökkel imádkozok mindig, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, a drága jó Isten, fizesse meg nekik, hogy meghallgattak, és imádkozok azért, ha jó Isten visszaadja a fülem hallását.
1: Úgy legyen, hallgassa meg a jó Isten kéréseit, szándékait. Köszönjük a hívását, tessék bekapcsolódni a közös imába. Én is imádkozom édesanyám egészségi állapotának a javulásáért, hittel, bizalommal.
2: Én is felajánlom ezt a rózsafűzért, a betegségemből való felgyógyulásért, családomért, papjainkért, papi hivatásért, a pápáért, férjem lelke üdvéért, világbékéért, és azokért a lelkekért, akiknek imával tartozom.

0: Kérem Szent Antal közbenjárását, hogy adja vissza hallásomat, gyógyuljak meg. Gyimesből egy mindennapos hallgató tart velünk. Ezt a rozsafüzért felajánlom hálából a szüzanyának a kapott kegyelmekért és férjem gyógyulásáért. Isten fizesse, Ibolya hidegségről tart velünk. A mai rozsafüzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, egész családunk egészségért, testi-lelki gyógyulásért, fontos szándékokért, drága szüleink lelkük üdvéért, családi és világbékéért, bűneink bocsánatáért, gonosz távozásáért, szerencsés utazásunkért, jó orvosi eredményekért, a Mária Rádió nagy családjáért és fennmaradásáért, hálásan köszönöm áldott békés napot, Évike Szinervaljáról tart velünk, viszont kívánunk egy áldott napot, és imádkozunk minden elhangzott szándékért. Főtisztelendő Lukács János lelke üdvéért imádkozom, Péter voltam Szovátáról, Isten fizesse. Ezt a rozsafüzért és a hét minden imáját felajánlom férjem sikeres vizsgájáért, gyermekáldásért és édesanyám megtérésért, családi békéért. Köszönöm szépen!
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk, aki időközben letette, kérjük szépen, hogy hívjon vissza.
0: Minden imát és szentmiséket, rozsafüzéreket felajánlom hálából. Egy beteg gyógyulásáért erőt, egészséget és kitartást a gyógyulásba Jóisten gyógyítsa meg, imádkozom, ő érette, Isten fizesse.
1: És itt is van a kedves hallgató, halló, halló! Hallgatjuk szeretettel. Imádkozunk a szándékára kedves hallgatónak, nem szól velem. Jóisten, hallgassa meg!
0: Felajánlom a hét minden imáját gyermekeim jövőért, az egész család egészségért, lelki békénkért, segíts meg bennünket, szűzanyánk. Lányom lába gyógyulásáért ajánlom fel ezt a rozsafűzért, áldásért a munkájára, oltalomért, egészségért, kérem a Szent Szűzanya megsegítő kegyelmét, egy édesanyja tart velünk.
1: Halló, köszöntjük szeretettel. Halló, halló.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A mai rózsafüzést fel szeretném ajánlni egy fiatal ember műtételőttel, hogy sikerüljön a családomit és két fontos nap a tisztázásáit. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Jó Isten áldja meg az orvosokat, ápolókot, mielőbbi felépülést adjon a Jó Isten és sikeres műtétet.
0: Ezt a rozsafűzér gyógyulásomért ajánlom fel, Jézusom, bízom benned. A mai nap imáit felajánlom gyermekeim testének, lelkének, elmének gyógyulásáért, élőhit, kegyelméért, Jézus Dávid fia könyörű rajtunk. Imád kérek gyermekáldásért, gyöngyvér voltam, Isten fizesse.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk, halló, halló! Mindörökké, amen! Köszöntjük!
3: A rozsafűzért felszeretném ajánlani a kapott kegyelmekért. Szilvádi Zsolt, Temesvári, Józsefvárosi plébános úrnak a 25. jubileumi évfordulójának a hálát adva Jóistennek, hogy megtartotta a hivatásba, és mi kívánom, hogy sok 10 évet éljen meg a hivatásában. A szüleim, nagyszüleim és rokonaim lelki üdvéért, a kisunokám egészséges fejlődéséért, kezem gyógyulásáért, minden betegért és rászorulóért, a Mária Rádió nagy családjáért, hiszen önökkel vagyok egész nap, és hallgatom önöket, nagyon jó műsorokban, hála Jóistennek, köszönöm szépen, és minden rászorulóért, akiért nem imádkozik senki, imádkozunk közösen. Köszönöm, hogy meghallgattak, egy állandó hallgatóik voltam Misi Zimándról. Dicsértessék a
1: Jézus. Köszönjük szépen, kedves Misi, Jóisten áldja meg a papácsi életét, szolgálatát és a többi szándékra is, imádkozzunk hittel, bizalommal.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézuson bízom, benned én mindennapos hallgató hidegségről tart velünk. Markus gyógyulásáért a műtét után mi felgyógyulásáért ajánlom fel daganatos betegségéből, kérem a szűzanya oltalmát. Minden imád szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom hálából, Szabó Ferenc babácsi névnapjára lelke üdvért, Jóisten nyugtassa az anyaföld ölébe, nyugodjon békességben az Úr Jézus szent nevében, Isten fizesse mindenki imáját.
1: Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk, elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket, hittel, bízalommal bízva Jóisten segítő kegyelmébe, és kérjük a szűzanyát, hogy tartson velünk és legyen közbejáró szent fiánál, mindannyiunk kérésének meghallgatásáért. A csíktaplocai Szent András rózsafűzér társulatot köszöntjük a körünkbe, akiknek vezetésével imádkozunk az irgalmasság órájában. Ha tehetik, önök is tartsanak velünk. Műsorba voltunk
0: Oltján Szabó Hunor
1: és Csatlós Éva. Áldott szép délután kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel fejekörjük a Mára Rádió hallgatóit innen Csíksomjúról a Szűzanya lábától, hogy imádkozzuk együtt az Isten irgalmasság rózsa főzérét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Öreg Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és ingesztelésül a bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedésiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nevér, könyörögj érettünk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
0: Áldjuk mindjárt az Urat,
1: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék az Atya,
1: a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bőjte László köszönti Önöket! A következő órácskában a Concerto klasszikus zenei műsorunkat lehet meghallgatni. A múlt héten André Campra, Jean-Philippe Rebel, valamint François Couperin zenét hallgattuk. Ma folytatom a zenetörténeti sorozatot az említett francia barokzenészek kór, honfi, illetve zenész társaival, Antoine Fourqueray, Jacques Hotteterre, Jean-Joseph Mouret, valamint Jean-Philippe Rameau munkásságáról lesz ma szó, születési dátumok szerinti időrendi sorrendben. Antoine Fourqueray 1671-ben született. A kor legtöbb kiemelkedő francia zenészéhez hasonlóan szintén 14. Lajos király magánzenekarában zenélt, emellett számtalan későbbi zenei kiválóság tanítómestere volt. A tért hegedű lehetőségeit brilliánsan kihasználó virtuóz stílusa kontrasztban állt zenésztársának, Marin Marének elegáns stílusával, kinek zenét egy nemrégi műsorunkban hallhatták. A kortársaik véleménye szerint ugyanis ők ketten voltak a generáció legkiválóbb gambajátékosai. Fourqueray zeneszerzői alkotásait szintén kiváló muzsikus Antoine nevű fia adta ki 1747-ben Pièces de Viol címmel, részben átdolgozva és ugyanakkor csembalóra is átírva. Zenész dinasztiáról van szó, ugyanis Antoine két fia, vagyis szóban levő zenészünk Fourqueray unokái híres párizsi orgonisták lettek. Zenészünk Michel nevű bátyja is nagyszerű muzsikus volt, mindemellett felesége is képzett zenész volt, aki gyakran csembalon kísérte zenészünk előadásait. Fourqueray szerzeményei következnek az említett Darabok gambahegedűre című kiadványból.

Jay Berfeld játszott térthegedűn, valamint Skip St. Pete csembalón. Előadásukban Antoine Fourcuy szerzeményei hangzottak el. Fourcuy kortársa és zenekari kollégája volt a nála 3 évvel fiatalabb Jacques Hotteterre, aki 1674-ben született. Rómában tanult, itt is kezdett dolgozni zenészként, ezután került 14. Lajos francia király zenekarába. A családi hagyomány folytatásaként fuvolista, zenetanár és hangszerkészítő volt. A Hotteterrek kezéből kerültek ki a kor legelismertebb fúvós hangszerei. Tőle származik például 3 fennmaradt korabeli kiváló harántfuvola, melyet ma múzeumok őriznek. A harántfuvolán jelentős szerkezeti változásokat is eszközölt, a fuvola obol családra vonatkozó gyakorlati útmutatásokat tartalmazó értekezést jelentetett meg, mely gazdagon tárgyalja a hangszerre vonatkozó díszítési és rögtönzési lehetőségeket is. Továbbá ő komponálta az első basszus kíséretes, szóló 1, illetve 2 fuvolára írt darabokat. A fuvola mellett oboán, fagotton és dudán is játszott. 1763-ban hunyt el Párizsban, 89 éves korában. Jacques Hotteterre szerzeménye következik.

Trió szonáta, két oboára és mozgóbasszusra a címe az elhangzott darabnak, ami ezúttal egy fagottal is kiegészült. Jacques Hotteterre rövid élettörténete és az elhangzott szerzeménye után kortársa Jean-Joseph Mouret következik. Ő 1682-ben született Avignonban. Amatőr zenész és gazdag selyemkereskedő édesapjától kezdett zenét tanulni. Énekesként, színházi zeneszerzőként nemesi udvarokban szolgált. A király kamaraegyüttesében is énekelt. Szerzeményei népszerűek voltak, főleg 9 úgynevezett balettoperája. Az első közt volt, aki zenés komédiát írt, amit talán vígoperának is nevezhetünk, annak ellenére, hogy az első hivatalosan vígoperának elismert szerzemény hosszú évek múlva Rameau nevéhez fűződik. Róla későbbiekben lesz majd még szó a mai műsorunkban. Mouret egy időre a Párizs Opera zenekarának karmestere is volt. Sok szerzeménye a francia színház számára készült, majd a párizsi új olasz színház számára komponált, mely intézménynek vezetője is lett. Kamara zenei szerzeményeinek száma 400 fölött van. Ezek közül következik most a Symphonie du Cassé című alkotás.

Jean-Joseph Murray szerzeményét, a Symphonie du Cassé-t a Le Grand Écuyer et la Chambre du Roy együttese játszotta, vezényelt Jean-Claude Malgoir. Mai utolsó zenészünk Jean-Philippe Rameau. Rameau 11 gyerekes családban született Dijonban, 1683-ban. A helyi gimnáziumban tanult, majd 18 éves korában zenei tanulmányútra ment Milánóba. Rövid idejű zenészi feladatok ellátása után 1715-ben a Clermonti katedrálisban vállalt orgonistai állást. Közben Párizsban és Lyonban tökéletesítette zenei tudását, megírta csembalóra első szonáta sorozatát. 1722-ben megjelent első nagy elméleti műve, a Traité de l'Harmonie, vagyis a tanulmánya harmóniáról. A következő évben Clermonti munkaadóival való nézeteltérése miatt Párizsba költözött. Az élettörténet folytatása előtt hallgassunk meg tőle egy koncert részletet, melyben a basszus vonós hangszer mellett térthegedő és csembaló szólal meg.

Jean-Philippe Rameau negyedik csembaló koncertjének befejező tétele hangzott el. Rameau már idősnek számított, amikor találkozott Le Riche de la Poupelinière nevű mecénásával, a kor ismert zenebarát bankárával. Az ő segítségével utat találta a nagyoperához és a királyi udvarhoz. A nagyoperában bemutatták Hippolyte et Aricie című operáját. Az operának, de magának Rameaunak is meg kellett küzdenie Lully halála után is ható népszerűségével és a divatos olasz operákkal, ezért lassan érett meg a győzelme. Művei sorát jelentős sikerek mellett felemásan fogadta a közönség. Utolsó művét teljes értetlenség övezte. Végül azonban Rameau még megérte, hogy művei a francia kultúra elismert részévé válnak, és hogy korának megítélése szerint is nevéhez a francia zene történetének új korszaka fűződik. A király 15. Lajos is elismerte munkásságát, 1750-ben Compositeur du Cabinet du Roy, vagyis a királyi kabinet zeneszerzője pozícióval tüntette ki. Következzen egy részlet az említett Hippolyte és Aricie című operájának Suite átiratából.

Jean-Philippe Rameau Hippolyté Tarisi című operájának szvitát íratából a La Petite Bande zenélt Sigiswald Kuchen vezényletével. Rameau operáiban a Lülivel való szembenállás fontos momentum. Lülinek színészekre van szüksége, nekem énekesekre, mondta. A Les Indes Galantes, a Gáláns indiaiak és a Castor és Pollux című operái nagy sikert hoztak számára, ami meghatározta helyét a Lully utáni francia zenében, új korszakot nyitott hazája zenei életében. Az egész európai zenetörténetben is fontos a szerepe, úttörője lett az újabb opera és szvit irodalomnak. Zenelmélet írásaival pedig megalapozója lett a modern zenei gondolkozásnak. Rameaut tekintik a mai összhangzattan megalapítójának, aki többek között lefektette a hármas hangzat, a dur és moll konszonancia törvényszerűségeit is. Adásunk hátralevő perceiben Rameau Pygmalion című balettoperából vett részlet hangzik el. A párizsi Chapelle Royale kórusa és szolistái énekelnek, a La Petite Bande kíséretében vezényel Gustave Leonhardt.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tímás Sándor, Aszték Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Íme én újat cselekszem című könyvét ismertetem. A harmadik fejezet következik, az Esszénusok és Keresztelő János a címe. Amikor eljött az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Olvashatjuk Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében. Mit is jelent ez a különös mondat? Mi az az idő teljessége? Mi telt be? Mai kifejezéssel így mondanám, megérett rá az idő. Isten órája nem siet, nem késik. Vége lett az augusztusi aranykornak, az utána következő kort a történetírók már vaskorszaknak nevezik. Tiberius, Claudius, Nero, Galba és a többiek uralma alatt a római birodalom élete, erkölcse, mindene lefelé süllyedt. Az egész birodalomban tökéletes csömör vett erőt az embereken, kiábrándultak a vágyfülűek filozófálgatásából, Görögország régen leigázott ország, és a rómaiak inkább a jogra, mint a bölcseletre voltak érzékenyek. Kiábrándulnak a különböző misztérium vallásokból is. Az egész birodalmat az Industól Britániáig, Pannoniától Kartágóig, Afrikáig valami különös várakozás, megfoghatatlan szomorúság és sóvárgás töltötte be, jöjjön már valami vagy valaki, aki értelmet ad elértelmetlenedett életünknek, aki megtisztítja a rettenetes szennytől, korrupciótól, piszoktól, az önmagáért való éléstől, amely eluralkodott az egész birodalomban. Mondja már ki valaki a végső szót, amit érdemes meghallgatni és érdemes követni. Jöjjön már valaki. Valóban megérett az idő, hogy eljön az, akinek el kellett jönnie. Nem csak a betlehemi jászol bölcső várta, hanem szinte az egész emberiség grandiózus bölcsővé vált, hogy valakit befogadjon. Jézus korában, amikor az idő betelt, amikor ő megszületett, Izraelben 4 vallási mozgalom létezett. 3-ról már szót ejtettünk, a 4. az Új Szövetség hallgat, de megemlíti őket például Josephus Flavius. Ők az esszénusok. 1947 óta jóval többet tudunk róluk, mint előtte, ugyanis egy eltévedt kecskepásztor akkor talált rá a híres holttengeri tekercsekre és az azt rejtő kolostor erőd romjaira. Amikor kiásták, megtalálták a ciszterna hálózatát, a rendkívül modern vízvezeték rendszerét, a refektóriumát, nagy közös étkezőtermét, és rengeteg rituális tisztálkodási, mosakodási edényt. A kolostor körülbelül Krisztus előtt 135 és 100 körül épülhetett, ahogy megállapították. Itt éltek az esszénusok, ezek a különös zsidó szerzetesek. De nem csak ószövetségi tekercseket találtak meg a holttenger partján, hanem ennek a sajátos közösségnek a rendi szabályzatát is. A vezetőjüket így nevezték az igazság tanítója. Ő alapította a rendet. A megtalált iratokból tudjuk, hogy előkelő származású zsidó ember volt, aki szembefordult népe minden rétegével, úgy a farizeusokkal, mint a szaduceusokkal, csak a zelotákkal szimpatizált. Tekintsünk bele a rendi szabályzatba. A szabályzat tulajdonképpen egy lépés a zsidóságtól Keresztelő János felé, és Keresztelő János ismét egy lépés Jézus felé. Tehát az Isten különös módon készítgeti elő útját. A közösségre elsősorban az erős klerikalizmus volt jellemző, azaz rendkívül pontos, alá és fölé rendelésben éltek. Életük alapja a gyűlölet volt. Mindenkit gyűlöltek, aki nem közéjük tartozott. Folytak kísérletek, amelyek be akarták bizonyítani, hogy a titokzatos név nélküli vezetőjük az igazság tanítója Jézus volt. De mivel az egész rendi szabályzatot a gyűlölet hatja át, ez annyira ellentmond Jézus lényének,
hogy ebből kitűnt, Jézus esszénus nem lehetett. Elsősorban gyűlölték a nagy templomot és annak papságát. Ők ellenklérust alakítottak. Volt már ilyen azóta is a történelemben, amikor egyik pápa kiátkozta a másikat. Nos, valami ilyesmi történt itt is. Aztán igen bonyolult tisztálkodási ceremóniákat vezettek be, és úgy gondolták, hogy ezek által belül is megtisztulnak. Sehol olyan komplikált és precízen kiszínezett messiás váradalomra nem találtak a világon, mint ezekben a tekercsekben. Sokféle misztikus tant is beleolvasztottak hitükbe, különösen perzsa tanukat. Külön naptáruk volt, katonás fegyelemben éltek, csoportokra, szakaszokra felosztva, azzal a céllal, hogy ha majd eljön a messiás, ők példás katonai rendben rendelkezésére állhassanak. Teljes vagyonközösségben éltek, minden bizonnyal nőtlenségben. Egy nagy teremben együtt étkeztek, és ennek szakrális, szent jellege volt. Abszolút önbizalommal hitték, rajtuk kívül senki sem üdvözül a világon. Csak számukra jön el a messiás, senkit sem fog megkímélni, csak őket. Sajátos Szentlélek tanuk volt, nyilván azért, mert csak ők a Szentlélek egyedüli birtokosai. Hirdették, hogy a vég az ítélet közel, ők még meg fogják érni. Zsidó csoportosulás soha olyan szigorúan nem vette a 10 parancsolatot és a Tórát, mint ők. Hihetetlen, kemény büntetést szabtak ki egymásra, ha valaki megszegte akár a legkisebb talmudi szabályt, szinte szadista kegyetlenséggel kínozták egymást. Ebből is láthatjuk, mennyire más ez a szellem, mint amit Jézus képviselt és képvisel. Az eszénusok szelleme szerte az országban elterjedt, sok szimpatizánsuk volt, akik ugyancsak elszakadtak a farizeusoktól, a szadduceusoktól is, és nem jártak el a nagy templomba. Titokban eszénusok voltak, és tartották a kapcsolatot a Holtenger melletti kolostorral és annak vezetőjével. De azt is tudjuk már, hogy titokban kapcsolatban álltak a partizánokkal is, mert úgy gondolták, azok elősegítik a messiás eljövetelét. Ez az eszénus szellem uralkodik még szerte az országban, amikor megjelenik keresztelő János. Tiberius uralkodásának 15. évében. Jézus akkor körülbelül 29-30 éves lehetett. Keresztelő János Jézus unokatestvére volt. Az Ószövetség utolsó nagy prófétája, hallatlan nagy korszak fejeződik be vele. Keresztelő János még fiatalember, a 20-as évei végén vagy 30-as évei elején lehetett, amikor kivonult a pusztába, és ott sajátos életformát folytatott. Tudjuk a Bibliából, hogy csak sáskával, erdei mézzel táplálkozott. Az akkori szegény emberek a nagy sáskajáráskor összeszedték a sáskát, csapókkal agyonverték, nagy tömegben, ponyvákon megszárították, megőrölték, és pépet készítettek belőle. Mai hasonlattal élve, mintha instant levespornak dolgozták volna fel, feloldották egy kis meleg vízben, és így fogyasztották. Ezt ette keresztelő János is, egy kis erdei mézzel kiegészítve az étrendjét. Tevesző ruhát viselt, övvel összekötve. Sajátos igehirdetése, amely elütött a farizeusokétól és az eszénusokéktól, nagy tömegeket vonzott. Itt már közelebb kerülünk Jézushoz. János az egyéni megtérést hangsúlyozza. A farizeusok azt mondták, ha az egész nép megtartaná a törvényt, eljön a messiás. Lényegében ugyanezt hirdették az eszénusok is, ők a bűn nélküli, szent kolostori életükkel kiérdemlik, szinte kikényszerítik a messiás eljövetelét. Keresztelő Jánosnál hangzik fel először valami új hang. Ő az első, aki ezt hirdeti, légy eszénus, farizeus, főpap, bárki Izraelben, ha meg nem térsz, el nem fordulsz bűneidtől, új szívvel nem kezded az életedet,
akkor a messiás, aki már itt van a közelben, meg fog ítélni téged. És nem az szerint, milyen csoportosuláshoz tartozol, hanem hogy milyen életet élsz. Először hangzik el az Ószövetség felől a lélek és a szív tisztasága. De miben különbözik Keresztelő János és Jézus tanítása? Keresztelő János grandiózus hang. Kiáltó hang a pusztában, így mondja a Biblia. Az Ószövetség utolsó nagy, utat készítő, tiszta hangja. De életformája életidegen, élettagadó, hangja fenyegető. Ő maga is távol él az emberektől, mást eszik, másképp öltözködik, mint a többiek. Minden ige hirdetésének lényege még ószövetségi hangvételű. Abban látja a szívek megtisztítását, hogy mi az, amit nem szabad tenni. És ez még ószövetségi. Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, mindenütt a ne, tehát a negatívum. Míg ő a nagy nem hangsúlyozója és életidegen, lépj ki a világból, gyere ki a pusztába, térj meg, ne úgy élj, mint a többi, úgy élj, mint én, addig Jézus életigenlő, azt vetik a szemére, hogy együtt eszik a vámszedőkkel és a bűnösökkel, bort iszik, húst eszik, nem marad a pusztában. Sőt, amikor 40 napig bőjtöl, a kísértő egyik kísértése pont ez. Változtasd a köveket kenyérré. Egészen különös, de a holttengeri tekercsekből tudjuk, hogy ez volt az eszénusi kolostor jelszava. A kísértő belül Jézus szíve mélyén szólhatott, és azt mondta, változtasd a követ kenyérré, vagyis tűnj el az eszénusok kolostorában, zárkozz be, ne menj az emberek közé, légy eszénus. Ne légy kovász, ne légy fény, ne légy világosság. Jézus ezt a kísértést is, mint a többit, elhárítja. Példáit mind az életből vette, tele a hétköznapi élet illusztrációjával. Egész élete egybecseng a mindenséggel, a mezők liliumaival, az ég madaraival, a szegények bajaival, a betegek fájdalmával. Az emberfia együtt lüktet az emberrel. Közöttük jár, velük, értük él olyan életet, amely szinte természet fölött ilyen természetes. Tiszta életet, új életformát. Keresztelő János csupán foltozott, és azt mondta, hogy mit ne. Jézus vadonatújat hozott, és mindig arról beszélt, mit igen. Jó példa erre az aranyszabály, amit előtte minden nagy vallásalapító hirdetett, Buddhától Zarathustráig, Keresztelő János vagy a farizeusokig, amit nem akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, azt te se tedd. Jézus volt az első és az egyetlen ezen a világon, aki az aranyszabályt pozitívan fogalmazza meg. Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük. Keresztelő János tehát az utolsó nagy nem, ne úgy élj, ne úgy cselekedj. Jézus ezen a földön Isten első nagy igenje az életre, a megváltozott, az új, a tiszta életre. Nem arról beszél, mit ne tegyünk, hanem hogy mit cselekedjünk. János mindig arról prédikál, fordíts hátat a bűneidnek és a világnak. Jézus azt mondja, fordulj Isten felé, békülj meg vele. Fordulj embertársaid felé irgalmas szamaritánusként, szeresd fele barátodat úgy, mint magadat. Keresztelő János leszűkíti az életet, Jézus kitágítja. János, amikor hozzájönnek, ezzel fogadja a bűnösöket, viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Jézus azt mondja, jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok, és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Végtelenre tágítja Isten szeretetét. Keresztelő János grandiózus utolsó hangja volt az Ószövetségnek. Jézus pedig az Istentől adott alaphang. Ez a fő mondani valója az előző könyvnek, amit ismertettem, a Szeretet szimfóniája című kötetnek.
Aki ráhangolódik, az a világ mindenség rendjére hangolódik, a kozmosz dallamára, Isten szíve lüktetéséhez igazodik. Az Istenre hangolt élet az egyedül élhető, emberhez méltó élet. Ezt mutatta meg nekünk Jézus, és szüntelen erre hív bennünket is. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Íme én újat cselekszem című könyvét ismertetem.

0: Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók, Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Íme én újat cselekszem című könyvét ismertetem. A negyedik fejezet következik, Élte Jézus a címe. A 19. század utolsó évtizedeiben voltak, hála Istennek egyre kevesebben, akik úgy akarták Jézust és tanításait elintézni, hogy megkísérelték megkérdőjelezni Jézus létének történelmi tényét. Kitalált személy nem is élt soha. Ma már ezt komoly tudós nem állítja, de létezett ilyen irányzat. Először hadd szóljak az ősegyházból származó adatokról, illetve magáról az új szövetségről. Az elsőként keletkezett írása Pál apostol tesszalonikaiakhoz írt levele, 50-51-ből származik, tehát Jézus Krisztus halála után mindössze 17 évvel, és ebben természetesen Jézus Krisztusról, mint történelmi szeméről ír. Pál apostol többi levele 51 és 64 között keletkezett, tehát körülbelül 13 év leforgása alatt. Minden bizonnyal jóval több levelet írt, mint amennyi ránk maradt, tudunk elveszett levelekről is. A legrégebbi evangélium Márké 69 körül íródott, de 60-ban már a keresztények rendelkezésére állt egy kézirat gyűjtemény, az úgynevezett Loggia forrás. Az első generáció, félvén, hogy meghalnak, kezdte feljegyezni, összegyűjteni a jézusi tanításokat. A szakirodalom ezt nevezi Logien Quellének, és ez alapján gyakran csak így jelölik egy Q betűvel, azért forrás, mivel Márk, Máté és Lukács egyaránt merített belőle a saját evangéliumához. Tehát a legrégibb evangélium 69-ből, Máté, Lukácsé pedig körülbelül 70-80-ból maradt fönn, Jánosé 95-ben íródott. Mivel az evangéliumok nem eredeti kéziratban maradtak ránk, jogosan felvetődhet a kérdés, mennyiben hitelesek azok a másolatok, amelyek az eredetiről készültek. Vajon nem tettek-e hozzá, nem vettek-e el belőle? A válaszhoz újra csak az akkori kor ismerete szükséges. Könyvek, tankönyvek nem igen voltak, az akkori ember mindent hallás alapján kívülről tanult, és rendkívül gonddal vésték eszükbe a mondottakat. Ez volt általában az antik iskolák módszere, a görögöki is. Mindent szóról szóra. A tanítványok körülülték a tanítómestert, és az addig mondta, mi kívülről nem tudták. Az első generáció, akik még személyesen ismerték Jézust és a tanítványokat, rendkívül nagy gonddal gyűjtögették össze Jézus mondásait a Logionban, és adták szájról szájra, nagyon vigyázva a pontosságra, mert szentséges volt ez a hagyomány. Ha a gyermekünknek vagy unokánknak mesét mondunk, és ő azt kéri, anyuka vagy nagyapó, meséld el még egyszer, ha megkíséreljük másképpen mesélni, a gyerek még egy mellékmondatra is azonnal figyelmeztet, hogy az kimaradt. Tudjuk, hogy a gyermek még egyetlen lényegtelen hasonlatra is mennyire figyel. Nem szőhetünk új elemeket az ismert mesébe. Nos, a keleti ember emlékező képessége, memorizálása rendkívül fejlett volt. Sokkal inkább, mint a miénk, mert ő jobban rászorult. Mi már bátran hagyatkozhatunk a könyvekre, az írásra. Mi, ennek a zaklatott kornak a gyermekei szétszórtak vagyunk, ők jobban tudtak koncentrálni. Lássunk néhány példát, hogy mennyire pontosak ezek a másolt kéziratok. 1934-ig a legrégebbi fennmaradt János evangélium a szövegrészlet egy 4.-5. századból való tekercs volt, tehát az eredetihez képest 300-400 éves. 1934-ben Egyiptomban papírus tekercseket találtak, rajta János evangéliumának sok bő részletét. A tudósok megállapították, hogy ezek a szövegrészek körülbelül 130-ban keletkeztek, tehát alig 30 évvel az eredeti evangélium után íródtak. Összevetették a 4.-5. századbeli, addig legrégibb János kézirattal, és kiderült, hogy egy-két jelzőt és nagyon mellékes kis részletet kivéve a 30 esztendős másolat szóról szóra megegyezik a több száz évessel. 1930-ban ugyancsak Egyiptomban új szövetség részleteket találtak Pál leveleiből, mind a 4 evangéliumból és az apostolok cselekedeteinek könyvéből. Ezeket Krisztus után 220-ban másolták. Szintén egybevetették a most ismert szövegekkel, és jóformán semmi eltérést nem mutattak. Vannak-e egyházon kívüli források, amelyek Jézusról beszélnek? Először is gondoljunk bele, a kereszténység az első században rendkívül kis létszámú csoport volt. Olyan kicsi közösség, hogy joggal mondhatnánk, miért is említenénk őket. Annyiféle vallásos csoportosulás, misztériumvallás, mindenféle virágzott akkoriban. De azért mégis találunk róluk említést. Az első ilyen, nem Bibliában található forrás a római Suetonius római történetíró, Cézárok élete című művéből való. Claudius császárról írta, a zsidókat, akik Krisztus bújtogatására szüntelenül zavarogtak, kiűzte Rómából. Minden kritikát kibíró eredeti kéziratból idéztem. Tudjuk, hogy az a zavargás, ami akkor Rómában történt, a keresztényekké lett zsidók és az atyáik hitét megtartó zsidók között támadt. Claudius megunta ezt a vitát, és egyszerűen úgy intézte el, hogy aki zsidó származású, annak el kellett hagyni a Rómát, akármit is vallott arról a bizonyos Krisztusról. Az új szövetség ezt így örökítette meg. Ezek után Pál eltávozott Athénből, és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontoszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Minden kritikát kibíró forrás a 115-ben Trajanus császár alatt írt Annales történelmi évkönyv, amelyet Publius Cornelius Tacitus vetett papiruszra. Ebben olvasható, hogy 64-ben Néró szándékosan nagy tűzvész támasztott, hogy ihletet nyerjen a Róma égését megörökítő hős költeményéhez. Ez azért vitatott kérdés, más történetírók szerint inkább az iszonyatos bűzt árasztó nyomor negyedeket akarta fölégetni és eltüntetni. A tűzvészt, amely jobban elharapódzott, mint szerette volna, fél Róma leégett, bűnbakot keresvén ráfogta a keresztényekre. Ez váltotta ki az első nagy keresztény üldözést, erről Tacitus szóról szóra így tudósít. De sem emberi segítségre, sem a princeps ajándékainak, vagy az Istenek engesztelésének hatására nem akart eltávozni az a gyalázatos hiedelem, hogy parancsra tört ki a tűzvész. Ezért a híresztelés elhallgatatása véget, Néró másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akik a sokaság bűneik miatt gyűlölt és Krisztiánusoknak nevezett. Krisztust, akitől ez a név származik, Tiberius uralkodása alatt Poncius Pilátus prokurátor kivégeztette, de az egyelőre elfojtott vészes babonaság újból előtört. Nem csak Júdeában, e Métej szülőhazájában, hanem a városban is, ahová mindenünnen minden szörnyű és szégyenletes dolog összefolyik s hívekre talál. Így hát először azokat fogdosták össze, akik ezt megvallották, majd az ő vallomások alapján hatalmas sokaságra, nem is annyira a gyújtogatás vágyját, mint inkább az emberi nem gyűlöletét bizonyították rá. És kivégzésüket csúfsággal is tetézték, hogy vadállatok bőrébe burkoltan kutyák marcangolásától pusztuljanak, vagy keresztre feszítve, és mikor bealkonyodott, meggyújtva éjszakai világításul lángoljanak. Néró a kertjeit ajánlotta fele látványosság céljára, és cirkuszi játékokat rendezett, amelyen kocsis ruhában a nép közé vegyült, vagy kocsira szállott. Ebből, bár bűnösök voltak, és a legsúlyosabb büntetést is megérdemelték, szánalom támadt, mivel nem a közjó érdekében, hanem egy ember kegyetlensége miatt kellett pusztulniuk. Rendkívül fontos adatok, sok mindent elkövettek, hogy ez a tacituszi forrást megtámadják, pedig minden kétséget kizáróan hiteles. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a napkatekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Íme én újat cselekszem című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől, Tímás Sándor Asztik Ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vérnek vagy testnek vágyából, s nem is a férfi akaratából, hanem Istenből születtek.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. 14. Leó felhívása a rózsafűzér imádkozására. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. Leó pápa a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató amerikai csoporthoz. A szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ma is rendkívüli erejű szavak.

0: Leó pápa szerdai katekézise. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. Az egyház ebben a világban él és küldetése, hogy részt vegyen a földi város építésében. Ehhez mindenek előtt hitelességre van szüksége, ugyanakkor a közreműködés során soha nem mondhat le alapvető missziójáról a hit és a szeretet tanúságtétele révén, amelyen Isten országát építi, miközben az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettség jegyében mindenki javát szolgálja. Tanította 14. Leó pápa a Szentpéter téren tartott szerdai általános kihallgatás során. A Gaudium et Spes kezdett a zsinati konstitúció első részének 4. fejezete az egyháznak a mai világban betöltött küldetését értelmezi.
1: Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso.
0: A zsinat először is arra emlékeztet minket, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem inkább bele van abba oltva. Mundus reconciliatus ecclesia, írta Szent Ágoston, vagyis az Istennel kiengesződött világ az egyház. Zarándokok vagyunk a földön, és osztozunk e világ törékenységében és szépségében, kezdte katekézisét Leó pápa. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kibékítsa azt az atyával, úgy az egyház is a világban lakozik Isten megtestesülésének jeleként, hogy kinyilvánítsa tervét, miszerint mindnyájunkat gyermekeivé tesz egy nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelembe jár a népek és kultúrák között, és ennek alátámasztására Leó pápa saját enciklikájából idézett. Az életnek ez az összefonódása a népekkel egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséget von maga után a társadalmi kapcsolatok szövődéséért. A zsinat szerint az egyház elsődleges küldetése, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, azokra, amelyek eredetünkkel és sorsunkkal, valamint a szeretet és a szenvedés jelentésével kapcsolatosak. A mindenáron való haszonszerzés logikája és az információk manipulálása azzal a kockázattal jár, hogy indokolatlan nyomás gyakorol az emberekre, hogy megfeleljenek az anyagi javak fogyasztásán alapuló életmódnak, noha a szívük arra van teremtve, hogy fölfelé tekintsen. A zsinati atyán szerint az egyház küldetése abban áll, hogy járuljon hozzá a földi város építésének a megvalósulásához. Módszerei és céljai azonban elsősorban nem politikai jellegűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettségben állnak.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia.
0: A hívő, miközben az igaz Krisztust imádja, aki meghalt a nem igazakért is, nem fogadhatja el az alacsonysorúak és szegények elnyomását, sem azokat az igazságtalan struktúrákat, amelyek a függőség és az igazságtalanság állapotát tartják fenn. Az egyház társadalmi tanítása irányítja a keresztények cselekvését, akik minden jó akaratú emberrel együttműködnek a közjó előmozdításában. Az egyháznak tehát semmi sem állhat jobban a szíve közepén, mint hogy mindenki javát szolgálja, és szabadon fejlődjön bármely olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja a személy és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Ahhoz, hogy hatékonyan teljesítse az evangéliumi küldetést, minden megkereszteltnek el kell köteleznie magát a Szentlélek kegyelmével való együttműködésre, hogy hite élő legyen, és az következetes viselkedésben nyilvánuljon meg. Ahogy a zsinati atyánk is emlékeztetnek, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szétválasztást korunk legsúlyosabb tévedései közé kell sorolni. A dokumentum külön szól a világi hívők küldetéséről, akik keresztségük erejében arra hivatottak, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium szemléletével éltessék a világot. Ennek a valóban papi jellegű cselekvésnek az elsődleges helyszínei kétségtelenül a család és a munkahely, de kiterjed az élet minden területére, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház mindig figyelemmel kíséri, mi történik és mi változik a társadalomban. Isten egész népének, de főként a papoknak és a

0: enyhítésével. A történelem útján járó egyház szeme előtt csak egyetlen cél lebeget, mégpedig Isten országának eljövetele és az egész emberiség üdvösségének megvalósítása.
1: A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno.
0: E cél elérésére mindenek előtt személyes életszentséggel és testvéri szeretettel törekszik, ahogy Szent VI. Pápa írta. Az életszentség jelen nélkül szavunk alig ha talál utat a kortárs emberek szívéhez, hanem azt kockáztatja, hogy hiába való és terméketlen marad. Legyünk tehát engedelmesek a Szentlélek működése iránt, hogy segítsen nekünk szentségben és szeretetben élni, hogy a világ higgyen és reméljen, zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: 14. Leó. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette.
1: Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita.
3: Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó szerdán az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak hozzá a rózsafűzér imádságával. A Szentatya október 7-én a rózsafűzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívását, amelyet már az előző vasárnapi úrangyala imádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdi látogatásán is megfogalmazott. A portugál nyelvű hívekhez fordulva 14. Leó egy másik Mária ünnepről, az október 12-én ünnepelt Aparecidai miasszonyunkról, Brazília védőszentjéről is megemlékezett. Anyai közbenjárására bízlak benneteket és családjaitokat. A szűzanya mindig örködjön felettetek, kérte a pápa.
1: Maria, la madre di Gesù, sia per voi rifugio e forza nei momenti di difficoltà e di sofferenza.
3: A kínai nyelvű zarándokokat köszöntve pedig Máriát menedéknek és erőnek nevezte a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Leó pápa, a szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait és megnyitja azt Isten felé. A művészet és a szépség szeretete, valamint az emberiség művészeti és vallási öröksége megőrzésének vágya vezeti őket, ugyanakkor zarándokok is, akik megtapasztalják Isten irgalmasságát, és új erőt merítenek hitük útján. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte 14. Leó a Vatikáni Múzeumok művészete támogatóinak louisianai csoportját, amelyet október 7-én délelőtt az általános kihallgatás előtt fogadott a 6. Pál aula kistermében. Róma püspöke emlékeztette vendégeit, hogy egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a hatékonyság és a haszon kerül előtérbe, alapvetően fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és időt, valamint teret szenteljünk a szépségnek. Ez a magatartás nagy segítséget jelenthet az emberiségnek, különösen a fiataloknak. Segíthet felfedezni a művészet képességét arra, hogy felemelje és feltárja az emberi lélek mélységeit és az Isten iránti nyitottságunkat. Egyúttal annak felismeréséhez is elvezet, hogy önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, mutatott rá Leó pápa beszédében. Utalt Szent VI. Pál pápára, aki ösztönzést adott a szervezet létrejöttéhez. Különösen arra a gondolatára hívta fel a figyelmet, hogy szükségünk van a szépségre, hogy ne merüljünk el a kétségbeesésben. 6. Pál a II. Vatikáni zsinat lezárásakor, 1965. december 8-án a művészekhez intézett üzenetében hangsúlyozta, hogy a szépség, akár csak az igazság, örömet ébreszt az ember szívében, összeköti a nemzedékeket, és képessé teszi őket arra, hogy közösen, csodálattal szemléljék ugyanazokat az értékeket. Mint a Vatikáni Múzeumok támogatói, bizonyára személyesen is megtapasztaltátok, hogy a szépségnek

megvan az ereje ahhoz, hogy felébressze az emberi szív legnemesebb vágyait, hogy túllépjünk önmagunkon, és hogy megnyissa lelkünket Isten ajándékainak ingyenessége előtt, fogalmazott 14. Leó. A pápa köszönetét fejezte ki a támogatóknak az elmúlt évtizedek nagylelkű együttműködéséért, amellyel hozzájárulnak a vatikáni múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, folytatta a Szent Atya. Szent Ágoston szavaira utalva, Istent mindig ősi és mindig új szépségként írta le, amely szüntelenül magával ragadja és magához vonza az embereket. Kedves barátaim, miközben folytatjátok zarándoklatotokat, arra bátorítalak benneteket, hogy nyíljatok meg e szépség előtt, és gondolkodjatok el azon, hogyan segíthettek másoknak is ugyanezt megtenni, kérte vendégeit 14. Leó. A találkozó végén a pápa a rózsafüzér királynőjének oltalmába ajánlotta a jelenlévőket, majd áldását adta rájuk, kérve, hogy azt továbbítsák a szervezet valamennyi tagjának, a béke és az Úrban való öröm zálogaként. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ezek ma is rendkívüli erejű szavak. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk, két olyan kifejezés, amely ma is különleges erővel és időszerűséggel bír. Erről beszélt Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok titkára szeptember 21-én este a Megbocsátunk és bocsánatot kérünk című könyv bemutatóján. A kötetet az a történelmi üzenet ihlette, amelyet a lengyel püspökök 1965-ben intéztek német püspöktársaikhoz. A Lengyelország Szentszéki Nagykövetségén bemutatott kiadvány annak a tudományos konferenciának az eredménye, amelyet tavaly a Pápai Gergely Egyetemen rendeztek meg a történelmi esemény 60. évfordulója alkalmából. Geleger érsek felszólalásában hangsúlyozta a két püspöki kar több mint 60 évvel ezelőtti gesztusának máig érvényes jelentőségét. A megbocsátunk és bocsánatot kérünk szavak, amelyek egy a háború sebeitől még mélyen megsebzett Európában hangzottak el, ma is különleges erőt és időszerűséget őriznek, fogalmazott a vatikáni képviselő. Ezek a szavak arra emlékeztetnek, hogy a kiengesztelődés nem a múlt elfelejtéséből születik, hanem abból a képességből, hogy az igazság fényében szembenézzünk vele, bátran és bizalommal megnyílva az őszinte párbeszéd előtt. A keresztény ember számára pedig a kiengesztelődés mindenek előtt a feltámadt Úr ajándéka. Ahogy Szent Pál tanítja, Isten Krisztus által kiengesztelt minket önmagával. Geleger érsek szerint a kötet arra hív, hogy elgondolkodjunk e tanúságtétel jelentőségén, a jelen és a jövő számára egy olyan korban, amikor ismét új megosztottságokkal és szembenállásokkal találkozunk. Arra is figyelmeztet, milyen értékes mindaz, amit évtizedeken át türelmesen sikerült felépíteni. Az érsek köszönetét fejezte ki Lengyelország és Németország Szentszéki Nagykövetségének azért, hogy ápolják annak az eseménynek az emlékét, amely egyedülálló módon járult hozzá a háború utáni európai kiengesztelődéshez. Geleger érsek reményét fejezte ki, hogy a 60 évvel ezelőtt egymás felé nyújtott kezek továbbra is összekapcsolódnak, és az új nemzedékek számára is a kiengesztelődés, a közös felelősségvállalás és a béke útját mutatják. Adam Kwiatkowski lengyel nagykövet megköszönte Geleger érseknek, hogy felszólalásaiban többször is utalt a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett üzenetére. Számunkra, Lengyelország és Németország számára ennek óriási jelentősége van, hangsúlyozta a diplomata. Kiemelte, hogy mielőtt visszatér Lengyelországba, utolsó általa szervezett rendezvényét éppen a kiengesztelődés témájának szentelték. A nagykövet szerint a mai világnak ennél is többre van szüksége, bátrabb gesztusokra és döntésekre, amelyek képesek megelőzni korukat. Ki kell nyújtani a kezünket embertársunk felé, és a közöttünk fennálló különbségek ellenére is tisztelettel és hálával kell fordulnunk egymáshoz. Bruno Kahl német nagykövet szintén hangsúlyozta, hogy napjainkban sürgetően szükség van arra, hogy ihletet merítsünk a két ország püspökeinek egykori kiengesztelődési gesztusából.
A kiengesztelődés nehéz, de lehetséges. Valakinek azonban meg kell tennie az első lépést, fogalmazott a német nagykövet. Reményét fejezte ki, hogy a most megjelent kötet felrázza az intézményeket és ráirányítja a figyelmet ezekre az alapvető értékekre, hogy napjainkban is hasonló kezdeményezések születhessenek a gyűlölet, az erőszak és a háború leküzdésére. Ez a könyv összefoglalja mindazokat a tevékenységeinket, amelyek a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulójához kapcsolódtak, mondta a Vatikáni Rádiónak a könyvbemutató alkalmával Andrzej Zserje, a Wroclawi Emlékezet és Jövő Központ igazgatója, az évfordulós megemlékezések kezdeményezője. Ha figyelmesen olvasuk a kötetet, láthatjuk a Lengyelország és Németország közötti jó kapcsolatok építését szolgáló közös munka konkrét gyümölcseit mutatott rá. Példaként Knut Ábrahámnak a konferencián elhangzott szavait idézte föl. Eszerint a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulója alkalmából Wroclawban rendezett ünnepségek hozzájárultak ahhoz, hogy a német Bundestag csaknem egyhangulag megszavazza a berlini lengyel ház és a II. Világháború lengyel áldozatainak emléket állító emlékmű finanszírozását. Már ezért az egyetlen mondatért is érdemes volt kiadni ezt a könyvet, fogalmazott Zserje. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nem a tisztelettel és szeretettel köszönjük a kedves Merre Rádió hallgatókat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyről, Csíksomjóról. 17:02 elkezdjük az Ima Szándékok Fogadása című műsorunkat. Még mielőtt elimádkoznánk a Világosság rózsafűzérét, előtte arra hívjuk meg a kedves hallgatókat, hogy hallgassuk meg egymás szándékait, amelyeket felajánl ezen rózsafűzérre. Akik majd önökkel lesznek,
1: Csatlós Éva
0: és Oltán Szabó Hunor. Várjuk a kedves hallgatók hívásaikat a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámok bármelyikén. De előre megfogalmazott imakéréseiket SMS-ben is elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra. Egyéni szándékaink mellett pedig imádkozzunk együtt a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, keresztény családokért, a Mária Rádióért, Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozókért, önkéntesekért, ezekért is imádkozzunk.
1: A füzetünkbe fejezeti a kéréseket, igyekszem olvasni. Felajánljuk a rózsafűzér drága édesapánk Csíktaplocai Szabó Ferenc földi születésnapja emlékére. Pihenése legyen csendes, emléke áldott, Isten fizesse gyermekei és azok családjai. Imád kérünk Klára testvérünk lelki üdvért, adjon a jóisten örök nyugodalmat neki, az örök világosság fényeskedjék neki, Isten fizesse mindenki imáját lánya Éva Csíkszeredából. Felajánlom a gyermekeimért, Arnoldért, Piroskáért, Istvánért, Isten fizesse mindenki imáját, és vezest, Uram, a te útadon. Felajánlom Lóriért, édesanyámért, testvéremért, és a családom minden tagjáért, saját magamért. Tarts meg, Uram, mindannyiunkat, hitben, szeretetben, jó egészségben, Isten fizesse, hallgassa meg a jó Isten. Mai rózsafűzér felajánlom betegekért, papjainkért és a világ békéért. Legyen minden a te akaratod szerint, Uram, Isten fizesse. Felajánlom a családom testi-lelki gyógyulásáért, gyermekünkért, békesség, szeretet, egészségért, őrizze meg a szűzanya minden bajtól, hitünk megerősödésért és a hozzám tartozó halottak lelke üdvéért, Isten fizesse. A rózsafűzér felajánlom férjem teljes testi lelki gyógyulásáért, gyermekeim egészségért, Isten fizesse meg mindenki imáját, egy mindennapos hallgató. Imád kérek egy édesanya depresszióból való kigyógyulásáért, a két kislányát tudja nevelni, és egy kislányok a lába gyógyulásáért, hogy a szűzanya küldjön megfelelő orvost, ápolókot.
0: Haló, köszöntjük meg egy szeretettel a kedves hallgatót, akit kapcsolunk.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzét, a szemmiségt felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, a levénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, mert már 10 éve nél is több, hogy tiszta sebes a két lába, Istenem, gyógyítsa meg neki a lábát, és azokon lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, a család békességére és az egész testvéreimért, a halottakért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, és a háború megszűnéséért, és a család békességére, a két unokámért, és az én lábom gyógyulásáért, és a látásomért, mert még nem is látok, mert dicsértessék a drága Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, kitartást kívánunk önnek, és azt is kívánjuk, hogy a Jézus Krisztusban való hit erősítse meg önt a mindennapokban. Ezt kívánjuk. Üzenetek is érkeztek, ezeket igyekszem felolvasni, a mai és a héten elhangzó rózsafűzéreket és szentmiséket felajánlom gyermekeim iskolába, jól boldoguljanak, szeretettel és nyitottan tudják elfogadni az utasításokat egymásra tisztelettel, és barátságosan figyeljenek, tekintsenek, legyen meg az Úr akarata, Emília tart velünk. Ezt a rozsafüzért és a mai szentmiséket felajánlom testvéremért, Imre gyógyulásáért, Jézuson bízom benned. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, gyermekeim tisztánlátásukért és több fontos szándékért bízva a közös ima erejében, Istenem, bízom benned. A rozsafüzért fel szeretném ajánlani a gonosz távozásáért, családunkból, és egy fontos szándékra, Jézuson bízom benned.
1: Egy kedves hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
2: Üdvözlésék az Úr Jézus
1: Krisztus! Mindörökké, amen! Köszönjük szépen!
2: Ezt a rozsafüzért és a szentmisét szeretném
3: felajánlani.
2: Az egészségem javulásáért, gyógyulásáért, a családomért, beteg, minden betegért, a halottaim lelki üdvéért, külföldön dolgozó fiaimért, unokáimért, Mária Rádió fennmaradásáért. Köszönöm szépen, hogy megtetszettek hallgatni. Kívánok Isten megáldott szép délután.
1: Hasonlókat kívánunk. Mi is köszönjük szépen, tessék bekapcsolódni a közös imába is.
0: Újabb üzeneteket olvasok. A héten elhangzó rózsafüzéreket és szentmiséket szeretném felajánlani hálából az egész életembe kapott kegyelmekért. Önökkel együtt imádkozva Isten fizesse. Csíkszeredából Regina tart velünk az imában. Ezt a rózsafüzért felajánlom a Mári Falvi Élet a Lélekben közösség minden tagjáért és a holnapi imanapért, lelki megújulásért. Magdi néni Mári falváról tart velünk.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló! Halló!
4: Halló!
1: Igen, hallgatjuk. Igen, köszöntjük. Én
4: az imát felajánlom Baltis Eszteré, és Baltis Eszteré, aki a Csíkszentkirályi temetőben nyugszanak.
1: A Jóisten nagyon örök nyugodalmat, arra hívjuk Önt is, tessék bekapcsolódni, imádkozzunk közösen a lelki üdvért.
0: A heti imákat és rózsafűzéreket felajánlom családomért, egészségért, fiam szerencséért, egészségünkért, valamint, hogy forduljon jóra életünk, oltalmazzon bennünket a szűzanya. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, szűzanya oltalmáért, gyermekeimért, megtérésükért, testi-lelki gyógyulásukért és a békéért, valamint önökért is imádkozunk, egy édesanyja tart velünk, mi is viszont imádkozunk önökért. Mindennapi imákat és szentmiséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért. Isten fizesse meg mindenki imáját. Minden imákat és rózsafűzéreket felajánlom hálából családomért, egészségemért, Anna néninek erőt és egészséget, gyógyulást kívánva, bízva a közös ima erejébe, Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, köszönöm szépen mindenki imáját.

0: Ezt a rozsafüzért felszeretném ajánlani Csíkajnál Don Jánó Jánosnak, halálának 6. évfordulóján szeretném kérni az imát, imádkozik érte a család.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
2: Halló, dicsértek szép az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
2: Hálából ajánlom fel azt a rózsafűzért, a fiam gyógyulásáért, és további gyógyulását kérem szépen. A én család, az egész családom egészségéért, a Mária Rádió megmaradásáért. Köszönet és háló minden jóért, drága szüzanyám közben járásáért. A szomszédasszonyt, akit máma temettek, nem tudtam elmenni a temetésre, a lelkűdvéért ajánlom fel, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, dicsőség Istennek minden elmondott háló imáért. Valóban minden nap legyünk hálások mindannyian, van amiért, azt hiszem. Én is fel szeretném ajánlani édesanyám egészségi állapotának a javulásáért. Kérem a szűzanyát, legyen közbenjáró érte és Szent Antalt.

0: Újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló.
1: Mária Rádió.
0: Igen, köszöntjük.
1: Felajánlom az Orszent Orvosok a leányom betegségéért, magam lábom gyógyulásáért, a halottaim lelki nyugvásáért, békéért a világban, önökért, a Mária Rádió munkatársaiért, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Nagyon szívesen. Mindörökké, ámen, jó Isten adjon egészséget mindannyiuknak.

0: És így az időnk lejártához közeledve két utolsó üzenetet olvasnék még be. A rózsafüzért felajánlom lábam gyógyulásáért és gyermekeim, valamint unokáim egészségért, valamint hálából mindenért imádkozom.
1: És egy utolsó betelefonálóra még maradott időnk, a rövid lesz.
2: Igen, köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Halló? Halló, halló?
1: Hallgatjuk szeretettel, halló? Tessék mondani.
2: Igen, igen, én is szeretettel köszöntöm mindkettőjüket a stúdióba, és szeretném ezt az imát papi hivatásokért, papjainkért, és minden lelkiségi csoportért, és a világosság rózsafűzérét imádkozva rágondolok mindenkire, aki imád kér és szeretne részesülni a szűzanya halásának a védő talács alá.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen, Évika, hogy
1: aranyos tetszik lenni, tessék velünk tartani az imában is, és van még egy SMS, Huni be is olvassa rögtön.
0: Így van, egy utolsó imakérés. A rózsafűzért önökkel együtt imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomi segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, valamint a közös halottaim lelkük üdvéért is imádkozom. Jézusom, bízom benned.
1: És arra hívjuk a kedves hallgatókat, elcsendesedve imárok kúcsoljuk a kezünket, a világosság rózsafüzérét fogjuk imádkozni a csíksomlyói stúdióból, a Csikai Nádi ima csoportot köszöntjük a körünkbe, Isten hozott titeket, önöket, arra hívjuk ismételten, hogy imádkozzunk együtt egymásért, kérjük az irgalmas Jézust, hallgassa meg kéréseinket. Műsorba voltunk
0: Oltán Szabó Hunor
1: és Csatlós Éva. További áldott szép délutánt és csendes jó éjszakát kívánunk mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Drága Szűzanyám, hálás szívvel bururok le előtted, hogy megköszönjem mindazt a kegyelmet, jóságot és szeretetet, amelyen nap mint nap körülveszel. Köszönöm a közben járásodat. Kérlek, maradj továbbra is velem, vezess engem közelebb Jézushoz, és taníts meg úgy igent mondani Isten akaratára, ahogyan te tetted. Hálából felajánljuk ezt a rózsafüzért minden kedves hallgató szándékára is.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a

0: életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Az asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszony.

0: Csend azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. A rejtett élet, amikor véget ért, a Jordánban Jézus János elé állt, és ott tele rögtön kerességet kért, mert betelt az idő, többé már nem várt. Bár nem volt bűne, csak példát mutatott, legyen mindenki bűntelen és tiszta, miközben hallgatták az ég szózatát, nyilvánvaló lett a háromság titka. Az atya hangja szólt, ez az én fiam, kedvem telik benne, mindig boldogan, közben felette lebegett a lélek.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszony!

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzére, második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét, zajlott a lakodalom Kána városába, Jézus anyja szólt, elfogyott a bor, tudta, nem csalódik most sem a fiába, az ő vére csorog benne valahol. Jézus számára nem jött el az óra, de anyja szavára most is hallgatott, ezért kérését vette fontolóra, és kőedénybe vizet hozatott. Amikor a nász nagy később megkóstolta, elcsodálkozott rögtön, ki is mondta, nem ittam én eddig soha ilyen jó bort. Azt ő se tudta, hogy az kútvíz volt. Ezzel kezdte meg Kánában csodáit, számára víz rögtön borrá vált.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: hatalmadra. Amen.
1: Világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Nem mondhatjátok, az Isten országa távol van tőletek, benne a magas égben, mivel eléri minden ember vágya, keresni kell kitartóan ébren. Isten országa itt van már a földön, ahol megvalósul az isteni terv. Földi életem immár benne töltöm, vallja eszme nyíltan minden hívő nyelv. Isten országa a lelketekben van, éljetek hát ezért mindig boldogan, legyen benetek öröm, hála, béke, örök állapot, soha nem lesz vége. Igyekezzetek, hogy benetek legyen, atyámnak szent lelke birtokba vegyen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszony.

0: Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak égalmadra, amen.
1: Világosság Rózsa Füzi, negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét. A Táborhegyen megdöbbenve álltak, földön túli lényben az apostolok, alig hitték el, amit szemükkel láttak, meglepte őket a fenséges dolog. Jézus ruhája fehér fénybe úszott, s a kegyelemtől az arca ragyogott, és ez a tündöklés belepte a csúcsot, aki hirdette, bárki szentizet fogott. A három apostol erre csak ámult, nem tudta álom vagy a feje kábult, letaglózta őket ez a fény, és ez az égi fényben az isteni lény, majd az atya hangja, ez az én fiam, jó nekünk itt lenni, mondta boldogan.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: Különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
1: Világosság Rózsa Füzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Veletek maradok, bár eltávoztam, egy falat kenyérben köztetek leszek, és aki majd issza áldott szent borom, annak életében nagy csodát teszek. Nem éhezik soha, ki engem eszik, mivel az én testem lelki eledel, és nem is szomjazik, aki engem iszik, aki életével igenlő felel. Én, ha benne élek, és ő én bennem él, boldog az az ember, ki bennem remél, mert annak a sorsa lehet mostoha. Az örökké él majd, nem hal meg soha, az én testem étel, a vérem ital, aki hittel fogyaszt, az mindig fiatal.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Az

0: Amen. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom,

0: óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobb

szűzanyánk, amen. Szűzülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied éles halálban, tied jó és borsosban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűzülője Istennek, engedd, hogy tied legyek,

ez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó jöjj, nehogy elveszni, hiszen bír segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes, anyám, te vagy a kegyelmek,

tied élet családban, tied jó és varsósban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre, szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya,

Mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jellegű,

0: angyal,
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjon. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit az éter hullámain keresztül. Szentmisét közvetítünk az Erdőszentgyörgyi Mária, a magyarok nagyasszonya tiszteletére felszentelt plébánia templomból. A szentmisét bemutatja főtisztelendő Lackó Vilmos helyi plébános, a kántori szolgálatot Varga Irma kántornő végzi. Ha tehetik, maradjanak velünk, hogy együtt imádkozzunk. A mikrofonnál Csonta Ferencet, a Mária Rádió önkéntesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves keresztény hívek, kedves Mária Rádió hallgatók, Szent István királyunk halál előtt 1038-ban országát, népét, koronáját a boldogságos szűzanyának ajánlotta fel. Mivel meghaltak a gyermekei, egyetlen fia maradt életben Szent Imre, de ő is aztán meghalt, és mivel nem volt trónörökös, ezért a boldogságos szűzanyának ajánlotta fel a koronáját, a népét, a nemzetét. Ő legyen a magyar népnek oltalmazója, pártfogója, segítője. Őseink ezt a felállást mindvégig megőrizték. Mi is kérjük a boldogságos szűzanya közbenjárását, hogy az ő közbenjárására és az ő segítségével a boldogságos szűzanya minket is elvezessen Szent Fiához. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt a Szent Misa áldozatban.

0: Jónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor szóval, cselekedettel és mulasztással én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkoron szeretett Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Istenünk, te boldogságos Szűz Mária közbenjárására, népünket számtalan jó téteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből, nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságos, hogy egykorval együtt örökké örvendezzünk a mennyben. Amirunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és

0: olvasmány Sirák fia könyvéből. Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás dúsgyümölcs terem. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és erény minden reménye. Jeltek hozzá mind, akik megkívántok engem, és tehetek el gyümölcseimmel. Mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben, akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki rám hallgat, meg nem szégyenül, akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe, akik fényderítenek rám, örök életet nyernek. Ez az Isten igéje.
1: Isten igéje.

0: Szentlecke Szent Pál apostolnak Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítsa minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám. Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És veletek.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben is elküldte Gábor angyalt Galilea Názáretnő városába egy szűzhöz, aki egyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt, az angyal belépett hozzá és így szólt: üdvözd légy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldotta vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi.

0: Kedves keresztényívek, kedves Mágyi Rádió hallgatók, Magyarok Nagyasszony ünnepén egy olyan mély ünnepre gyűltünk össze, amely összeköti népünket a mennyei valósággal. Ez az ünnep nem csak egy emlékezés, és nem csupán egy emlékezés, hanem élő valóság, menedék a mindenkori magyar jövő számára. Amikor első szent királyunk, Szent István király 1038-ban látta, hogy örökös nélkül maradt, az ország jövője veszélybe került, emberileg nézve minden reményt elveszített. De a hitembere nem esik kétségbe. Felemelte a szent koronát, és az egész országot, népét, jövőjét a Szűz Mária oltalmába ajánlotta. És e felajánlással Magyarország Regnum Marianum, vagyis Mária országa lett. Az elmúlt 1000 év viharai, tatárjárás, török hódoltság, világháborúk mind arra emlékeztetnek minket, hogy emberi számítás szerint már rég el kellett volna süllyedjünk a történelem süllyesztőjében. Ha ma mégis itt vagyunk, ez annak a bizonysága, hogy a nagyasszony elfogadta István király felajánlását, és nem vette le rólunk oltalmazó kezét, hanem állandóan oltalmaz bennünket, közben jár értünk, és állandóan segít bennünket. Jelenések könyvében olvassuk, hogy az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, öltözet a nap, láb alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Katolikusok a jelenések e könyvében, ebben a szakaszban gyakran vélték felfedezni Mária megkoronázásának pillanatát. És amikor a dicsőséges rózsafüzér 5. szent titkát imádkozzuk, így imádkozunk, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. Szűz Máriának a megkoronázása azt jelenti, hogy Mária földélet után a mennybe jutott, a menny és a föld királynője lett. Mária a földélet befejezése után testestől, lelkestől feljutott a mennybe. Mária királynő, mert a királynak, Jézusnak az édesanyja. Máriát Jézus Krisztus, az Isten fia koronázza meg jelenlétével és isteni dicsőségével, mint égi királynőt, mert ő a megváltónak az édesanyja. Máriát jelképesen mi is megkoronázzuk, Mária tiszteletünkkel és az imával, amit felállunk neki, mert tulajdonképpen Jézus maga az út, az igazság és az élet, de az út is és a kapcsolat is összeköt bennünket Jézussal. Szent István felállása egyedülálló volt a történelemben, hiszen egyetlen más európai uralkodó sem tette meg ezt korábban. És ezt a szövetséget később Szent László, a tatári és török idők keresztény hősei, valamint első Lipót király is megerősítették. És feltevődik a kérdés, hát miért van szükségünk nekünk a magyarok nagyasszonyára. Ma a 21. században, amikor ebben a világban sok értékvesztés van, még nagyobb szükség van az anyai oltalomra. S Mária, a szent család anyja, hozzá menekülhetünk a széteső családokért, a házasságok kitartásáért és a gyermekek jövőjéért. Minden egyes család isteni szentély kell, hogy legyen, ahol mindig befogadják az Istent. Minden egyes család igazi szentély kell, hogy legyen és maradjon, ahol mindig jelen kell, hogy legyen az Isten. Ne utasítsák el, ne fordítsanak hátat a Jóistennek, hanem mindig bízzanak benne. Amikor esküvők vannak, akkor a fiataloknak el szoktam mondani esküvők alkalmával, hogy a családuk egy igazi otthon kell legyen, egy igazi szentély és egy igazi otthon kell legyen. Mert az otthon nem egy kőből vagy fából épült épület, hanem az igazi otthon az, ahol szeretik egymást, ahol egymást találnak a családtagjai. Ez az igazi otthon. Mert ha nincs szeretet, akkor hiába van az épület, hiába van a kőből vagy fából épült épület, mert az nem nevezhető otthonnak, az csak hajlék, az csak szállás. Az igazi otthon az, ahol mindig befogadják az Istent, ahol mindig szeretetben élnek, és ahol mindig egymásra találnak. A mindennapok békétlenségei közepette is Mária az, aki Jézushoz vezet bennünket, aki a valódi békét adja, mert Jézus igazi békét ad mindenkinek. Ő maga mondja, az én békémet adom nektek. Nem olyat, amit a világot, hanem az én békémet adom nektek. Mária egyedülálló kiváltsága, hogy együtt uralkodhat Krisztussal az ég és a föld fölött, ezért királynői méltóságát semmiképp sem szabad távolról szemlélni, hanem az ő élete és az ő királynői méltósága jel, hogy igenis kövessük Krisztust, mert meghívást kapott minden egyes keresztény a keresztség szentségében, hogy kövesse Krisztust, igazi Krisztus követő legyen és maradjon. És hogy mindenki harcoljon a bűn és a rossz ellen. És ezért az egyház Máriát úgy állítja elénk, mint jelet, aki útat mutat és felfedi mindazt, amit Isten előtt meg kell cselekedni, amit Isten mindnyájunk életében véghez akar vinni, mert csak Isten segítségével tudjuk ezt megtenni. Mária a legteljesebben részesedik fiúralmában, ezért Szent Pál apostollal ő is elmondhatja, hogy az igazság koszorúja jutalma lesz mindazoknak, akik szeretik Krisztust. Ő királynő, mert Krisztusnak az anyja. És ugyanakkor elmondhatom, hogy maga az Isten és az ő szent fia koronázza meg jelenlétével és az isteni dicsőséggel. És állandóan, de állandóan közben jár értünk. Lukácsnál azt olvassuk, hogy egy alkalommal Mária eljön, hogy meglátogassa fiát. Eljöttek anyja és rokonai, de a tömegen nem tudtak áthatolni, és ezért szóltak neki, kinnálnak anyád és testvéreit, és látni szeretnének. De ő ezt válaszolta: ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Azok az én anyám, és azok az én rokonaim és testvéreim, akik hallgatják és tetté váltják Istennek a szavát. Vagy egy másik alkalommal, Jézus nagyságát elismerve, egy ismeretlen asszony így kiáltott fel: boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amely táplált. De Jézus azt mondja: hát még milyen boldogok azok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják. Ezeket a szavakat, Jézusnak a kijelentéseit nem értelmezhetjük úgy, mint ha kizárná Máriát a mennyország áldottai közül, de úgysem, mintha elhatárolódna az édesanyjától. És ezzel kapcsolatosan azt mondja II. János Pál pápa, ezen a helyen Jézus a testi anyaság helyett arra a titokzatos lelki kötődésre akar rámutatni, amely Isten szavának a hallgatásából és megtevéséből áll. Mert sokkal fontosabb Isten szavának a meghallgatása és megtevése, mint a testi rokonság. Ezért mondja az Úr Jézus Krisztus: ki az én anyám és kik az én rokonaim, aki hallgatja Istennek a szavát, és azt meg is valósítja, meg is tartja. Amikor Jézus 12 évesen előkerült a templomban, azt mondja: nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? És az angyal üdvözletkor is igent mondott rá, hogy a Mesiás anyjává legyen. De amikor Jézus meghirdette Isten országát, akkor Jézus alapította lelki családnak a a tagjává válik. És hogy ki az áldott Istennek az országában, és ki tartozik a lelki családjához, annak két kritériuma van, Isten igényének a meghallgatása és az engedelmesség. Mária az első tanítvány, ő az első, aki meghallgatja és meg is tartja Istennek a szavát. Az apostolokat az Úr Jézus Krisztus választotta ki, és ő hívta meg, hogy legyenek apostolok, legyenek az ő követői, és hirdessék az ő evangéliumát. A boldogságos szüzenyát is meghívta, jöjj, kövess engem. De elsőként hívta meg a boldogságos szüzenyát, mert ő hallgatta Istennek a szavát, és meghívta az Úr Jézus Krisztus, jöjj, kövess engem. Feltehődik a kérdés, a keresztény ember mindig meghallja-e Istennek a szavát, meghallja-e ezt a hívószót, jöjj, kövess engem, tedd meg az én akaratomat. A boldogságos szüzanya segít bennünket, és fogjuk meg a kezét, mert ő Szent Fiához vezet bennünket, és minden imádságban kérjük az ő kegyelmét, az ő segítségét, kérjük, mert Jézushoz viszi a mi kéréseinket, és Jézus békét ad nekünk. A mai rózsafüzérben is imádkoztunk a betegekért, imádkoztunk a szenvedőkért. Milyen nehéz azoknak, akik a betegség súlyos keresztjét viselik, de imádkozunk azért, hogy ők is el tudják mondani, Uram, erősíts bennem a hitet, mert csak úgy tudják vinni az életnek a keresztjét, hogyha segít nekik az Úr Jézus Krisztus, és mármint vinni a keresztet, és erősíti bennük a hitet, hogy tudják hordozni a mindennap életnek a keresztjeit, a nehézségeit. És különösképpen a gyógyíthatatlan betegek, vagy akik tudják, hogy nem gyógyulnak meg, azok is Istentől kegyelmet, szeretetet kapnak, és erősíti bennük a hitet, hogy tudják hordozni vele az életnek a keresztjeit. Mária soha nem hagy el bennünket. Szent Bernát így imádkozik. Soha sem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki a te oltalmadat, a te segítségedet, pártfogásodat kérte. Senkit, de senkit nem hagy magára, hanem Jézushoz vezet. És Jézus itt van velünk, itt van köztünk. De mindig kérjük Máriát és az ő közbenjárását, hogy az Úr Jézus erősítse bennünk a hitet, és mindenkiben erősítse a hitet, hogy a boldogságos szüzanya oltalmában, segítségében bízva mindig Istenhez vezessen bennünket. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől,
1: született Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon fölvámadta a közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható a te Isten fián, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Szent Egyházát, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását, és
0: imádkozunk testvéreim a boldogságos szüzanyával együtt, nemzetünkért, mert ha velünk imádkozik, Szent Fia biztosan meghallgatja a kérésünket. Urunk, te szüzanyádat rendelted egyházat anyjává, az ő közbenjárására tartsd meg a Szent Hitben Leó pápánkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket és egész hívő népedet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, szüzenád a világ királynője, az ő közbenrására ad meg, hogy az emberek boldogságban és békében éljenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, szüzenád a mi nagyasszonyunk és pátronánk, az ő közbenrására ad, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, szüzenád a mi édes reménységünk, az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon az igazságra a téveigő, és hozzád térjen a bűnös.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, szüzenád a mennyország ajtaja, az ő közbenjárására engedd el elhunyt testvéreink hátra levő büntetését, és vezesd be őket az örök életre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és szűzanyádnak, ég édesanyámnak közbenjárására, hallgass meg minden kérésünket, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére.
2: Mindnyájunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Mondd is el Istenünk, feleljük fölségednek Jézust a szeplőtelen bárány, és arra kérünk, hogy a boldogságos szüzanya közbenjárására őseink hitében megerősödjünk, és mindjárt az igazságban egységre jutva, ugyanezzel az üdvösséges eledellel táplálkozzunk. Krisztus Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a lelkedre.
0: Emeljük fel szívünket.
2: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő háladó ének által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szert az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert aladatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általattad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szódatunk, és velük együtt szüntelen ujjongással zengjünk.

szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, áldad le a szent lelkedet, hogy számunkra, amirunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott odatta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka, haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, lejük neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy szín előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselsz, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletesse a szeretetben, Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent-szent látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jesével, szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, a részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
1: Általa ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben,

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsős

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében és

0: Jézus Krisztus,
1: az élő Isten fia,
0: te az Atya akaratából, a Szentlélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot, szabadíts meg engem minden vétkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeikhez, és soha el ne szakadjak tőled. Íme az Isten báránya, íme aki elvesz a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram,
1: nem vagyok méltó, hogy hajlék vagy majd, hanem csak egy szóval mondd, és megfordul az ő lelket.

0: Ó, édes Jézus! Ó, kegyes Jézus!
1: Ó, irgalmas Jézus! Imádnak lelkem élő, szeretet visszaszívendő, neked élek,
0: neked halok, tiéd vagyok életemben. Istenünk, te áronk is pököd, hanem választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Hadd, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, hajtása és példája,
2: könyörögjünk! Kérünk Isten, segítsen népedet a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, nagyasszonyunknak és pátronánknak kegyes közbenjárása, hogy mi akiket jó téteményekkel szüntelenül elhalmozott, minden veszélytől megszabaduljunk, és egyetértők legyünk az ő szeretetében. Krisztusainkunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretetben.
0: Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Templomod, Uram!
1: Mielőtt távozzunk, föld korába húrva, újra imádkozunk. Buzdó mesegezze, arra kérünk véget, ne ostoroz tovább, állítatos népet, s a te benned bízva, munkája után lát, hullasd munkájának, áldásokat, s a könnyeit,

Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent Misét közvetítettünk Erdőszentgyörgyről, amelyet bemutatott Lackó Vilmos helyi plébános. A kántori szolgálatot Varga Irma kántornő végezte. További szép estét kívánok mindannyiunk számára. A mikrofonnál Csonta Ferencet, a Mária Rádió önkéntesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máló Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, az Isten házáról, a templomról beszélünk a mai műsorunkban, de a templom legyen olyan, mint egy templom. Isten háza és nem tanterem. Képességünk, hogy felismerjük egy hely szakralitását, vagyis az isteni jelenlétet, függ egy anyagi természetű elem kifejező készségétől. Évezredeken át így fogta fel az ember a templom fogalmát. A kereszténység a zsidó vallás felfogásának folytatásaként használja a szentély fogalmát. Ez egy meghatározott része annak a helynek, ahol a szent lakik, és ahol az ő szent szolgái végbe viszik a szent cselekményeket. Azok az építészek és művészek, akiknek az a megbízatása, hogy létrehozzanak egy szent épületet, a misztérium esztétikai megjelenítésében ugyanolyan közvetítők, mint a papok. Feladatuk nem kevesebb, mint hogy az ide belépők és a liturgián résztvevők belső szemei előtt testet öltsön, és felfoghatóvá váljon a misztérium. Érthető ezért, hogy az építészeti és művészeti kifejezésnek mennyire át kell szövődnie a liturgiával és a zenével, hogy betöltse feladatát. Itt nem közömbös a forma. Olyan lesz a templom, mint egy hely, ahol Isten lakozik, Isten háza lesz-e, vagy puszta hittanterem? Miért kellene összekeverni a liturgiát és a katekézist? A templom az Isten tisztelet helye, ahol mi együtt papok hívek, Isten felé fordulunk, a tanteremben katekézis zajlik, ahol a tanítványok felé forduló tanító mestert ugye meghallgatjuk. Az első esetben a zsidó keresztény kultusz hagyományát kell követnünk, a másodikban a hit tanításét. Igaz, hogy a szentmisében is van didaktikus pillanat, a tanításé, ám ez az ige liturgiája, amely az eukarisztikus áldozattal együtt a kultusz egységes cselekményét alkotja. A templom tehát legyen templom, bármennyire is előtérbe került az építészeti nyelvezetben az, hogy tanterem. Tehát például a görög és a latin kereszt alaprajz arra emlékeztet, hogy az épület Krisztus keresztre feszített testét idézi. Hasonlóképpen a hajó kifejezés is szimbólum, az egyházé, amely a világ tengerén halad. Az eukarisztia megünneplése kezdetben egy kis számú csoportot érintett, akik a Domus Ecclesiae-ben gyűltek egybe, ahova csak a beavatottak léphettek be. Ugyanígy volt ez a középkori stáció esetében, amelyre az új ceremoniál episzkoporum is hivatkozik, amennyiben a püspök által celebrált szentmisét Missa Stationalisnak nevezi. Alapvető előzmény mindahhoz, amit elmondani szeretnék, az a tény, hogy a liturgia az egyház történetében szervesen, megszakítások nélkül fejlődik, amire 16. Benedek is ismételten emlékeztet. A katolikus egyház szent művészete, a stílusok és a technikák folytonos változása mellett és a művészek személyén túlmutatóan rendelkezett bizonyos állandó jegyekkel egészen a múlt század közepéig, amelyek megkülönböztették más felekezetek és más vallások templomaitól. Ezek közül az első az egyes terek elkülönítése funkcióiknak megfelelően, majd az utak, amelyek az egyikből a másikba átvezetnek, egyes területek, elsősorban a szentély megemelése, a többihez képest a templom belsejében, a padozat, a falak és a mennyezet díszítése, és mindez egy szimmetrikusan elrendezett épületben, amely mintegy folytatja nem csupán az ókeresztény bazilika formáját, hanem visszanyúlik egészen a zsidók templomáig, és tekintettel van a görög és római szent épületekre is. Nem kevésbé fontosak a szent épület építészeti elemei, az akusztika és a fény behatolásának a módja, a katolikus szent művészetnek ezekből a jellemzőiből kell kiindulni, mivel a külső és a belső tér elrendezése a szentség előtérbe állításával a szükséges és elkerülhetetlen feltétele, hogy az ünneplésben találkozhassunk a szenttel.
Ezért az eukarisztia megünneplésére normális esetben szent helyen kerül sor. A szent, mint az isteni jelenlét, a természet feletti élet, az élet és a tisztaság csúcspontja, megjelenése a világban a profánnal áll szemben, erről olvashatunk a Leviták könyvében is, és bármennyire szeretnénk megérinteni, a szent érinthetetlen, ha az embernek nem tiszta, megszentelt a keze és a szíve. Ez a kritérium ahhoz, hogy a katolikus szent építészetben meghatározzuk és elrendezzük a szent teret jelölő elemeket. Ezek közül az első a belső és a külső irányultság, a középpont, vagyis az oltár felé, rajta a kereszttel, és mögötte a szentély ablakával, az oltárképpel, ikonnal vagy táblaképpel. Ez az irányultság azt jelenti, hogy az ember pillantását és vele a szívét is spontán módon erre vonzza. Így alakul ki az imádság iránya, és az Istenihez való személyes és közösségi közelítés útja. Ez utóbbi a rituális vonulásokat jelenti az oltár felé, és innen a szertartás helyszíné ülő szolgáló kápolnák az ambó vagy a keresztelőkút irányába. Ez a keresztségben kapott hit útja az eukarisztia kegyelme irányába, amelynek tág térre van szüksége. A templom homlokzata széles, kapuzata magas, hogy belépésre invitáljon a mindennapos általános profán világ hátrahagyásával. A keresztény templomnak katolikusnak kell lennie. A keletiek katolikusnak nevezik a kolostor közepén álló kápolnát, vagyis a híveknek bárhol fel kell tudniuk ismerni, és ott kell összegyűlniük. A keresztelő kápolnáról is egy pár gondolatot. Ugye, ha belépünk, a templom szentélye az mindig kelet felé néz, és a keresztelő kápolnát a bejáratnál szokták történelmi oka, hogy a keresztény ókortól kezdve a keresztelő kápolna mindig a hívek épületén kívül volt található, vagyis a templomnak az előcsarnokában, és ennek a teológiai oka, hogy a keresztelő kápolna azon személyek bemeretkezésének a helye, akik még nem keresztények, és a keresztség kapuján keresztül lépnek be az egyházba. A keresztség ugyanis megelőzi az eukarisztiát és hozzá vezet. Ez így szükséges a keresztény beavatás során. Ennek a pasztorális oka, amennyiben a keresztelő kápolna ezt nem teszi lehetővé, a római rendes rítusban a több gyermek vagy felnőtt keresztelésekor a családtagok a templomhajó első részének a padjaiban, az ambol közelében helyezkednek el a liturgia első részében, és a bevezető szertartás és az ige liturgiája után körmenetben járulnak együtt a keresztelő kápolnához, ahol a keresztelő kút a püspöki ceremónia szerint kell, hogy elhelyezkedjen. Semmilyen funkcionális megfontolás nem indokolja, hogy a keresztelő kút a szentélyben vagy amellett legyen. A keresztelés megtörténte után körmenetben térnek vissza a hívek az oltárhoz, a miatyánk elimádkozásához és a befejező szertartásokhoz. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk!

szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tovább megyünk a gyomtató székkel. Az Isten tiszteleti céllal épült új épületekben talán nagyobb és jobban kialakított terek állnak rendelkezésre a gyomtató székek számára. Ami azonban a legfontosabb, az a bizalmas közlésre alkalmas térkiképzés. Számos hívő vallja meg, hogy azért nem járul Szent Jónáshoz, mert nem védi a gyomtató rács diszkréciója. Másrészt a tapasztalat azt is mutatja, hogy ha nincsen a hívek szem előtt a gyomtató szék a templom hajóban, mint a hagyományos templomokban, kevésbé bukkan fel a hívekben a gyónás gondolata. Az úgynevezett gyomtató szobák nem oldották fel ezt a válságot. Más helyzetet jelentenek a kegyhelyek, ahova sok ember áramlik, ám itt sem tűnik jó megoldásnak a gyomtatásnak egyetlen helyre történő összpontosítása. A liturgiában való részvétel csúcspontja a szemek, a szív és a test összeszedettsége. A híveknek fenntartott helyeknek elő kell segítenie az odafigyelést, a dicsőítést és az imádást, vagyis lehetővé kell tenni számukra az ülést, az állást és a térdelést. Ki lehet alakítani egy részt a látogatók számára is, mint a zsidó zsinagógai hagyományban, főként, ha a látogatók nem katolikusok. Tehát olyan helyről lehet szó, ahol diszkrét módon jelen lehetnek, és esetleg épülhetnek. Ildefonso Schuster jegyezte fel, idézem: emlékeztettem a jelenlévők épülésére, és szándékosan nem a hívekről beszéltem. Gyakran előfordul ugyanis a bencés apátságokban, hogy protestánsok, zsidók vagy vallás nélküli személyek is jelen vannak. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy jó sikerült kórusmű a rendben, méltósággal, jámbor díszességgel megünnepelt rítusok mély benyomást tudnak gyakorolni ezekre a lelkekre. A kórusnak az elhelyezkedése, ugye a Schola Cantorum helye közösség előtt van, amelynek énekét vezeti, de nem a szentélyben, hanem oldalt, azon kívül, ahogy annak keletieknél szokás a két kórus esetében. Amennyiben van kereszthajója a templomnak, az még alkalmasabb, mert különben előtérbe kerül az előadás jelleg, és ez eltereli a hívek figyelmét az imádságról. Jó okkal nem egyszer a kórus az orgonával együtt a templom hátsó részében megemelve van elhelyezve, mert így akusztikus szempontból jobban megfelel a szolgálatának. Ezért, ahol így van kialakítva a templom, azt meg kell őrizni és használni kell. Nézzük egy picit a képekre. A szentek Isten családját jelentik, hiszen ő nem egymagában él. A szentek és angyalok képeit nem szabad egyetlen kápolnával összpontosítani, hanem szét kell őket osztani a templomban. A Szűzanya, Szent József és a templom védőszentjének képét kell főhelyeken elhelyezni, s így látvány szerint is érzékeltetni kell a mennyei Jeruzsálem hierarchiáját és a helyes tiszteletet. Mire jó az ikonok iránti tisztelet, amely sok papot és világit megragadott, ha ezeknek az ikonoknak az elhelyezése végül is csak az esztétikai összbenyomást javítja, és nem a szemlélődés segíti elő. A keletiek használják az ikonokat a liturgiájukban, és minálunk is hasonló célra szolgálnak a képek és a szobrok. Ha a templom az ég képe mása, akkor itt a földön hozzá kell szoktatni minket, emberi lényeket, hogy a szentek társaságát, Isten jelenlétét keressük. A templom szentelésekor megszentelt keresztek és a keresztót állomásai egy olyan útvonal mentén vannak elhelyezve, amely az oltártól indul ki és oda érkezik vissza. Az állomások, vagyis másképpen a stációk lehetőséget kínálnak az elmélkedés folytonos áhítatos gyakorlására az eukarisztián, mint a halál és féltámadás jelen keresztül. Amikor ezeket az állomásokat a templomban egy helyre sűrítik össze,
ahogyan ezt néhol látni lehet, elvesztik minden jelentésüket. Az ambó a zsinagógai istentiszteletben csak úgy, mint a szíriai és az ősi bizánc kultuszban, az ambó, vagyis a felolvasó állvány, más néven Pergamon vagy Bema, a szentély előtt áll, a templom hajónak szinte a közepén. Az ambó, amely elnevezés a görög Anabainein felmennégéből származik, egy emelt pódium, amely az oltárt tartalmazó szentély előtt található, mivel először meg kell hallgatni az igét, aki a megtestesüléskor lépett a világba, azután lehet őt felajánlani az atyának az eukarisztikus áldozatban. A középkor során az ambót oldalra helyezték, vagy közelebb a szentélyhez. Nem, nem a szentélyen belőle, és ezt meg kell őrizni. A szószék az ambó újkori továbbfejlesztett változata, és sok templomban találunk ilyet a templomhajó elején, jobb oldalt magasra emelve. Ez is atyáinknak a bölcs műve, mert lehetővé teszi a hívek számára, hogy jól kivehetően hallják az olvasmányokat. Az ambónak külön kell válni az oltártól, mivel innen a papa nép felé fordul, és ezért alkalmas a népnyelv használata, míg az oltár és a kereszt felé együtt fordulhat oda a papa használható, akkor a latin nyelv is. Isten szavát felülről hirdetik, hiszen az égből száll alá, mint isteni kinyilatkoztatás, és innen ered az ige megtestesülése és Jézus Krisztus szellemi jelenléte, amikor a Szentírást olvassák fel. A szószéket, amely az ambóra megy vissza, nem csak művészeti okokból kell megőrizni, hanem vissza kellene állítani a használatát is az ünnepélyes liturgiák alkalmával. Ugye ehhez pedig kényelmes lépcsőt kell készítetni, hogy a lektorok és a diakónus feljussanak oda az olvasmányok, illetve az evangélium felolvasására. Ez nem akadályozza meg, hogy legyen egy szép olvasó állvány a hétköznapi alkalmakra, a szentélyt elválasztó korlát előtt. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. A következő műsorunkban 2 hét múlva beszélünk majd a szentélyről, az oltárról, a papi székről, és természetesen a keresztről, a tabernákulumról. Tibor atyát hallották, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják, rövid tájékoztató műsor ismertetővel jelentkezem. Kedves hallgatóink, hamarosan a legkisebbeket is, nem csak őket várjuk a rádiókészülékek el, hiszen esti mesével folytatódik műsorunk. Ezt követően majd a Zsolozsmával az eti dicséretet imádkozzuk. 19:58 perctől minden napunk ajándék Istentől címmel Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallható. A lelketya válaszol dr. Darvas Kozma József Esperes plébános atya lesz itt a Csíksomi stúdiumban 20 órától, 21 órától pedig kiáltás ima nemzetért, imádkozhatunk együtt egymásért. 21:15-től a béke rózsa fűzérére hívjuk hallgatóinkat, 21:23-től pedig ima hivatásokért a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében. 21:25-től Bárka Cimmel Ferenc emese tart önökkel a kolozsvári stúdiumból, 22 órától pedig a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22:10-től Szellő Cimmel Puskás Attila atya műsora ismétlésben lesz hallható. Szintén ismétlésben lesz hallható 22:40-től a Jelenünk és Jövünk műsorunk. Végezetül 23:40-től a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán pénteken október 9-én reggel 8 órától fogunk szentmisét közvetíteni Nagyváradról, a Szent József templomból. Délután 18 órától majd Erdőszentgyörgyről fogunk szentmisét közvetíteni. A szombati napon délelőtt 11 órától lesz ünnepi búcsú szentmise Erdőszentgyörgyről. Délután pedig 17 órától az engesztelő imaóra lesz Marosvásárhelyről, amelybe bele tudnak kapcsolódni kedves hallgatóink 18 órától a szentmisébe, 19 órától majd az ünnepies rózsafűzér elimádkozásába. A vasárnapot nézve október 11-én délelőtt 10 órától fogjuk majd az önök imakéréseit fogadni. 10:30-től rózsafűzért közvetítünk Erdőszentgyörgyről, 11 órától pedig szentmisét szintén Erdőszentgyörgyről fogunk közvetíteni. Délután pedig 18 órától kapcsoljuk a Csíksomi Kettemplom pápai kisbazilikát, ahonnan szintén szentmisét közvetítünk, tehát ez a vasárnapi nap, október 11-e. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallották, áldott estét kívánok kedves mindannyiuknak, és ha tehetik tovább is hallgassák szeretettel az Erdélyi Mári Rádiót, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, Máste Katona Csilla mesél nektek a Mári Rádióban. Hallgassátok szeretettel Parácska című meséjét.
1: Régen történt ez, nagyon régen, s olyan nagyon messze, hogy még a torony tetejéről se lehetett odalátni. Egy kis felhőcske született a hegy fölött, de olyan szép göndör felhőcske, hogy a nap és a hold egyszerre bújtak ki az égen, csak hogy láthassák a kis felhőt. A vihar is kézen fogta kis unokáit, a szellőket, így indult el velük meglátogatni Párácskát, a most született kis felhőt. Büszke is volt felhőpapa és felhőmama gyönyörű gyermekére, és gyakran mondogatta felhőpapa a szomszédainak, meglátjátok, mire megnő, zivatar lesz belőle. Az bizony, mondogatták a felhő szomszédok, zivatar, de még országos eső is lehet. Csak felhőmama búsult, mikor ezt a beszédet hallotta, ő azt szerette volna, hogy mindig ilyen kicsi maradjon a gyermeke, ilyen szelid és göndör. Soha se kiáltson haragos villámszavakot, ne veszekedjen mennydörögve a földdel, s ne verje le jégkavicsokkal a gyümölcsfák virágait. Amíg így aggódott felhő mama, Párácska sorsa fölött, az egyre növekedett, egyre erősebb lett, s már egyedül szaladgált a hegy csúcsai felett. Egyik reggel odaállt szülei elé, s így szólt. Most már megnőttem, erős vagyok, engedjetek el világot látni. Felhő papa büszkén nézett Párácskára, s így válaszolt. Menj csak, fiam, vándorold be az eget, szórjál villámokat, menj dörög haragosan, légy erős, büszke felhő. Felhő mama így szólt. Menj, fiam, járd be az eget, szeresd az erdőket, s a rét virágait, és szelid légy, mint nénéd, a szivárvány. Párácska egy-két esőcseppet könnyezett, elbúcsúzott szüleitől, repülni kezdett az égen. Mikor egy erdő fölé ért, hallotta, hogyan sóhajtoznak odalent az ágak. Ó, felhőcske, öntözd meg minket, mert halálra száradunk. A kis felhőnek eszébe jutottak anyja szavai, s megöntözte a tikkat lombokat. Aztán tovább vándorolt, és egy rét fölé ért. Amikor meglátták az elsárgult fűszálak, mindnyájan könyörögni kezdtek. Ó, kedves felhőcske, ne hagyj szomjan halni minket! Párácska őket is megöntözte, és boldogan hallgatta, hogyan korcsolják a fűszálak az esőcseppeket. De akkor bizony már nagyon kicsi felhőcske volt. Úgy megfogyott az erdő és a rét megöntözése után, hogy még szállni sem tudott volna, ha meg nem könyörül rajta a szél, és nem fogja erős karjai közé. Alkonyodott már, mikor egy búzatábla fölé ért, ahol a gazda éppen szomorúan leste az eget. Mikor a kis felhőt meglátta, örömmel felkiáltott. Ó, drága felhőcske, vidíts fel az én kalászaimat, mert ha elszáradnak, nem süthetek kenyeret a gyerekeimnek. A kis felhő rögtön esővé változott, s a szomjas kalászok boldogan hajladoztak az esőben. A szél pedig hiába kereste kis barátját, mert az már eltűnt az égről, hogy tovább éljen falevélben, fűszálban, margarétában, búzában, kenyérben.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Boldogságos Krisztus anyja, vigadozzál, mert a földre fényességet, vígaszt hoztál. Boldogságot harmatoztál, drága bokor, édes bimbót virágoztál.
1: Boldog, aki téged szüntelen magasztal, szenté lesz, kit elhalmozol szent malasztal. Krisztus olyat megvigasztal, s vendégségre várja boldog égi asztal.
0: Esedezik színed előtt Magyarország, fáradt kezét segítségére nyújtja hozzád. Te kezedbe teszi sorsát, rabságból édes mentő, hogy kihoznád.
1: Előtted sír egész ország könyörögve, hiszen tied századoktól minden rögje. István király szent örökje, Isten után benned bízik mindörökre.
0: Szent fiadat, boldog asszony, kérd a népért, győzelemmel verje vissza ellenségét, rabságának vessen véget, adja neki égen földön üdvösséget.
1: Légy azért Pannoniának újítója, erőséges pogányoknak megrontója, magyarok vigasztalója, holtunk után mennyországnak megnyitója. Amen.
0: Nagyasszonyunk, üdvözl légy, szép királynőnk, áldott légy, a mennyei seregek felülmúlja szépséged. Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az úrházába fölmegyünk.
1: Íme már itt is áll a lábunk. Kapuidban, ó Jeruzsálem!
0: Jeruzsálem, jól megépült város. Részei szépen egybeillenek.
1: Oda járnak fel a törzsek, az Úr népének törzsei, Izrael törvénye szerint. Hogy ott az Úr nevének áldást mondjanak.
0: Mert ott állnak az ítélőszékek, Dávid házának székei.
1: Jeruzsálemre békét esgyetek, béke legyen azzal, aki szeret téged.
0: Békesség lakozzék falait között, és biztonság bástyáit tövében.
1: Testvéreim és barátaim miatt így könyörgök. Békesség te veled,
0: Istenünk és Urunk háza miatt. Áldást kívánok neked.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Nagyasszonyunk, üdvözl légy, szép királynőnk, áldott légy, a mennyei sereget felülmúlja szépséged.
1: Magyarok nagyasszonya, tisztaságos szűzanya, az egekben kétszeres dicsőségre érdemes. Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő.
0: Hogyha az Úr nem őrzi a várost, őrzője hasztalan virraszt.
1: Hiába keltek hajnal előtt, s feküztök későn, hiába esztek verejtékes kenyeret, pihentében is megáldja az Úr, akit szeret.
0: Az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé drága gyümölcse.
1: Mint nyilvesszők a harcos kezében, erejük teljében a fiak olyanok.
0: Boldog, aki velük fegyverkezve indul a harcba, amikor ellenségeivel pörbe száll, meg nem szégyenül.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Magyarok nagyasszonya, tisztaságos szűzanya, az egekben kétszeres dicsőségre érdemes. Jöjj el, siess, várva vált gyümölcstermő olajág, sebeinket orvosod, nagy jóságú pártfogónk. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus anyja, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
1: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.

0: minden bölcsességgel és okossággal.
1: Tudtunk rajta a jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
0: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
1: Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jöjj el, siess, várva várt gyümölcstermő olaják, sebeinket orvosolt, nagy jóságú párt fogunk.
0: Rügyeket hajtottam, mint a szőlőtőke, virágaim pompás gyümölcsöt termettek. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a beismerésnek és a szent reménynek.
1: Felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok.
0: Felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok.
1: Dicsérve áldják az Urat,
0: örülnek az angyalok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Felvétetett Mária az égbe, örülnek az angyalok.
1: Kegyes anya Szűz Mária, magyaroknak ősi pártfogója, mutasd kegyet, amíg neved zengi szegényeit kórusa. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Ime ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
1: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szórta.
0: Hatalmasokat elűzött trónjukról. Kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért. Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Kegyes anya, Szűz Mária, magyaroknak ősi pártfogója, mutasd kegyet, amíg neved zengi szegényeit kórusa. Egek ékessége, földnek dicsősége, magyarok asszonya, királynéja, hozzád buzgó szívvel köteles hűséggel járulunk. Szent fiadat, boldog asszony, kérd a népért.
0: Ó, Atya Istennek kedves szép leánya, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetét. Őrizd országodat szüntelen anyai szeretettel.
1: Szent fiadat, boldog sászony, kérd a népért. Krisztus Jézus anyja, Szent Gellért püspöktől tanultunk tisztelni téged. Segíts, hogy mi is nagy boldog asszonyunknak valljunk, és hűségesen szeressünk. Szent fiadat, boldog asszony, kérd a népért.
0: Szent lélek mátkája, akit Szent László királyunk Magyarország patronájának nevezett. Segíts, hogy lelkünk tiszta lánggal égjen, és gyermeki szívvel viszonozzuk szeretetedet.
1: Szent fiadat, boldog asszony, kérd a népért. Édesanyja, nagyasszonya, igaz magyar fiaknak, pátronája, pártfogója, régi magyar hazáknak, te hozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja fiaidnak. Szent fiadat, boldog asszony, kérd a népért.
0: Nagyasszonyunk, hozzád fohászkodunk, hallgasd meg esdeklő kérésünket, légy hozzánk irgalmas, Isten anyja.

0: Anya, segíts az égbe, ó Szűz Mária.
1: Szent fiadat, boldog asszony, kérde népért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jó téteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogunknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.
3: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadságra. Törvény. Lejtőn lakni nem lehet, se kétéltűen jobbra-balra menni. S válaszút ez, föl vagy lefele. Mondta Mécs László.

megvetett volt. Utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől elrejtettük arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. De az ő igazsága mindörökre megmarad. Szabadítása nemzedékről nemzedékre.

0: lelki atya válaszol. Darvas Kozma József, Esperes plébános úr műsora következik.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Isten haszna, Esperes úr!
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ma október 8-án Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya főünnepén, Kopány és Demeter napján. Szent István királyunk gyermekkorában a szülői házban édesapjától, Gézától és édesanyjától, Saroltól hallotta Gézának az álmát. Erről bűségesen ír Ranzani Péter, püspök, humanista történész, aki a magyar királyi könyvtárban meg a gesztákat, feljegyzéseket, a régieket is tudta olvasni, és leírja ebbe, hogy Gézának a családjában először mint lány gyermekek születtek, és akkor úgy töprengett, mi lesz, ha jó gyermek nem lesz, és akkor éjszaka álmába megjelent a szeplőtelen szűz, és megvigasztalt, és elmondta, hogy fia fog születni, aki nagy tisztelője lesz a szűzanyának, és különösen Jézus követője lesz, ezért országának és népének patronája lesz. Hát ugyanígy Szent Istvánban ez a Mária tisztelet a családi házba alakult ki, és székesegyházakat épített a szűzanya tiszteletére, többek között Székesfehérváron is, amit saját temetkezési templomának is szánt, és 1038. augusztus 14-én az ország előkelő és püspökeinek jelenlétében országát, népét felajánlotta a boldogságos szűzanyának, ilyen alapon, hogy mennek királynője, a te oltalmadba ajánlom a Szent Egyházat, az országot, a népet, lelkemet pedig a te kezedre bízom. Szent István felajánlása nem egyszerű történelmi gesztus volt, rábízta Máriára azt, amit ő már nem tudott megoldani. És nekünk is ma ez a fontos, mert vannak helyzetek, amelyeket mi sem tudunk megoldani. Vannak családi gondok, betegségek, félelmek, nemzeti és közösségi problémák, amelyekben elfogy az emberi erő, de a keresztény ember ilyenkor nem mondja, azt nincs tovább, hanem azt mondja, Istenre bízom. Mária pedig éppen erre tanít bennünket. Ő a bölcsességnek a széke, mert hit Istenben. Szent István királyunk óta őseink ezt a felajánlást szent örökségként származtatták nemzedékről nemzedékre, és 1896-ban, amikor Magyarország fennállásának a honfoglalás ezredik évfordulóját ünnepelték, akkor Vaszarik Kolos bíboros prímás kérésére 13. Leó pápa külön ünnepért ünnepélyt engedélyezett október 2. vasárnapjára, amit Szent 10. Pius pápa később az ünnepet október 8-ára tette. És 1980-ban II. János Pál pápa a Szent Péter Bazilika templomában a 2. Szilveszter pápától kapott is a bazilika bővítések miatt 1776-ban lebontott kápolna helyett új magyar kápolnát ezen a napon, október 8-án 80-ban szentelte fel a magyarok nagyasszonya tiszteletére, tehát nemzeti ünnepünk ez. Holnap 9-e Szent Dénes Leonárdi Szent Jánosnak a napja. Szent Dénes, kettő is van, az egyik Areopagita dénes, aki Krisztus születés után 80 körül hunyt el, egyike volt azon kevés embernek, aki Szent Pál predikálására az Athén főterén megtért. Erről az apostolok cselekedeteiben olvashatunk. Többet nem tudunk róla később. Legendák azt beszélik, hogy Athén első püspöke volt, aztán Rómába ment, majd Galliába. Franciaországban 9-én párizsi Szent Dénesre emlékeznek, aki 250-es években szenvedett vértanúságot. Túri Szent Gergely szerint a római Gall egyházat alapító 7 püspök egyike, akik Décius császár idején Rómából érkeztek Galliába. Legenda szerint Vescentius prefektus elfogadta, megkínoztatta, majd többszörös kínzás után lefejeztette. Hagyomány szerint Dénes levágott fejét kezébe vette, és egy angyal a vértanúság helyétől a Mons Martyrum, innen a Montmartre francia elnevezés, a latinnak egy ilyen helyi alakja, mintegy 2 mérföldet vitte, és ahol letette, ott ezzel megjelölte sírját. Erre 2. Ince pápa a Szent-Döni kolostorba szállította. A 11. századtól állóan a 14 segítő szent között ábrázolták. Attribútuma saját levágott feje a kezében, illetve koponya és mitra. Ünnepe október 9, a fejfájásba szenvedők védőszentként tisztelik. A magyar népi kalendáriumban október 9 a térre utaló nap, kedvelt keresztnév, számos változata ismert, Magyarországon több templomot, oltárt szenteltek tiszteletére, és több oltárképen a segítő szentek között ő látható, különösen szárnyas oltárokon. Még 9-én Szent Günther hitvalló 1045-ben hunyt el, türingiai grófok sarja, II. Henriknek a nagybátyja, tehát Szent István királyunk feleségének, Gizellának a rokonsága. Laikus testvérként lett Bence is, majd néhány társával a Bajor erdőbe vonult, és ott remete életet élt. Cseh és német harcukba ismételten közvetítő és békítő volt. Magyarországon is megfordult, és a bakonybéli remetességet Szent István az ő ilyen remete helyévé is tette, ahol később Szent Gellért szintén visszavonult és írt addig, amíg István királyon ki nem nevezte Csanád püspökének. Október 10-e, szombat, Borgia Szent Ferenc Gedeon Bendegúz napja, Gandiában született 1510-ben, és 62 évesen Rómába hunyt el. Jezsuita rendfűnök, hercegi családba született, Borgia Szent Ferenc a spanyol alkirály volt, 6. Sándor pápa és Ferdinánd királynak a rokona, Zaragozában nevelték, majd 5. Károly udvarában szolgált, 1529-ben feleségül vette Eleonora de Castrót, és 1530-ban Lombai grófja, királyi fővadász lett, és felesége 1539-es halála indította megtérésre. Később Gandia hercege lett, ahol megalapította Spanyolország első jezsuita kollégiumát. Felesége 1546-os halála után tisztasági fogadalmat tett és elhatározta, hogy belép a Jézus társaságába. 1551-ben pappá szentelték, majd predikált és írt 1554-ben spanyol és portugál jezsuiták komisszárja lett, és számos kollégiumot, valamint noviciátust alapított. 1559-ben egy a neve alatt megjelent mű miatt támadás érte, ezért Portugáliába menekült. Negyedik Pius pápa Rómába hívta 1561-ben, és 65-ben Jézus Társaság generálisává választották. Kiegészítette és kiadta a rend szabályzatát, valamint megkezdte a Jézu templom építését. Missziókat alapított Amerika spanyol gyarmatain, 1571-ben részt vett egy török ellenes szövetség létrehozására irányuló diplomáciai küldetésben, súlyos betegen tért vissza Rómába, ahol ugye a lepántói csata után 1572-ben meghalt. 1624-ben boldoggá, és 1671-ben szentté avatták. Ünnepe október 10-én, ilyen attribútumai bíborosi kalap, koponya, korona, ödrengés ellen kérik oltalmát. Arról is nevezetes, hogy amikor meghalt Isabella spanyol királynő, neki kellett azonosítania a halottat, és elszállították a temetkezési helyre, ott is, és ekkor megdöbbent, mi lett belőled, szépséges Isabella, és ez hozzájárult, hogy minden világi méltóságról lemondjon, és teljesen Krisztusnak szentelje magát. Október 11-én, évközi 28. vasárnap, Szent 23. János pápa, Brigitta és Gitta napja. 23. János pápa 1881-ben született Olaszországban, fiatal korában papnak tanult, majd 1904-ben pappá szentelték. Élete során több országban dolgozott, mint diplomata, vatikáni nuncius, például Bulgáriában, Törökországban, Görögországban és Franciaországban. Diplomáciai feladatokat is végzett, és sokat dolgozott a katolikus egyházért. 1958-ban pápává választották. Rövid pápaság alatt fontos változásokat kezdeményezett. 1959-ben bejelentette a második vatikáni zsinat összehívását. Zsinat célja az volt, hogy az egyház megújuljon és jobban alkalmazkodjon a modern világhoz, a kihívásokhoz. Három fontos enciklikát is írt, Ad Petri Katedrám, Mater et Magistra és Pacem in Terris. Különös, hogy a Szovjetunióban a Pacem in Terris enciklikáját orosz nyelvvel lefordították a kommunista birodalomba, és terjesztették, tehát annyira hatott rájuk. 1963-ban pünköst vasárnap halt meg Rómába. 2000-ben boldoggá, 2014-ben szentté avatták. Ő a világnak a plébánosa. Ilyen címet is kapott meg az általa közismert aggiornamento, ugye az ablakokat kinyitani a második vatikáni zsinat dokumentumai sokszor, mikor így kiadták Magyarországon is a Szent István Társulat, akkor a borítón egy ilyen ablak nyitó, tehát a pápa, hogy mondta, hogy a friss levegő üljön be az egyházba. 12-én hétfőn Szent Carlo Acutis, Miksa Rezső Edwin napja. Carlo Acutis Londonba született 1991-ben, olasz honlaptervező fiú, aki leginkább arról ismert, hogy dokumentálta az eukarisztikus csodákat és Mária jeleniseket, katalogizálta őket egy honlapon, amelyet leukémiában bekövetkezett halála előtt hozott létre, jókedvéről, számítógépes ismereteiről, az eukarisztia jelenti mélységes odaadásáról volt nevezetes, ami életének központi témájává vált. A katolikus egyház a 2006. október 12-én elhunyt fiatal 15 éves Carlo Acutis boldoggá avatta. Szente avatása 2024-ben, két évvel ezelőtt volt, jobban mondva 2025. szeptember 7-én a Szent Péter téren 14. Leó pápa iktatta szentek sorába. Az eukarisztia az én autópályám a mennyországba, mondogatta és le is írta. Október 13-án Kálmán, Szent Kálmán, Edvard napja. Írországba született Kálmán, és úgy tartják, hogy nemes a királyi családból származott, majd zarándok útra indult, és Ausztriába, Alsó Ausztriába, Stokerauba halt meg. Skóciai Szent Margit fia, szentföldi zarándok úton volt, amikor Bécs közelébe kémnek nézték, mert nem értették a nyelvét, elfogták, és két rabló gyilkossal együtt kivégezték. Reusensteinben ma is áll a fa, amelyre a hagyomány szerint felakasztották. Teste a Melki kolostorban nyugszik, 2014 óta szentként tisztelik Ausztriában, Magyarországban és Magyarországon. A mi Szent István királyunk Kálmán legelső magyar tisztelője volt. Állítólag hazánkba hozatta a szent erekét, vagy annak egy részét, amelyek később a Melki apátságba kerültek. Ismertes volt a magyar középkorban Szent Kálmán István Imre és László tiszteletére szerkesztett közös fogadalmi mise, amelyet Batthyány Boldizsár misekönyvében, 1489-es misekönyvben, a Pozsonyban írt 15. századi kódexben olvashatunk Kálmánról, főleg a hegyek közt sok kápolnát emeltek tiszteletére. Lénárdal és Fridolinnal együtt a lovak, a szarvasmarhák védő szentjeként tisztelték. A liturgikus könyvekben vértanúként szerepel, szokása volt a népnek, hogy állatait a Kálmán templomba közelébe hajtotta, áldást kértek rájuk. Hazai tiszteletének korai bizonysága, hogy Könyves Kálmán királyunk is a keresztneve, tehát őróla kapta. Népszerűséget a családneveink is tanúsítják, Kálmán, Kaló, Káló, stb. Tiszteletben is van egy szárnyas oltáron a képe, a győri székesegyházban oltára állott, Szent Kálmán falu is virágzott Somogyban, és modern kultuszának szinte ma semmi nyoma. Tudomásunk szerint egyedül a veszprémi Kára választotta a templomának védőszentjéül, de a titulus alig, hanem a Kegyúr kereszt nevéről kapta. 14-én szerdán Szent első Kalixtusz pápa Rómába született 150 után, és 222. október 14-én halt meg. 217 és 22 között volt Szent Péter utóda pápa, Szent Zephyrinus utódaként. Fiatal korában rabszolga volt, majd egy bankot vezetett, de pénzügyi problémák miatt büntetésből Szardínia bányáiba küldték. Később szabadon engedték. Szent Zephyrinus pápa Rómába hívta, a diákonussá szentelte, és rábízta a Via Appia mellett található nagy keresztény temető vezetését. Ez lett később a híres Kalixtusz katakomba. 217-ben pápává választották, ellenfelé egy másik pápát, Hippolitoszt választották, aki az egyháztörténelem első ellenpápája lett. Kallisztus fontos tanítása volt, hogy az egyház minden bűnre adhat bűnbocsánatot, még a hittagadásra is. Érvényesnek ismerte el a rabszolga férfi és rabszolga nő házasságát is. Elítélte a szabellianizmust és a szubordinacionizmust. A hagyomány szerint vértanúként halt meg, börtönbe zárták, majd kidobták egy ablakon, és testét egy kútba dobták, sírját 1962-ben találták meg a Kalepódius temetőben. Maradványait valószínűleg harmadik Gergely pápa vitette át a Santa Maria in Trastevere bazilikában. Október 15-én Avilai Nagyszent Terézia Zsolna napja. Spanyol apáca zsidó felmenőkkel 1515-ben született misztikus egyháztanító és a Sarutlan Kármilita női ágnak a megalapítója. 12 évesen elvesztette édesanyját, majd az ágoston sapácák nevelték. 1533-ban belépett az avilai megtestesülés kolostorába. Súlyos betegségen esett át, később pedig mély lelki válságot élt át. 39 éves korában egy megostorozott Krisztust ábrázoló kép előtt megtérést élt át, ezután misztikus élményekben részesült. 1562-ben Avillában megalapította az első reformált Sarutlan Kármelita kolostort. Később keresztes Szent Jánossal együtt a férfiág reformját is elősegítette. 1567-től haláláig számos új kolostort alapított Spanyolországban. Pontos művei közé tartozik az önéletrajza, valamint lelki tanítása. Például Edith Stein vagy Terézia Benedikta Terézia nővér az önéletrajzát elolvasta, és azon éjszaka, mikor elolvasta, a megtérés reggelre megtörtént a lelkébe. 1622-ben szentté avatták, 1582. október 4 után 15-ét írtak, akkor lépett életbe a Gergely pápa reformja, és ezért 15-én emlékezünk meg róla. 1622-ben szentté avatták, 1970-ben egyháztanítóvá nyilvánították, és Szent II. János pápa 1999-ben Európa védőszentjévé nyilvánította. Ikonográfiája Kármelita apáca ruhában, gyakran könyvvel és tollal, illetve az isteni szeretet tüzes nyílával, átdöfött szívvel ábrázolják. Kívánom, hogy mindazok, akiknek születésnapjuk, névnapjuk, családi ünnepük van, a Jóisten éltesse. És emlékezzünk meg a gyermeket váró édesanyákról, és a kisgyermekekről is. Dicsőséges édesanya Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszául is rendel téged. Bizalommal is álhatatosan kérünk, könyörögj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket. Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket. Eski számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek. Két legdrágább édesanyja, Szent Anna, és Isten szülő boldogságú Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek, amen. És ne feledkezzünk meg a betegekről, idősekről, akik otthon vagy kórházban segítségre szorulnak, imádkozzunk értük és segítsük, ahogy tudjuk.

kedves hallgatóink, hívhatják a lelki atyát a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikén, szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk a műsor egész ideje alatt.

0: érkezett egy üzenetünk, így hangzik, melyek a katolikus hit alaptételei. Köszönöm szépen az atya válaszát.
1: A katolikus hitnek az alaptétele, hát a többi hit igazsághoz is kapcsolódik ez, hogy van Isten, Jézus Krisztus Isten fia, egyházat alapított, van örökké valóság. Az alaptétel az, hogy van Isten, a teremtett világ, amely szédületes, az ember belegondol, különösen az űrkutatás révén, hogy millió fényévekkel ugye számolunk, hogy millió fényévek, hogy a fény terjedési sebességi másodpercenként és millió fényévekben, tehát szédületes távolság, nagyságok vannak, és Isten, aki önmagában nem hozzáférhető, úgyhogy mint ahogy mi egymást tudjuk látni, tudunk találkozni, mert Isten lélek, vagy így mondjuk szellem, nincs teste, nem, nincs materiális teste, viszont mindenható, örökké való, a létet önmagába bírja, de Istent a működésében ismerjük fel, mert ami van, annak oka is van, létesítő oka. Asztal van, akkor azt jelenti, hogy asztalos is volt, aki asztalt készítette. Ha világ van, akkor annak van teremtője. Ha van gyermek, annak apja és anyja is kell legyen. Tehát következtetünk, logikai következtetéssel, hogy nagyon kevés ember van, hogy valamiképpen Isten létébe nem hinne. A világ a maga rendjével és a törvényeivel, vagy elcsodálkozom, hogy amikor néha CT vagy MR vizsgálatot végeznek, hogy milyen bonyolult és csodálatos maga egy ember, az embernek a teste. És hol van itt a szellemi rész, az értelem, a lélek, az érzelmi, tehát csodálatos maga az ember. Az ember nem tud előállítani embert. Lehet különböző ilyen robotokat készíteni, de az robot, az nem ember. Tehát az ember, aki a maga értelmivel felül minden más földi lényt, nem kaphatta értelmét az értelem nélküli világtól. Senki sem adja, némódát, quod non habet, amivel nem rendelkezik. Isten a szeretet, Isten az élet, ő a teremtő. Tehát az első, a hitünk alap igazsága tétele, az egyik, hogy van Isten. A második alaptétel, hogy Isten elküldte a fiát, Jézus Krisztust, a második isteni személy, aki valóságos Isten, valóságos ember, azért, hogy bennünket Isten belső világáról felvilágosítson, Isten szeretetéről, irgalmáról tanúságot tegyen, megváltson és üdvözítsen. És Jézus egyházat alapított, ez a Szentírásban benne van, rájuk bízta, hogy menjetek, tanítsatok minden népet, mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig, de ugyanakkor a szentségeket, a kegyelmi eszközöket is egyházára bízta, és a hitünk alaptételéhez tartozik az örökké valóság, hogy ha hiszünk, Isten irántunk tanúsított végtelen és fogyhatatlan szeretetében, akkor ez a szeretet nem tarthat csupán csak 60 évig, 80 évig, amíg egy ember él a Földön. Petőfi is 20 évesen már erre vágyott a jövendőlés versébe, írta, hogy dicső neve költő fiadnak, anyám soká örökkön él. Egyedül az ember ismeri fel, hogy mi a halál. Egyedül benne van meg a vágy az örökké, hogy örökké éljen. És ez a hitünknek az alaptétele, hogy Isten van, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó, van egyházat alapított, van örök élet, és Isten a maga életébe akar bevonni bennünket. Hát ez hitünknek alaptétele, vagy másképpen szoktuk még úgy is mondani, hogy a fő igazságok, de most ezt az alaptételt mondtam el. Köszönöm szépen a kérdést.
0: Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk a műsor egész ideje alatt.

0: Haló, tessék! Haló!
1: Sajnos megszakadt a kapcsolat, de hívjuk a kedves hallgatót, hogy hívjon vissza bennünket.

0: Halló, tessék!
1: Ismét megszakadt a kedves hallgatóval a vonal. Arra bátorítjuk a kedves hallgatókat, hogyha telefonálnak, akkor jó hosszasan csengessenek, és ne ijedjenek meg az énektől, ami esetleg elkezdődik, hiszen az alatt tudjuk mi bekapcsolni önöket élőadásba. Addig is, amíg lesz telefonáló, itt egy újabb üzenet, ami érkezett. Milyen utakon lehet megközelíteni Istent? Köszönöm szépen az atya válaszát.
0: Hát az igazi út a hitnek az útja, hogy Isten szólt az emberekhez a történelemben, proféták, bölcs, szent embereken keresztül, a proféták jövendőlései valóra váltak, Jézus Krisztus az, aki az új szövetségben, az ószövetség jövendőlései ugye kivitelezte. Általa valóság lett az a hit, Istennek az ajándéka, és ezt el kell fogadni. A hit Istentől származik, az ő ajándéka, természetet fölötti megismerő képesség az ember számára. Természet fölötti. Úgy, ahogyan az Úr Jézus, mikor Péter válaszolt, hogy erre a kérdésre, hogy ti kinek tartotok engem, ki vagyok, és azt mondja Péter apostol, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia, és azt mondja, boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér, nem is az emberi okosság nyilatkoztatta ki, hanem a mennyei atyám. Tehát a természet fölötti megismerő képesség az ember számára, és a mi feladatunk, hogy elfogadjuk ezt az ajándékot. De ez az elfogadáshoz is vezet a két út. Az egyik az ész útja, és a másik a szívnek az útja. Az ész útja. Isten és a hit nem egy kívülről ránk erőszakolt valami, hanem számot vetünk emberi mi voltunkkal, rájövünk, hogy mennyire függünk Istentől. Sokféle vonzalom él vagy vágy bennünk, és sok mindent szeretnénk megvalósítani, de mindent úgy sem tudunk elérni. Válogatnunk kell vágyaink között is, és rádöbbenünk arra, hogy mindig korlátokba ütközünk. Valahányszor, amikor nem tudunk olyanok lenni, mint amilyennek lenni szeretnénk, akkor úgy érezzük, hogy nem tudjuk megvalósítani önmagunkat. Nem él, nem a jót teszem, mondja Szent Pál is, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. A szívnek az útja. Egy jobb megismerés, jobban megismerjük a világ egyetemet, akkor mindazt, ami körülvesz bennünket, a végső vonatkozásában minden titok marad. Egy darabig behatolhatunk a tudományba is, azaz az emberi ész alkotta, és amit felismert, megfogalmazott, stb. De igazság marad, amit Berzsenyi Dániel a Fohászkodás című versében megfogalmazott. Isten kit a bölcs lángesze föl nem ír, csak titkon érző lelke óhajtva sejt, léted világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem tekinthet. Ismereteink segítségével számítgatunk, tervezgetünk jövőt is, de nem rendelkezünk a jövővel. A véletlen mindannyiszor keresztül húzza a számításainkat. Szeretnénk megnyílni embertársaink előtt is, de sokszor még ez sem sikerül. És minduntalan tehát azt tapasztaljuk, hogy az elgondolás, az igény nincs arányban a lehetőséggel és a megvalósítással, és minden alkotásunkat, egész egzisztenciánkat, lényünket állandóan fenyegeti az elmúlás. Karl Rahner is, a német hittudós, azt mondja, mindenben az Istenre való ráutaltságunk mutatkozik meg. Tehát amikor ez sem, az sem, néha tehetetlen vagyunk, a büszke ember, aki kezébe tart, akarja venni a sorsát, és azt hiszi, hogy egymagában meg tudja oldani azt, mindenre csődöt mond, és kénytelen meghajolni Isten előtt. Vagy a híres, a dán evangélikus lelkészpüspök Søren Kierkegaard szerint azt mondja, bele kell vetnünk magunkat az Istenbe, bajainkkal, problémáinkkal,

beszélni, hogy a Krisztusnak mindezt kellett elszenvednie, s végül, mikor odaérnek a faluhoz, behívják, invitálják Jézust, és mikor asztalhoz ülnek, a kenyér töréskor, ekkor felismerik Jézus, de ő eltűnik előlük. Akkor ezt mondják, hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt az úton és kifejtette az írásokat? Amit látni fogjuk, hát Isten sokféleképpen jelentkezhet előttünk a mindennapi eseményekben, rendkívüli eseményekben is, közvetlen megvilágításokban is, emberi szavakban, gyermekeken keresztül, nem csupán nekünk a megadott ugye formában, hanem Isten úgy üljön, ahogyan én ugye elvárom, nem. Ady Endre megfogalmazta az Úr érkezése című versébe, hogy mikor elhagytak, mikor lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. És ilyen Isten átölelés, Isten hitre jutás nagyon sok ember életében előfordul. Köszönöm szépen a kérdést!

0: érkezett egy újabb kérdésünk, így hangzik. Reggel felébredek és végig gondolom a mindennapomat, az imádságnak számít-e? Köszönöm szépen.
1: Nagyon fontos a tervezés, az időnket mire használjuk fel. Valóban, ha végig gondoljuk az előttünk álló napi teendőket, feladatokat, és felindítjuk a jó szándékot, hogy ezekben a legjobb akaratom, tudásom szerint Isten iránti szeretetemet is úgy bele akarom vinni, akkor ez a jó elhatározás napnak a megszerkesztése, megfogalmazása imádsággá válik. Legyen az a munka vagy feladat egyhangú, vagy fárasztó is, mindenhez kérjük, és kérhetjük Istennek a segítségét, áldását. Szent Pál apostolnak nekem nagyon tetszik a Kolosszeiekhez írt levelébe, írja, hogy akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevébe, és így adjatok hálát általa Istennek az Atyának. Tehát este is, napközben is, amikor egy pohár vízért is köszönetet mondunk, hát Jézus fizessen meg neked, ezért a kis jóért is, stb., akkor csupa imádság. Köszönöm szépen a kérdést. És akkor emlékezzünk meg halottainkról. Holnap, október 9-én László András nyugalmazott újtusnádi plébános 2025-ben egy éve hunyt el. 10-én szombaton Erdődi József alsójárai plébános 1971-ben. Páter Mezei Tibor minorita szerzetes Marosvásárhelyen 1999-ben hunyt el. 11-én Ábrahám Árpád altorjai plébános a zsilavai börtönben

1958-ban végezték ki. Október 12-én, hétfőn, Rácz József, jobbágy telki plébános 1976-ba hunyt el. Október 14-én, szerdán, dr. Ágoston Ferenc, nyugalmazott segesvári plébános 2023-ba hunyt el. Október 15-én, csütörtökön, Balázs Károly, fenyidi plébános 2021-be hunyt el. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. És imádkozzunk. Kérjük a boldogságos szűzanyát, magyarok nagyasszonyát, hogy járjunk közbe értünk, nemzetünkért, hiszen a szűzanyának ajánlott bennünket Szent István, és a szűzanya lelkülete mindannyiunkban úgy alakuljon ki. Szent István Máriára bízta országát, Tabódi István a háború idején nehéz helyzetben a szűzanyához fordult, hogy szűzanyám, ha kimentett katonáimat, pap leszek, és ő állta a szavát. 19 évet börtön viselt, de elvégezte a teológiát, pap lett, és 2000-ben hunyt el, 80 éves korában. Nem az a kérdés ma, hogy Mária oltalmaz-e bennünket, hanem az, hogy mi hűségesek vagyunk-e hozzá, hűségesek vagyunk-e Istenhez, megtartjuk-e, amit megígértünk oly sokszor, élünk-e úgy, ahogyan keresztényként élni kellene. Ebben segítsen a boldogságos szűzanya, magyarok nagyasszonya és Szent István királyunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért. Az közel...

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket. Az

0: Ma október 8-án Szűz Mária, magyarok nagyasszonya ünnep van. Az evangélium Szent Lukács könyvének első fejezetéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyolt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál! Ezek az evangélium ígéi. Magyarok nagyasszonya ünnepén, az új életről, a megváltóról, a megváltott életet élhető emberről rólunk szól. Jézus Krisztus, a második isteni személy értünk emberé lett, egy názáreti lányon keresztül, akit anyává választott. És ez a magyaroknak is a nagyasszonya, királynője. Mert Géza nagyfejedelem is férfi utódról álmodott, gondolkodott, s ezt Ranzáni Péter, humanista történész püspök leírja, hiszen ő Mátyás király könyvtárában s a följegyzésekben olvasta, s ezt írja: Géza töprengett, mi lesz, leány gyermekei születnek, mi lesz ezzel a fiatal országgal. És ekkor megjelent neki a szűzanya álmába, azt mondja: én vagyok az a szeplőtelen szűz, akiről a keresztény papok beszéltek neked, és ezt közlöm veled, fiat fog születni, aki nagy tisztelőm lesz, s ezért én országodnak a patronája leszek. A szűzanya patronátus szerepet vállalt, védelmet, oltalmat jelent számunkra. És milyen jó, hogyha a mai magyar családok, édesapák, édesanyák, fiatalok, gyermekeknek a gondolat világát, mentalitását is a szűzanya oltalma alatt tudnánk tartani, mert ez felelősséggel jár, jövőt jelent. Annak idején Ijés Gyulától megkérdezték, hogy ki a magyar, s ő így válaszolt: magyar az, aki a magyarság múltjáért, jelenért és jövőért felelősséget vállal. Átfordíthatjuk másképp: ki a keresztény? Keresztény az, aki Krisztus egyházának múltjáért, jelenért, jövőért felelősséget vállal. És ki a keresztény magyar? Aki megvallja hitét és magyarságát, úgy éli meg az evangélium szerint, hogy annak gyümölcse van, maradandó, örök gyümölcse a földön és a mennyben.
1: Mai ima szándékunk: adj, Urunk, vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogai tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
7: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonoknál.
1: András Johanna,
2: Beződi Adrien,
3: Vajd Anita,
0: és Ference Mese köszönti Önöket. Sziasztok, lányok! Olyan jó, hogy itt
2: Szia,
0: vagytok.
2: Mesi.
1: Igen.
0: Csak itt a fél homályban alig látlak, de attól a szép hangotokat hallom, és az elég.
2: Mi látunk téged, az bőven elég.
0: Nyakik mi? Hogy vagytok, mi újság?
2: Na. Jó, kezdődik mi?
0: Na.
2: Hát én, ugye ez az első adás, amikor így együtt vagyunk mindannyian a nyári szünet után, és hát ami nem újdonság velem kapcsolatban, hogy továbbra is két egyetemet járok, ez történetesen azt jelentett, hogy ma reggel 8-tól este 8-ig voltam, és éppen csak haza tudtam menni enni egy tányér levest, ami nagyon jól esett, úgyhogy köszi, anyu.
0: Mármint hazamentél, haza-haza,
2: nem,
0: ott tetted
2: nem,
0: a levest.
2: Nem, csak hétfőn reggelre értem vissza, és édesanyám küldött levest, vagy hát küldetett velem fel levest, és akkor azt lefogyasztottam.
0: Ez egy mondat. Küldetett fel velem levest.
2: Úgyhogy azt lefogyasztottam, és akkor ma jutottam el odáig, hogy ezt megegyem. És
0: fagyosan?
2: Igen, én kapargattam. És odáig még...
4: Az előbb
2: még
4: meleg volt.
2: Ja, igen, odáig még nem jutott el a tudományom, hogy... Na, úgyhogy ezek az értékelendő dolgok a napomban, de nem csak ez, hanem ma így a szaktársainkkal, Boróval, ilyen nagy egyesülést tartottunk, és ez is nagyon jó volt. Ezeket emelném ki a napomból. Úgyhogy összességében nagyon jól vagyok. Köszönöm. Ti?
1: Én folytatnám, mert tudok kapcsolódni a leveshez. Nekem is küldetett fel édesanyám.
0: Veled?
1: Igen, velem. De hát sajnos ott csücsül a hűtőben még mindig. Úgyhogy nem jutottam el odáig, hogy megegyem. Ez is mutatja, hogy hát elég izgalmas hetem volt. Úgyhogy jelenleg valahogy próbálok lelassulni, így lassan a hétvégéhez közeledve, és hát vágyakozok valami kis békességre a sok futás után. Úgyhogy így vagyok most jelen.
5: Hát én most a végzős évemet kezdtem el a teológián, szóval itt most benne van így már most az izgulándusz és a stressz és a gondolkodás. Úgyhogy rendeltem hajhullás elleni pirulát.
0: Szóval te már nem levestettél, jó?
5: Még nem ettem meg, de megfogom. És hát én amúgy keményen kezdtem ezt az egyetemi évet, így majdnem kimúltam egy ilyen figyelmetlenség per ilyen romlott ételevés után, úgyhogy most ez ilyen a... Kicsit nekem ez a második hét, az első hét, de úgy jól vagyok. Próbálom beállítani a rutinomat, és próbálom megkapni a úgy a napomban, most egyre tudatosabban a Jóistenre szánt időt.
6: Hát, hogyha otthoni kaja, akkor ma fogyott el az anyukám által készített kaja, úgyhogy nálam nem leves volt, csirkecomb, de a szeretete az benne volt, úgyhogy lélekmelegítő volt. Sajnálom, hogy elfogyott, de majd a következő.
0: Kell ülni a következő tyúkot.
6: Nem volt tyúkövés, de
0: igen. A gyerekkorom legjobb élményeik voltak, mikor öltük a tyúkot. És nem tudtam a nyakát lenyifantani, és futott előle.
2: Jaj.
6: Ez morbid.
0: Na jó, kedves hallgatók, ezt felejtsék el.
2: Ez most nem előre felveszik, meséki lehet vágni utána.
0: Na, örülök én nagyon, hogy itt vagytok, már nagyon hiányoztatok. Olyan rossz volt nélkületek ez a 3-4 hónap, vagy mennyi? Elég sok. Július, augusztus, szeptember. Há, igen, 3 hónap.
2: Köszi, Mesi, hogy ezt így elmondod. Jól esik.
0: Olyan csendes volt nélkületek az élet. Hát, hiányoztak a kacagós lányok. Jó, na akkor nézzük meg, hogy milyen komoly témát hoztunk mára. ugye a kedves hallgatók tudják, hogy a bárka az a katolikus egyházi ifjúsági katekizmusa mentén halad, és mindig feldolgozunk egy-egy témát, hát ma sem lesz olyan egyszerű, amivel foglalkozni fogunk. A mai fő kérdésünk az, hogy szabad-e rosszat tenni, hogy abból valami jó származzék. És nézzük meg az első bekezdést, ami így szól. Nem, sohasem szabad rosszat tenni, vagy a rosszal megalkudni azért, hogy abból jó származzék. Sokszor nem marad más hátra, mint beletörődni a kisebb rosszba, hogy egy nagyobb rosszat elkerüljünk. Mit gondoltok ti erről a kérdésről? Volt-e olyan helyzet akár az életetekben, amikor így kellett lavíroznotok a jó és a rossz között?
2: Igen, de kezdem az első kérdéssel. Nem teljesen értek egyet ezzel. És hát most nagyon, tudományosan fogom megmagyarázni, hogy miért nem, de ugye azt tanítja, közben a katekizmus ugyanezt tanítja, hogy ha viszont például életek forognak kockán, akkor nem bűn mondjuk lopni azért, hogy életben maradjak például. És nyilván mondjuk ételt ilyen szempontból értem, és nyilván ezt sem szabad szabadosan kezelni, tehát tényleg akkor, hogyha mondjuk a saját életem forog kockán, vagy valaki másé, de pontosan ebből kiindulva gondolom azt, hogy igenis létezik olyan helyzet, amikor rossznak tűnik az, amit teszek, vagy egyébként rossz volna az a tett, viszont jó ügyért cserébe cselekszem meg. Szóval most így, ahogy ezt így végigmondtam, gondoltam végig, hogy igen, viszont ebben a megvilágításban már nem rossz az a dolog, amit teszek, hiszen életet mentek például azzal, hogy mondjuk ételt lopok. Vagy ami a másik, ami eszembe jutott, hogy Boróval nagyon sokat szoktunk erről beszélni, hogy létezik-e kegyes hazugság, vagy nem. És akkor ez egy nagyszerű példa szerintem, hogy Boró szerint nem létezik amúgy. De ezt gondolom, úgyis elmondtam volna mindjárt, szóval bocsánat, hogy lelőttem előre a point. De szerintem létezik egyébként. És az is egy olyan dolog, ami hazugság, tehát nem jó dolog, tehát egy rossz dolog, viszont megelőzök vele valami még rosszabbat, tehát végül is a célja maga jó. Ezt gondolom.
1: Hát akkor reagálok, vagy reflektálok. Hát én arra szoktam gondolni, hogy szerintem rosszból jó nem származik, vagy nem származhat, hanem egy kis rosszból inkább nagyobb rossz, vagy valahogy így gondolom ezt. És hát ez nagyon jó elméletnek, de így a valóságban ugye nehezebb rávetíteni az életre. De hogy ezt szoktam szem előtt tartani, hogy alapvetően azt gondolom, hogy nehéz az embernek megítélni azt, hogy mi a rossz és mi a jó. És amikor ilyen helyzet előtt állok, hogy azt látom, hogy csak rossz lehetőségek vannak, vagy kicsit rossz és
2: nagyon rossz
1: vagy kicsit rosszabb, mint az előző, igen, akkor olyan gondolatok vannak bennem, hogy hát nem tudom megítélni, hogy most merre tartsak, és én úgy gondolom, hogy ilyenkor a jó Istenhez szoktam fordulni, mert ő az, aki biztosan tudja, hogy biztosan meg tudja ítélni, hogy melyik út, ami jobb számomra.
5: Nekem, ami így a kérdésednek a másik felére, vagy másik kérdésedre, ez a jó és rossz közötti döntésre jutott eszembe az, hogy hallottam egy ilyen gondolatot, és úgy egyet tudtam érteni, és így az éveknek a távlatából is úgy egyet tudok nagyjából vele érteni, azzal, hogy hogyha most abból indul, most magamból fogok indulni, de ez természetesen mindenkire nem igaz, vagy hogy mindenkinek mást jelent az értékrendszer szerint a rossz és a jó, de hogy, hogyha van egy jó és egy rossz döntés, akkor szerintem nem áll fent döntés helyzet, mert akkor egyértelmű, hát számomra egyértelműen a jót próbálom, vagy az általam jónak vélt döntést, vagy helyzetet próbálom választani. Szerintem igazi döntéshelyzet, vagy döntéshelyzet ilyen tekintetben egy kisebb és egy nagyobb rossz között, vagy hogy két nem ideális szituáció között, vagy két döntési lehetőség között állhat fent. És akkor itt kell legyen az a bölcsesség, hogy most akkor melyik az, amelyik nem tudom, jobb következményeket hozhat, vagy kevésbé rosszabb következményeket hozhat. Én amúgy tehát hogy értem azt, amit mondasz, mondtál te, Adri, viszont olyan szempontból mégiscsak egy kicsit vitatkoznék vele, hogy nem... Szerintem túl sokszor van ez az életveszély kifogásnak használva ahhoz, hogy rosszat tegyünk.
2: Igen, vagy, pont erre mondom. Igen, bocsánat, fejezd be nyugodt.
5: Tehát, hogy ez olyan általános takarú lett azzal, hogy mi most próbáljuk igazolni magunkat mások előtt.
2: Pont ezért mondtam, hogy nem szabad szabatosan kezelni.
5: Igen.
6: Hát én itt gondolkodtam a kérdéseken, és az utóbbi időszakban ez elég életszerű kérdés számomra, hogy mit értünk az alatt, hogy jó, vagy mit értünk az alatt, hogy rossz, vagy hogy egyáltalán barátaimmal szembe, vagy velem szembe barátaim miként ítélik meg, hogy számomra mi a jó, vagy számomra mi a hasznos adott esetben, mert ez egy nagyon jó kérdés, több mint egy hónappal ezelőtt az egyik vasárnapi evangélium az pont erről szólt, hogy a fele barátodnak szóljál, hogyha tévedne, és hív fel a figyelmét, és hogyha nem hallgat rád, akkor hozzá magaddal egy-két embert a közösségből, aki ugyanúgy tanúsítja, hogy te felszólítottad, és mondtad neki, hogy amit tesz, az nem jó. Na most az akkori lelkész, aki prédikált, az nagyon szépen elmondta, hogy bár lehet, hogy a személynek rossznak, vagy adott esetben akkor magamról beszéljek, ne általánosítsak, tehát lehet, hogy nekem egy barátom jót akar, de nekem az rossz, vagy rosszul cseng le. Ez nem azt jelenti, hogy rossz, csak mindig nézőpont kérdése. Tehetek úgy jót, hogy számomra jó, számára már nem annyira jó. Csak ez egy nagyon jó határvonal, hogy mit értünk az alatt, hogy jó, vagy mit értünk az alatt, hogy rossz. Tehát, hogyha tudom azt, hogy én most a cselekedetemmel azt érem el, hogy a fele barátom ezáltal fejlődjön, növekedjen, vagy rájöjjön arra, hogy miben tévedett, vagy hogy elősegítse az életét, hogy megmozduljon, hogy elmozduljon egy irányba. Lehet, hogy pillanatnyilag neki rossz, de hosszú távon majd, mivel az én megítélésem szerint jó volt a részemről, mert azt akartam, hogy neki jó legyen, ha pillanatnyilag érzés szintjén neki rossz is, idővel majd rájön. Tehát, hogy nekem ez egy kicsit bonyolultabb kérdés az utóbbi időben, mint sem ez, de hogy a kegyes hazugságra kicsit reflektáljak, ez egy aranyos dolog, valóban a kegyes hazugság is, ha már szóba került, igen. Vannak helyzetek, amikor ha másikat ezzel megóvom, igen, alkalmazom, de egy bizonyos pontig. De ez is egy nagyon jó kérdés, hogy mi az a határvonal, ameddig a kegyes hazugság az vállalható és alkalmazható, és mi az a pont, amiután azt mondom, hogy ez már nem az a kategória.
5: Nekem itt van egy kérdésem amúgy, ami most jutott eszembe. Nem kegyes hazugság feltétlenül, de ez, itt arra gondolok, de hogy ehhez kapcsolódik, hogy és mi van abban a helyzetben, amikor én megtudok valakiről, egy hozzám közeli szeméről valamit, hogy mit tudom, az a személy, akit ő nagyon jó barátjának tart, teljesen más véleménnyel nyilatkozik róla, úgyhogy ő nincsen ott. És hogyha én ezt az információt megtartom magamnak tapintatosságból, hogy nem hozom a tudtára, hogy né, lehet, hogy nem éppen úgy van, vagy a másik nem így úgy gondolkodik róla, ahogy te ezt a kapcsolatot megéled, vagy ezt a barátságot te látod, az minek minősül? Itt ilyenkor az, aki elhallgat dolgokat, az bűnrészese.
2: Erre Boró tudja a választ.
1: Jaj. Ez egy komoly mondatom. Hát
2: nem biztos tudja, van vélemény.
1: Ja, az lehet, ha lesz, közben megszületik. Hát alapvetően én most már úgy látom, hogy akkor a hazugság mellett már így pletykálásról is van szó. Hogy mármint én arra szoktam gondolni pletyka alatt, hogyha a másik személy egy olyan valakiről, vagy egy személyről mond valamit, amit neki nem osztana meg, vagy nem úgy mondaná. És akkor ebben az esetben egy ilyen szituációt nem mondok el a barátnőmnek, amit hallottam. Na lehet ezt úgy kerülném el, hogy ha már érzem a stílust, akkor valahogy elmegyek, vagy próbálom kezelni a...
5: Nem is az, hogy, vagy bocsi, hogy közbeszülök, nem is, hogy ne írts félre, hogy nem pletyka, hanem olyan, amit véletlenül hallasz meg.
1: Ja, értem.
5: Tehát nem úgy, hogy ti ketten beszélgettek effektív arról az emberről, hanem valamit véletlenül meghallasz.
2: Az jutott eszembe, amit egyszer mondtál nekem, és azért jelentettem ennyire kategorikusan ki, hogy neked erről van véleményed, mert nekem azóta van véleményem erről, ami ott te megosztottad a gondolataidat, és arra gondoltam, hogy ez milyen jó gondolat, hogyha nem kérdezik meg, nem mondom meg, ha megkérdezik, nem hazudok.
6: Ez egy jó álláspont.
1: Ja, igen, ezt valóban én mondtam.
5: Igen. Vagy hogy, na, olyan szempontból nem tudom, hogy értitek, hogy az én fejemben hol kapcsolódik be a kegyes hazugságba, aha, hogy ott a kegyes hazugságban is valamit nem mondasz meg azért. Tehát, hogy valamit elhallgatsz. Uh-huh. Itt
6: én
5: is azért elhallgatsz.
6: Ehhez tennék egy zárójelt. Nyugodtan. Számomra ebbe a kérdésbe az a kérdés, hogy mennyire segít. Tehát az, hogyha én most elhallgatom előtte, igen, ugye számomra fontos személyről beszélünk, hogy elmondtad. Tehát,
5: igen,
6: hogy
5: igen, igen.
6: Tehát azáltal, hogy én elhallgatom, hogy egy harmadik személy, ami lehet nem közös barát, csak adott esetben közös ismerős, akkor megy tovább minden úgy, hogy a másik nem tudja, hogy adott esetben a háta mögött pont az ellentétét mondja. Tehát számomra a lelkiismereti kérdés az lenne, hogy mennyire fontos számomra a másik, hogy én ezt megmondjam neki. Hogyha számomra fontos, akkor fontos az, hogy ne sérüljön. Tehát ne essen csorba a hírnevén, úgymond, ha már egyház és katekézis. Mm-hmm. Akkor lelkiismereti kötelességem elmondani neki.
2: Szerintem nem feltétlen, hogyha vitatkozhatok vele.
6: Nyugodtan.
2: Mert ugyanakkor simán lehet az, és nagyon gyakran megtörténik konkrét helyzetekben, hogy alaptalan, amit a másik mond. És lehet, hogy akkor az én közeli barátomat nem akarom kitenni annak, hogy alaptalanul elkezdje vizsgálgatni magát olyan helyzetben, ami lehet, hogy számára nem is. Szóval, hogy rá nem igazából, amit mondanak, vagy azért mondják, mert nem ismerik, mert valami, és utána, hogyha elmondom neki, mert lelkiismereti kötelességemnek érzem, akkor ő elkezd olyan önvizsgálatot tartani, ami nem releváns, hiszen nem egy olyan embertől származik a vélemény, aki releváns véleményt tudna formálni róla.
6: Én ezt értem, és jogos, csak nekem a kérdésem az, hogy az, amit hallasz, az mennyire írja le. Tehát, hogyha most rossz szándékkal egy hírnek az elhíreszteléséről szól, akkor lelkiismereti kötelességem felhívna figyelmét rá.
2: Ja.
5: Én amúgy ezzel egyet tudok érteni, vagy amit mondasz, Anita. Így, hogy maga, hogy amit te is mondtál, hogy ez a vaciláció, most azzal segítek, hogyha nem mondom el, és akkor esetleg nem sebződik, de sebződik úgy indirekt módon, hogyha magától tudja meg, és hogy közben rájön ugye arra is, hogy én ezt végig tudtam, és nem osztottam ezt meg vele, akkor ez is egyfajta sebződés, és úgy a mi kapcsolatunk is sérülhet, vagy pedig megmondom, és akkor megszembesül egy lehetséges valósággal. És nem azért, mert hogy kicsit azt hiszem, de amúgy lehet, hogy túltárgyaltuk ezt az egy dolgot.
2: Ha én vagyok ez a barát, akkor mondd meg.
0: Itt élő adásba.
2: Most mondd meg, mindenki előtt jön.
5: Na igen, vagy hogy nem releváns, hogy arra amúgy szerintem, arra, amit mondtál, Adri, csak egy annyit mondanék, hogy szerintem amúgy, hogy az, hogy egy ilyen tudomásra hozatal után valaki önreflexiót, tehát szerintem minden esetben jó, és hogyha meg annyira érett az ember, akkor el tudja dönteni azt, hogy ennek volt-e valamilyen igazságtartalma egyáltalán.
2: Jogos, jogos.
1: Nekem közben lett egy ötletem, hogy én mit csinálnék egy ilyen konkrét ilyen helyzetben. Szerintem én felkeresném azt a személyt, akitől hallottam azt a bizonyos kifejezést, hogy kiderítsem, hogy amúgy lehet, hogy, hogy a kontextusból kiragadva én értettem valamit, és megkérdezném, hogy na, figyú, mi a szitu itt vagy, hogy miről szólt ez igazából. Szerintem én őt keresném fel.
6: Hát én ezért is kérdeztem ma, hogy ezt lehet enyhíteni, tehát hogy nagyon számít az, hogy mit mondanak és mit hallasz meg. Hogyha rágalmazásról van szó, vagy...
0: De ehhez kell szerintem egyfajta érettség meg bizalom is valahol.
6: Persze.
0: Hogy ezt meg tud lépni, mert...
6: Na. De ha már a kérdés is, hogy a jó és a rossz, tehát hogy ha számomra fontos a személy, akiről hallottam nyíltan, hogy rosszat mondtak, akkor lelkiismereti kötelességemnek tartom, nem úgy most, hogy rázudítok mindent így feketén-fehéren, hanem úgy ténylegesen finoman felvezetni azt, hogy picit lehet, hogy óvatosabbnak kéne lenni

0: illetve ne tegyük abba a helyzetbe, hogy most napokon keresztül marcangolást végez magán, hogy vajon mit rontott el, vagy hogy mi az, amiben változtatnia kell, vagy hogy jutott oda, ahova. De ez megint mérlegelni kell, illetve helyzetfüggő szerintem.
1: Ezt azért szerintem írtókevesen teszik meg. És még, igen, ha jó mélyen magunkban nézünk, akkor szerintem...
0: Hát jó, de ez is egyszerű. Senkit nem akarsz bántani, főleg, hogyha egy olyan személyről van szó, aki számodra fontos. Mert akárhogy közlöd, meg fogod bántani.
2: Hát, hogy mondjam, úgy rosszul jössz ki belőle, mert te vagy a postás, ugye, ennek, igen, az egész üzenetnek.
3: Bocsánat, folytasd.
0: És megbántod, tehát hogy akárkiről legyen szó, hogyha számunkra nem is annyira fontos szeméről, azt halljuk, hogy a hátunk mögött dolgokat tett, mondott, az fáj.
3: És azt akartam mondani, hogy visszakanyarodtunk az eredeti kérdéshez, uh-huh, hogy teszünk-e rosszat, vagy
0: igen,
3: teszünk-e rosszat azért, hogy jót tegyünk vele. Uh-huh. És akkor választ kapott a kérdés szerintetek? A példán keresztül.
2: Megbánthatunk az őrt valakit, hogy leépítsen egy toxikus embert az életében?
0: Akár.
3: Hát igen, vagy akkor lelkiismereti kötelességből elmondom neki, amit hallottam róla, és ezzel megbántom, de közben hosszú távon, amit mondtál te is, hogy lehet, hogy most pillanatnyilag rosszul esik neki, de hosszú távon jót teszek vele.
4: Uh-huh. Hát én maradok amellett, hogy nehéz megítélnünk, hogy mi a jó és mi a rossz. És egy ilyen helyzetben én kerülném az ítélet meghozatalt. Vagy hogy miután beszéltem azzal a személlyel, aki nem szép szavakkal illette a barátomat, utána valószínűleg vagy úgy gondolom, hogy felkeresném a barátomat, és rákérdeznék a kapcsolatra, de hogy törekednék arra, hogy úgy közöljem vele, hogy közben nem ítélkezem sem a kapcsolatuk felett, sem pedig az a személy felett, aki elmondta. Szóval, hogy számomra nem egyértelmű az, hogy ezt közlöm vele, az bántó lesz majd számára.
3: Uh-huh. Uh-huh. Igen, de tudod úgy közölni, hogy ne legyen bántó.
4: Hát igen, sok nem tettem rosszat, ha nem bántottam meg.
2: Én meg úgy gondolom, vagy hogy abból indulok ki, vagy hogy most én nem gondolom azt, mondjuk a saját kérdésemnek mondok ellen, de hogy eljutottam arra pontra, hogy úgy gondolom, hogyha én most valami olyan súlyosságot kéne, hogy mondjak neki, akkor én ezt nem feltétlenül rossznak minősítem. De ez is olyan érdekes, hogy mert annyian vannak olyanok, akik jó indulat célja, jó indulat kendőzéseivel olyat mondanak meg, amivel a lelkedbe tipornak. Uh-huh. Tehát, uh-huh, hogy olyan
1: vékony... De az már valahol nem a te dolgod? Hogy te, ahogy azt...
2: Igen, ahogy közlöm?
1: Igen.
2: Igen.
1: Vagy ahogy ezt te beépíted magadba, vagy ahogy ezt
0: ezért
1: fogadod.
0: Mondtam, tehát építőjelegű is lehet. Tehát az, hogy neked, igen, a másik fontos, és felhívod a figyelmét azért, mert számodra fontos. A módozat az rajtad múlik, hogy közlöd. Tehát lehet ezt többféleképpen közölni. Lehet építőjelleggel is, lehet romboló jelleggel. De ez tőled függ.
4: Alleluja.
2: Nekem az a konklúzióm, hogy nem lehet.
0: Mármit?
2: Hát, hogy nem lehet rosszat tenni egy nagyobb jónak az érdekében.
0: Ja, hogy visszacsatolottunk a kérdéshez.
2: Igen, igen, vagy hogy így, igen. Igen.
3: Szerintem van rá példa, de nem szabad szabadosan kezelni. Uh-huh.
0: Hát most megint visszatérek a prédikációra, mert az atya nagyon jót mondott akkor vasárnap. Tehát ő azt mondta, hogy felebaráti kötelességem, hogyha a felebarátom, vagy a számomra fontos személy, tudom, hogy rossz úton jár, vagy rossz helyzetbe került, vagy rossz kapcsolatban van, bár nehéz, de kötelességem, hogyha számomra fontos és felelősséget vállaltam. Most akkor egy kis herceg, amikor megszelidítette a rókát, tehát hogyha megszelidítem a rókát...
2: Rózsát.
0: Azt is, de a rókát
2: jaj,
0: is.
2: Jaj, a rókát, bocsánat, haragud. Basszus, lehalt az agyam.
3: Este elolvasom neked, mert megvan.
0: Ebben az órában semmi gond. De hogy a lényeg az, hogy kötelességet vállalok, ha negatív is, szólni neki. Ha számomra valaki fontos, és látom, hogy amit csinál, az nem jó neki, akkor bár tudom, hogy nehéz, de ismétlem az atyát, kötelességem szólni, bár ez nem éppen a legkellemesebb felebaráti feladatunk.
3: Én ezt osztom.
0: Köszi.
1: Na jó, lekezárjuk a mai adást. Nagyon bírtam.

0: hogy elbeszélgettetek
1: itt. Jaj, de
0: folytassuk majd. Még sok alkalmunk lesz egész éppen.
1: Szombaton jövünk, nem?
0: Itt, igen, igen.
1: Ja, jó.
0: Itt a hosszú őszi estéken, meg majd téli havazós estéken lesz alkalmunk még beszélgetni sokáig erről. Jó?
2: Úgy legyen.
1: Amen.
0: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy velünk voltak. Áldott szép estét és további jó éjszakát kívánunk önöknek, akik ma önökkel voltak.
3: András Johanna,
1: Vezedi Adrien,
4: Gergely Boróka,
2: Pajd Anita
0: és Ferenc Emese. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott. Teremtőnk, kérünk tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránktörő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Testem elnyugszik reménységben. Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kályhem, te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem, és újjong a lelkem, sőt, reménységemben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Testem elnyugszik reménységben. A békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Mennyországnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldott gyökér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja.
0: Te általad a világra új világosság vírada, örül dicsőség virága, kiné szebb nem jött világra.
1: Áldott légy, drága látos szűz, Isten vélet szép virág szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozhattuk el a Zsolozsma befejező imaóráját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Olyan jó tudni, hogy sokan vannak most a készülékek előtt, akik várták ennek az adásnak a tartalmát. Picit idézzük fel, hogy miről volt szó az elmúlt adásokban. Az elmélkedésről volt szó, hogy hogyan kell arra felkészülni, mi az elmélkedés fontossága, mik lehetnek a nehézségek elmélkedés közben, hogyan kell az elmélkedésre figyelni, és hogyan kell megküzdeni az elmélkedés alatt akár a figyelemmel, akár a kísértő gondolatokkal. A mai adásban a szóbeli imádságról gondolkodunk. Az imádság szükséges voltáról. Aki az üdvösség és a tökéletesség útján biztosan akar előre haladni, annak az isteni dolgokról való elmélkedésen kívül még egy sokkal fontosabb eszközre van szüksége. Tudniillik, hogy gyakori imádsággal Istentől segítséget és kegyelmet kérjen. És ezt kérő imádságnak, vagy röviden imádságnak nevezzük. Az imádságnak szükséges egyesülését az elmélkedéssel és a kettőnek egymáshoz való kölcsönös viszonyát Szent Bernát a következő képpen ítéli meg. Az elmélkedés megmutatja azt, ami hiányzik. Az imádság kieszközli, hogy ne hiányozzék. Amaz megmutatja az utat, emez vezet az úton. Az elmélkedés megismerteti a veszedelmeket, az imádság segít, hogy azokat elkerülhessük. Az imádság szükséges volta, tehát kitűnik már abból is, hogy nélküle lelkünket sem menthetjük meg. Annál kevésbé juthatunk nélküle tökéletességre, és ez ránk nézve különösen fontos. Ezt a szükségességet tanítja Aquinói Szent Tamás a következő szavakkal. Az embernek a keresztség felvétele után folytonosan imádkoznia kell, hogy a mennybe jusson. Mert a keresztségben eltöröltetnek ugyan vétkeink, de a bűnre való hajlandóság megmarad. És ez minket a bűnre sarkal éppen úgy, hogy a világ, úgy mint a világ és az ördög, ami külső ellenségeink. Ez okból mondja határozottan a Szentírás, hogy megnyílt az ég, midőn Krisztus a megkeresztelkedés után imádkozott. Ebből kellene a hívőknek megismerniük, hogy az imádság a keresztség után is szükséges. Más helyen Aquinói Szent Tamás azt mondja, ha valaki elégtétel által a kegyelem állapotába jutott, annak szükségképpen Istenhez kell fordulnia az álhatatosság kegyelméért, hogy élete végéig ment maradjon a bűntől. Amit szentünk itt a keresztség utáni időről mond, ugyanaz áll a gyónás utáni időről is. Ez a tanítás két megdönthetetlen igazságon alapul. Az első igazság az, hogy Isten különös segítsége nélkül sohasem lehetünk hosszabb ideig az ő barátai. Mert belső és külső csábításaink a gonoszra oly erősek, hogy a gyenge ember csak Isten mindenható keze által maradhat meg álhatatosan a jóban, és lehet biztosítva a súlyos bűn ellen. Ezen kívül, hogy Isten barátságában megmaradhassunk, számos ó jó cselekedetet kell gyakorolnunk, melyet törvénye előír, de amelyeket az ő különös segítsége nélkül sem gyakorolhatunk. Azért is tanítja a tridenti zsinat, hogy Isten barátságának elnyeréséhez és az abban való megmaradáshoz Isten kegyelmének különös segítsége szükséges. Ez volt az első igazság. A második igazság az, hogy Istennek Eme nélkülözhetetlen kegyelmei segítsége rendszerint csak azoknak jut osztály részül, akik imádságaikban könyörögnek érte. Tehát kérni kell. Innen származtatják a hittudósok az imádság kötelező voltát. Kivált erősebb és tartósabb kísértések idején. Sőt, azt is mondják a hittudósok, hogy nem csak az isteni, hanem a természet törvény is kötelez minket. Mert ha előre bocsátjuk, amit szent hitünk tanít, akkor az ész természetes világa mindenkinek szigorú kötelességévé teszi, hogy minden szükséges eszközt felhasználjon, hogy mindörökre el ne kárhozzék. A legfontosabb eszköz pedig a könyörgés Isten segítségéért. Már ezért is köteles minden ember a kérő imádságot gyakorolni, mondja Szent Tamás. Mert kötelessége lelki javakat szerezni, amelyeket egyedül Isten osztogat. De Istentől csak buzgó imádság által nyerhetjük meg azokat. Majd más helyen azt olvassuk ugyancsak Aquinai Szent Tamástól, hogy az imádság szükséges és ajánlatos mind arra, amire óhajtott célunk elérésére szükségünk van. Az imádság szükséges voltát, valamint az arról való kötelezettségünket a Szentírás azáltal is kifejezi, hogy annak gyakorlását újra és újra hathatósan szívünkre köti. Lukács evangélistánál olvassuk a 18. fejezetben, az első versben, az imádság szükséges és ajánlatos mind arra, amire óhajtott célunk elérésére szükséges. Tehát mit olvasunk Lukács evangélistánál? Azt olvassuk, hogy Krisztus figyelmeztet, hogy szükség mindenkor imádkozni, és soha meg nem szűnni. Vigyázzatok, és imádkozzatok. Kiált fel, üdvözítő Urunk az olajfák kertjében, hogy kísértésbe ne essetek. A nemzetek apostola nem egyszer hív fel bennünket az imádságra. Szüntelen imádkozzatok, írja, és mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akaratja Krisztus Jézusban mindnyájatok iránt. Az imádságban álhatatosak legyetek, és éberek hálaadással. Hasonló módon szemünkben ötlik a Szentírás majd itt, majd ott a felhívás az imádságra, amit azonban ekkora nyomatékkal szívünkre kötnek, az kétségtelenül komolyan akarta az Úr, és szükséges eszköznek kell lennie örök üdvünk elnyerésére. Milyen jó lenne, hogyha ezt mélyebben a szívünkbe beengednénk. Az imádsággal kapcsolatban jó tudni, hogy amit azonban akkora nyomatékkal a szívünkre kötnek, az kétségtelenül komolyan akarta az Úr, és szükséges eszköznek látja az üdvösség elnyeréséhez. Az eddig mondottakból könnyen megmagyarázható, hogy miért oly szükséges az imádság mindennapi gyakorlata. Hogy miért oly gyűlöletes a gonoszság, a gonosz ellenség előtt az imádság, és hogy miért használ fel minden lehetséges eszközt és mesterfogást, csak hogy a hívőket vagy az imádságtól visszatartsa, vagy pedig mindenféle idegenszerű gondolatokkal, tisztátalan képzetekkel, alaptalan ijesztésekkel, kedvetlenséggel, bizalmatlansággal, lelkiismereti aggodalmakkal zavarja meg az imádságban. Mert ez a gonosz ellenség igen jól tudja, hogy az imádság eszköz minden nemű lelki baj ellen, és hogy teljes biztonságot nyújt az örök javak elnyerésére. A gonosz tudja, hogy valamint az, aki szorgalmasan imádkozik, szinte biztos örök üdvéről, úgy azok csak nem kétségtelenül elvesznek, akik az imádságtól elfordulnak. Ezért megmozdít minden követ, hogy az imádságot elpusztítsa a föld színéről, és felhasznál minden cselt és ravasságot, hogy azt haszontalanak tüntesse fel, és a hívők előtt gyűlöletessé tegye, és csak nem elviselhetetlenné tegye. Kedves rádióhallgatók, térjünk vissza az előbbi gondolatokra, mert fontos információt közölt. Az elmúlt gondolatokban felfedeztük, hogy mik az igazi nehézségei az imádságnak, valamint hogy ismerjük fel, hogy az ellenség hátráltatni akar bennünket az imádságos létben. Ezt pedig úgy ismerjük fel, hogy a gonosz vissza akar tartani bennünket az imádságtól, amikor mindenféle idegenszerű gondolatokat találunk magunkban, tisztátalan képzeteket, alaptalan félelmet, gondolatokat, amikor kedvetlenséggel találkozunk, amikor bizalmatlanság van bennünk, amikor lelkiismereti aggodalmak zavarják meg lelkünket az imádságban, ez valószínű, hogy az ellenség műveli. Folytatva gondolatunkat, ha az imádság az örök üdvösség munkálására szükséges, abból már önként következik, hogy annélkül keresztény tökéletességre nem juthatunk. Erre a célra a parancsok megtartásán kívül még a nagylelkűség számos cselekedete és az evangéliumi tanácsok követése is megköveteltetik a szerzetesektől. Éppen úgy nem elegendő a halálos bűnöket kerülnünk, hanem a szándékos, bocsánatos bűnöket is erőnkhöz képest el kell kerülnünk. Szenvedélyeinket el kell nyomnunk. Különböző erényeket el kell sajátítanunk. Arra az isteni szeretetre, amely a tökéletesség lényege. Mint hogy azonban mindezek jóval nehezebbek, azért véghez vitelükre az isteni kegyelemnek sokkal erősebb támogatására szorulunk, és így még nagyobb buzgóságra van szükségünk az imádságban. Az imádságon alapszik a lélek egész élete és minden ereje. Az imádságból merít világosságot és erőt, hogy az erény és tökéletesség útján haladhasson. Azért mondja aranyszájú Szent János, bizonyára mindenki megvan arról győződve, hogy gyakori imádság nélkül egyáltalán lehetetlen jámborul élni, és az erényben mindvégig kitartani. Mert miképpen gyakorolhatunk az erényt, annélkül, hogy folytonos imádságban menedéket nem keresnénk, annál, akitől minden erőt nyerünk. És ez valóban így van. Adjunk túl az imádságon, és a lélek csak hamar elveszíti minden erényét, és képtelenné válik minden jóra. Ha szentek a tökéletesség oly fenséges magaslatára emelkedtek, az csak úgy volt lehetséges, hogy Istenben keresték erejüket, és soha nem szűntek meg segítséget kérni. Kedves rádióhallgatók, adásunk második felében az imádság tárgyáról gondolkodunk. saját szükségleteinkre vonatkozólag megjegyzi az angyali mester, aranyszájú Szent János, hogy az imádságunk fő tárgya a lelki és természet feletti javak legyenek. Mint hogy ezek egyedül olyan javak, amelyek javulásunkra szolgálnak, és a legfőbb jóhoz, Istenhez és az örök boldogságra vezetnek, azért vágyainknak és imádságainknak elsősorban ezekre kell irányolniuk, tehát a lelki és a természet feletti javakra. Már a Jámbor Tóbiás ezeket a szavakat intézi fiához: minden időben áldjad az Istent, és kérjed őt, hogy utaidat igazgassa, és minden tanácsaid ő benne maradjanak. És mi is fekhetik jobban szívünkön, mint az, hogy Isten egész életünket és cselekedeteinket úgy irányozza és igazgassa, hogy célunkat biztosan elérjük. Éppen ilyen javakért kell a keresztény léleknek állandóan Istenhez folyamodnia, főleg ha komolyan vágyik a tökéletességre, mert ettől függ egész haladása. Ezeket kell mindent föltétel nélkül kérnie, mert mint Aquinai Szent Tamás mondja, ezek olyan javak, amelyekkel visszaélni lehetetlen, és amelyeknél rossz következményektől félni nem lehet. Olyan javak, amelyek bennünket természetfeletti célunkhoz közelebb visznek, és amelyekért a szentek is minden kikötés nélkül imádkoztak. A lelki javakon kívül az ideiglenes javak is lehetnek imádságunk tárgyai. Azonban, mint azt Szent Tamás hozzáteszi, csak mint a lényegnek járuléka és másodrendű dolog. Maga Krisztus világosan tanítja, hogy mindenek előtt Isten országát kell keresnünk, és mindazt, ami azzal összefügg. A többit pedig csak annyiban, amennyiben a legfőbb jó elérésére hasznos. Keressétek azért, úgymond először az Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind hozzáadatnak nektek. Szent Ágoston erre vonatkozólag azt mondja, hogy elsősorban a mennyországért, valamint jó életért, mely az égbe vezet, mint valódi és szükséges jóért kell imádkozni. Más dolgokért csak annyiban, amennyiben azok bennünket azon legfőbb jó elérésében segítenek. A mi lelkünk üdvösségével, az Isten dicsőségével egyenest ellenkezik az, ami semmi esetre sem lehet imádságunk alkalmas tárgya. Így kérések, vakmerők és Isten haragját hívják ki inkább, mint irgalmát. Kérhetünk egészséget, hosszú életet, a gyermekekben Isten áldását rendezett indokokból, ám de mekkora merészség volna Istenhez testi szépségét könyörögni azzal a szándékkal, hogy hiúságunkat és tetszvágyunkat kielégítsük. Különben, mint Szent Tamás megjegyzi, ideiglenes dolgokért és természetes javakért csak azon feltétel alatt imádkozzunk, ha ezek Isten dicsőségére és lelkünk üdvére szolgálnak. Szúriusz beszéli Szent Fulgencius vértanúról, hogy az valahányszor imádkozott betegekért, elhagyatottakért és másokért, kiket szenvedések sújtottak, mindig hozzátette a szavakat: de te, ó Uram, tudod, hogy mi válik inkább a lélek üdvére. Isten, mint végtelenül bölcs és mindentudó orvos, kétség kívül sokkal jobban tudja, mi válik inkább üdvünkre, mint mi magunk. Némely esetben sokkal nagyobb irgalmassága, ha imádságunkat nem hallgatja meg, mintha azt meghallgatná. És ezen okból bölcsességére és atyai jóságára kell mindezt bíznunk, és ideiglenes javakért ne imádkozzunk ugyanazon buzgósággal és kitartással, mint lelkiekért. Mert különben olyan látszata volna a dolognak, mintha többre becsülnök a földi dolgok, mint az örök és égi javakat. Bizonyos, hogy embertársaink szükséglete is lehetnek imádságunk tárgya, mert mint keresztények mindnyájan egymásért imádkozni, és örök boldogságunk elérésében egymást segíteni tartozunk. Imádkozzunk egymásért, így szól mindnyájunkhoz Szent Jakab, hogy üdvözüljetek, mert sokat ér az igazak álhatatos könyörgése. Sőt, aranyszájú Szent János megjegyzi, hogy a fele barátunkért mondott imádság Isten előtt még kedvesebb, és ennél fogva reánk nézve is érdemszerzőbb. Hogy magunkért imádkozzunk, mondja, arra a szükség kényszerít. A másokért való imádságra a szeretet bír bennünket. Márpedig nem az az imádság kedvesebb Isten előtt, amelyre saját szükségünk hajt, hanem az, melyet a mások iránt való szeretetünk sugall. Ilyen szeretetnek megérdemlett jutalma sohasem marad el, még ha az, akiért imádkozunk, a maga részéről érdemtelen is arra, hogy imádságunk meghallgattattassék. És hányszor távolította el már az imádság másoknál az akadályokat, a világhoz való ragaszkodást, lanyhaságot, gonoszságot, kemény szívűséget és lelki vakságot, s talált meghallgattatásra. Szent Gergely az ő párbeszédeiben beszél egy Theodorus nevű ifjúról, akit neveltetés véget ugyanabban a kolostorban adtak, amelyben ő tartózkodott. De aki távol attól, hogy mások példájára az erényt gyakorolja, az inkább megvetette és kigúnyolta. Egyszer csak Pest is beesett. Midőn már láthatólag közel volt halála, a szerzetesek buzgó imádsággal fordultak érte Istenhez, és kevés idő múlva bűnmámorából feliedve így kiáltott fel: meg akarok térni, világias gondolkozásommal szakítani és szent életet élni. Miután Isten újra visszaadta egészségét, csakhamar megváltoztatta egész eddigi életmódját, és később szent halállal halt meg. Szent Pál apostol ezen szavaira: kérlek azért titeket, atyám fiai, ami Úrunk Jézus Krisztus által és a Szentlélek szeretete által, segítsetek engem az Istenhez érettem való imádságotokban. Szent Ambrus azt mondja: ám legyenek az egyesek csekélyek és jelentéktelenek, az egyesülés mégis erősekké teszi őket, és sokaknak imádsága lehetetlen, hogy meghallgattatásra ne találjon. Tehát egységben az erő. Aki imádságban Istentől kér valamit, annak a kegyelem állapotában Isten barátjának kell lennie, mert így inkább érdemes arra, hogy szerető atyai jobbjából a jó akarat bizonyítékait elfogadja. De ha valaki halálos bűn következtében nincsen Isten kegyelmében, azért nem szabad az imádsággal, még a gyakori imádsággal sem felhagynia. Mert amennyiben az adományok, amelyekért imádkozik, örök üdvösségét célozzák, és azokért helyes módon imádkozik, bizonyára meghallgattatásra talál. Természetesen, mondja Szent Tamás, nem igazság szerint, mintha arra érdemes volna, hanem tisztán irgalomból. Ennek okát ugyancsak ő adja más helyen, mert az imádság egész ereje nem az imádkozó érdemein, hanem Isten jóságán és ígéretein alapszik. És azért, ha az imádkozó a meghallgattatásra szükséges érdemek hiával van is, imádságának mégis megvan az az ereje, hogy a kívánt dolgot elnyerje. Senki sem hagyhatja tehát abban a kérő imádságot, akár bűnös, akár igaz legyen. Akár a tökéletesség útján halad már, akár még távol van attól, mert ez az eszköz mindenki számára hathatós, mindenki számára szükséges. Kedves rádióhallgatók, hogy ismételjük át, mit mond Szent Ágoston az imádságra vonatkozólag? Tehát azt mondja, hogy elsősorban a mennyországért, valamint jó életért, mely az égbe vezet, mint valódi és szükséges jóért kell imádkoznunk. Más dolgokért csak annyiban, amennyiben azok bennünket azon legfőbb jó elérésében segítenek. Szent Tamás megjegyzi, hogy ideiglenes dolgokért és természetes javakért csak azon feltétel alatt imádkozzunk, ha ezek Isten dicsőségére és lelkünk üdvére szolgálnak. Köszönöm, hogy figyelmesen követték az adásnak a tartalmát. Puskás Attila voltam Segesvárról. A legjobbakat!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíksomjon, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Jelenünk és jövőnk. A Mária Rádió információs műsora következik.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Jelenünk és jövőnk információs műsorában kedves Kovács Katalin kolléganőmmel együtt köszöntjük Önöket, Isten hozott, kedves Kati.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm, Atya, és téged is. És hát nem maradt más hátra, mint hogy elmondjuk a kedves nézőknek, hogy mire számíthatnak ma, ugye?
1: Hallgatóknak.
2: Hallgatók. Az első, hogy a múlt hét szerda csütörtökön zajlott le a négy magyar Mária Rádió találkozója Komáromban, erről egy picit beszélgetni fogunk. Majd Ferenc Emese kolléganőm a kolozsvári adományokról, Szűcs Timea a szatmári adományokról fog beszámolni, illetve Pál Gellért és Fülöp Lóránd. Ugye első szombat volt az oda beérkező, Csíksomlyóra beérkező adományokról fog beszámolni, míg Szilágyi László kollégám pedig a önkéntes találkozón volt fent a Parciumban és Észak-Erdélyben is erről fog beszámolni. De ahogy ígértem, szeretnélek egy kicsit megkérdezni, hogy ugye a négy Magyar Mária Rádió találkozóján vettetek részt. Miért fontos ez? Hogy látod ezt? Miért fontos ez akár az erdélyi Magyar Mária Rádió életében?
1: Igen, különleges találkozás volt ez most, a komáromi találkozó. El is beszéltük a végén, hogy talán az összes közül ez volt az egyik legjobb, nem hogy legértékesebb, hanem eredményesebb. Ugye itt a négy magyar nyelvű Mária Rádió képviselői találkoztunk, de nem csak a vezetőség, hanem a stáb tagja is, aki tudott és ideje volt, az ott volt. És azért, hogy közösen gondolkodjunk a rádióknak a küldetéséről, a jelenéről és a jövőjéről. Hát tulajdonképpen nem csak egy szakmai esemény volt ez, hanem egy testvéri együttlét is ez a másfél nap, úgymond, amelyben megtapasztalhatóvá vált, hogy különböző országokban, különböző közösségekben szolgálunk, ugyanaz a küldetés köt össze bennünket, de mégis teljesen más a feladatkörünk, de ugyanaz a célunk, hogy elvinni Krisztus örömhírét az emberekhez a szűzanya közbenjárásával. Igen, a rádió hullámain keresztül ugye hát határok válnak, láthatatlanná, így fogalmaztok meg, Erdélyből Felvidékre, Magyarországról a Vajdaságba. Tehát egyik közösségből a másikba érkezik az imádság, a tanúságtétel, a remény üzenete a közös műsorainkkal, és erről is gondolkodtunk, hogy együtt hogyan tovább a közös küldetésről, a közös műsorainkkal. Tehát a négy rádió egy küldetés, így fogalmaztuk meg, és a találkozásokban születő öröm, amely úgy áthatott az egész találkozónkat, hogy együtt a jövő felé. Ugyanakkor a jövőbe is tekintettünk, ami egy úgymond pozitív vitát váltott ki, a téma, az pedig, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat megszólítani, hogyan lehet a digitális világ lehetőségeit jól használni, hogy tudjuk megőrizni a rádió imádságos családias lelkületét, hogy közben új fiatal hallgatókat is elérjünk, de nem csak, vagy hogyan lehetne még szorosabbá tenni a magyar nyelvű Mária Rádióknak az együttműködését. Hát ezekre a kérdésekre nem voltak egyszerűek a válaszok. Volt vita is, ugye egyikünk úgy mondtuk, hogy nem kell annyira a fiatalokra rátelepednünk,

0: utána pedig természetesen hálát adtunk egymásnak a találkozásért, az együtt töltött időt, a közös imádságokért, a közös nevetésekért, és hát így röviden így tudnám összefoglalni, hogy a szűzanyával Krisztus felé, egymással, egymásért.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, és ugye ez minden évben megrendezésre kerül ez a találkozó, úgyhogy jövőre újra megrendezésre kerül, addig igen, pedig
0: azt be is jelentettük, hogy jövőre mi szervezzük itt Erdélyben.
1: Így van, és akkor lássuk, hogy mi tud ebből megvalósulni. Köszönöm szépen, én át is adom neked a szót.
0: Köszönöm, el is engedlek, menjél, mert tudom, hogy sok dolgod van, adminisztrációs jó utat, köszi, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
0: És nem is tartunk, kedves hallgatók, zenei szünetet, hisz Emese is itt van már a vonalban, át is adom neki a szót. Isten hozott.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is. Most a hallgatókat, vagy a nézőket? Há, mindkettőt.
0: Mindkettőt. Igen. Tiéd a szó, Emese.
2: Az augusztusi és szeptemberi adományokat szeretném beolvasni. A Monostori negyedből 745 lej érkezett, a Szentpéteri Egyházközség részéről 1040 lej, Kisbácsból 1935 lej, a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve egyházközség részéről 640 lej, Meggyesről 1290 lej, a Kerekdombi egyházközségtől 590 lej, Vicéből 1165 lej, névtelenül 525 lej, a Szent István templom részéről 120 lej és a Szent Mihály Nőszövetség részéről 250 lej érkezett, ez így összesen 8300 lej az augusztusi és szeptemberi hónapra. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak az adományát, imádságát, szeretetét és szolgálatát. Legyünk továbbra is együtt egymásért.
0: Így legyen. Kedves Emese, most mi voltunk egy négy magyar nyelvű rádió találkozón. Te is Timcsivel készülsz majd hamarosan, nem is hamarosan, hát egy jó hónap múlva. Egy újabb találkozóra egy picit erről beszélnél? Mi is lesz?
2: Hát annál tovább én sem tudom. Mármint olyan szempontból nem, hogy hát minden évben megyünk a Makuszra, a Magyar Újságírók Szövetsége szervezi ezt a találkozót, ez egy ilyen médiás találkozó úgymond, és az idén Esztergomba lesz, amit nagyon-nagyon várok abból a szempontból is, mert még sosem voltam Esztergomba, de abból a szempontból meg nagyon, hogy úgy évek óta járok, és úgy érzem, hogy annyi mindent tanulok, meg annyi ismerettel gazdagodom, amit be tudok építeni a mindennapi munkámba is, úgyhogy nagyon-nagyon várom. A részleteket még nem tudjuk, úgyhogy majd, mikor közeledik, majd elmeséljük, hogy mi is lesz ez, de igen, Esztergomba készülünk.
0: Köszönöm szépen, köszönöm azt is, hogy most itt voltál, további szép napot, jó munkát. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Ferenc Emesével való beszélgetést hallhatták. Egy rövid dal után folytatjuk, és Szatmár Németibe kapcsolunk. Maradjanak velünk!

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat, jelenünk és jövünk című műsorunkban, és ahogy mondottuk, Szatmár Németibe repülünk. Kedves Timi, köszöntelek nagy-nagy szeretettel.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, és téged is a stúdióban.
0: Kedves Timcsi, voltak önkéntes találkozók. Milyen élményekkel gazdagodtatok?
1: Így van, a múlt hét végén tartottuk az önkéntes találkozókat Nagy Károlyban, és itt Szatmár Németiben is. Jó volt újra találkozni, és jó volt együtt lenni. Mindig olyan nagy élménnyel teljek ezek a találkozók, hiszen ugye két havonta szoktunk találkozni, és akkor vannak jó beszélgetések, együttlétek, és nagyon várják már a kedves önkénteseink a közös ünneplést is, amely majd ugye november végén lesz, és már most meghívtuk őket, hogy majd jöjjenek és hívjanak másokat is. Így bízom benne, hogy hát nagyon sokan lehetünk majd együtt. De a Nagy Károlyi önkéntes találkozóra kedves önkénteseink elhozták az adományokat is, amelyeket az elmúlt két hónapban gyűjtöttek. Így Bangartner Teréz Tasnádon 1875 lejt gyűjtött, Új Tasnádon pedig 470 lejt. Perényi Cecili önkéntesünk a Nagykárolyi Szentlélek templomban 1200 lejt gyűjtött, Kaplonyi Teréz Kaplonyban 400 lejt, Flajs Gizella és Gózner Mária szintén Kaplonyban 2100 lejt. Somogyi Réka önkéntesünk Csanároson 918 lejt hozott el, Pálinkás Gabriella 750 lejt, Linzenbold Éva Nagymajtényban 865 lejt gyűjtött, a mezőteremi Dánkina üzletnek a perseiben pedig 1162 lej volt. Emily Ibolya szintén mezőteremen 400 lejt gyűjtött, Kis Irén Érendréden 50 lejt, Hásfalvi Ildikó mezőpetriben 2230 lejt, Dezső Katalin szintén mezőpetriben 850 lejt és 100 eurót, és a mezőpetri Szent Erzsébet templomnak a perseiben pedig 321 lej volt. Így összesen Nagy Károlyban 13591 lej és 100 euró gyűlt össze. Nagyon hálásak vagyunk az önkénteseinknek, hogy eljöttek, találkozhatunk és elhozták az ő adományaikat. Itt a Szatmári stúdióban pedig, ugye volt önkéntes találkozunk, akkor is érkeztek adományok, de az elmúlt két hónap során, szeptember-októberben beérkezett adományokat, így összességében szeretném most elmondani. Névtelen adományok és promóciós termékekből összesen 2130 lej gyűlt össze. Fenyán Gizella Turterebesen 627 lejt és 10 eurót gyűjtött. Gázsa Dóra József házán 800 lejt. Márkász Lívia önkéntesünk 1120 lejt jutatott el hozzánk. A Szatmár Németi Szentlélek templom perseiben 2332 lej volt. Pfeiffer Melinda önkéntesünk a Szentlélek templomban 450 lej gyűjtött. A Szatmár Németi Szent Antal templom perseiben 1000 lej volt. Kóri Margit Sárközön 2030 lejt gyűjtött. Huber Jolán Madarászon 300 lejt. Pop Mária Királydarócon szintén 300 lejt, Andrási Margit is 300 lejt juttatott el hozzánk, Merker Judit a Hildegárda templomban 3130 lejt, Bora Mária Zárda templomban is környékén 1805 lejt, Béres Enikő a Keresztelő Szent János görögkatolikus templomból 710 lejt juttatott el hozzánk, Vadas Ágnes Erdődről 695 lejt, és Lép Mária a Szatmár Németi Szent Család templomban 1971 lejt gyűjtött össze. Így összesen ide Szatmár Németibe az elmúlt két hónapban 19.800 lej érkezett. Nagyon hálásak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek az adományát, mindenkinek a szeretetét, az, hogy együtt lehetünk, és hogy szeretik a Mária Rádiót, és hűségesen támogatják, bejárnak imádkozni, műsorokat készítenek. Köszönjük szépen!
0: Mi is köszönjük, én is köszönöm minden kedves hallgatónak, adakozónak, önkéntesnek, és neked is, kedves Tincsi, a szeretetedet, a munkádat, a szolgálatodat, Isten áldása legyen továbbra is életeden. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Timéval való Szatmárni Meti kolléganőnkkel való beszélgetés beszámolót hallhatták. Szintén egy rövid dal után folytatjuk és kapcsoljuk Szilágyi László kollégánkat. Maradjanak velünk!

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat, és ahogyan mondottuk, Szilágyi László kollégám van a vonalban, szeretettel köszöntelek.
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, valóban van miről beszámoljak, ugyanis az elmúlt napokban Kolozsváron, Nagy Károlyban, Szatmárnémetiben, Érmihály falván és Nagyváradon voltak önkéntes találkozók, közben még Maros-Ludason is jártam felszerelni a mobil stúdiót, és még Kisdengelegre is elvittem a mobil stúdiót, de ott még valami munkálatok folynak, és plébános, hogyha olyan ügyes, hogy azt mondta, ő majd beszereli a közvetítés előtt a mobil stúdiót. Tehát akkor kezdem a beszámolót. Élesden Tordai Borbála önkéntesünktől 250 lejt vettem át. Jegenyei önkéntesünktől Kerekes Ibolyától szintén 250 lejt vettem át. Fugyivásárhelyen a katolikus plébánián 200 lej adomány várt. Aztán Biharon a katolikus templomban levő Mária Rádiós persejben 300 lej volt. Csokajon, a Don Cristiano üzletben levő persejünkben 367 lej volt. Pap Tamásiban, Dobován Gizella önkéntesünktől 100 lejt vettem át. Székelyhídon, Sajó Mária önkéntesünktől 360 lejt. Monos Petriben, Danyó Erzsébet önkéntesünk 290 lejt gyűjtött. Szalacson is jártam, Szabó Anna önkéntesünktől 1400 lejt vehettem át. Kisdengelegen a templomban levő persejünkben 624 lej és 70 bani volt. Aztán Szaniszlón is jártam, ott a templomban levő persejünkben volt 1350 lej és 100 euró. Szintén Szaniszlón Lőrinc Katalin önkéntesünk 413 lejt gyűjtött. Csomaközön is jártam, ott Heinrich Andrea és Roszkop Katalin önkénteseink tevékenykednek, és a templomban is van persejünk. Összesen 1315 lej adományt vettem át a csomaközi hallgatóink részéről. Mezőfényen a Gold T Farm gyógyszertárban 118 lej és 60 bani volt. A Konsum Coop önkiszolgáló üzletében 201 lej és 20 bani volt, Ludeser Erzsébet önkéntesünk 750 lejt gyűjtött, Somogyi Ida önkéntesünk pedig 310 lejt. Kálmándon is jártunk, a Szászú Krisztián üzletében levő perselyünkben volt 492 lej és 25 bani. A Bertalan Kft. Által működtetett üzletben levő persejünkben pedig 117 lej volt. Nagy Károlyban a Gold T Farm gyógyszertárban levő persejünkben volt 446 lej 80 bani. A Varga Quattro Szentlélek templommal szembeni üzletében 1156 lej és 6 bani volt. Ador Jáni önkéntesünktől, Ripszki Máriától átvettem 691 lejt. Érkört VS-en református önkéntesünktől 50 lejt, a katolikus önkéntesünktől, Vajda Máriától pedig 320 lejt vettem át. Érmihály falván a Diánavál gyógyszertárban 287 lej volt és 85 bani. A Valkon Kft. Szupermarketjében 177 lej és 11 bani. A katolikus templomban levő persejünkben 526 lej volt, Felvinci Erzsébet önkéntesünk 540 lejt gyűjtött, Lupsa János önkéntesünk 230 lejt, Lupsa Mária önkéntesünk pedig 400 lej adományt gyűjtött össze. Tehát mindez Érmihály falván. Értarcsán Madarász Klára önkéntesünktől 110 lejt vettem át, Éradonyban Hengye György önkéntesünktől 100 lejt, Vajna Irén gyűjtése pedig 215 lej volt. Éradonyban Érkeserűben Kis Irén önkéntesünktől 110 lejt vettem át, Bihar Püspökiben Nagy Gizella önkéntesünk 245 lejt gyűjtött, vasárnap pedig részt vettem Tótiban, a Búcsúban, oda is vittünk Szebeni Lajos önkéntesünkkel együtt különböző Mária Rádiós tárgyakat, és ott gyűlt összesen 765 lej adománya Mária Rádió számára. Nagyon szépen köszönjük minden önkéntesünk munkáját, minden papnak, aki megengedi, hogy templomjában Mária Rádiós persely legyen. Köszönjük az üzleteknek, gyógyszertáraknak is, akik lehetőséget adnak, hogy perselyünk legyen náluk. És megemlíteném, hogy még nem jártak le az önkéntes találkozók. Jövő héten szerdán, tehát holnaphoz egy hétre lesznek a találkozók Temesváron, illetve Aradon. Temesváron tartjuk a találkozót, tehát jövő szerdán délben 12 órától a Józsefvárosi plébánia hittantermében, majd Aradon délután 4 órától a Belvárosi plébánia hittantermében, úgyhogy aradi, temesvári és környékbeli önkénteseket jövő szerdán szeretettel várom. És még készülök a jövő hét vasárnap elmenni, majd leszerelni a mobil stúdiót Maros-Ludasra, oda is tervezek vinni Mária Rádiós tárgyakat, úgyhogy ilyen tárgyak beszerzésére és adományozására is lesz lehetőség az utolsó közvetített szentmise után Maros-Ludason, tehát jövő vasárnap.
0: Köszönjük szépen, kedves Laci, a munkádat, szolgálatodat, a sok utat, az eredményes utakat. Isten áldása kísérje további szolgálatodat és családodat úgy szintén. Kedves hallgatók, rövid dal után visszatérünk és Csíksomlyót kapcsoljuk, maradjanak velünk.

0: Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat a Jelenünk és Jövünk információs műsorban, és a csíksomjói stúdiót kapcsoljuk. Szeretettel köszöntelek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
0: Na, ez egy kicsit későn jött össze, mi történt?
1: A technika.
0: A technika, mindig a technika, szörnyű, na nem baj. Át is adom a szót, mert gondolom, hogy van bőven, amit felolvassatok.
1: Istennek legyen hála, van, amit megköszönni, és köszönjük szépen kedves hallgatóinknak, hogy adnak lehetőséget erre nekünk. Isten fizesse mindenkinek a szolgálatot, a támogatását, az imáját, amit az Erdélyi Mária Rádióért értünk, a nagy családért tesznek. Szeretnénk megköszönni azon hallgatóinknak, támogatóinknak, akik betértek a stúdiónkba, csoportoknak, Rózsafűzér társulatok vezetőinek, taguknak köszönjük az adományaikat, akik első szombatkor is betérnek hozzánk. Köszönjük szépen, hogy felkeresnek, és picit tudunk beszélni. Jóisten áldja meg Önöket. Tanko Erzsébet Rózsafűzér társulata Kápolna patakról 50 lejjel támogatják a Mária Rádiót, Tóriai Zarándokok pedig 500 lejjel, amit nagyon szépen köszönünk. Több személy részéről Csíkszentkirályról Sipos Anna Mária önkéntesünk hozta be az adományokat 400 lej értékben, Isten fizesse. A Gelencei Zarándokok hozták be az adományt Olaj Erzsébet vezetésével, 410 lej gyűlt össze. Köszönünk szépen mindenkinek az adományát. Gyimes felsorokról, alszegi részről, július, augusztus, szeptember hónapokra rendszeres támogatóktól 525 lej, külön adomány pedig 380 lej, Lengyel Fida önkéntesünk gyűjtése. Gyimes középlok, sötét pataki részről, július, augusztus, szeptember hónapokra rendszeres támogatóktól 255 lej, és külön adomány 50 lej, ezt Tankó Ibolya önkéntesünk gyűjtötte össze, Isten fizesse. Szintén Gyimes felső Lokliba város részről július-augusztus-szeptember hónapokra 255 lej és külön adomány 60 lej, Tankó Veronika önkéntesünk által összegyűjtött adományok, köszönjük szépen. Szintén Gyimes felső Lok központi részről július-augusztus-szeptember hónapokra a támogatások 200 lej, amelyet Erdélyi Anikó önkéntesünk gyűjtött össze, Isten fizesse. A Szárhegyi és a Güdüci Rózsafűzér társulat tagoktól összegyűjt adományok 425 lej, nagyon szépen köszönjük. A Kegy templomban elhelyezett persejből behozták a ferences atyák és testvérek az adományokat. Szeptember 7-én 2701 lejt, szeptember 22-én 1363 lejt, szeptember 28-án 1228 lej, és a tegnapi napon pedig 2600 lejt hoztak be. Nagyon szépen köszönjük a ferences testvéreknek és minden kedves adományozónknak, támogatónknak, akik a Kegy templom elhelyezett persébe teszik bele adományaikat, Isten fizesse. Elmegyünk Nagy Tusnádra, Piroska önkéntesünk gyűjtött adományokat július, augusztus, szeptember hónapokra több személy részéről 1170 lej, és külön adomány a Mariaton céljaira még 100 lej. De maradunk Nagy Tusnádnál, hiszen a további hónapokra is van gyűjtés, október, november, december hónapra, összesen 1191 lej. Minden adományozónak Isten fizesse az egész évi hozzájárulást, hogy a Mária Rádió fennmaradhasson. Ez a mi közösségünk is, ezen mi közösségünk is hozzájárult Nagy Tusnádról az adományokkal, amit nagyon szépen köszönök mindenki nevében, írja Piroska. Isten fizesse, kedves Piroska, a szolgálatot és minden Nagy Tusnádi támogatónak az adományát. Ince Ágnes önkéntesünk hozta be a Mária Rádiós pensejben összegyűlt adományokat, összesen 432 lej. Isten áldása legyen támogatóinkon és a Mária Rádió munkatársain, Isten fizesse. Nyárhát Szeredából érkezett ez az adomány. Gyimesbükből a Szent Ritran Rózsafűzér csoport részéről 200 lejjel támogatják a Mária Rádiót, Antal Margit hozta be az adományokat, Isten fizesse. Szentkeresztbányáról és a bányatelepi részről támogatások 460 lej, külön adomány 65 lej. András Katalin önkéntesünk gyűjtése így jön ki az 525 lej. A Jóisten rendelje ki százszorosan mindenkinek az adományát, amit tiszta szívből adott a Mária Rádió fennmaradására, írja szeretettel. Köszönjük szépen! Gombos Tímé a Csíkcsicsóból gyűjtött adományokat összesen 300 lei értékben, Isten fizesse. Balka Jetta Gertrude Ojtuzi önkéntesünk gyűjtött adományokat 230 lei értékben, Isten fizesse. Máté Adrián önkéntesünk volt itt első szombat alkalmából Gyergyószárhegyről, október, november, december hónapokra 29 adakozótól gyűjtött adományt 580 lei értékben. A Jóisten áldása kísérje az adományozókat, egészséget, békességet, szeretetet mindenkinek, írja szeretettel. Köszönjük szépen! Nagy Rózália és Mária gyűjtése 150 lei értékben van, nagyon szépen köszönjük! Bereckből Pénzes Éva önkéntesünk hozta be az októberi adományokat 20 személy részéről, összesen 200 lei értékben, Isten fizesse! Székely Véckéről és Magyar Zsákodról érkeztek adományok 675 lei, amelyet Kovács Enikő és Farkas István gyűjtöttek össze és juttatták el hozzánk. Nagyon szépen köszönjük. Benő Magdóra önkéntesünk Csigdelnéről a harmadik negyed évre gyűjtött adományokat, tehát július, augusztus, szeptember hónapokra összesen 1400 lei. Nagyon szépen köszönjük. Csíkbánkfalváról hozták be az adományokat, tagságdíjak és külön adományok is vannak, összesen 1470 lei értékben. Köszönjük szépen György Mónikának is, segítő társainak, akik segítenek neki, hogy összegyűjtse az adományokat és eljutassák ide hozzánk. Isten fizesse a szolgálatot mindenkinek. Hálásan köszönöm mindenki adományát, jó egészséget kívánok minden kedves hallgatónak, írja Kelemen Anikó önkéntesünk. Összegyűjtött adományok 850 lei értékben van, ővelük imádkozhattunk 9 óra 15 perctől most a rózsafűzér imában. Köszönjük ezt a szolgálatot is nekük. Egy utolsó lista van a kezemben, majd átadom a szót Lórinak, hiszen neki is van amit beolvasni, hál' Istennek. Székely szállásról gyűjtöttek adományokat 400 lei értékben, Rózsa Margit önkéntesünk jutott el hozzánk. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse, és itt ül tűkön mellettem Lóri, hogy ő is meg tudja köszönni a további adományokat, hallgassuk őt is.
2: Igen, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy nagyon távoli adományt szeretnék ez alkalommal megköszönni, hiszen Resica bányáról hozták el a Havas Boldogasszony templomba kihelyezett Mária Rádió Pesselyből az oda összegyűlt adományokat, 500 lejt, ezúton is hálásan köszönjük Ciple Günternek, aki időről időre ellátogat és elhozza ezen adományokat, Isten fizesse. A következő megköszönni valóm pedig a Kézdi Szentéleki plébánia templom persejében összegyűlt adományok, amelyeket hallgatóink betettek a templom persejébe. 3735 lej volt elhelyezve, háláson köszönjük Pálferi plébános atyának ez alkalommal is, hogy lehetőséget nyújt hallgatóinknak, hogy ilyen formában is tudják támogatni a Mária Rádiót, Isten fizessem. A Klára üzletből, ami Gyergyószárhegyen van, vagyis van az üzlet, oda van kihelyezve egy persejünk, amelyben 169 lej adomány volt elhelyezve. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki oda helyezi el az adományát, és használja a templomi, illetve üzleti persejéket, Isten fizesse. A feltöltő alkalmával promóciós termékekből érkeztek adományok, több személy részéről 300 lej adomány érkezett, ezt a múlt alkalommal elfelejtettem megköszönni, de Isten fizesse mindenkinek. Jakab Ilona gyűjtéséből a Mária Rádió fenntartására 200 lej érkezett több személy részéről. Szecsete Edit önkéntesünk Nagybacomból gyűjtött adományokat több személy részéről, összesen 450 lej. Hálásan köszönjük neki is a szolgálatot és a nagybacomi hallgatóinak az adományokat. Augusztusi hónapra gyűjtött adományokat Dániel Emesem Szent Mártonból Csekefalva részről, több személy részéről érkezett külön adomány is, és állandó támogatóktól is összesen 230 lej érkezett, köszönjük szépen. Csíkpálfalvi önkénteseink, Gál Liboly és Ferenc Irén önkénteseink gyűjtéséből 3 hónapra, július, augusztus és szeptember hónapokra érkeztek adományok, a következőképpen tevődik össze: állandó támogatóktól 375 lej, külön adományként 285 lej, és a templom persejben is gyűlt adomány 350 lej. Ezúton is köszönjük szépen, összesen 1010 lej adomány érkezett. Isten fizesse mindenki adományát, írja sok szeretettel Gál Ibolya önkéntesünk, és köszönjük szépen Ferenc Irén segítségét is, amellyel besegít. Csíkszentdomokosról adományok a Mária Rádió részére. A Mariaton céljaira érkezett 150 lej, ezen felül pedig a Felszeg utcai társulat tagjaitól, melyet összegyűjtött Zsók Ilona, összesen 920 lej adomány érkezett. A Faluvégi társulat tagjaitól, melyet összegyűjtött Ferenc Margit, 551 lej adomány érkezett. Majercsik Irén társulata tagjaitól 100 lej adomány, Karda Edit csoportjától 230 lej adomány érkezett. Vara Gizike csoportjától 300 lej adomány, Szecsete Rózália önkéntesünk gyűjtéséből 150 lej, míg külön adományként 423 lej adomány érkezett. Tehát Csíkszentdomokosról ez alkalommal 2824 lej adományt vehettünk át, hoztak be ide a Csíksomi stúdiumba. Hálásan köszönjük mindenkinek az adományát. A Gyimes Középloki Római Katolikus Plébánia templom persejében, Mária Rádiós persejében összegyűlt adományokat szeretnénk az alkalommal is megköszönni. Több személy részéről érkezett ez az adomány, összesen 702 lej, ezen felül pedig még két személy adakozott, 50 lejt, illetve 100 lejt. Hálásan köszönjük Málnási Demeter plébános atyának, aki behozta ide a Csíksomi stúdiumba ezen adományokat, Isten fizesse. Omorod Darócról névtelenül érkezett 800 lej adomány, Isten fizesse mindenkinek. Silló Piroska önkéntesünk Csíkcsicsóból gyűjtött adományokat több személy részéről, 405 lejt, köszönjük szépen. A Mária Rádió további fenntartására két személy részéről érkezett 400 lej adomány, köszönjük szépen. A következő levelet Burista Klára önkéntesünk írta, a segítőtársammal, Jucikával, hála Istennek összegyűjtöttük az adományokat a Szűzanya rádiójának működéséhez. Isten fizesse mindenki adományát, állandó támogatóktól 670 lej, míg külön adományként 600 lej adomány érkezett, ez így összesen 1270 lej. Sok szeretettel írja Burista Klára önkéntesünk Csíkszeredából. Július, augusztus, szeptember, október, november és december hónapokra, tehát az utolsó fél évre gyűjtötte össze Szőcs Mária önkéntesünk Csíkszentlélekről és Fitódból az általa összegyűjtött adományokat több személy részéről, összesen 1440 lejt sikerült összegyűjtenie. Hálásan köszönjük Marikának is a szolgálatot és a támogatásokat is, Isten fizesse mindenkinek. Vilibók Lenke önkéntesünk Csíkszeredából juttatott el adományokat, állandó támogatóktól 190 lej, külön adományként 200 lej érkezett, még Gyepecéről 40 lej adomány érkezett a Mária Rádió további fenntartására, ez így összesen 430 lej. Hálásan köszönjük Lenke néninek is a szolgálatot. Erős Ilunka önkéntesünk Csíkbózsovából gyűjtött adományokat július és augusztus hónapokra a Mária Rádió további fenntartására, állandó támogatóktól érkezett összesen 1240 lej. Hálásan köszönjük a csíkbózsovai hallgatóinknak is az adományokat, a hűséges támogatást és Ilonka néninek is a szolgálatot. Nagy Mária önkéntesünk Csíkszeredából hozta el az adományokat több személy részéről, állandó támogatóktól 430 lej, míg külön adományként 220 lej adományt gyűjtött össze, ez így összesen 650 lej. Hálásan köszönjük Marikának is a szolgálatot. A következő papíros a kezemben, Csíkkarszfalvi és a Csíkjenőfalvi támogatóktól augusztus hónapra és szeptember hónapra összegyűjtött adományokat jutatták el. Augusztus hónapra 1700 lej, míg a szeptember hónapra 1580 lej, ez így összesen 3280 lej. Isten bőséges áldását kívánjuk az egész Mária Rádió munkaközösségére, minden támogatóra, különösen a betegekre. Sok szeretettel Mariska és segítő társai. Jó egészséget kívánunk a Mariska néninek is, és az ő segítőtársainak is, köszönjük mindenkinek az adományát. A következőkben Csíkszentgyörgyre ugrunk át, ahonnan Haricska Mária Rita és Gál Zsuzsanna önkénteseinknek köszönjük az általuk végzett szolgálatot, és hogy összegyűjtötték az adományokat, amely több személy részéről 1125 lej adomány érkezett. Isten fizesse! És ezennel a végéhez is értem az adományoknak. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki a Mária Rádiót a szívén viseli, és fontosnak tartja az ima és az anyagi támogatást egyaránt. A Isten mindenkinek fizesse vissza abban, amiben a legnagyobb szükségük van rá. El is búcsúzunk a Csíksomi stúdióból. További áldott szép napot kívánva a mikrofonoknál.
1: Gellért
2: és Fülöp Lórándot hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük nektek, kedves fiúk, a szolgálatotokat, munkátokat. Isten áldása kísérje további életeteket, családjaitokat. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt 50 percben a jelenünk és jövünk információs műsort hallották. Én személyesen és a munkatársaim nevében is megköszönöm minden kedves hallgatónak, adakozónak, önkéntesnek, munkatársnak a szolgálatát, munkáját. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, imádkozzunk együtt egymásért. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leo az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A magyar kápolna búcsú miséje. Isten ölében. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 28. vasárnapra.

0: 14. Leó az Amoris Laetitia találkozón. A családok életéből sokat tanulhat az egyház. 14. Leó pápa október 7-én megnyitotta a keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek találkozóját, amelyet az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából rendeznek a Vatikánban. A találkozó témája: 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal.
1: Allow me to begin by recalling the long and fruitful synodal and missionary journey that the Church has made in relation to marriage and the family.
0: A pápa felidézte az egyház hosszú szinodális és missziós útját a házasság és a család témájában. Ferenc pápa pápasága kezdetén ismét a szinodális folyamat középpontjába helyezte a családot, amelynek egyik fontos gyümölcse lett 10 évvel ezelőtt az Amoris Laetitia. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a család kérdése nem választható el korunk nagy kulturális, gazdasági, társadalmi és politikai kihívásaitól. Az elmúlt 10 év tapasztalatait ezért most annak fényében kell megvizsgálni, hogy mit tanított általuk Krisztus egyházának, és merre vezeti ma a Szentlélek az egyházi közösséget. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy vannak helyek és körülmények, ahol az egyház csak a világi híveken, különösen pedig a családokon keresztül válhat a föld sójává. A családok hétköznapi életükben maguk is részt vesznek az egyház missziójában. Szeretetükkel és hűségükkel, gondoskodásukkal és megbocsátásukkal, gyermekeik nevelésével, a hit továbbadásával, valamint az idősek és a sérülékenyek iránti figyelmükkel. Mindezzel tanúságot tesznek az evangéliumról. A lelkipásztorok feladata, hogy hirdessék Isten házasságra és családra vonatkozó tervének szépségét, ugyanakkor az embereket életük konkrét körülményei között kísérjék. Ez a szolgálat a meghallgatás iskolájába is helyez bennünket, fogalmazott 14. Leó. Majd hozzátette, bizonyára sokat kell tanulnunk a családoktól. Az egyháznak ugyanakkor bátran szembe kell nézni a társadalmi változásokkal. Sok helyen egyre nagyobb távolság alakult ki a szexualitás és az intimitás megélésének módja, valamint a házasságról vallott keresztény felfogás között. A fiatalok továbbra is szeretetre, hűségre és valahová tartozásra vágynak, mégis sokan nehezen tudják elképzelni, hogyan valósulhat meg életükben a szeretet keresztény eszménye. Nehéz számukra elhinni azt is, hogy az életre szóló elköteleződés lehet a feltétele annak, hogy elérjék azt, amire valójában vágynak. Döntéseiket ráadásul a gazdasági bizonytalanság, a migráció, az erőszak, a magány és az érzelmi törékenység is befolyásolja. A pápa ezért arra kérte az egyházi vezetőket, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Mit keresnek valójában az emberek e kulturális változások mögött? Hol képes a lelkipásztori nyelvezet utat nyitni hozzájuk, és hol nem éri el többé a szívüket? Mit taníthatnak az egyháznak, maguknak, a családoknak a tapasztalatai? 14. Leó külön figyelmet szentelt az emberi törékenységnek. Ez mélyen befolyásolhatja azt, ahogyan az ember önmagára, jövőjére, sőt Istenhez és az emberhez fűződő kapcsolatára tekint. A törékenység azonban mindannyiunk közös emberi tapasztalata. Valamennyien ismerjük a távolságot a között a jó között, amelyre vágyunk, és a között, amit ténylegesen képesek vagyunk megvalósítani. Ezért kegyelemre, megbocsátásra és újrakezdésre van szükségünk. A hűség maga is kegyelem, amelyet be kell fogadnunk, és olyan út, amelyet fokozatosan, gyakran megpróbáltatásokon keresztül kell megújítanunk, hangsúlyozta a pápa. Majd alapvető kérdést intézett a lelkipásztorokhoz. Milyen egyházzal találkoznak az emberek éppen akkor, amikor a leginkább törékenyek? Közösségeink segítenek-e nekik felismerni, hogy továbbra is van helyük az egyházban, van felelősségük és vannak ajándékaik? A hirdetett igazsággal találkozhatnak-e a lelkipásztori jelenlét türelmén, közelségén és irgalmasságán keresztül? Leó pápa arra kérte a találkozó résztvevőit, hogy ne kerüljék meg ezeket a kérdéseket, mert a Szentlélek gyakran éppen azokon a helyzeteken keresztül szól, amelyek kihívás elé állítják az egyházat. Nem elegendő tehát csupán értelmezni a családok mai valóságát. Engedni kell, hogy tapasztalataik az egyházat is kérdezzék, és megújítsák lelkipásztori felelősségét. Így találhat új utakat az evangélium hirdetésére és a családok kísérésére, láthatóvá téve azt a gyengétséget, amellyel Krisztus ma is népe között jár. 14. Leó arra buzdította a résztvevőket, hogy figyelmesen hallgassák meg egymást, és a különböző országok, kultúrák eltérő tapasztalatait tekintsék az egész egyház számára ajándéknak. A Szent Atya végül így imádkozott. Adja meg nekünk az Úr a szabadságot, hogy meghallgassuk egymást, a bölcsességet, hogy felismerjük működését népe körében, és a bátorságot, hogy kövessük, amerre vezet bennünket, hogy az evangélium napról napra egyre teljesebben örömhírré váljon a családok számára az egész világon.

Szűz Mária őrizze meg magyar népünk szent katolikus hitét. A vatikáni magyar kápolna búcsú miséje. Pontosan 46 évvel ezelőtt, 1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa szentelte fel a vatikáni Szent Péter Bazilika altemplomában a Magna Domina Hungarorum, a magyar nagyasszonya kápolnát, amelynek emlékére csütörtök reggel ünnepi búcsú szentmisével emlékezett a római magyar közösség. Böcskei László nagyváradi püspök mutatta be a szentmisét, és homíliájában arról emlékedett, hogy a magyarok nagyasszonya Krisztushoz vezet, hűségre tanít és testvériségre hív minket. Böcskei László nagyváradi püspökkel, a romániai katolikus püspöki konferencia elnökével együtt misézett Kocsis Fülöp, a Hajdudorogi Főegyház megye érsek metropolitája és Székely János szombathelyi megyés püspök, a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke. Mindhárom főpásztor a Leó pápa által az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás megjelenésének 10. évforduló alkalmából egybehívott találkozó résztvevői, melyre a Szentatya a kereti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta meg. A szentmisen részt vett Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet munkatársaival együtt, érszeki Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója és a Római Magyar Kolónia tagjai. Különösen is megrendítőnek nevezte Böcskei László püspök a magyarok nagyasszonya ünnepét Rómában, a Szent Péter Bazilika mélyén, az apostol sírjának közelében, messze otthonaiktól, és mégis valamiképp itthon. Magyar szentek, magyar történelem és magyar imádság vesz körül bennünket, ugyanakkor néhány lépésre vagyunk attól a helytől, amely 2000 éve az egyház egyetemességére emlékeztet. Ezért is különösen alkalmas a hely arra, hogy magyarok nagyasszonya ünnepén három gondolatot vigyük magunkkal. Mária Krisztushoz vezet, Mária hűségre tanít, és Mária testvériségre hív. Az első gondolatot az örömhírvételnek napi evangélium erősíti meg. Az angyal üdvözlet középpontja nem Mária, hanem az Úr maga, aki vele van. Mária az egyház példaképe, mert nem önmagára mutat, hanem fiára. Böcskei püspök atya főként a középső témát, Mária hűségre tanít, fejtette ki alaposan, mégpedig tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanításán keresztül, akinek idén ünnepi születése 130. évfordulóját. Amikor 1948-ban egyháza és népe fölött egyre sötétebb felhők gyülekeztek, ő arra buzdította híveit, hogy imádkozzanak, ragaszkodjanak hitükhöz, és kérik a boldogságos szűz közbenjárását. Egy nagyon egyszerű, mégis rendkívül mély mondatban fogalmazta meg reménységét. Szűz Mária őrizze meg népünk szent katolikus hitét. A szent életi püspök nem földi jólétet és boldogulást, nem hatalmat vagy politikai sikert kért az üzanyától. Egyetlen dolgot kér, a nép maradjon hűséges ősei hitéhez. Márton Áron tudta, hogy a nép legnagyobb vesztesége nem az, ha üldöztetésben van része, hanem az, ha elveszíti hitét. Ha már nem tud különbséget tenni igaz és hamis, jó és rossz között. Ha a kereszténységből puszta hagyomány, kulturális emlék vagy ünnepi dísz maradt, hangsúlyozta Böcskei püspök. A magyarok nagyasszonya a hűségasszonya, aki hűséges akkor is, amikor nem érti Isten akaratát, amikor nem látja át az ő útját s terveit. Társadalmunk legfájóbb sebe talán éppen ennek a hűségnek a hiánya. Hűség a házasságban, hűség a hivatásban, hűség a kimondott szóhoz és az igazsághoz akkor is, amikor annak ára van. Népünknek ma elsősorban nem hangos emberekre van szüksége, nem olyanokra, akik mindig meg tudják mondani, ki a hibás. Népünknek ma elsősorban hűséges emberekre van szüksége, imádkozó családokra, a tisztaság útját válaszolva

0: elveszünk. Vedd teljesen birtokodba családunkat, hogy cepőtelen szívednek és fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus szentséges szívének szerető otthona legyünk. Ezért mindnyájunkra anyai áldásodat kérjük. Mikor munkába indulunk, hogy megszerezzük mindennapi kenyerünket, áldj meg minket, anyánk. Mikor megpróbáltatás ér, betegség, gyász borítja szívünket, áldj meg minket, anyánk. Amikor a földet ígérik mennyországul, hogy elszakítsanak Istentől, áldj meg minket, anyánk. Amikor lefekszünk este, hogy új erővel folytassuk másnap földi zarándoklásunkat, áldj meg minket, anyánk. Áldásod legyen rajtunk éjjel-nappal, örömben és szenvedésben, munkában és pihenésben, egészségben és betegségben, életben és halálban, az egész örökké valóságban. Amen.
1: Isten ölében, Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 28. vasárnapra.
2: Plébános úr, ha egyszer a mennybe kerülök, találkozni fogok azokkal, akiket szerettem? Kérdezi valaki a papjától. Persze, feleli ő. Sőt, még azokkal is találkozik majd, akiket nem szeretett. Ez a rövid párbeszéd nagyon mély igazságot tartalmaz. Izaiás próféta írja, a seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a hegyen. Ez a kijelentés magában foglalja először azt, hogy az isteni lakoma nem csak a választott népnek, Izraelnek szól, hanem minden nemzetnek. Ez abban az időben, a Krisztus előtti 8. században forradalmi gondolat volt, hiszen megnyitotta az üdvösség kapuját az egész emberiség előtt. Az új szövetségben Jézus és az apostolok közvetlenül erre az izajási képre építenek, amikor Isten országáról beszélnek. Abban az országban a lakomára mindenki meghívást kap. A szomszéd, akivel rég úgymond összement a tej. A munkatárs, a rokon, akit nehezen viselek el, és az is, akit talán már rég leírtam. Isten vendéglistája tehát nem az én ízlésem szerint készül. A példabeszéd szereplői egyáltalán nem rossz emberek, csak nagyon elfoglaltak. Minden is fontosabb számukra, mint az, mint ő, aki megteríti az asztalt, és felszolgál nekik. A lakoma a Szent hegyen, Sion hegyén történik. Jeruzsálem a szakrális központ, ahová Isten összegyűjti népét a lakomára. A lakoma képe a bőséget, az örömet, az ünnepet, a teljességet jelenti. Ezek az ószövetségi képek előrevetítik mindazt, amit Jézus nyíltan fogalmaz meg az új szövetségben. A képek az isteni életet írják körül, és így már érthetőbb, hogy milyen a gazda, aki nem szűkmarkú és nem sajnálja az embertől az életet. Jézust is azért küldte, hogy életünk legyen és az bőségben legyen, ahogy olvassuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 10. versben. Mindenki számára fel van ajánlva az isteni életben való részesedés, és nekem csak annyi a dolgom, hogy oda tegyem magamat. Ne az állarcaimat, ne a szerepeimet, hanem azt, aki tényleg vagyok, mert ez az ünnep arról szól, hogy leveszi rólam a fájtlat. Mindenkiről. Azon az ünnepen lehull minden, ami eltakarja igazi valómat, és kiderül, hogy Isten nem azért szeret, mert tökéletesen teljesítettem, hanem azért, mert ő jó. A közvetlen előkészület már elkezdődött, és a mennyegzős ruha nem divatkérdés, hanem életkérdés. Az a kérdés, hogyan élek, mert valójában a földi élet a tét. A lét a tét. Hogyan vagyok jelen Isten és mások számára? A lakoma már elkezdődött. A vég a beteljesedés. Ezért nem mindegy, hogy naponta milyen ruhát öltök magamra. A keresztségben fehér ruhát kaptam szimbolikusan, annak a jelét, hogy Krisztusba öltöztem. Ezt a ruhát naponta felöltöm tudatosan, és figyelek arra, hogy irgalomban, megbocsátásban, tisztaságban, szeretetben éljek. Nem mások szennyesével foglalkozom, mert a sajátomban is van épp elég dolgom. Tudom, hogy mindenkinek elég a más baja, de ezen a lakomán a saját arcom és öltözetem a tét. Krisztust sugárzom, Krisztusivá válok, vagy róla beszélek, de lélekben távol állok tőle. Minden kifogás, nyafogás. S ha nehéz, akkor sem vagyok egyedül, mert kegyelemben élek. Isten szent lelke mindig rendelkezésre áll, mindig újra szabhatom vele együtt a

0: mennyegzős ruhát. A szentek talán azért tudtak nehéz helyzetben is derűsek lenni, mert tudták, hogy meghívást kaptak, és Isten jelenlétének tudatában éltek. Nem volt nekik sem könnyebb. Mindenkor emberének megvan a maga nehézsége, de mindenkorban megvan a lehetőség megtanulni felölteni a krisztusi képmást, hogy ne az én arcom ragyogjon, hanem a krisztusi arc ragyogjon fel bennem és általam. A Szentlélek által és a Szentlélekben Krisztus mindenkor emberének kortársa, és senki sincs magára hagyva. A készület és a lakoma folyamatos történés lelkemben és környezetemben. Persze sosem könnyű, de nem lehetetlen. Egyik kedves paptársam küldte nemrégiben a következő szép, mély gondolatot. Ezt írta: a szenteknek van múltjuk, a bűnösöknek van jövőjük. A szentek is ott kezdték, ahol mindenkor embere, ahol te és én. A szentévállás nem valami távoli ábránt, hanem Isten közelségének megtapasztalása, beengedése és továbbadása. Minden nap legyen bátorságon feltenni a kérdéseket. Nem azt, hogy ott leszek-e egyszer majd, hanem azt, hogy itt és most van időm Istenre. Itt és most elfogadom a meghívását. Van bátorságom úgy menni, ahogy vagyok. A lakoma készen van, a meghívó a kezemben. Isten pedig csak ennyit mond: gyere, hozd magad, ülj az ölembe. Oda ülök.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 28. vasárnapra Isten ölében címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Rádió Erdély. Éjfél van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Ilyen 2 órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Emese. Éjjel 3 órától együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor bölcsessége című műsorra lesz hallható. 4 órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5:40-kor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, Szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
3: most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
4: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki bennem marad, és én benne az bőtermést hoz, hisz nélkülem semmit sem tehettek. Ezt nagyon megtapasztaltam az életemben, mert ez arról szól, hogy én minél jobban egyesülök Krisztussal, minél jobban ráforrok, mint szőlővessző a szőlőtőre, annál több gyümölcsöt fog hozni az életem. Mert valójában a gyümölcsöt azt nem én hozom, hanem megengedem Jézusnak, a bennem lakó Jézusnak, hogy általam gyümölcsöt hozzon. És erről szól a keresztény élet, hogy az imádságon keresztül és a szentségeken keresztül egyre jobban megengedjük Krisztusnak, hogy uralkodjon bennünk, hogy átrendezze a belső világunkat, hogy ő rendezze be az egész lelki világunkat, hogy az ő vágyai, érzései, gondolatai uralkodóvá váljanak bennünk, és hogy azt tegyük, amit ő akar, hogy megtegyünk, amit ő tenne a helyünkbe. És én ezt nagyon megtapasztalom, mert tényleg minél többet imádkozom, minél több időt töltök az oltári szentség előtt, minél több szent olvasót imádkozok, minél gyakrabban gondolok az Istenre, azt veszem észre, hogy annál gyümölcsözőbb a papi életem, és annál többen fordulnak az Isten felé, annál többen kezdenek el imádkozni, annál többen térnek meg. Volt velem idén is zarándok, és akkor döntötte el, hogy első áldozó lesz és bérmálkozni fog. Hihetetlen, hogy mik történnek Medjugorjéba, úgyhogy mindenkinek azt ajánlom, hogy egy imádságos zarándok csoporttal menjen le.

Drága gyermekek, tiszta és őszinte szeretetetek vonzza édesanyai szívemet. Hitetek és a mennyei atyába vetett bizalmat

és tiszta érzésekkel, amelyekkel dicsőítitek a mennyei atyát. Szeretetem apostolai, a vérasztás ideje van, és szeretetet kérek tőletek, nem azt, hogy ítélkezzetek, senkit ne ítéljetek el, mert a mennyei atya fog megítélni mindenkit. Azt kérem tőletek, hogy szeressetek, terjesszétek az igazságot, mert az igazság régi, nem új. Az igazság örök és igaz. Az örök Istenről tanúskodik. Hozzátok fiam fényét, és törjétek meg a sötétséget, amely egyre inkább be akar borítani benneteket. Ne féljetek! Fiam kegyelme és szeretete által én veletek vagyok. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. március 2-ai üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézis sorozatunk tovább folytatódik, és ott hagytuk abba, hogy Isten végtelenül jóságos, vagyis ő jobban szereti összes teremtményeit, mint a jó atya gyermekeit. Isten szereti gyermekeit, teremtményeit. Csak jót akar nekik, és jó téteményeivel halmozza el őket. Szent Koletta mondja, ha tudnátok, hogy mennyire szeret bennünket Isten, meghalnánk örömünkben. János evangélista azt mondja, Isten maga a szeretet. A szeretet az ő lényéhez tartozik. Forrásból nem fakadhat egyéb, mint víz. A nap egyebet nem bocsáthat ki magából, mint meleget. Isten sem tanúsíthat egyebet, mint jóságot és szeretetet. Isten jósága lényegesen különbözik a teremtmények jóságától éppen úgy, mint ahogy különbözik a naptól megvilágított fal világossága magától a naptól. A fal csak azért világos, mert a nap megvilágítja. A nap ellenben nem csupán világos, hanem maga a világosság, és világító is egyszer mind. Így a teremtmények is csak azért jóságosak, szeretetteljesek, mert Isten közli velük ezt a jóságot. Azért mondja Krisztus, senki sem jó, csak egyedül az Isten. Isten szeretete viszont kiárad, kiterjed az ő összes teremtményeire. Amint a nap bevilágítja az ég megmérhetetlen térségeit, úgy terjed ki Isten jósága valamennyi teremtményre. Még az oktalan állatok sincsenek kizárva az ő jóságából. A verebekről mondja Jézus Krisztus, azok közül egy sincs elfelejtve Isten előtt. Különösen azonban az embereket szeret Isten, ezért küldötte le még egyszülött fiát is a földre, megváltásukra. Nagyok és megszámlálhatatlanok a jó tétemények, melyeket az emberek Istentől nyertek. Ezért mondja Loyolai Szent Ignác, Isten sokkal jobban szeret bennünket, mint mi magunk. Istennek irántunk tanúsított szeretetét, még az anya szeretetével sem lehet összehasonlítani. Isten szeretete irántunk azonban leginkább abban mutatkozik, hogy saját fiát adta oda érettünk. Krisztus Urunk szerint úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ábrahám nem tanúsíthatta kiválóbb módon szeretetét Isten iránt, mint azáltal, hogy a legkedvesebbet tudnilik fiát is kész volt feláldozni Istennek. Ugyanez áll Istenről is. A legkedvesebbet ajándékozta nekünk tulajdon fiát. Krisztus szerint nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Isten fia azért akarta keresztván sokat szenvedni, hogy szeretetének túláradó voltát megmutassa. A megváltó egész viselkedése az ő nagy szeretetéről tanúskodik. Lehajtotta fejét, hogy bennünket megcsókoljon, kitárta karjait, hogy bennünket megöleljen, megnyitotta szívét, hogy bennünket még jobban szeretessen. Az oltári szentségben folytonosan körünkben akart Krisztus maradni, éppen. A szent áldozásban pedig a legbensőbben akart velünk egyesülni. Innen a szavai, az én gyönyörűségem az emberek fiaival lakozni. Az emberek közül szeretetét Isten főképpen az igazak iránt mutatja ki. Szent Alfonz mondja, egyetlen tökéletes lélek kedvesebb Isten előtt, mint ezer nem tökéletes. 72. Zsoltárban olvashatjuk, mi jó Izrael Istene azoknak, kik igaz szívvel vannak. Nagy, belső vigasztalásokkal látogatja meg őket, olvashatjuk a Zsoltárokban. Az igazaknak minden javukra szolgál. A Rómaiakhoz írt levélben olvashatjuk. János evangélista azt mondja, az atya és a fiú lakást vesznek a Szentlélek által náluk.
Máté evangélista azt mondja, Isten az igazak jó cselekedeteit jóval érdemükön felül jutalmazza, százszoros jutalmat ad nekik. Szalézi Szent Ferenc azt mondja, Isten az igazakat bocsánatos bűneik és tökéletlenségik dacára is szereti. Ahhoz az anyához hasonlít, aki gyermekét bármennyire visszatetsző is annak betegeskedése és gyengesége, gyöngéden és részvéttel szereti.

Még a bűnösökkel szemben is szeretetet tanúsít Isten. Gonosz tetteik dacára utolsó lélegzetükig jótéte mennyeivel halmozza el őket. Napját fölkelti a jókra és gonoszokra egyaránt, olvashatjuk Máté evangéliumában. A szenvedéseket csupán szeretetből bocsát rájuk. Szent Ágoston azt mondja, Isten a seborvoshoz hasonlít, aki csak azért éget és vág, hogy egészségessé tegyen. Isten azért szereti a bűnösöket, mert minden bűnösben található legalábbis némi jó, és a bűnös halála előtt még megjavulhat. Azonban túlságosan nem nyilvánulhat meg Isten szeretete a bűnösök iránt. Úgy áll ezzel is a dolog, mint a mágnessel. Ez magához vonz minden vasat, amely közelében van. Ha azonban valamely tárgy van közötte és a vasrúd között, a mágnes ugyan akkor is vonzza a vasrúdakat, azonban ezek nem érhetnek egészen hozzá. Mivel Isten végtelenül jóságos irántunk, szeressük őt mindenek fölött, mondja János evangélista. Nem rettegéssel, se nem szolgai félelemmel, hanem gyermeki bizalommal közeledjünk hozzá, mondja Szent Pál apostol. Szintén ő mondja az Efezusiakhoz írt levélben, mivel Isten oly jóságos irántunk, legyünk mi is jóságosak, embertársaink, sőt Isten valamennyi teremtménye iránt. Azért adta Isten a szeretet parancsát önmaga iránt, a felebarát és az ellenség iránt, továbbá azt a parancsot, hogy az irgalmasság cselekedeteit gyakoroljuk. Sőt, Isten úgy akarja, hogy még az állatokkal szemben is jószívűek legyünk. Isten jósága különösen abban mutatkozik, hogy ő hosszantűrő és irgalmas. Hosszantűrő, azaz a bűnösöknek időt enged a megjavulásra. Az emberek mindig büntetni szoktak. Isten nem így jár el. Hosszú ideig eltűri teremtményeinek lázadását, kegyelmének megvetését. Isten nem akarja bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, mondja Szent Pál apostol. Rá vonatkozik Izaiás proféta szavai, a repedezett nádat nem töri össze, a füstölgő mécses nem oltja ki. Ha tehát Isten még észlel valami jó akaratot a bűnös részéről, nem akarja pusztulását, hanem szelídséggel iparkodik őt üdvösségre vezetni. Innen van, hogy Isten a bekövetkező büntetéseket gyakran jó előre hírül adta, és csak lassan, szinte vonakodva engedte az előre hirdetett büntetést bekövetkezni. Noé kortársainak 120 évi időt engedett a javulásra. A niniveieknek 40 napot. Jeruzsálem lakóinak 37 évet Krisztus Urunk mennybe menetele után. Az égből sem üt le hirtelen a villám, először fellegek borítják be az eget, azután villámlik és dörög, csak azután következik be a villámcsapás. És ez alkalmazható a jó Istenre is. Krisztus Urunk a terméketlen fügefáról szóló példabeszédben szemlélteti Isten nagy türelmét. Ha Isten nem volna Isten, igazságtalan volna a bűnösökkel szemben gyakorolt oly nagy türelme, mondja Szent Ágoston. Isten azért olyan hosszantűrő, mert részvétel van gyengeségünk iránt. Továbbá, mert a bűnösnek meg akarja könnyíteni a megtérést. Tehát Isten részvétel van irántunk. Úgy bánik velünk, mint az anya a makrancos gyermekével. Ahelyett, hogy a síró gyermeket megbüntetni, még jobban keblére szorítja és dédelgeti, amíg csak lecsendesedik. Isten azért is részvétel van irántunk, mert megváltunk. Olyan dolgot, amelyet drágán kellett megfizetnünk, például egy aranyórát, nem egy hamar dobunk el csak azért, mert valami hibája van, inkább megjavítatjuk. Így tesz a mi megváltó Istenünk is, aki nagy áron vett meg bennünket,
Isten azért kímél, hogy megjavulj, nem pedig azért, hogy a gonoszságban makacsul megmaradj, mondja Szent Ágoston. Nem tudod-e, hogy Isten kegyessége bűnbánatra vezérel téged, mondja Szent Pál apostol. Az Úr csak azért van türelemmel irántatok, mert azt akarja, hogy mindenki bűnbánatra térjen. Sok bűnösnél nem is volt hiába való Isten hosszú tűrése, mert sok nagy bűnös megtért, s a legnagyobb szenté lett. Így Mária Magdolna, Szent Ágoston, egyiptomi Szent Mária, stb. Azonban, ha Isten hosszan tűrő is, mégis veszélyes a megtérést sokáig halasztani. Mert hirtelen jelenik meg az ő haragja, olvashatjuk Sirák könyvében. Gondoljunk a terméketlen fügefáról szóló példabeszédre. Isten malmai lassan őrülnek, de biztosan és nagyon finoman. Amit hosszú tűrése elmulasztott megtenni, szigorra fogja helyrepótolni. Minél tovább késik a büntetés, annál keményebben fog bekövetkezni. Úgy van a dolog itt is, mint az íjjal. Minél hátrább van húzva a húr, annál nagyobb erővel repül tova, mondja Szent Ágoston. És ezt bizonyítja Antiochus Epifánésznek, a kegyetlen királynak borzasztó halála, amit olvashatunk a Makkabeusok könyvében.

Isten végtelenül irgalmas. Vagyis Isten nagyon szívesen megbocsát, ha bűneinket komolyan megbánjuk. A gyermek megbántotta az édesapját, de utána igaz szívvel bocsánatért esedezik, egy jóságos atya megbocsát. Így cselekszik Isten is. Isten nagy irgalmasságát Krisztus Urunk a tékozló fiúról szóló példabeszédben rajzolta meg. Dávid királynak, alig hogy megvallotta bűnét Nátán proféta korholó szavaira, holott értésére adta Nátán, hogy bűneit az Úr megbocsátotta. Tehát mihelyt fáj a bűnösnek a bűn, Isten már ki van engesztelve. Isten tulajdonsága, hogy megkönnyörül és megbocsát. Tehát az ő irgalma végtelen. A tengernek van határa. Isten irgalmasságának azonban nincsen. Isten azt kívánja tőlünk, emberektől, hogy fele barátunknak 77-szer megbocsássunk. Mi irgalmasnak akkor kell lenni, akkor neki magának. Isten irgalmassága különösen abban nyilvánul meg, hogy a bűnöst nem hagyja magára. Néha szenvedésekkel, néha jótéteményeivel keresi fel, még a legnagyobb bűnöst is mindig szeretetteljesen fogadja vissza, és megtérése után még kegyesebb iránta, mint az előtt. Isten az evangéliumi jó pásztor, aki elveszett juhának utána megy és keresi, míg meg nem találja. A tékozló fiúra szenvedéseket bocsátott Isten. Dávidhoz Nátán profétát küldötte. Péterre rátekintett Krisztus, hogy őt megindítsa. A szamaritánus asszonyt felkereste Jákob kutyánál, hogy megtérítse. Isten, tehát a halászhoz vagy a vadászhoz hasonlít, aki különböző tervet eszel ki, és csalétket is használ fel, hogy a halakat vagy a madarakat a hálójába kerítse. Isten még a legnagyobb bűnösnek is megbocsát. Ő mondja, ha bűneitek olyanok, mint a karmazsin, mint a hó, megfehérednek, és ha pirosak lesznek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a fehér gyapjú. Olvashatjuk Izaiásnál. Sőt, minél nagyobb a bűnös, annál szívesebben fogadja őt Isten, ha igazán megtér. Hát azért kiáltott fel Dávid, Uram, kegyelmez bűnömnek, mert sok annak a száma. Tehát Isten akárcsak a halász, annál inkább örül, minél nagyobbak a halak, amelyek a hálójába kerülnek. Istennek ugyanis nagyobb dicsőségére válik, ha olyan embereknek is megbocsáthat, akik sok és súlyos bűneik miatt a megbocsátása csak nem méltatlanok. Senki sem kárhozott el tehát azért, mert sok rosszat követett el. Azonban sok ember van a pokolban, egyetlen halálos bűn miatt, amelyet nem akart megbánni, mondja Viennei Szent János. Még Júdás is bocsánatot nyert volna, ha akarta volna azt. Tehát Isten még az élet utolsó pillanatában is megbocsát a bűnösnek. Gondoljunk a Krisztus jobbján függő gonosztevőre, mindamellett senkinek sem szabad a bűnbánatot haláláig elhalasztania. Egynek Isten a végső pillanatban is kegyelmet adott, hogy senki el ne csükkedjen. Azonban csupán csak egynek, hogy megtérését a halálig senki se halassza el, mondja Szent Ágoston. A halálos ágyon való megtérés az mindig bizonytalan. A tapasztalat szerint a bűnösök a halálos ágyon minden jót ígérnek, de ha egészségüket visszanyerik, elfelejtenek mindent. Volt erre számos példa a tudósok között is. Továbbá a halálos ágyon többnyire csupán kényszerűségből térnek meg a bűnösök. Úgy tesznek, mint a hajósok, akik a hajótörés kezdetével áruikat csak a szükségtől kényszerítve dobják a tengerbe, nem pedig azért, mintha nem szeretnék azokat. Szent Bernát mondja, nevetséges dolog, amikor valaki ifjú és életerős korában nem akar harcolni, csak akkor akar harctérre vonulni, mikor már elgyengült, és mozogni is alig tud. Innen folytatjuk, kedves hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Cyril Bertrán és társai, iskolatestvérek, a spanyol polgárháború turóni vértanúi. Az 1930-as évek elején a szabadkőművesek és a kommunisták meg akarták szerezni a hatalmat, és el akarták tüntetni a katolikus egyházat. Támadásaik főként a püspökök, papok és szerzetesek ellen irányultak. Nagy agitációval felbőszítették az embereket a gazdag és hatalmas papok ellen, s nem egyszer tömeges gyilkosságokba kergették őket. Az asztúriai bányavidéken sok vendégmunkás dolgozott nyomorúságos körülmények között, családjuktól és vallási gyökereiktől elszakítva. Az egyház ellenes agitáció e területen különösen eredményes volt. A forradalmárok egy csoportja 1934. október 5-én betört az iskolatestvérek iskolájába, és a tanítókat a lelkészükkel együtt a népházba hurcolták, hogy ott ítélkezzenek felettük. A forradalmi bizottság mindnyájukat halálra ítélte, tudván, hogy a környék munkás családjainak gyermekeire milyen nagy hatással vannak. Kivégzésük azonban késett, mert nem találtak hozzá kivégző osztagot. Ezért a környékről hivattak egy különítményt, akik október 9-én hajnalban a 9 elítéltet kivitték a temetőbe, ahol már megvolt ásva egy hosszú árok. Ennek szélére állították, és két sortűzzel belelőtték őket.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is a Mária Rádiót.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Ha hiányzik is az erőnk, az akarat dicséretes, mondta Ovidius.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: Nyilván nem szakmai életutat mond az ember, de az emberivel hát nyilván nagyon is összefügg. A házban ott volt van egy kegyhelynek minősülő kápolna. Úgy kell elképzelni a házat, hogy 200 kispapra tervezték, és mindenki egyedül a szobájába. Tehát rettenetes nagy az épület. Ha az esztergomi Szent Adalbert központot megszorozzuk mondjuk hárommal,
2: az igen,
1: akkor kijön körülbelül. Rettenetes nagy. És ott hát több kápolna is van, jó nagy templom.
2: Ez ott egyben van épülve a lateráni bazilikával, mögötte van.
1: Egyben is, de majd hát méterek választják el.
2: Tehát közvetlen külön mellette, úgy
1: lateránon belül van, igen, ez is, meg egy egyetem, ugye, meg ott a kanonokház, igen, meg ilyenek, tehát nem egy nagy, de ott a házon belül van egy kápolna, ami egy képet hordoz magában, a Madre della Fiducia, vagyis a bizalom édesanyjának a kegyképét. Ugye az azért jellegzetes, mert általában szűzanya szokott lenni az útmutató, ahogy keleten hívják, hogy Hodigitria, hogy utat mutat, rámutat Jézusra. Itt pont fordítva van, itt Jézus a kis ujjával mutat az édesanyjára. Azzal is a bizalmat jelezze, hogy bízzunk rá mindent. A formáció idején is, és később is, papként is majd. Valahogy, hogy olyan kis ékszerdoboz volt az a kápolna, nem volt művészetileg egy nagy alkotás, de érezhető volt, hogy kegyetlenül be van imádkozva. És hányszor láttuk azt, hogy jön egy idősebb atya, aki 20-30-40 éve itt volt növendék, és misézik, és hazajön, és folyik a könny az arcán, és kispapként az ember kicsit nehezebben érti még, amikor a mindennapok terét hordozza. De egy vonzást elkezdtem érezni ott úgy másodév táján, hogy nekem ez a kápolna fontos. Szentségi kápolna volt természetesen. Tehát, hogy jó lenne ide minden nap valahogy bejutni. Akár csak egy térthajtása volt, amikor tényleg nem többre. De volt egy pár perc szimára, vagy mondjuk a spirituális atyával való beszélgetésre ott előkészülve, vagy utána hálát adni, gyónásra készülve, hálát adni, elégtételt elvégezni, havizsgák előtt persze, hát kérni mindent, utána meg megköszönni, vagy egyszerűen csak a lelki vajudásokat oda tenni, és egy-egy órát ott tölteni imádságban. Vagy így, vagy úgy, de én nem is emlékszem, hogy jó, beteg voltam, nem, de egyébként, ha talpon voltam, szerintem minden nap bejutottam oda, legalább egy fél percre, vagy hosszabb időre. És ez egyre inkább, minél többet mentem, annál jobban vonzott. És annál jobban ott volt a szomjúság, minél jobban betöltötte. És egyre fontosabbá vált a szűzanya ilyen módon. Nem voltam én rosszba vele, sose, korábban sem, de valahogy, amikor szeminámet kezdtem Esztergomban, még ott jött egy ilyen, hogy lehet, hogy egy tized rózsafűzét minden nap így lenne azért elmondani, ha már papnövendék vagyok, de nem ment tovább akkor még. És ott lobbant be jobban, és ott indult be, hogy ez lehetne rendesebben is, és mennyi kegyelem van ebben, mennyi jó dolog.
2: Személyessé vált.
1: Hát teljesen személyessé vált. És valahogy úgy egy hívást éreztem arra, hogy a papi karakterembe, ami leendő papi karakter, mert akkor már kezdtem világosan látni másodév vége fele, ott az egy hivatástisztázást komolyan vették, hogy objektív pontok alapján szenvedj át, imádkozz át, gondolj át az ember, hogy itt van-e a helye. Tehát az, úgy azért volt egy-két nap, amikor úgy ember kicsit sötétségben van, mert keresi a villanykapcsolót, de utána kitisztult az egész.
2: De ez
1: egész.
2: Nagyon jó.
1: Hát jó, és pont azt volt jó látni, uh-huh, hogy néhány társunk meg azt mondta, hogy boldogan rájött, hogy nem ez az útja. És hát bocsánat, inkább úgy, mint hogy később ajtóstul, tokostul. Tehát persze, inkább most jön rá is.
2: Még mindenféle károkozás.
1: Semmi vonzata nincs, akkor sőt, még azok az évek még jó emlék is lesznek számunkra, hogy ott tisztáztak egy ilyen dolgot. És akkor ez a papi karakter számom szempontjából elkezdett úgy gyűrűzni, alakulni, és ez volt az egyik szál. A másik szál ott volt, hogy hát majd, ha a lendő főpásztorom, mert hát Paskai Bibors atya, nyugodjon békében, de ne nyugodjon annyira, inkább segítsen bennünket, oda átrom, mindig ezt mondom. Már hát nagyon erőteljesen nyugdíj közelébe volt, tehát lehetett látni, hogy majd erről más dönt az én életemben, mert még a vége az egy kicsit odébb volt. De a specializáció van szó, akkor mégis mi legyen, ha rám bízzák, hanem hát akkor egyértelmű, amit akarnak. De ha rám bízzák, mi lesz? És az elkezdett alakulgatni bennem, hogy ugye dogmatikát akkor kezdtem tanulni, ugye a teológiának ez a szisztematikus földolgozása, ami legyen krisztológia, szentségtan, egyháztan, mariológia, kegyelemtan, kezdeti végső dolgok, szent háromságtan, stb. Tehát ez úgy testhez álló, közel áll hozzám, egyre közelebb áll hozzám, és mint már lelőttem a poént, ugye a mariológia ebből az egyik ág. És a kettő kezdett összetalálkozni, az a Máriás karakter meg a dogmatikából lesz, hogy hát mi lenne, hogyha én kiemelten ezzel foglalkoznék a későbbiekben. Akkor már ugye Erdő Péter még érsek úr volt, nem Biboros még akkor. Volt, ahogy lett a főpásztorom, és már érlelődött a dolog, hogy hát dönteni kéne, hogy merre tovább. Én fölmentem hozzá akkor beszélgetni, és előadtam, hogy hát tudom, hogy van egy felsőbb éves társunk, illetve akkor már pont pap volt, aki egy szerviták által vezetett intézménybe járt a Mariánumba, ott a Gianni Colò domb tetején, ahol kimondott a mariológiában mélyülnek el a hallgatók. Én megmondom őszintén, én úgy mentem fel, hogy esítenek nyugalmával, hogy azt a választ várva, hogy hát jó, de hát nem volt ott sose senki, nem ismerik azt az intézményt, bezzeg a több száz éves Gregorián, ahova jár már 5 éve, hát most igazán hát ki lehet választani dogmatikából azt a témát, meg lehet írni a licenciát ott úgy, meg doktorálni, meg később, hát akkor folytassuk, amit elkezdtünk. És láss csodát, nem így lett, hanem egy fél perc csönd után főpásztorom azt a választ adta, hogy örülök, hogy ilyen komoly kérdésben gondolkodik, én ezt feltétlenül támogatom. És hát mivel a Mariánumban nem volt még növendék, ugye, még ő is kezdő főpásztorként azért meg volt az a vágjunk bele lendület, mondta, hogy hát ilyen csináljuk, próbáljuk meg, nézzük meg.
2: Milyen jó.
1: És milyen jó, és tulajdonképpen az, nagyon-nagyon boldogan jártam a Mariánumba, hát még először is diakonussá szenteltek 2004-ben, ott a lateráni bazilikában, mert ott az volt a szokás, hogy ha valakinek a főpásztor engedte, már pedig nagy részt engedték, akkor az évfolyamnak az volt a korona a dologra, hogy Rujnyi Biboros diakonussá szenteli a 6. évfolyamot a 6. év elején, tehát október végén, és pappá pedig mindenkit a saját főpásztor, a saját egyházmegyében. Tehát ez így egy szép ív volt, hát Biboros úr se problémázott rajta, mondta, jó, nyilván legyen. És abban az évben kezdtem el, még pár héttel előtt a Mariánumot. Én azt kell mondani, ugye Mariológus szakirányon, hálás vagyok a jó Istennek azért a szervita professzorokért, mert mondhatni nem akármilyen emberek voltak. Lehet, hogyha neveket sorolnék, nem lenne ismerős egyik se, tehát ők nem a hírességükről voltak híresek, hanem pont a csöndes munkájukról, az alázatukról, az sugárzott belőlük az a megélt, világos, tiszta, ragyogó szerzetesi karakter, az a mély tudás. Tehát azért ők nem kérkedtek vele, de volt, aki még a zsinat idején is aktív volt, már nagyon idős volt, többen közülük János Pál pápának dolgoztak a keze alá, mariológiai dolgaiban, Máriás megnyilvánulásaiban.
2: Komoly emberek voltak.
1: Tehát pont ez, hogy nem csak a szaktudás, hanem a komolyság, meg az, hogy nem villogtak vele, tehát nagyon alázattal, és ontották a cikkeket magukból, és érezhető volt, hogy szeretik csinálni. Szóval ez akkora lendületet adott nekem akkor diakónusként, papsága készülve és a mariológiai specializációra készülve, hogy az egy gyönyörű év lett az a 6. év. Hát volt ott történelmi fordulat, sok minden, János pápa halála, Benedek pápa megválasztása, papságra készülés, a töményre sikeredett. Még egy év következett utána Rómában, akkor a licenciát kellett
2: 2005-ben járunk, ugye?
1: 2005-ben járunk, igen, tehát 2005, hát bocsánat, pont 20 éve, igen, ezt hadd emeljem ki, köszönöm szépen. 2005. június 18-án szentelt pappá Erdő Péter bíboros úr esztergomi bazilikában. És akkor még nyugodt voltam a dispozíció felől, mert még valószínűleg nem kapok levelet, ugye folytatni még Rómába, befejezni azt az egy évet licenciával. Ez a, úgy tudom, hogy a világi szintekben nincs meg, tehát a diploma és a doktori között van egy ilyen szakszint tulajdonképpen mariológiából, ugye ott akkor megszerezni, és akkor hazajönni, és munka mellett, tehát káplálni, státusz mellett ledoktorálni. Hát még fiatalon az ember bírja jól a dolgot. Én megbeszéltem vele azt, hogy úgy kezdtem el a licencia témát, hogy már csak ki kell egészíteni a 3 fejezetet, újabb 4-jel és kész a doktori. Tehát arra fölépülve nincs már vizsgám, nincs már kurzus, semmi. Tehát miközben káplán vagyok, egyszer-egyszer kiutaznék pár napra, és hadd fejezzem be ott, azt mondta, hogy neki az a lényeg, hogy időre meglegyen, tehát mindegy, ha így szeretném, legyen így. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy De Fiores professzor vállalta a magyarok nagyasszonya témáját, annak ellenére nem ismerte nagyon. Tehát ő is a rugalmas volt időskor ellenére, és gyönyörűen vezette. Tényleg, tehát számára is élmény volt, mert...
2: És gondolom nem, igen, csak a tudás volt érdekes, hát itt a teljesen összefügg a hitével, a személyes hitével, amiért választotta a mariológiát, és
1: persze,
2: miközben abból sokat tanult, gondolom, hogy hatással
1: visszahat, egyik a másikra visszahat.
2: Hát ezt nem lehet elkülöníteni, úgy gondolom.
1: Nem is érdemes. Nem. Lehet, de nem is érdemes. Tehát valahogy azt hiszem, hogy úgy van értelme, az ember át tudja imádkozni, hogyha az ember értelmesen halad előre az egészben,
2: Igen, hogyha egy hívő pap az illető, akkor feltétlenül.
1: Hát legalábbis igyekszik. És ezt láttam a tanáriumon, ezt
2: nem,
1: láttam.
2: Nem, hát úgy értem, hogy nem a száraz tudásról van szó, hanem...
1: De önmagában kevés, az csak a váz. Tehát azért az a csontváz, az nem ember önmagában, úgy gondolom. Témavezetőmön is ezt láttam, tehát azért a három rózsa füzért elmondtam mindent, tehát Monfortánus szerzetes volt, tehát világhírű mariológusként, és emlékszem, hogy voltak témák, amiket nem szerettek a Mariánumban, mert lerágott csont volt. Na hát a magyarok nagyasszonyát szerették, mert nem hallottak, úgy közelről róla tudták, de hogy mégis valaki belássa magát doktori szinten, hogy gyerünk, csináljuk persze, mert gazdagodik a tudomány vele, meg a könyvtár, úgyhogy boldogan, boldogan vette kézbe ő is. Gyulai Oszkár atya, gondolom, hogy sokak számára mond valamit, a név 37 éven át volt a Szent Család plébánia.
2: Igen.
1: Plébánosa, Szondi utcában oda kerültem, én voltam az utolsó káplánja neki 2006-8-ig. És hát na, ha valaki, akkor ő a mariológiai tanulmányokat nagyon-nagyon támogatta. És ez egy igazi, nagyon jó kezdés volt, lendületes, örömteli, az egész ember ugye lelkes volt, mélyen hívő, tenyeres talpas, szókimondó, ami érezhető volt, hogy egy normális gondolkodású boldog pap. Tehát ez annyira motiválott, és annyira meg alapozta a továbbiakat számomra, és hát a mariológiának is kedvezett. A vége nehéz lett, mert ugye ő akkor már lesett a lábára, és meg is halt később. Tehát volt szerencsém már majd, hogy nem megy vezetni a plébániát utolsó fél évben, mellesleg doktorizni Rómába. Tehát az úgy kicsit vágós lett.
2: Mégsem volt olyan könnyű.
1: Hát nem volt, a végvége az olyan nehéz lett, de mondjuk nehéz volt a szeminárium is, tehát még volt tartalék, mondta, hogy jó van, bírott ezt még, úgyhogy így. Na és meg lett ugye a doktor is, két káplán év végeztével főpásztor gondolt egy merészet, és pihentet és kippent, ezt csak viccből mondom, behívott érseki titkárnak. Hát én megmondom őszintén, nem szívesen mentem be, mert valahogy azt láttam, hogy itt azért a pasztoráció az nem lesz mindennapos feladat. A klasszikus pasztoráció.
2: Inkább adminisztratív.
1: Hát leginkább meg egy
2: szervezés.
1: Másik ember életét élő dolog tulajdonképpen. Tehát annak az alázatát megtanulni, hogy nem disponál az ember a saját idejével, a saját energiájával, hanem teljesen oda kell, hogy adja magát.
2: Mi világi emberek ezt nagyon ismerjük a munkából.
1: Igen, hát igen, sokszor tettem fel a kérdést, hogy ez pap kell feltétlenül. Továbbra is azt látom, hogy nem minden részéhez, de van, amihez mondjuk tényleg, ha a paptestvérekkel van ügy, vagy valami, csak jönnek a saját belső dolgaikkal, akkor mégis egy paptestvérhez szóljanak. Tehát ez a része nyilvánvaló, de valamit le lehet azért osztani. És ez egy nagy iskola volt olyan szempontból, hogy az ember akkor lemond magáról. Tehát valahol ugye egy kicsit az volt a készítés, hogy hát ledoktorálni, mert majd kellek tanítani, tanítás sehol. Két év káplánság után plébánia sehol. Tehát olyan két szék között itt ülök, hát nagyon jó, de most én nem tudom, hogy ez meddig fog így tartani. Hát igazából tartott olyan értelemben 10 évig, hogy ebből 5 év volt a 0-24-es szakasz, amikor tényleg az ember ezt éli. A Jóisten közbe küldött egy mentőkötelet. Nem csak az, hogy voltak elcsípett pillanatok, amikor főpásztor távolétében tudtam azért menni misézni, 13. ákatoszkárat után tartani Szent Családba, itt ott azért mégis ezt azt elvállalni, csak programozni nem lehetett előre nagyon. Hanem a tanítás elkezdődhetett az életemben, és közben 2011. februárjában elkezdtem Esztergomban tanítani pont mariológiával, aztán utána jött a többi dogmatikai tárgy, és egy nagy megtiszteltetés is volt számomra, hogy ahova annyira szerettem járni Mariánum, mert Rómában fölkértek ott is tanítani, és akkor két cikluson keresztül az azt jelenti, hogy negyed évi, tehát 6 hetet ott voltam és Lukra. Másodjára már nem akkor repülőztem oda-vissza.
2: Ugyanakkor februárban kérték fel oda is?
1: Hát akkor alakult már, de az 13-ban volt, pont a pápa választáskor voltam ki. Először, meg 15-ben két cikluson keresztül Kelet-Európa Mária tisztelete című tárgyat tanítsam, aztán átrendeződött ott a rend, úgyhogy onnantól az már nem kellett, de ez egy nagy élmény volt, és hát tényleg motiváló is volt, meg hát nagy megtiszteltetés volt. A
2: szerviták iskolájában.
1: Így van. Ugyanott már átalakult az, és többen közülük meghaltak, vagy otthonba kerültek, már a fiatalabb generáció vett át ott is a vezetést akkor, de nagyon hálás vagyok azokért a hetekért is, hogy úgy mondjam. 13-ban pedig jött a hittudományi kar is Budapesten, szóval tevődött fel a tanítás is egyre inkább. Az 5 év nem volt egyszerű ott az érsekségen, azért az szétrázza az embert. És a papi identitás is meg tudja próbálni. Egyik oldalról van, amit megerősít benne, másik oldalról viszont nagyon rázós út. Tehát akkor már kértem a főpásztort, hogy valamit változtassunk, mert ez így sok lesz. És akkor született egy ilyen mondjuk kompromisszum, és egy egész jó kompromisszum lett, hogy jó, a hivatalt vezessen még irodaigazgatóként, de hát akkor kapok egy plébániát. És ez lett Angyalföldön a Szent Mihály plébánia Babér utcában.
2: Igen.
1: 5 éven állt. Tulajdonképpen mondhatni így, bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy dupla munka, de tizedes stressz. Tehát valahogy úgy másolt. Mm. Másolt. Össze tudtam hangolni ezt a rengeteg mindent, 30 pluszosan még az emberben azért van kraft. És ugye a helyzet neheze ott az volt, hogy hát az érseksége még kellett följárni, azért az sok figyelmet igényelt néha. Gyászoló közösségbe érkeztem fél évvel előtte halt, meg a Vigyázó Miklós atya, ki ugye hát mondhatni, hogy elődöm volt, de nem közvetlen, mert fél év interregnum volt. Hát sok öröme volt annak a közösségnek, mert élő csapatra találtam ott, jó munkatársakra, sok mindennek azért át kellett alakulnia, de ugye mindvégig ott volt bennem, hogy nem tudok ott elég időt tölteni, elég figyelmet nekik szentelni.
2: Nem próbálta meg a hitét ez a rengeteg munka? Nem tette próbára?
1: Őszintén nem, inkább ez erősített meg. Tehát ezt kispapoknak is szoktam volt mondani, hogy ott fedeztem föl egy nagyszerű dolgot. Hát a római szemináriumos szentségimádások azért visszaköszöntek később is, hogy igénylem az, hogy azért az Úrral legyek minden nap. De ott hát az, hogy van annak a templomnak volt akkor is egy külső ilyen díszkivilágítása. És amikor, még talán télen is, de én fázósabb vagyok, különösen nyáron azért be tudtam igen. menni, villanyt se kapcsoltam, egy 10 perc alatt úgy bevilágított kívülről ott a színes ablakokon át, hogy szinte olvasni láttam volna, már csak az örökmécses világított, jó, láttam mindent, és hát volt, hogy egy óra, másfél óra is eltelt ott az Úrra, és csak ő meg én. Na most nekem ott ez egy olyan mély visszajelzés volt, tulajdonképpen az Istennek szentelt szívnek a megosztatlan öröméről, a cölibátus örömeiről. Az, hogy az embert, bocsánat, most szeretettel mondva, hát nem vár haza senki, hogy nem sürget haza senki. Ő van ott nekem, otthon. Én meg, igen, ő van ott nekem, én meg neki.
2: Igen.
1: Tehát le tudom tenni a napnak a dolgait. Egyszer repülnek a percek, fél órák, órák, és jó ott lenni vele. És egy intimitás megélünk belül lélekbe. Szóval lehet gyakorlati érveket hozni mellette, cölibátus mellett, de egyszer nem, valahol kihalnak azok meg. Hát vannak nagyon tiszteletre méltó görögkatolikus kollégák, akik összehangolják a kettőt. Tehát nem a gyakorlati érvek azok, amelyek itt igazából hatnak, hanem ez az intimitás. Ez valahogy annyira boldog, előhozta boldogságot. Rettenetes fárasztó volt persze. Szóval azt azért nem kétlem, tehát ennyi helyen volt, hogy 5-6 munkahely volt egyszerre. Azért kapkodni a fejemet mindenhova, de valahogy nem véletlen emlegettem meg Bodog nagyapámat, szóval tőle ezt a dinamikát örököltem, láttam.
2: Aki élmunkás és élsportoló volt.
1: Egyszerre a kettő, igen, de akkor még nem milliókat kaptak az élsportolók, 2 nagy pofont, ha nem sikerült, az volt. Tehát nem, egy kejhet vagy serleget, aztán legyél vele boldog. Nem fizették őket akkor, ez munka mellett. Csináld meg család mellett. Szóval valahogy úgy ott élt az ő szelleme bennem nagyon jól, meg az ő hangja ott a fülembe, és a vonzó példa. Én mindig is szerettem úgy maximumon dolgozni. És vagy ott erre volt lehetőség, az biztos. Tehát valahogy igyekeztem beletenni a magamét, de hát persze éreztem azt, hogy más, amikor az ember teljesen teheti bele magát, meg más, amikor sok felé forgácsolódik a figyelme. Ennek ellenére nagyon gazdag, nagyon szép évek voltak azok. Első plébáni közösség, viccesen szoktam mondani, ha arra megyek a autóval, hogy na, első feleségem itt van. Első plébáni, ugye összefűzött azért ez az élő kapcsolat. Igen. Aztán egy nagy éles váltás következett 18-ban, hát akkor vittem oldallag egy másik plébániát is, a Rokolya utcát. Hát még azért az is egy fél évig, mert még fér az ember vállára. Főpásztor fölmentett az alól, a Babér utca alól és az érsekség alól, és gondolt egyet, és kinevezett az esztergomi érseki papnevelő intézet rektorának. Na most hát ugye el kell mondjam, hogy bár nagyon-nagyon szerettem a plébániát is, de tulajdonképpen összegezve a 20 papi esztendőt, számomra az eddig, ha szabad ilyet mondani, legkedvesebb, úgy éreztem, hogy leginkább testhez álló szolgálat ez volt, az a papnevelés. Tehát ez nagyon nagy örömmel végeztem, és nagyon szerettem ezt.
2: Itt találta meg legjobban a helyét.
1: Azt kell mondjam, hogy igen, nagyon. Úgyhogy az, hogy személyes kontaktusban lenni a kispapokkal, buzdítani őket, látni az elakadásokat, látni, hogy hol tudni bátorítani őket. Egy szerencsés összeállításnak láttam azt, hogy ugye tanítottam is őket menet közben. Tehát hogyha egy papnevelőnek 1000 más dolga van, csak a papnevelésre nem tud figyelni, én ezt úgy szoktam hinni, hogy merénylet a jövő papsága ellen. Én azt látom, hogy egy dolgot megtűr maga mellett a szeminári előjárói munka, az, hogy az ember ugyanőket tanítja.
2: Igen.
1: Tehát az, hogy ugyanővelük vagyok, ugyanőket hát, neveljük, tanítjuk.
2: Szülő,
1: pontosan, igen, csak fölmegyünk a főiskolára, azt ott kicsit más kalapba, de ugyanaz a kontaktus. Tehát ezek nagyon boldog évek voltak, ami ebben nagyon csúnyán bele taposott, az pont a járvány volt, járvány időszaka. Azt pont kifogtuk ottan. Hát ugye nem volt egyszerű dolog online élni, úgysem, hogy az elején hazaküldés volt, és most embert elérjen vizsgáztatás, vagy lelki, vagy előjári beszélgetés szempontjából, és láttam, hogy ő is ül egy szobába, meg én, és aztán neveljük egymás messziről. De úgysem,
2: hogy nagyon nehéz.
1: Hát igen, de úgysem, hogy a következőben még beszorultunk a házba, ugye rengeteg kijárási korlátozás, tehát mint egy valami szigorú szerzet úgy értünk ott maszkokkal főszerelve, megint egy kicsit olyan töményre sikeredett ilyen szinten, tehát az nem, hát éreztük mindannyian ugye mindennapos életben, és nem volt egy egyszerű. Szent István Bazilikába szolgálok 2023 óta. Valójában kértem a főpásztort, hogy vezetnem plébániát, ne kelljen a tanítás mellé, a tanítás meghízott közben. Tehát a teljes dogmatika, diplomázók, csak ilyen cenzúri munka, csak olyan nézzem át minden, és ez így nagyon összehangolható a tanításra, tehát a lényeget végzem igazából, lelkipásztori szolgálatot, gyóntatás, misézés, betegek ellátása, jegyes oktatás, sajátos pasztoráció, kicsit hasonlít a Ferenciek teréhez olyan futószalag pasztoráció, de ez nekem nagyon bejön, rengeteg turista, tehát nyelvtudás is kell hozzá, nekem ez így nagyon-nagyon-nagyon beválik, és a tanítással összehangolva Esztergomival meg a budapestivel jelenleg. Mit mondjak? Nagy dolgokban nem gondolkodom. Viccesen szoktam válaszolni, hogy nyugdíj előtt állok, igaz, még 29 év van. Tehát egy csendes magvetésben dolgozom, úgy gondolom, végzem a munkámat. Valahogy, amikor János gondjaira is rábízta a szűzanyát megfordítva, és ugye Jézus a kereszten. Én most valahogy azt a szakaszt próbálom megélni, hogy rám is, ránk is, a mai szeretett tanítványokra is rá lett bízva a szűzanya. Tehát most valahogy talán azt várja tőlem Jézus, mint Jánostól, hogy az ő édesanyjára figyeljek, hogy tegyek az ő tiszteletért, helyes tiszteletért, ahol tudok, dolgozzak ebben, és természetesen a legelső legyen nyilván a lelkipásztor, illetve a pasztoráció, a papság. Ezeket próbálom összehangolni, más bűnömre nem emlékszem.
2: Amit még nem említettünk, hogy a választott szentírási rész. Megosztaná velünk a választott szentírási részt?
1: Tulajdonképpen a papszentelési elmondatom, én nem is tudom, hogy jött, mert én ezt nem készítettem, én máson gondolkodtam, és nagyon utolsó pillanatos volt az a János 68, hogy uram, kihez mennénk? Az örök élet igény nálad vannak. Vagy egy másik fordításban, hogy tiéd az örök életet adott a tanítás. Tehát az, hogy ez a hittartalom, amit össze lehet foglalni, át lehet adni. Mások mondhatják a magukét, de az örök életre vezető tanítás az Krisztusé. És hogyha tudjuk, hogy ezt a forrást megtaláltuk, akkor nagy örömmel vezetünk másokat is oda. Meg amit említettem, ez a Jánosra bízott Mária. Ez egy elég új megtapasztalás így. Most kezdett igazán közel jönni hozzám. Ilyen módon, hogy igen, most lehet, hogy nincs látványosabb munka, nincs központibb munka kimondottan, de hogy a szűzanyát azért rám bízza, számít rám, hogyha már eddig vezetett, hogyha már eddig elvitt és kitanítatta velem a mariológiát ilyen módon, akkor ezek legyen valami értelme. Valami gyümölcse is. Akkor még kispapként ugye nem értettem, hogy miért vannak ennyire meghatódva azok a paptestvérek, akik ott a Fiducsa kápolnába visszatérnek, imádkoznak, miséznek. Most már én magam is tudom, tehát valahányszor van szerencsém visszatérni, megrohan egy nagyon mély béke, a hazatalálás öröme, az anyai házba való hazatalálás öröme is, és valahogy ezzel a lelkülettel mutatom be a szentmisét én is ott.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélgetett.
3: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
4: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márdár nővér azonos című könyvéből felolvas Oltyán Emese.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Oltyán Emese vagyok. Ma újabb részt olvasok fel önöknek, Emmanuel nővér, a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvéből, miután meghallgattuk a szűzanya 1992. augusztus 25-i üzenetét. Drága gyermekek! Ma azt szeretném mondani, hogy szeretlek benneteket. Anyai szeretetemmel szeretlek, és arra hívlak benneteket, hogy legyetek egészen nyitottak felém, hogy általatok megtéríthessem és megmenthessem a világot, amelyben rengeteg bűn és olyan dolog van, ami nem jó. Ezért, drága gyermekeim, nyíljatok meg nekem, hogy megmutathassam és megismertethessem veletek Istent, aki szeret benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Személyes jellegű kérdések a gospához. Az autó dugig tele volt, és nagyon lassan a csenákoló közösség zöld sátra felé tartottunk. Alig egy óra múlva a szűzanya megjelenik Mirjana Szoldónak, mi pedig, akárcsak minden hónap másodikán, együtt fogunk imádkozni vele mindazokért, akik még nem ismerik Isten szeretetét. A hátsó ülésen szorongó fiatalok között ült Eleonóra. 25 éves, érzékeny szívű, éles elmélyű, csinos lány, de az államok materialista levegője gonosz módon befurakodott a lelkébe. Még nem volt képes arra, hogy teljesen Istennek adja magát, és a mélyebb dimenziók, szélesebb látókörök iránti vágy titkon égette lelkét. Harmadik hetét töltötte medzsugorjei házunkba, és az első napok szomorúsága már helyet engedett szívébe valami újfajta belső békének. Türelem, Isten malmai lassan őrölnek. Elhaladtunk a Podbro dombja mellett, és bevettük a Piákovicshoz vezető kanyart. A korai óra ellenére a júliusi nap már erősen tűzött. Összeszedett csend volt. Jaj, holnap lesz Dina barátnőm esküvője, kiáltott fel hirtelen Eleonóra. Már évek óta együtt vannak azzal a lánnyal, és... Micsoda? Egy lánnyal házasodik össze? Tört ki egyesekből a meglepett kérdés. Ez az ő útja. Én nem tenném, de ha ő ezt akarja, hát joga van hozzá. Én a magam részéről tiszteletben tartom a döntését. Hogy tiszteletben tartod a döntését? Kérdeztem. Igen. Hát jól kezdődik, gondoltam. Néhány perc múlva le kell parkolnom az autót, és az utolsó pillanatban robban a bomba. Megkockáztattam egy ügyetlen kérdést. Hogyan tarthatod tiszteletben a döntését, ha a Bibliából tudod, hogy Isten férfinak és nőnek alkotott minket, és a homoszexualitás nincs benne az emberre vonatkozó tervébe? Hát tudod, a Biblia, attól függ, hogy olvasod. Van, amit szó szerint kell venni, és van, amit nem. Ez már több volt a soknál. 30 másodpercen volt arra, hogy valami kiutat találjak. Mégsem hagyhattam a fiatalok gyomrában ezt a görcsöt, még mielőtt szétszélednének a tömegben. Figyelj csak! A Bibliáról majd később beszélünk, de addig is van egy ötletem. A gospa ma megjelenik, néhány percig köztünk lesz. Még ha mi nem is látjuk a saját szemünkkel, beszélhetünk hozzá. Elmondhatunk neki bármit, ő az anyánk. Miért ne tennéd fel neki a kérdésedet? Mondjuk így. Mária, te tiszteletben tartanál egy ilyen döntést, egy ilyen házasságot? Meglátod, hogy válaszolni fog a szívedben. Oké, jó ötlet. Leparkoltunk, kiszálltunk, és elvegyültünk a szűzanyát váró epekedő tömegben. Ave Máriák visszhangzottak, majd fogadtuk anyánk látogatását. A jelenést követően hazamentünk. Eleonóra hallgatott. Gondolataiba mélyedt, és nem hozta elő többé a kérdést. Másnap azonban kibökte közösségünk egyik testvérének. Tudod, tegnap választ kaptam a szűzanyától. Világos, mint a nap. Mi világos? Világos, hogy a homoszexualitás nem helyes, egyáltalán nem jó. És hogy mondta el ezt neked a szűzanya? Nem tudom, nem láttam semmit, nem hallottam semmi különöset. De amikor kijöttem a zöld sátorból, a szívemben volt a bizonyosság. olyan tisztán, mint valami kristály. Eleonora azóta fontos állást tölt be politikai körökbe, ahol a legjobb és a legborzasztóbb dolgokat látja közvetlen közelségből. Életét az imádságra alapozta, látásmódját pedig minden erejével Krisztuséhoz igyekszik alakítani, akit majdnem hogy naponta magához vesz az eukarisztiában. Megítélései, fogalmai és meggyőződései gyökerestől megváltoztak. Az arcát övező békesség olyan, akár egy világító torony az amerikai elit hányattatott tengerén. Eleonora megtanult odafigyelni. A homoházasság esete óta, ha komoly kérdése akad, tudja, hogy kihez forduljon. Műsorunk végén hallgassuk még meg a Szent Szűz 2001. május 21-én adott üzenetét. Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, sokat dolgoztok, de Isten áldása nélkül. Áldjátok és kérjétek a Szentlélek bölcsességét, hogy vezessen benneteket ebben az időben, hogy megérthessétek és élhessétek ennek az időnek a kegyelmét. Térjetek meg, gyermekeim, és térdeljetek le szívetek csendjébe. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába, hogy így örömmel tudjatok tanúságot tenni a szépségről, amit Isten szüntelenül áraszt életetekben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Istentől megáldott, szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Vannak napok, amikor megbénít a tehetetlenség és kétségbe ejt. Küzdöttem valamiért, de erősebb volt nálam. Egy véleményért síkra szálltam, de be kellett látnom, hiába volt. Jobbá akartam tenni a világot, de én sem lettem tőle jobb. Istenem, bátor akarnék lenni, buzgó, de elfog a gyöngeség. Már akkor reszketek a bukástól, mielőtt bármit elkezdenék. Miért tűröd ezt? Persze, sok volt bennem az önzés, mely igazolást keresett. Csak a magam igazságát akartam. Ügyeskedtem magam és a világ előtt, ezért megaláztál engem. Uram, sikerre szomjazik az ember. Még a kereszténynek is kell valami jel, hogy nem meddő kísérlet megjavítani magát s a világot, vagy talán szerényebb legyek. De mindenütt gigászi terveket készítenek. Ments meg, Uram, a kis hitűségtől. Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert. Add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint. Ahogy te is megpróbálsz mindent velünk meg a világgal évszázadok óta. Tarts távol tőlem a nagyra vágyást, hogy teljesítményemért megcsodáljanak. Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, és bírál és dicsér. És add nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét. Adj szeretetet és reményt. Mert a te sikered jelképe sose más. Előbb volt a kereszt, és aztán a feltámadás.

Kezem nehéz, lábam nehéz, szinte leragad a szemem. Véget ért egy nap, te nyugovóra küldted a napsugarat. Én is fáradt vagyok és kimerült. Így adsz jelet, hogy hagyjak abba mindent és aludni térjek. Hála neked, Uram, intő jeleidért, amivel érzékelteted erőm határait. És köszönöm, hogy megvilágosítottad értelmemet, és valamit ma is tehettem. Ó, jó kipihenni egy munkásnap fáradalmait. Felajánlom neked mai napon minden terhét, minden fáradtságát, minden bosszúságát, minden örömét. Mindent. Amit most leteszek egy éjszakára. Örülök, Uram, hogy alhatom. Nem csak azért, mert újra erőt ad, s mert kezem, lábam és minden tagom újra könnyűvé teszi. A te szereteted úgy akarta, hogy még többet is adjon, hogy órákat ajándékozzon nekünk, és lehúnyt szemünk zsalói mögött teljesen magunké legyünk. Hogy a buzgón számoló értelem a féltő gond, a tervezgető kalkuláció az elmúlt nap ajtaján kívül maradjon. Köszönöm ezt a gazdag ajándékot, Uram. Tudom, hogy ez mekkora érték oly sok álmatlan éj után, amikor sziréna üvöltött vagy őrségben álltunk. Akkor csupán egy órányi alvásért fohászkodtam. Ma sem feledhetem megköszönni neked. Gyermekeim már ágyacskájukban alszanak nyugodtan és mélyen. Kicsi kezük mellett pihen a játék, míg reggel újra megtalálják. Így szeretnék én is letenni mindent a kezemből, hogy a kezedbe ajánljam, Atyám. Legyen több ez az alvás, mint szemlehúnyás, erőgyűjtés, ágyban fekvés. A te karodba akarom vetni magam teljes bizalommal, hogy magadhoz ölelj, és őrizd meg az éj sötétjében, amit ma kezdtem, s majd holnap folytatok. Uram, bízom benned. Te nyugodtan aludtál a csónakban, míg háborgott a tenger. És amikor fölébresztettek a tanítványok, megszittad őket, hogy kis hitűek és gyávák. Óvj meg bennünket ettől a kis hitűségtől, életünk nyugtalan csónakján jöjj velünk. Add, hogy higgyünk benned szilárdan, mint a szikla, még a legsötétebb éjben is. Mert Istenünk, te sosem alszol. Szereteted virraszt fölöttünk.

találok rád, és hogyan? Ismerek régi válaszokat a szenvedésben meg a keresztben. Ismerek újabb válaszokat a fele barátban, az ő gondjaiban. Te csak a tövis koronás Isten vagy? Csak a kereszt hordozó? Nem vagy-e a feltámadott is, ura életnek és halálnak? Uram, nem vagy-e jelen az örömben is, meg a szépségben, meg a boldogságban? Én nem a képes újságok sztárjainak boldogságára gondolok, nem is a szépség királynő kultuszára, sem a konferenciék tréfáira. Te igenis hordoztad a keresztet, hogy elhozd a megváltást. Betegeket gyógyítottál, hogy egészséget adj. És emberré lettél, hogy elhozd az örömhírt. Megígérted, hogy letörlöd a könnyeket. Boldoggá teszel. De akkor, Uram, ott kell lenned az örömben is, az egészségben, a boldogságban, a szerelemben. Így hát keresni akarlak téged, és rád találni örömben és fájdalomban. Gondban és boldogságban. Mert azt is tudom, hogy nincs tökéletes boldogság másod, csak nálad.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelését